0: Ornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer, moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-je minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes, húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszermoly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is, áll a tanulmányban.
1: Az időjárásról.
0: Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 30-án fantasztikus magyar siker született Kínában. Guzi Blanka aranyérmet nyert az ötusa világbajnokság női egyéni versenyében. A világbajnokot, olimpikont, a DVTK öttusázóját köszöntöm nagy-nagy szeretettel és tisztelettel műsorunkban, stúdiónkban, és engedd meg, hogy nagy szeretettel gratuláljak a világbajnokságon elért eredményedhez, illetve ugye itt Európa-bajnokságról is fogunk beszélni.
2: Köszönöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. És még mielőtt részleteiben szólnánk ezekről a versenyekről, említsük meg, hogy negyedik magyar egyéni női világbajnokként beszélhetünk rólad, hiszen Vörös Zsuzsanna, Simóka Bea és Kovács Sarolta után te vagy az a öttusázó női versenyző, aki egyéniben világbajnokságot nyert. Ezzel kapcsolatban milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg eddig, vagy mi az, amit érzel?
2: Igen, ezt talán a futás közben úgy nem is realizáltam benne, hogy mit érhetek ezzel az eredménnyel el, vagy milyen nevek közé zárkózhatok igazából fel. Utána, amikor a helyszínen ott volt Kovács Sarolta is, és utána, amikor ott megöleltük egymást, akkor jutott eszembe, hogy hú, hát akkor gyakorlatilag most már tényleg én is közéjük tartozom, és egy öttusázónak, vagy egy bármilyen sportolónak igazából az az álma, hogy a csúcsra jusson, és én hiszek benne, hogy ez még nem volt a csúcs nekem. Hiába világbajnok lettem, de még a teljesítményem szerintem azért tud javulni minden számban. Azért ez egy új mérföldkő volt. Úgyhogy nagy büszkeség, és remélem, hogy hamarosan el tudjuk készíteni az említett három másik személlyel ezt a bizonyos képet, amit már elterveztünk, hogy meg fogunk csinálni.
1: Te is állomásként említetted, milyen állomásként gondolsz erre a világbajnokságra a pályafutásod tekintetében?
2: Én egész évben azt vallottam, hogy bármilyen siker is jött, vagy igazából nem csak siker, hanem ugye volt ott mondjuk egy negyedik helyezés is, ami önmagában nem rossz, de az elsők után azért nem éppen az volt az évnek a legjobb versenye, de azt hangsúlyoztam, hogy ezek csak egy állomások. És ez valóban így van egyébként a világbajnoki címmel is. Ugye nekem még itt van azért nagy célom, ugye az öttusát, illetve a sportot illetően. Ki is merem mondani azt, hogy egy olimpiai éremmel szeretném majd megkoronázni a pályafutásomat. És addig gyakorlatilag minden egy állomás, még egy világbajnoki cím is. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon élvezem az odáig vezető utat. Most hát nem tudom, hogy hováig vezető utat, de ezt az utat, amin vagyok, ezt most nagyon-nagyon szeretem.
1: Akkor most itt az időben egy picit visszafelé haladva a bajnokságok, különböző versenyek tekintetében szóljunk is, hogy Kínában mi történt, hogy emlékszel azokra a napokra vissza. Milyen gondolatokkal érkeztél meg Kínába, erre hogy emlékszel?
2: Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy Kínába fogják rendezni a világbajnokságot, ugyanis 2024-ben, tehát két évvel ezelőtt is itt volt csak egy másik városban a világbajnokság, és én ott szereztem meg a párizsi olimpiai jegyemet gyakorlatilag, vagy a kvótámat, ott ezüstérmes lettem, és az addigi pályafutásom szerintem legnagyobb eredménye volt, ezt én bátran mondom, és örültem neki, hogy vissza tudok térni erre a helyre, vagy ebbe az országba. Aztán gyakorlatilag átmásoltuk azt a részét, hogy ugye hamarabb szoktunk kiutazni, hogyha ilyen messzi tájon van a verseny, már csak az aklimatizáció miatt is, meg ugye az időeltolódást az azért hozzá kell, hogy szokjunk ahhoz. Úgyhogy körülbelül 9-10 nappal korábban utaztunk ki, mint a verseny startja volt, úgyhogy volt még kint egy kis lehetőségünk, hogy edzünk, edzőtáborozzunk, így a többi nemzettel is csatlakozzunk, és nagyon azt mondom, hogy jól sikerült egyébként a felkészülésem, de ott kint például nem nagyon tudtam úgy érezni abba a táborba, mert elkezdett fájni a vállam, úgyhogy ott a fejemben is az volt, hogy húha, azért ez nem a legjobb forgatókönyv, hogy nem igazán tudok készülni a világbajnokság előtti mondjuk másfél hétben az OCR számra, de azért bíztam benne, hogy ha pihentetem egy picit, akkor jobb lesz. És a verseny startjánál igazából azt érzeztem, hogy na most már ez egy jó forma, amiben ott vagyok a rajt előtt. És azt gondolom, hogy a selejtező, illetve az elődöntő is viszonylag könnyedén ment. Úgy jól mentem az áramlattal. A körvívás volt az, ugye a selejtező meg az elődöntő között van nekünk egy nagy körvívásunk. Az volt az, ahol azért nehézkesen indult meg a nap. De hál' Istennek ott volt Kála Jákos, aki segített nekem túllendülni a nehézségeken. És onnantól kezdve mondanám az, hogy egyenes út vezetett a szép végeredményig, de azért tudjuk jó, hogy ez nem feltétlenül mindig így van, amikor a belülről éri meg a sportoló, de élveztem a versenyt. Közben is, előtte is, utána is, úgyhogy ez egy olyan verseny volt, amiről szerintem egy sportoló álmodik.
1: Ilyenkor, ezekben a napokban a lelki támogatás is, ugye itt a fizikai rákészülés mellett nagyon fontos, és azt többször említetted te is beszélgetéseink során, illetve ugye más riportok kapcsán is, hogy mennyire sokat jelent neked a támogatás, a család, a barátok, hogyha érzed, hogy a hátad mögött ekkora erő van ilyen szempontból is.
2: Igen, nekem tényleg kifejezetten sokat segít, hogyha érzem ennek a jelenlétét, és hál' Istennek azért ezt így konstans érzem. Az, hogy megadatott az nekem, hogy a párom legyen egyben az edzőm is, így ezáltal ott van jelen a versenyeken, edzőtáborokban, edzéseken is a hétköznapokon. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert folyamatosan megkapom azt a lelki támogatást, vagy azt a lelki pluszt, amit azért nem biztos, hogy mindenki megkap. És ez most is így volt, hogy akár egy nehezebb pillanatunk van, akár éppen egy örömteli, mert beérek a célba. Az, hogy ő ott van, és meg tudom ölelni rögtön, nagyon sokat jelent. Ráadásul úgy is fogalmaztunk egyszer, hogy ilyen távoli versenyeken, amikor mondjuk nincs kint a családom, akkor ő egy személybe képviseli a családunkat is. Nem csak az edzői stábot, ugyanazt a másik 13 szakembert, akivel én készülök, hanem a családot is képviseli. Amikor valaki megnézte mondjuk a befutónkat, akkor azt láthatta, hogy szerintem a Erdős Rita, Kolesár Misi, meg ott a magyarok jobban örültek magának a sikeremnek, mint én. Ez azért is volt, mert kicsit szerintem sokkos állapotba kerültem ott, hogy akkor az egyik pillanatban még nem voltam világbajnok, másik pillanatban arra az vagyok, de nagyon-nagyon jól esett, hogy így fogadtak, és azt éreztem, hogy tényleg egy jó kis magyar csapatként fogadtak a célban.
1: Picit részletesebben még a versenyszámokról, szólsz így néhány hét távlatából?
2: Ugye, hogyha csak a döntőt nézem, akkor vívással kezdtünk, és nem tudtam, hogy kivel fogok vívni az utolsó, nem tudom én, 2 percig a versenyt, úgyhogy megnéztem, és láttam, hogy egy olyan versenyzőt kaptam, egy litván lányt, aki azért az elmúlt időszakban, hát elég csúnya statisztikában, de megvert. Tehát, hogy nem nagyon győztem ellen az elmúlt versenyeken, és én mellett egyébként örültem, hogy őt kaptam, mert tudtam, hogy egyébként mi az, ami hatékony lehet ellene, de valahogy azért nem szoktam érezni őt. És hál' Istennek egy magabiztos győzelmet sikerült aratnom, innen örültem neki, hogy bejutottam már ugye a top 8-ba a vívás alapján, tehát tudtam, hogy bármi is történik innentől kezdve, jó pozícióban leszek a vívás után. És azután nem sikerült sajnos nyernem, de egyáltalán nem csalódtam, mert egy jó vívóval vívtam. Nem azt mondom, hogy esélyem se volt, de azért érződött, hogy ő tényleg egy jó vívó. Ugye 6. lettem a vívás után, és akkor utána, aminek nagyon örültem, hogy a nekem van egy kedvenc ellenfelem, a koreai Seong Soimin, és vele mentem az OCR pályán, ugye paralel megy 2 versenyző, és én vele mentem, úgyhogy az nagyon-nagyon nagy öröm volt, amikor megláttam, hogy vele fogok menni, és tudunk egy picit ilyen kikicsatát vívni ott az OCR-ben. Sikerült 3 másodperccel megjavítanom az azt megelőző napi elődöntős időmet, ugye ugyanazon a pályán, úgyhogy az a nagyon-nagyon jó érzés volt, mert én is éreztem, hogy gyakorlatilag megcsináltam minden technikát, amit szerettem volna a különböző elemeken, és jelen pillanatban most ez volt a legjobban, amit tudtam nyújtani. Aztán egy picit az úszásnál voltam csalódott, mert ott én úgy érkeztem ki a versenyre, hogy szerettem volna egy percen belül úszni, 59-el, hogy kezdődjön az úszásom. Ez sajnos nem sikerült, de van ennek azért jó oldala is, mert a jövő évre nézve, meg a jövő évekre nézve azért marad bennem nagy éhség, hogy ezt elérjem. És bár így sikerült az úszás, azért nem döltem kardomba, hanem folytattam tovább a versenyt nagy motivációval. És a lézeren pedig a harmadik helyről kezdtem, 34 másodperccel az egyiptomi versenyzőhöz képest, amit tudtam, hogy papír alapon, hogyha nézem, akkor ez egy ledolgozható hátrány vele szemben, mert neki a futáshoz nem az erőssége. Viszont az, amikor ott van az ember 34 másodperc, az nem kevés. Látja, hogy azért jó nagy utcahosznyival előrébb volt az egyiptomi versenyző, és azt kellett magamba tudatosítani egy rövid idő alatt, hogy ezt nem egy-két körön belül fogom ledolgozni, ezt a hátrányt. Ne lepődjek meg, hogyha két kör, három kör múlva még nem fogom magam előtt látni annyival, hogy belátható távolságban érezzem. Viszont ez a tudatosság segített egyébként, hogy na, akkor türelemmel zárkózak folyamatosan lépésről lépésre, és azt gondolom, hogy ez volt a kulcs ott a lézerennek. Nem lőttem kifejezetten jól, szerettem volna egy picit jobban lőni, de ez is fenntartja azt az éhséget, amiről az előbb beszéltem az úszás kapcsán, és végül egyébként sikerült jól menedzselni, azt gondolom, a lövészetet is, és
1: lehajráztad a címvédőt.
2: Mondhatjuk így is, igen, a címvédőt sikerült legyőznem ezzel.
1: És itt az iménti válaszodban ugye néhány olyan versenyszámhoz kapcsolódóan mondtad, hogy mi az, amin még javítani szeretnél, azért több területen sikerült saját magad eredményén is túlszárnyalni.
2: Azért tudjuk jól, hogy a sportolók nagy része, az e-sportok nagy része azért nem elégszik meg sokszor azzal, amit elér, hanem mindig egy magasabb szintről álmodik még. Úgyhogy persze ez bennem is megvan, ez a maximalizmus, de azt látom, hogy azért ez egy egészséges szinten van, mert igenis értékeltem azt, amit már elértem, akár ezeket a pici apró részcélokat is, vagy részeredményeket, de mellette azért persze ott van, hogy mi az, amit szeretnék még javítani, és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy így sikerült a vívásom egészében. Szerintem ez járta be a legnagyobb fejlődési ívet a 2026-os szezonban, és az emberek, akik ott vannak a mindennapjaimban, és látják a felkészülésemet, vagy végigkövették ezt az utat, azok látják, hogy mennyire rögös volt az utam a vívásom belül, és épp ezért ilyen értékes, hogy sikerült egy ilyen vívással lezárni a világbajnokságot is, illetve előtt azért az Európa-bajnokságon, világkupákon, világkupa döntőn is látszódott az, hogy már ez szerintem nem az a vívás, amit úgy a mumusomként emlegetnénk, vagy a gyenge ponton.
1: Néhány éve még így fogalmaztál, igen
2: van,
1: hogy...
2: Így van.
1: És ez a tudatosság is, ezt is kiemelted itt az imintiekben.
2: Én nagyon szeretek visszatekinteni erre az útra, onnan indultam 2015-ben, mert a mentális oldalról is nagyon sokat változtam, értem, és egyébként ami még így a vívás hoz köthető, hogy megváltoztattuk a körülbelül decembertől az edzéseinket. Ez külön kérés volt, hogy picit személyre szabottan alakítsuk a vívó edzéseket. És én tudtam egyébként, hogy ennek meg lesz az eredménye, mert nagyon megszerettem a vívást is, és nagyon-nagyon éreztem a pozitív hatását annak, hogy mondjuk nem este 8-kor fejeztük be a vívó edzést, hanem délután 4-kor. Úgyhogy hittem benne, hogy ez majd eredményekben is megmutatkozik, de eltűnt ez a görcsösség a vívás körül, hogy én minden áron jól szeretnék vívni. Ez volt még igazából a másik kulcsa, hogy sokkal lazább felfogással vívtam, és elkezdtem élvezni ezt a sportot.
1: Ha visszagondolsz, amikor a dobogó tetején álltál, a magyar himnuszt hallgattad, és akik láttuk ezt a felvételt, így szerintem veled együtt könnyeztünk sokan. Mi volt, vagy mik voltak azok a gondolatok? Mik voltak azok az érzések, amit akkor éltél át? Ezt hogy éltette meg?
2: Ugye beszéltem arról, hogy amikor célba érkeztem, akkor volt egyfajta üresség bennem, amit úgy nem nagyon értettem, de így visszagondolva kicsit ilyen sokkos állapotba kerültem valószínűleg, és amíg eltelt az az idő a célba érkezéstől a dobogóra állásig, ott azért volt egy-két interjúm, ugye oda jöttek hozzám a magyarok, gratuláltak, és akkor nem is realizáltam, hogy na akkor itt hamarosan himnusz fog nekem szólni. Aztán amikor mentünk a dobogóra, akkor nagyon vidám voltam már, vagy nagyon-nagyon kezdett úgy tudatosulni bennem, és felálltam a dobogóra, úgy éreztem, hogy na akkor én ezt most majd végig éneklem, de hát ott azért elöntöttek az érzelmek, ott jöttek meg az érzelmek, ugye az egész nap után szerintem, vagy az egész hét, meg talán az év után is, és ott kitört belőlem azért, igen, az, hogy azért milyen magasztos az, amikor az embernek a magyar himnuszt tudják játszani. Az is, hogyha egy csapatnak, vagy egy váltónak játsszák ezt, viszont hogyha ez egy egyéni versenyszám után van, akkor az ember tényleg azt érzi, hogy ez most nekem szól is, és a csapatomnak, a családomnak. Aztán nagyon sok visszajelzést kaptam egyébként, hogy mennyire megkönnyezték ezt, és mennyire emocionálisnak találták ezt a momentumot. Én is visszanéztem, és valóban egyébként ott megdobogtatta az én szívemet is újra, és újra, amikor megnéztem.
1: Ez a te teljesítményed, kiknek vagy hálás mindezért, akik támogattak ezen az úton eddig?
2: Nagyon nehéz lenne felsorolni, és a teljesség igénye nélkül egyébként valószínűleg nem is tudnám azt a nagyon sok embert felsorolni, egytől egyik, akik végigkísértek engem ezen az úton eddig is. De azért mindenképp kiemelném a családomat, illetve a szakmai stábomat, akiket most rendben 14 szakember foglal magában, ugye köztük, akit már említettünk, Állani Ákos is, köztük van, aki egyben a párom is, és azért nem menjünk el a nevelő egyesületem mellett, ugye a Swing Pentathlon Klub mellett. Ott is fázolt Herrik, aki felkarolt engem, és elindított ezen az úton, ezen az Öttusa úton, de megemlíthetném akár az iskoláimat, a Kistokai Általános Iskolát, illetve a Herman Otto Gimnáziumot, és ott a tanárokat, a diáktársakat, barátokat, mert mind-mind hozzásegítettek ahhoz, hogy nem csak hogy ilyen sportoló, hanem hogy ilyen ember is legyek, és hogy el tudjam érni az álmaimat. Úgyhogy tényleg nem szeretnék senkit kiadni, úgyhogy nem is mennék ebbe részletesebben bele. Szerintem pontosan tudják azok az emberek, vagy állatok is, hogyha a lovamat is ide veszem, hogy nekik mennyit köszönhetek.
1: És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Guzi Blankával, a DVTK öttusázójával, világbajnokkal, olimpikonnal.
0: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Guzi Blanka olimpikonnal, világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar öttusázóval, a DVTK öttusázójával beszélgetünk, és ugye műsorunk első részében az augusztus végi kínai világbajnokságról beszélgettünk, és egy picit most az időben visszahaladva, de még szintén augusztus hónapjában, ugye Európa bajnokságon is részt vettél, ahol aranyérmet szereztél páros vegyes váltóban, Isztambulban. Aranyérmet nyertetek Bauer Blankával, Erdős Ritával együtt a magyar csapatban, a női versenyben, és egyéniben harmadik helyet szereztél meg. Ehhez is szeretettel gratulálunk, és megkérnélek most, hogy az Európa bajnokság napjaira gondolj vissza, ha visszatekinthetünk, akkor mi az, amit innen továbbhoztál itt a érmeken felül?
2: Ez volt az első verseny, ahol gyakorlatilag kimaxoltam az éremszerzési lehetőségeket, és valóban 3 éremmel tértem haza. Egy különös verseny volt, mert több váratlan szituációval kellett megbirkóznunk. Például azzal, hogy ugye kültére nevezték meg a versenyt, és amikor esett az eső, vagy reggel korábban indult a verseny, akkor nedves volt az ócérpálya. Nem nagyon értettük, hogy a verseny szervezők hogy nem készültek ilyen esetőségre, de ez azért megbolygatta egy picit a versenyt. Akár a szokásainkat, hogy melegítünk be, ugyanis volt, hogy egy óra helyett 2 óra volt a melegítésre. Bemelegítettünk már, aztán szóltak, hogy hát egy óra múlva lesz a start még, mert nem tudják folytatni a versenyt. Ezek azért mind ember próbáló dolgok, mert azért mi is emberből vagyunk, és nehéz alkalmazkodni azért sokszor ilyen szituációkhoz. De nagyon büszke voltam arra, hogy

0: így a következő hónapokban is, hogy, hogy ne legyek ilyen nagyon durván hangulatember, és ez, ez a verseny ez megmutatta azt, hogy, hogy igenis szintet léptem ebben is már. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt ez a verseny is. Az OCR-re már össze tudtam szedni magamat, tehát onnantól kezdve az OCR, az úszás, illetve a lézerrán, az, az nagyon-nagyon koncentrált volt, és nem érződött rajtam semmi így a vívás utánról. Az úszásnak, illetve az OCR-nek örültem ott szerintem a legjobban.
1: Nagyon sok minden történt ugye itt az elmúlt hetekben, de ha picit részletesebben így mind az egyéniben, mind a csapatversenyben megélt pillanatokról szólnál még nekünk.
0: Nagyon örültünk neki, hogy, hogy sikerült a dobogó felső fokára állni ilyen összeállításban, hogy, hogy erdősít a Bauer Blanka, illetve én, mert ez a csapat egyébként már lett világbajnok 2 évvel ezelőtt, és Európa-bajnokok mi nem lettünk, úgyhogy most már ez is ki van úgymond pipálva. Viszont annak nagyon örültem, hogy, hogy sikerült egyéniben egy éremmel zárni ezt a versenyt, mert úgy ugye nem volt egy könnyen induló verseny. Utána viszont tudtam, hogy fogok még versenyezni a mixváltóban, mert ez esetben a mixváltót a egyéni versenyszám után rendezték meg, és azt éreztem, hogy, hogy nagy volt a motiváció bennem. Kolesár Misivel tavaly megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy így címvédőként érkeztünk. Címvédőként érkeztünk az Európa-bajnokságra, és nagyon jól indult a verseny, mert nagyon jól vívtunk, megnyertük a táblavívást, illetve utána a kieséses vívást is. Nagyon jó érzéseket kaptam, és ott voltak a szüleim a helyszínen, úgyhogy így együtt éltük meg a közösen a sikereket. Aztán ott szintén voltam a melegítés alatt egy kisebb káosz, mert leesett az eső, aztán ott tolták, halasztották a folytatást, és jól indult az OCR pálya, viszont az utolsó elemmel megcsúszott a kezem, és nem értem ki, tehát ott újra kellett indulnom az utolsó elemen. Ugye ez nagy pont veszteség volt, így egy picit hátrébb csúsztunk az addigi éllovasként, ugye a vívás után, és egy picit csalódott voltam, de igazából azt vettem ki belőle, hogy na, ez igazából bármikor elő tud fordulni az emberrel, úgyhogy most az a lényeg, hogy minél gyorsabban át tudjam állítani magam arra, hogy akkor jön az úszás, meg a folytatás. Az nagyon jól sikerült, ott 50 métert kellett úszni, és eddigi pályafutásom csúcsát sikerült ott elérni, úgyhogy ott éreztem, hogy visszajöttünk egy picit ugye a versenybe, és a lézeren is gyakorlatilag nagyon jól ment a lövészet is, illetve a futás is sokkal jobban esett, mint mondjuk az egyéni számokban, vagy egyéni versenyben, és Kolesár Misi is hatalmasat versenyzett, úgyhogy izgalmas volt az utolsó kör, mert ott az oroszokkal kiki csatát vívott a Misi, ugye a férfiak ilyenkor a fejező emberek, így a nőknek csak ott az izgulás marad már a végére, és nagyon izgalmas volt, de ott az utolsó egyenesben, az utolsó 100 méteren már Misi eléggé eldöntötte, hogy azt az aranyérmet mi fogjuk hazavinni.
1: A csapatversenyt lelkiekben számodra másabb megélni, vagy miben másabb, ha igen?
0: De a csapatverseny az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag az egyéni eredményeket rakják össze, az egy nemzetből valókét. A váltóversenyen van az, hogy ott külön kell teljesíteni az egész versenyt. Így elsődlegesen ugye az egyéni számokat tekintik prioritásként, mert ugye az olimpiai szám az ilyen legnívósabb. Egyébként nagyon-nagyon jó színvonalúak szoktak lenni ezek a versenyek, mert akárhogy csak a világbajnokságot nézem, ott 18 csapat indult, és voltak olyan nemzetek, akik az első soraikkal jöttek. Úgyhogy én mindig értékelem ezeket a teljesítményeket is, nem csak az egyénit.
1: És semmilyen hiányérzet nem maradt benne természetesen, ugye ennek a versenynek a kapcsán ezt mondtad korábban.
0: Nem, abszolút. Így a vívás is, hogy tekintem, én hiszek abban, hogy azért mindennek oka van, és én látok összefüggést a között is, hogy ez a harmadik hely is hozzásegített engem ahhoz, hogy a VB-n aztán nyerhessek.
1: És még ha egy pillanatra itt júniusig gondolunk vissza időben, a budapesti világkupa viadalig, akkor ott tapasztaltad meg talán helyszínen a neked való drukkolást, ugye?
0: Nekem az évben az volt a kedvenc versenyem, amikor ott a budapesti világkupa

0: pán hazai közönség előtt tudtam nyerni. Ugye én nem azt szoktam hangsúlyozni, hogy a győzelem tud csak is kizárólag boldogságot okozni, mert ha én azt látom, hogy egy negyedik helyben vagy egy x-edik helyben is beletettem apai anyait, és legyőztem saját magamat, már kicsi klisének hangzik, de valóban én ezt így szoktam megélni, akkor én nagy örömmel és hálával fejezem be azt a versenyt, és azért nyerni mindig jó. Főleg, hogy az,
1: igen,
0: hogyha
1: bocsánat, az ember... Igen, azt nem mondtuk, hogy itt is aranyérmet szereztél, ugye?
0: Hogyha ezt az ember a szerettei előtt tudja elérni, ugye nekem is kint volt nagyon-nagyon sok hozzátartozóm, nem csak a szűk család, hanem a tágabb család, a barátok, a klubtársak, a szakmai stábom, akik ugye külföldre nem tudnak elkísérni általában teljes létszámban, és az, hogy ezt így együtt tudtuk megélni, az fantasztikus volt, illetve az egész nap. Én szerintem, hogyha így a teljes pályafutásomra visszatekintek, azért ugye egy öttusázó életében nem sokszor adódik az meg, hogy minden számával elégedett. Valami kis hiányérzetecske azért szokott lenni, és ezen a napon én azt éreztem, hogy mind az öt számban jól teljesítettem, és nagyon-nagyon kiegyensúlyozott voltam, és mindezt úgy éltem meg, hogy öröm volt versenyezni, tehát az a bizonyos flow állapot, amiről ugye az emberek álmodnak, az úgy nagybetűsen megvolt ezen a versenyen.
1: Hát kívánjuk, hogy még sok ilyen pillanat legyen a későbbiekben is, és még ugye itt visszafelé haladnánk az időben, nagyon-nagyon sok, nagyon szép eredményedet tudnánk megemlíteni. Most így az közelmúltban elért helyezésekről beszélgettünk, és hogyha itt visszatérünk napjainkhoz, akkor hadd kérdezzem meg, hogy hogyan telnek most a napjaid?
0: Nagyon nagy semmittevés a verseny vége óta sem jellemezte a napjaimat. Még azért ezt picit várom, hogy legyenek olyan napok, amikor tényleg semmit nem kell csinálni, sehova nem kell menni. De például az egyik kedvenc történésem az elmúlt egy hónapban az volt, hogy kimentem a berlini kosárlabda világbajnokságra. Ugye ott Diós Gyuri kosárlabdázónak is szurkolhattunk. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok Ahoninával, Kányási Veronikával és Lelik Rékával, úgyhogy megígértem nekik még tavasszal, hogy kimegyek szurkolni majd Berlinbe, hogyha kijutnak a világbajnokságra, és mivel ez így is lett, így tartottam az ígéretemet, és nagyon-nagyon jó volt kint szurkolni nekik, ugyanis azért ritka az, amikor én egy sporteseményen, mint szurkoló úgy veszek részt, hogy teljesen el tudom engedni magam, nem kell utána edzésre mennem, vagy bármi ilyen nincs a fejemben. És egyébként, hál' Istennek azért nagyon sok megkeresésem volt a verseny óta, több rendezvényen is voltam, és tudtam gyerekekkel beszélni, motiválni őket, vagy remélem, hogy tudtam ilyen értékeket nekik átadni. Úgyhogy államszerű egyébként ez az út, amin most én rajta vagyok.
1: És maradj is rejte, azt kívánjuk. És egyzések tekintetében, ugye itt Dívos Győrbe, Miskolcra is rendszeresen érkezel, Budapest és Miskolc, az továbbra is mind a két város, a főváros, és ugye Miskolc városa is meghatározó így az életedben. Ilyen szempontból most mi az, amit tudhatunk?
0: Így van, én nem engedtem el még továbbra sem azt, hogy a két város között ingázzak. Ugye sokszor megterhelő, de hogyha megvan a balansz, az egyensúly, akkor azért ezt lehet tartani, és mind a kettő nagyon sokat tud adni ehhez az egészhez hozzá. Így persze most is megvan, meg az edzéseimet is úgy alakítottuk ki, hogy részben Miskolcon, részben Budapesten vagyok, illetve ugye az edzőim is megoszlanak, hogy ki hol van. Úgyhogy most is azért igyekszek időt szánni arra, hogy legyek elég időt Kis-Tokajban is, ne csak Miskolcon, de hál' Istennek tud időt jutni erre.
1: És a családdal töltött idő úgy gondolom, hogy mindenképp feltöltődést jelent számodra.
0: Igen, velük is azért szeretek több időt tölteni, és az azért ritkaság, hogy Kis-Tokajban összegyűjön a teljes család, két nővérem, nekik a párék családjaik, illetve ugye a szüleim, és hogyha adódik egy ilyen, akkor azt mindig megbecsüljük.
1: És ahogy már említést is tettél róla, két éve lótulajdonos is vagy. mennyire tudsz időt szakítani erre a tevékenységre, vagy a találkozásra?
0: Én 2 évvel ezelőtt azt hittem, hogy nem igazán van szabadidőm, és ott picit izgultam is, hogy fogom belesűríteni az időmbe azt, hogy na, akkor én lovacskázzak. De tipikus példája vagyok annak, hogy arra van időnk, amire valóban szeretnénk, hogy legyen. És nem mondom, hogy minden nap ki tudok menni hozzá, mert abban a fakadóan sem, hogy ugye Budapest és Miskolc között ingázok, de azért nem gondoltam volna, hogy fogok tudni ennyit a lovammal lenni, és azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt biztos, hogy a rászánom, vagy a lovak körüli teendőkre, vagy lovaglásra szánom, mert ez kapcsol ki legjobban.
1: Nagyon sok meghatározó pillanatod volt, úgy gondolom, már most így 2026-ban, így a versenyek tekintetében. Így legkedvesebbet ki tudsz emelni? Itt hallhattuk, hogy a budapesti nagyon közel állt a szívedhez, ugye? Vagy talán más-más ok miatt esetleg más-mások azok, amiket kiemeltél, és nem csak az eredményben, hanem lelkiekben is tovább viszel?
0: Nekem abszolút a budapesti világkupa szerepel most így az első helyen, még akkor is, hogyha utána azért nem sokkal világbajnok lettem. Természetesen az is egy ilyen dobogós helyezést elérő verseny. Illetve az, amikor Isztambulban az Európa-bajnokságon kint voltak a szüleim, meg a családtagjaim, az egy nagyon-nagyon jó momentum volt.
1: Mindig rövid, közép és hosszú távú tervekről, célokról szoktál előre gondolkodni. Van már esetleg olyan, ami ezek közül velünk is megosztható? Az olimpiát ugye az egy olyan cél, amit kitűztél.
0: Így van, az olimpia az mindenképp szerintem hosszú távú célok között szerepel, mint fő cél. Addig ugye még van körülbelül, hát most már kevesebb, mint 2 év, de hosszú időszak áll előttünk. Ugye a jövő év a kvóta szerzésről fog egyrésztről szólni. Nekem is az egyik célom az, hogy megszerezzem jövő évben a kvótát. Még nem tudom, melyik versenyen, de reméljük, hogy sikerül majd. Ha nem, akkor sincsen semmi gond, mert akkor megyünk tovább a 28-as évre. Viszont vannak persze szakmai részcélok, amiket most, ha elmondom, az lehet, hogy unalmas lenne a hallgatóknak, de igenis vannak kitűzve apró kis csiszolások mondjuk az úszásban is. Illetve azért ne feledkezzünk meg arról, hogy 27-ben Budapesten fogják rendezni a világbajnokságot, kvalifikációs világbajnokságról beszélünk, és hát az elmúlt 3 világbajnokságon sikerült dobogóra állnom, és azért szeretném, hogyha egy valami hasonló szép eredmény születhetne hazai közönség előtt majd, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy motiváció jövő évre.
1: Én is azt kívánom, hogy ez így valósuljon meg, és további szép sikereket kívánok neked, és az eddigiekhez még egyszer szeretettel gratulálok, és nagyon köszönöm, hogy befáradtál hozzánk a stúdióban, és itt beszélgethettünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és itt láttam.
1: Kedves hallgatóink, Guzi Blankával, olimpikonnal, világbajnokkal, világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar ötusházóval, a DVTK ötusházójával hallhattak beszélgetést. Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyet vonta a saját hatáskörbe. A közlemény szerint a 4 ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Flam László, külpolitikai és skandináv térségi szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
1: Született egy megállapodás Grönlanddal kapcsolatban, de még mielőtt erre rátérnénk, kinek és miért fontos ez a hatalmas fagyott sziget a maga 50 ezer lakójával?
2: Hát az Egyesült Államoknak rendkívül fontos. Már második világháború idején is itt támaszpontokat építettek, tehát ebből is rögtön látszik, hogy itt biztonsági szempontból értékelődött fel az Egyesült Államoknak ez a hatalmas sziget, és most a elmúlt 5-6 évben olyan geopolitikai változások, mozgások vannak a térségben, égolvadás, ritka föld ásványkincsekhez jobban hozzá lehet jutni, Kína megjelenése a térségben, ez mind arra sarkalt az Egyesült Államokat, hogy újra elővegye ezt az ügyet, és megpróbálja a fennhatóságát jobban megerősíteni, ami már több évtizede egyébként jelen van a szigeten, csak eléggé korlátozott mértékben.
1: De miért kellett volna ehhez megvenni, hogyha támaszpont létesítési joga eddig is volt? És volt is ott támaszpontja, van egy űrbázisa is ott.
2: Igen. A Trumpi politika meg a retorika eléggé nehezen követhető, tehát ilyen nincs, hogy megveszek egy szigetet. Annak idején a 19. században ilyen előfordult, tehát például a dánoknak voltak afrikai kolóniáik, és ezeket el is adták például az Egyesült Királyságnak, de hát ez 200 akárhány évvel ezelőtt történt, és a mostani normák szerint nem adunk el szigetet. Ez Dániának a része. Grönland autonómiával rendelkezik természetesen. 1970-es évek vége óta eléggé nagy fokú ez az önrendelkezés, de a lényeg az, hogy Grönlandnak a külügyeit, a biztonságpolitikáját, tehát a katonai ügyeket, Dánia intézi meg pénzügyeket is. Tehát ez változatlan. Tehát az Egyesült Államok bármit akar Grönlanddal, Grönlandon, a dánokat, a dán kormányt nem lehet kikerülni, még akkor is, hogyha meg akarja venni.
1: Jó, de más kormányokat az Egyesült Államok azért elég simán kikerült, amikor a teljes vezetést az ágyából bevitte egy amerikai börtönbe. Grönlandon lakik 50 ezer ember, azok nincsenek fegyverben. Simán meg lehetne csinálni, nem?
2: Mert most nem a eszkimókról van szó, hanem a NATO-ról. Tehát itt a grönlandi játékban érintett két NATO ország, az Egyesült Államok és Dánia, érintett ebbe például Kanada, hiszen az Egyesült Államok meg szeretnék katonának szállni Grönlandot. Utánpótlást kell biztosítani, logisztikát, légiúton. Kanadát nem lehet kikerülni. Tehát a kanadai légtér, a kanadai tengeri járatok használata az engedélyhez kötött, és hát Kanada is NATO-tag, tehát Kanada ebbe is bele tud szólni.
1: És hogy az fasírtban van az Egyesült Államok.
2: Igen, és még egy nagyon fontos dolog, hogyha a NATO-t még jobban magára haragítja Donald Trump, akkor az Egyesült Államoknak itt a világban betöltött katonai, politikai vezető szerepe is csökkenhet, hiszen hogy kordában kell tartani itt a nemzetközi eseményeket, tehát kell, hogy mondjuk az európai térségben legyen egy viszonylagos nyugalom, amit a NATO garantál, és ezért nem kellene most szétverni a NATO-t, és ezt ő is tudja, és hát Grönland erre tökéletesen alkalmas lenne, hogyha ezt az ügyet tovább radikalizálja. És az elmúlt évek, ugye 2018 körül már fölmerült Trump részéről, hogy Grönlandot szeretné megszerezni valamilyen módon. Eltelt 6 év, nem történt előrelépés, voltak ilyen szimbolikus lépések, meg fenyegetések, meg ugye a Vance alelnök ott megjelent Grönlandon, és mondta, hogy húj, tényleg ilyen hideg van? Tehát most hagyjuk ezeket a történeteket, de a lényeg az, hogy most az elmúlt napokban lett egy megállapodás közöttük, ez a nesze semmi fog meg jól, ez Trumpnak arra jó, hogy arcvesztés nélkül próbáljon most ebből a grönlandi történetből kilépni. Ez az új megállapodás valójában arról szól, hogy a meglévő katonai bázist, az ottani jelenlétet tovább lehet fejleszteni, amire eddig is volt lehetőség, újakat építhet, nagyobb kontrollt kaphat, és így tovább.
1: Dániának jó a megállapodás? Szemmel láthatóan a televízió képernyőjén megkönnyebbülten söröző dán politikusokat lehetett látni New Yorkban. Örültek nagyon. Okkal?
2: Beszéltem dánokkal, és ez az a generáció, amelyik a második világháború után nőtt fel, és az első reakciók, amikor Trump itt megpróbálta megszerezni Grönlandot, hogy ebből tényleg háború lesz, tehát nagyon sok dán azt hitte, hogy tényleg le fogják rohanni Grönlandot az amerikaiak. Mondom, ez a dán átlagember, vagy a dán társadalom egy részének a véleménye, és ők ezért lélegeztek fel, hogy akkor most pont került a történet végére, tehát nem lesz invázió, nem lesz megszállás, sikerült valamilyen papírt aláíratni a két fél között, és a veszély elhárult. De hát hozzáteszem, tehát Dánia a legelejétől azt mondta, tehát ez nem tárgyalási alap, tehát nekik ez minden egyes perc, amit a grönlandi ügy úgymond megoldásához elvezetett, ez sem megoldás, csak ideiglenes, nem tudjuk, hogy holnap mi fog történni, az neki idő, pénz, pocsékolás volt. Tehát itt nincs miről beszélni dán részről. Tehát itt megvannak a megállapodások, Dániához tartozik, autonómia van, az Egyesült Államok használhatja a korábbi szerződés értelmében, most ezt egy kicsit kibővítettük, hogy Trump megnyugodjon, de hát kérdés, hogy mennyire nyugodott meg, és meddig.
1: Nekünk ugye magyaroknak nincsenek szigeteink sehol. Ezért nem nagyon értjük, hogy a dánoknak Grönland az micsoda. Kicsit olyan, mint az oroszoknak a Krím. Mi? Milyen?
2: Dán történelemnek a része... Itt még a viking időkig, ha visszamegyünk, a dán és a norvég vikingek eljutottak Grönlandra, tehát itt volt annak idején már egy történelmi kapos, de hogyha a tisztán dán tartalmat nézzük, a 1700-as évekbe kezdte Dánia szószerint gyarmatosítani Grönlandot, tehát misszionáriusok érkeztek, felhúztak templomokat, jöttek dán telepesek, beindult a helyi élet, halászat döntően, tehát itt a 1700-as évektől már masszív dán jelenlét volt, és úgymond Dániához tartozott így Grönland, és az 1950-es évekbe kapott már egyfajta belső önállóságot, de Grönland napi szinten Dániának a része. Mit jelent ez? Például a 1950-es évektől a háború után sok dán orvos, tanár, nővér ment Grönlandra dolgozni, többször annyi fizetésért, és akkor ott létrehozták azt az infrastruktúrát, amit oktatás, egészségügy, stb., amiről beszélünk, tehát itt egy mindennapi, szinte megfogható kapcsolat van a két rész között. És Dániának szerves része volt Grönland, ugye több mint 200 éven át, tehát itt ők magukénak érzik Grönlandot sokkal jobban, és nem is lehet történelmi hasonlatokat, párhuzamokat találni, hogy most ez melyik más esethez hasonlít. Tehát Dániának a része volt, és most kevésbé az.
1: A grönlandiaknak mit jelent Dánia? Ott van egy autonómia törekvés, a terület maga is autonóm terület, széleskörű autonómiával. Hogy tekintenek a Grönlandia Dániára?
2: Van kétféle négyzet, ezt könnyű kitalálni, tehát az egyik az a hagyományos úgymond grönlandi nacionalizmus, hogy a dánok annak idején gyarmatosították a szigetet. A másik négyzet az, hogy Grönlandon dán segítség nélkül, most itt nem csak a humán erőforrást mondom, akik ide jöttek dolgozni, hanem a dán államnak a pénzügyi segítségét is. Tehát Dánia masszívan támogatja, utalja a pénzt Grönlandra, hogy itt a jóléti intézmények, a rendszer az működjön.
1: Legyen iskola, orvos?
2: Legyen iskola, orvos. Hát a közlekedés az nem, tehát az egész Grönlandon, ugye több mint 2 millió négyzetkilométeres területről van szó, van körülbelül 150 kilométeres út, Tehát itt a közlekedés annyira nem, nyilván a úgymond városi közlekedés Nuuk vagy Gotha fővárosban el lehet képzelni, hogy milyen, de valamennyire van. Tehát az a lényeg, hogy dán pénz nélkül Grönlandon megáll az élet. Tehát azért ezt ők is tudják. És innentől az, hogy mi mennyire szeretnénk függetlenek lenni, meg a másik ugye a hadsereg, tehát a biztonság, a katonai ügyek, tehát itt a dán hadsereg, Dánia, mint NATO tag látja Grönland biztonságát. Az Egyesült Államokkal úgymond társbérletben ezekkel az említett szerződésekkel. Tehát ha ebben a mostani feszült nemzetközi helyzetben bármilyen fegyveres konfliktus alakul ki, az északi térségben, Grönlandot érintve, kivédi meg az országot. Tehát nekik ez egy nagyon fontos szempont, és hát jelenleg a NATO Dánia látja ezt a feladatot, ővé ki a felelősség. Tehát a grönlandiaknak a nagy része racionális, tehát tudja, hogy mit jelent ez a dán köldök zsinór mindenfajta értelemben, védőháló, szociális értelemben finanszírozza a sziget mindennapi életét. Tehát itt ez egy elég összetett kérdés, nem lehet leegyszerűsíteni arra, hogy idejöttek annak idén 200 éve, és azóta fosztogatnak.
1: Ez a megállapodás most ezt a feszültséget végleg lecsökkentette, vagy Donald Trump ébredhet úgy jövő hét hétfőn, hogy nem jó üzletet kötöttem, de hát minden üzletet újra lehet kötni, próbáljuk meg.
2: Hát a válaszom ez utóbbi, plusz hozzátenném azt, hogy ebben az új szerződésben szerepel egy érdekes bekezdés, hogy minden ellenséges országnak a terjeszkedését Grönlandon, a térségben, annak elejét kell venni, meg kell akadályozni. Az én első gondolatom az volt, melyik ország ellenséges Donald Trump számára.
1: Tehát amelyikről mondja.
2: Amelyikről mondja. Tehát akár egy NATO szövetséges, nézzük meg a Kanada Egyesült Államok kereskedelmi feszültséget, tehát ott is egy NATO országról van szó, Kanadáról, tehát itt bárki lehet ellenség, nem csak a hagyományos amerikai doktrinában ellenségként elkönyvelt, hallgatólagosan akár Kína vagy Oroszország. Tehát itt lehet ellenség, aztán Dánia, bármelyik északi ország, bármelyik NATO ország, és ennyi. Tehát nem csak arról fog szólni, hogy a spanyolokat is kiosztott annak idején Trump, hogy nem fogunk velük többet kereskedni. Tehát az is egy NATO ország, és most ha nem kereskedünk, hanem másfajta ellenségeskedést keresünk velük, akkor az milyen formát ölt? Tehát akkor mit jelent az, hogy ő ellenség lesz? Tehát a Grönlandra ez ugyanúgy igaz.
1: Amikor felhozta Donald Trump a grönlandi lehetőséget, hogy megszerzik, akkor mindenki nagyon rövid lépésekkel jutott el a NATO szétesésének a veszélyéig, hiszen NATO tagországok kerültek egymással szembe. Ez a veszély, ez továbbra is fönnáll? Ameddig nem tudjuk, hogy Donald Trump hétfőn hogy ébred?
2: Én azt láttam, hogy a trumpi politikát nehéz elemezni, a mintázata az eléggé mozog, meg eltűnik, meg előjön, hogy idáig nem feszíteni a húr. Tehát az elmúlt pár évben mindig visszatáncolt Donald Trump annál a pontnál, amin, hogyha túljut, akkor valóban a NATO politikailag elkezd szétesni. Tehát idáig ő nem megy el. Idáig ezt láttam. Hogy holnap mit fogunk látni, az egy más kérdés. De Grönland, ahogy említettem, akár Kanada esette itt a kereskedelmi háború kapcsán, az egy előszobája lett tényleg annak, hogy biztonságpolitikára terelődik már ez az ellenségeskedés, nem a gazdaságra és a kereskedelemre. És Grönland hát remélhetőleg nem fogja ezt a lehetőséget, alkalmat felkínálni, mert ennek nagyon fog örülni Oroszország és Kína, és ezt Trump is tudja.
1: Oroszország és Kína most ehhez a NATO-n belüli turbulens viszonyhoz hogy viszonyul? A kínaiak általában úgy viszonyulnak, hogy mintha nem lehetne kitalálni, hogy mit is gondolnak valójában.
2: Kínáról elemzések is azt mondják, tehát megvan a saját érdekszférája, mondjuk így, tehát a Dél-Kelet-Ázsia, Tájván ügye, tehát egy jól lehatárolt kínai érdekszféra van. A NATO meg az Észak-Atlanti térségnek a biztonságát garantálja, tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz. Tehát én úgy gondolom, hogy amíg a NATO országok részéről nem lesz további olyan lépés, provokatív lépés Kína felé. Tehát ilyen volt, hogy német hadihajót fölbukkant, tehát mint NATO ország hadihajót fölbukkantott a kínai tenger környékén, tehát ebből voltak már rögtön problémák. Tehát amik ezek a provokatív lépések nem szűnnek meg, addig gyanakodva fog a NATO-ra tekinteni Kína, én úgy gondolom, tehát mindenkinek a saját érdekszférájában van a helye, mondják ők, tehát a NATO-nak nincs keresni valója ebben a térségben.
1: Az világos, hogy
2: ki... A más kérdés, hogy az atlanti, az északi Grönland térségében mi a helyzet, mert ott nem NATO-ról van szó, hanem kőkemény gazdaságról, a klímaváltozás miatt hozzáférhetővé váltak a természeti kincsek, ritka föld ásványokat lehet bányászni, amennyiben ez a folyamat folytatódik, és itt Kína számára is érdekes, illetve érdekelt, hogy hogyan alakulnak ez örövviszonyok, mely országok fognak bányászni, vagy éppen Grönlandon fognak bányászati engedélyt kapni, és Kína számára ezért érdekes ez a térség, fontos számára. Tehát itt nem katonai szempontokról beszélni, hanem gazdasági szempontokról, de miután ez egy NATO térség, ha a keleti részét nézzük, mert ugye a nyugati részét nézzük, mert a keleti részén van ugye Oroszország, tehát itt sok szereplős játékról van szó, amikről itt az északi sarkvidéki területről beszélünk, tehát itt Kínának is van keresnivalója idézőjelbe, tudományos tevékenységeket folytat, meg is kapja ezért a különböző vádakat, hogy valójában kémkedik, és megpróbálja fölmérni ott a biztonsági struktúrákat, és így tovább. Tehát itt Kína szintén jelen van, de itt nem a NATO-val áll szemben, hanem itt egy olyan jelenségről beszélünk, hogy a klímaváltozás miatt a kereskedelmi útvonalak gyorsabbá válhatnak, nem kell körbehajozni a világot, elég északról majd eljutni az európai kikötőkbe, Finnországba, Egyesült Királyságba. Hát ez a kínai gazdaság számára nagyon fontos, hogy itt hogyan fognak alakulni a viszonyok, és emellett, ha már lehet itt bányászni is, hát akkor miért ne? Tehát ez nem NATO ügy, hogy Kínának Grönland környékén, az Észak-Atlanti térségben milyen keresni valója van.
1: De katonai erő nélkül ilyen érdekeket érvényesíthet egy ország? Tehát, hogyha oda küldöm a bányászaimat, meg a kereskedelmi hajóimat, akkor azokat valahogy biztosítani kell, hogy azok hazajöjjenek. Kell ott mellettük hajóznia olyan hajónak is, aminek csöve van.
2: Ahogy említettem, itt egy NATO térségről beszélünk, tehát ahol a térség biztonságát a NATO látja el. Tehát az, hogy itt Trump nem véletlenül mondja azt, hogy a biztonsági térségen belül, hogyha bármilyen kereskedelmi gazdasági tevékenység végre elindulhat, illetve folytatódhat, mert eddig is volt, akkor ezt az Egyesült Államok tartsa kontroll alatt. Ez a legfontosabb, és ezt Kína is tudja. Tehát itt most, ha megjelennek akár a kínai, vagy orosz, vagy később más kapacitások, tehát kereskedelmi és egyéb, ami nem biztonsági, ők tisztában vannak ezekkel a tényekkel. De én még egyszer hangsúlyozom, mi beszélünk most a biztonsági dimenzióról, az Észak-Atlanti térségben, meg a klímaváltozásról, tehát ennek ugye kőkemény biztonsági következménye is vannak. Lássuk Trump-Grönland viszonyát. Ugyanakkor, csak még egyszer hangsúlyozom, a kereskedelmi gazdasági rész, ami ezzel összefügg, itt van a lehetőségek hazája, Kína itt is megjelenik, ahogy az európai autóiparban kihasználja a különböző réseket, és beszivárog. Itt nyilván másról van szó, mert itt kőkemény ugye NATO térségről van szó, hogy említettem, de mondom, ez egy komplex játék. Minden mindennel összefügg, az Észak-Atlanti térségben az elsődleges szempont, a dimenzió, amit nem lehet kikerülni, ez a katonai szempont. Minden más erre épül, meg a politikai szempont. Ki fog bányászati engedélyt kapni Grönlandon, ezt a dán kormány mondja meg a grönlandokkal egyetértésbe. Kaptak ott már bányászati jogot például a csehek, más náció is, nyilván Kína is fog próbálkozni, hát meglátjuk, hogy hogyan bírálják ezeket.
1: Finnország és Svédország is csatlakozott a NATO-hoz, Svédország egy kicsit döccenősebben, mint azt mindenki várta. Elsősorban hát a magyar ellenállás, az előző magyar kormány ellenállása miatt. Az orosz háború, az oroszok háborúja motiválta őket? Vagy ez egy hosszú folyamat volt, és az csak a pont volt a végén?
2: A NATO-tagság esetében. Hát Svédország hagyományosan semleges volt, tehát a 19. századi napóleoni háborúk óta nem viselt hadat, és a svéd semlegesség ez beégett a svéd mentalitásba, gondolkodásba, a svéd szociáldemokraták által felépített egy jóléti államba, tehát több generáció nőtte be fel, semlegesek maradunk és jólét. És a vesztes háborúk a 18. században, például Nagy Péter cárnak a balti terjeszkedése, az a svédek számára is egy intőjel volt, elveszítették Finnországot, az átkerült a cári Oroszországhoz 1808-ban, és hát itt az oroszokkal többször háborúztak, ezért úgymond az orosz fóbia, az orosz veszély az jelen volt mindig is a svéd fejekben. A Ukrajna elleni orosz agresszió viszont napok alatt megváltoztatta ezt a több mint 100 éves hozzáállást a svédekben, hogy itt mi nem akarunk NATO tagok lenni. Hát svéd baloldal, a szociáldemokraták, hát kőkemény NATO ellenesek voltak korábban, imperialista igényeket szolgálják, és stb. Stb. Aztán mondom, pár nap, és minden megváltozott. Tehát megint az oroszok ugye itt vannak a spájzban, és hát ez komolyan kell venni, úgyhogy Svédországnak a NATO-hoz kell csatlakozni, annyira reális, fizikálisan az orosz fenyegetés, ennyi. Tehát ez egy óriási váltás volt egyébként, bármilyen rövid idő alatt következett is be a svéd gondolkodásban, de ez egy mérföldkő a svéd történelemben. Tehát ez a válaszom erre. A finnek esetében meg a közös történelem, ugye több mint 2000 kilométeres közvetlen határszakasz van a oroszokkal. Annak idén ők is háborúztak, ott volt a téli háború, a második világháború idején, annak volt a folytatása, a karélői háború, tehát a finn identitás mentalitásban is ez az orosz fóbia markánsan jelen volt, és ahogy említettem, a Ukrajna elleni orosz támadás mindkét ország számára azonnal fölvetett egy kérdés, hogy most mi legyen, és azonnali választ is követelt, hogy mi legyen a következő lépés, és nem haboztak a válaszsal, gyorsan megszületett a válasz a NATO belépés.
1: Most nyugodtak? Nyugodtabbak, mint korábban voltak, amikor a NATO-hoz csatlakoztak, csak azóta a NATO-ban is történnek dolgok, például Donald Trump történik benne minden nap.
2: Az északiak is megtapasztalták azt, hogy most minden bizonytalan, senki se lehet nyugodt. Tehát itt megjelennek naponta hírek, hogy most a svéd biztonsági szolgálat ilyen információkat osztott meg, hogy most Putyin éppen holnap, holnap után, vagy két év múlva fogja megtámadni Európát. Ez nem lebecsülendő, félreértésnenség tények. Ez egy olyan trend, ami a bizonytalanságot jelenti a svédek számára is, tehát komolyan veszik, nyugtalanok, és számolnak azzal, hogy bármikor folytatódhat ez az orosz expanzió, amit ők mondom a saját bőrükön a történelem során megtapasztaltak. Nehezen hiszik el, de a történelmi tapasztalat megtanította őket arra, hogy ne legyünk naívak, tehát bármilyennyire vagyunk NATO tagok, meg itt a NATO 5-ös cikkel megvédenek minket. Azért mondhatja ezt egy olyan ország, amelyik nem határos Oroszországgal közvetlenül, meg mondhatja egy olyan is, amelyik 4-5 ezer kilométerrel arrébb van, ha bár egy balisztikus rakét vagy egyéb, az ugyanúgy válaszolat erre a kérdésre negatív értelemben, de komolyan veszik és nyugtalanok. Minden bizonytalan és minden kiszámíthatatlan.
1: Maradva az északiaknál, őket úgy is szoktuk mondani, hogy a fukar északiak, mert azt mondják, hogy nem végtelenül akarják nettó befizetőként az Európai Uniót finanszírozni. Egy következő uniós költségvetési szakasz előtt állunk. Most mit mondanak?
2: Ugyanezt mondják. A svéd esetben még kérdéses, hiszen egy új kormány lesz nem sokára, Magdalena Andersson szociáldemokrata vezető irányításával, de idáig és az ő korábbi megnyilvánulása alapján elmondható az, hogy ez a fukar északi fogat, ez továbbra is ragaszkodik a véleményéhez. A dánok egy rövid időre ebből most kitolattak, de ez nem jelenti azt, hogy feladják az elveiket. Mit jelent ez? Az EU következő költségvetését szeretnék módosítani olyan értem, hogy ők, mint nettó befizetők, szeretnék látni, hogy ezek a pénzek valóban értelmes témákra fognak-e elmenni. Ehhez hozzátartozik ez a jogállamisági mechanizmus. A svédek ebben, meg a dánok, finnek abszolút úttörőek voltak, tehát ők nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy a jelenlegi jogállamisági mechanizmus is szigorúbban érvényesüljön a mostani EU-s költségvetésben, de ez nem sikerült. Most úgy néz ki, hogy ez még szigorúbb lesz majd. Most az új magyar kormány számára ez jó hír, hiszen ezeket a jogállamisági akadályokat számolják fel folyamatosan. A rossz hír viszont az, hogy az északiak a kohéziós felzárkóztatási pénzeket és a mezőgazdaságra fordítandó EU-s támogatásokat, amit majd megkap a többi ország, ezeket az összegeket akarják redukálni, vastagon visszavágni. Ez nagyon sok ország, Magyarország szemben is elfogadhatatlan lesz valószínűleg. És itt a kérdés az, hogy Svédországot, többi északi országot milyen engedményekkel lehet rábírni arra, hogy ezek a források menne csökkenjenek. Nincsenek pontos számok erre, de korábbi adatok alapján azért egy olyan 13 ezer milliárd forintnyi támogatás függ ettől, amit majd Magyarország megkap a következő EU-s költségvetésbe, tehát eléggé nagy összegről van szó. És hát nem mindegy, hogy ez hogy fog alakulni, és a svéd kormány mit fog képviselni ebben az ügyben, de ahogy említettem, a mostani még regnáló konzervatív kormány, az pont itt a fukar fogathoz tartozik, Ausztriával, Hollandiával, és most már Németországgal kiegészítve, akik a nettó befizetők nagy része. Dánia azért nincs ebbe benne, mert ők korábban ezzel egyetértettek, csak most azt mondták, hogy igen, kevesebb pénzt kell itt a kohéziós alapokra, illetve a mezőgazdaságra, és a felszabaduló úgymond többletforrás menjen a védelemre. Tehát itt védelemre, illetve technológiára, tehát ebben benne van egyrészt az orosz fenyegetés elleni küzdelem, tehát még több fegyver kapacitás képességet tudjunk fejleszteni EU-s pénzből, ez önmagában is egy párhuzamos struktúrát jelent, hiszen ott van a NATO is, abban szintén többet kell mindenkinek befizetni a GDP-ből, ugye Trumpnak ez volt a követelménye, és ezért akadt ki a spanyolokra, annak idején, hogy ők ezt nem emelték meg a GDP-s hozzájárulást. És a másik meg az, hogy itt a technológiai fejlesztéseken is hangsúlyul, ugye a mesterséges intelligencia és egyéb olyan nagy gigaberuházások lesznek, hogy nem mindegy, hogy mostantól a kutatás, fejlesztés, a technológián belül milyen területekre fog irányulni ez az EU-s költségvetés. És a dánok és a svédek, finnek mondják azt, hogy ezek a területek kiemelt figyelmet kapjanak, legyen prioritás, és hogyha több pénz kell, akkor az ezekre a területekre menjen el, viszont ha emiatt hiányozni fog pénz más területekről, mint a Magyarországnak fontos kohéziós meg agrár területek, akkor ott csökkenteni kell. És ez a jelenlegi helyzet, és jelenleg nem is látom azt, hogy például a lendő szociáldemokrata a svéd kormány az engedne ebbe a kérdésbe. Tehát ők is még markánsabban támogatják Európa katonai védelmi megerősítését, mint a konzervatív jelenlegi kormány. Tehát nem hiszem, hogy itt egy nagy fordulat lenne a svéd politikában. És még annyit tennék ehhez hozzá, hogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk Magyarország két tárgyalásokat folytat egy északi országgal, külpolitikai kérdésekben itt valójában nem egy északi országgal tárgyal, mert az északi együttműködés, ami az 1950-es években jött létre, Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Izland, öt ország van ebbe benne, NATO tagok, EU tagok, ők itt egyfajta koordinációt valósítanak meg.
1: Tehát, de mi nem tudnánk együtt mozogni mondjuk a V4-ekkel? Az új kormány úgy tűnik, hogy örömmel lép és működteti a V4-et, sőt a V4 tagok is úgy várták Magyar Pétert, mint a negyedik muskétást.
2: Ez nagyon érdekes megközelítés téma, mert még annak idején a Magyar Külügyi Intézetbe készült ilyen stratégia anyag, hát több mint 20 évvel ezelőtt, hogy hogyan lehetne a visegrádi együttműködést hatékonyabbá tenni, hogy egy kicsit hasonlítson az északi együttműködésre. Óriási különbség van a két együttműködési minta vagy modell között. Az északiban

0: témába. Tehát ne higgyük azt, hogy ha mondjuk a svéd új kormánya lesz egy találkozó, akkor azt ne követnék árgus szemekkel a többi északi országok, hogy mi hangzott el. Érvényes az ukrán helyzetre, a EU-s büdzsére, ott rögtön a finn meg a dán partner oda fog figyelni, hogy most Svédország mit mondott itt az EU-s következő büdzséről, mit ígért mondjuk Magyar Péternek cserébe, ha ígért valamit, abban szerintem semmit nem fog így ígérni. Úgyhogy ezekre oda kell figyelni, és az északi együttműködés ebből a szempontból, tehát valóban hatékonyan működik, és nem azt jelenti, hogy át kell venni egy ilyen modellt, mert nem lehet átvenni, de vannak olyan intézményi részei, amit viszont át lehetne venni. Tehát a visegrádi országok szakminisztrének egy sokkal jobban irányított együttműködése, találkozói, stratégiaalkotás lenne.
1: Legyen legalább egy irodája a V4-eknek, ahol van egy állandó személyzet.
0: Hát például működik ugye a visegrádi alap, ez a pénzügyi alap, amit közösen koordinálnak úgymond, különböző fejlesztésekre, támogatásokra megy el a visegrádi térségben. Na most ennek a mintájára lehetne ezt a szakpolitikai együttműködést is valahogy fölhúzni, ahogy az északiak teszik ezt már évtizedek óta. És erre, mondom, Észak-Európában odafigyelnek a döntéshozók, tehát ők koncentráltan lépnek fel, közösen lépnek fel, egy bármilyen témában legyen az biztonságpolitika, ugye az Európa politikánál már más a helyzet, mert norvégok meg az izlandiak nem EU tagok, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy ne használják fel ezt az északi platformot pontosan arra, hogy olyan európai ügyeket formáljanak a saját igényeik szerint, amikre nem lenne lehetőségük, mert nem EU tagok, és nem tudnak részt venni az EU-s döntéshozatalban. De hát ott vannak a svéd, a dán és a finn testvéreink, hát majd rajtuk keresztül befolyásoljuk ezeket az ügyeket. Tehát ezért nagyon érdekes ez az északi együttműködés, és én szerintem a készülő magyar külügyi stratégia számára is, hogyha a visegrádi együttműködésnek a hatékonyabb tétele is szerepel benne, akkor az északi példa ebben segít, de mondom, erre már elkészültek annak idején ezek az anyagok.
1: De bocsánat, lenne a visegrádi együttműködésnek valami olyan közös alapja, mint amilyen az északiaknak van? Például szocialisták voltunk egykoron valamennyien, ugyanaz a tapasztalatunk a világról. Ez nem volna elég? Vagy a napi politikai pártirány különbségekhez fölülírják?
0: Fölülírják. Más a politikai kultúra, és ez az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy egy északi mintához hasonló visegrádi modellt építsünk fel. Pontosan itt az ideológiai törésvonalakról beszélünk. Az északiaknál sosem volt akadály az, hogy most egy konzervatív, egy liberális, vagy egy szociáldemokrata kormányfő ül le tárgyalni a másikkal, tehát az északi együttműködésnek a koppenhágai munkatermeiben, és beszél a másik kereszténydemokrata vagy liberális kormányfővel, vagy a szakminiszterek szintjén.
1: Bocsánat, de miért nem? Ott nem élethalál kérdés, hogy éppen ki van kormányon. Nálunk azt tanultuk a rendszerváltás óta, hogy lényegében az.
0: Azt szokták mondani, hogy ha egy országban olajzottan működik a politika, a politikai kultúra kifinomult, akkor nagyon unalmas a belpolitika, és én ezt vettem észre a svéd választásoknál, amik most voltak nemrég. Most is néztem a legfrissebb híreket, hogy hogyan áll a kormányalakítás. Lesz az új bal-közép kormánynak kormányozási lehetősége, mert három mandátummal vezettek, csak lehet annyival zárult le a svéd választás. És hát nem mindegy, hogy most ott a kisebb pártok, akik támogatják, azok mennyire fognak belemenni egy olyan felállásba, hogy a hagyományosan kívülálló baloldali pártot bevonják a kormányzásba, akkor az a centrumpárt az kitolat, és akkor így nem lesz, a kisebbségi kormány fog csak alakulni. És vártam, hogy ezek a hírek a mai napon hogyan alakulnak, és semmit nem találtam. Tehát már nem érdekli őket a választás a belpolitika ilyen értelemben. És ez van magyarázat erre a kérdésre is, hogy az északiaknál irtoznak mindenfajta bizonytalanságtól és kiszámíthatatlanságtól, és ez így volt az elmúlt 70 évben is, amik az északi jóléti államok létrejöttek, illetve az aranykorukat élték. Tehát itt

0: az, hogy egy baloldali vagy jobboldali párt az megakaszt egy kormányalakítást, és emiatt akár új választásokat kelljen kérni, ez egy megbocsáthatatlan bűn a választóknak északon. Tehát ott mindenki pragmatikus, keresi a kompromisszumot, függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldalról van szó. És ez több évtizede így működik, és több olyan generáció nőtt föl közöttük a jelenlegi 50-60 éves politikusi vezetők, akik irányítják az északi országokat, akik ezt szerint cselekszenek, és ők irányítják az északi együttműködést is. Tehát most ezt lefordítva ugye a visegrádi együttműködésre, hogyha mi tudnánk előrelépni, és azért például a Ficon látom a szlovák kormányfőn, hogy ő úgy kezd pragmatikussá válni, tehát vannak témák, amikbe már nincs az a merev elzárkózás.
1: Hát csak hát a Szlovákiában élő magyarok ügye, az mindig tehát egy hatalmas.
0: Kezdem meg látni, hogy vannak, tehát ez egy olyan folyamat, ami legalább látom, hogy valami elindult, ami reménykeltő. Tehát én most is emlékszem arra az északi együttműködési koordinátor, akivel még annak idején találkoztam, Magyar Külügyi Intézetben, és kérdeztem tőle, hogy ön szerint ez az északi együttműködés, ezt rá lehet húzni a visegrádi együttműködés, és aki rám nézett, mosolygott, hát arra rengeteg idő kell, és aki rámutatott a félre, hogy itt a fejekbe kell változás, tehát nagyjából amiről most mondtam, hogy teljes hát mentalitás, gondolkodásbéli fordulat kell, és ez tényleg időt vesz igénybe, de én azt mondom, hogy ezt el kell kezdeni, és főleg most, amikor itt nagy ügyekről fogunk dönteni, és egy nagyon fontos dologról van szó. Tehát itt az északi együttműködés kapcsán ugye a EU közös jövőbeli büdzséjéről is beszélünk, hogy ők koordinálják az álláspontjukat, most a három EU-s országról van szó. Ez lesz az első olyan EU-s büdzsé 2028 és 34 között, amelyet egy olyan időszakban fognak tárgyalni, amikor orosz-ukrán háború zajlik, a Trumpi kiszámíthatatlan politika tombolja ki magát, energiaválság van, a közel-keleti helyzet. Tehát itt soha nem volt még ilyen feszült geopolitikai helyzet, amikor ez az EU-s költségvetés meg fog születni, és erre 2027, én azt mondom, szeptemberre, novemberéig pontot kell tenni. És itt egy adhok jellegű együttműködésről lehetne szó a visegrádiak esetében, hogy itt a lehető legjobb pozíciót harcolják ki maguknak röviden, ne kelljen kevesebb pénzt kapniuk, mint korábban, és ehhez kellene ez az intézmény együttműködés, amit az összekeak megvalósítottak. Tehát itt van egy olyan ügy, ami most felülírja az ideológiát a jobb és baloldal között, és ezért ez egy fontos elem, illetve egy alkalom lehet arra, hogy jobban együttműködjenek a visegrádiak.
1: Az energiaválság ügyében, annak megoldásában nem tudjuk valahogy bevonni a norvégok hatalmas olajvagyonát?
0: A norvég eset az két szempontból is nagyon érdekes, hogy egyrészt nem EU tagok. Ugyanakkor ők tagjai az európai gazdasági tér vagy térségnek, tehát ez azt jelenti, hogy ők valójában EU tagok, mert hozzáférnek a belső piachoz, csak a politikai döntéshozatalban nem vesznek részt EU szinten. Tehát egy kvázi EU tagság, de van pár terület, például az energiapolitika, ahol ők döntenek maguktól, és ők maximálisan mozgosítanak minden képességet és kapacitást, hogy Európának több földgázt, olajat szállítsanak. Tehát itt nem lehet elmenni a végletekig. Tehát a norvégok tudják, hogy mi a felelősségük, tudják, hogy mi a feladatuk, és ez szerint is lépnek. Ez az egyik dolog, de ők egy magukban nem tudják megoldani Európának az energia problémát, energiaválságát. Itt a vezetékek, infrastruktúrát azt sokkal jobban kellene még felfejleszteni. Nem is erről van szó. A norvégok esetében van ez az olaj alap. Ez az állami alap, ami a norvég olajbevételeket kezeli.
1: Ezen... Norvég lennék, nekem is lenne tulajdonrészem a norvég olajvagyonban.
0: korlátozott mértékben lehetne, de ez egy teljesen zárt, hát mondjuk úgy, hogy igen, bele lehet ebbe csatlakozni, lépni. Van egy plafon, tehát itt el lehet abból a bevételből X témára X norvég koronát költeni, és erre törvényi szabályozás van. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy én kiürítem ezt az alapot holnap utánra, és akkor így megoldódik Európának a energiaszükséglete. Tehát ez nem így működik. Tehát ők erre vigyáznak, ez a jövő befektetése a számukra. És 1-2% a bevételeknek azt visszacsöpögtetik a költségvetésbe. Tehát nagyon keveset. És akkor a költségvetésbe, ami abba visszajön, akkor abból finanszírozzák a jólétet, például amennyire lehet meg lakhatást, egészségügyet, közlekedés, stb. Tehát ez egy szent tehén, ehhez nem nyúlunk hozzá, nem vágjuk le, és emellett pedig a meglévő kapacitásokat maximálisra pörgetjük, hogy Európát segítsük energiaügyekben. Tehát Norvégia esetében ezt így lehet összefoglalni.
1: Norvégiában értem, hogy mitől működik a jóléti állam, mert ott van egy hatalmas vagyon. De jól működik a jóléti állam Svédországban is, Finnországban is. Mi úgy szoktuk őket nézni, hogy ott nagyon jól megy ez, csak biztos nagyon sok adót fizetnek, azért költözik Björn Borg Monakóba.
0: Finnország és a jólét, ez azért érdekes, csak így a végét hallottam, hogy rögtön eszembe jutottak a svédországi történések, például a 70-es években a legnagyobb munkakeresők éppen a finnek voltak Svédországban. Tehát finneknél az a jólét 90-es évek körül következett be, ugye Nokia és társai, tehát sikerült meglovagolni ezt a telekommunikációs hullámot. Hát én nagyon óvatos vagyok azzal, hogy mennyire van jólét ezekben az északi országokban, meg mi az, hogy jólét, tehát mihez viszonyítsuk. Az tény, hogy a svédeknél az 1950-es évektől 90-es évekig tényleg egy jóléti államról beszélhetünk, bőkezű juttatások, kiszámíthatóság, stabilitás, oktatás, családtámogatás, egészségügyi ellátás, tehát minden a toppon volt, mondjuk így. Aztán ez megváltozott a 90-es években, volt egy gazdasági recesszió, és azóta ebből a jóléti kiadásokból ők azért faragnak rendesen. És a Dán, illetve a Norvég esetet megbeszéltük. Dániában is van ez a jóléti állam, de sokkal, tehát máshogy működik, mint Svédországban. Tehát az a lényeg, hogy a különböző területeken az állam masszívan jelen van, és nagyon magas szintű a többi európai országhoz képest az ellátás, illetve, tehát beszélünk akár az egészségügyről, akár az oktatásról, de az itt is most már komoly problémák vannak ezekben az országokban is. A jóléti államot fönn kell tartani, és például a svéd szociáldemokrata kormány szociáldemokrata kormányfő, ha valószínűleg az lesz, Magdalena Andersson, ő úgy kampányolt most a legutóbbi választásokon, hogy a jóléti államot fenn kell tartani, és meg is kell védeni. Na most ez két ellentétes dolog, mert a jólétet kívülről megvédeni, például külső támadástól és hasonló.
1: De a bevándorlásra gondol? Mire gondol?
0: A jóléti államnak a költségeit egyre nehezebb előteremteni. A svédek is, tehát szigorítottak ezen. Lakhatási költségek, rezsi, iszonyúan megdrágult Svédországban 2022 után, tehát körülbelül élelmiszer, tehát körülbelül 15-20%-kal drágább most minden, mint 4 évvel ezelőtt volt. Azért ez egy eléggé nagy ugrás egy ilyen országban, ami eléggé drága. Tehát hiába vannak a havi fizetések, mondjuk 30-35 ezer svéd korona, tehát olyan 1 millió, bruttó 1 millió forint körül, azért ez nem egy akkora összeg, mert mondom, mindent meg kell fizetni, minden drágább, és ez a drágulás is azért beütött a mindennapi életbe. Tehát a jóléti államot sokkal nehezebb finanszírozni, mint korábban. A gazdasági helyzet nem olyan jó, visszaestek a beruházások, munkanélküliség Svédországban 8-9% jelenleg. Ez egy óriási szám. Tehát amikor mi a jóléti államról beszélünk, meg a 60-as, 70-es évekbeli aranykoráról, hát egy ekkora szám, ez elképzelhetetlen volt.
1: Akkor nincs munkaerő. hiány, mert hát ott van a piacon egy csomó ember, aki munkát keres. Ez nem olyan, mint nálunk, hogy mi azzal küzdünk, hogy nincs már több ember, aki dolgozzon.
0: Hát a migrációt, bevándorlást nem lehet kikerülni az északi országok esetében sem. Svédország egy külön történet, tehát a két világháború alatt semleges volt, tehát úgymond volt ideje tovább hogy fölépíteni ezt a jóléti államot, kellett a munkaerő, először Európából jöttek, hasonlóan, mint az NSZK esetében.
1: Törökök,
0: jugoszlávok, Dél-Európából, és aztán jöttek például a finnek, és jöttek a Európán kívüli országokból is, és ez az integrálás, ez működött. Tehát többé-kevésbé működött, és a 90-es évektől pedig a fekete-afrikai konfliktusok miatt egy olyan fiatal generáció érkezett az országba, mint politikai menekült, akik életkoruk, világlátásuk, identitásuk, és egyéb miatt nem akartak integrálódni a svéd társadalomba. És ez volt az első komoly intőjel, hogy lehet, hogy nem működik ez a integrációs, bevándorlási politika, hogy eddig. De nem vették komolyan. És tényleg nem működött, és ez csak rosszabbodott azóta. Tehát, de miért? Azért, mert egy olyan, ahogy említettem, politikusi generáció nőtt fel, akik radikális lépésektől is írtoznak, tehát a reformok...
1: Nem fognak deportálni.
0: Nem fogunk deportálni, nem mondjuk azt, hogy kérem szépen, ha 3-4 év alatt nem tanul meg svédül, hogy utána munkát kapjon, munkaerőpiacon elhelyezkedjen, akkor visszatoloncoljuk. Tehát ilyen radikális, tabubontó témákat, megközelítést egyszerűen lehetetlen elképzelni a svéd döntéshozók fejében, mert olyan generáció, amelyik nem egy ilyen feszült világban nőtt fel, hanem a jóléti államba született be, és most ők irányítják az országot. Tehát az ő számukra rendszer idegen, identitásuktól idegen, olyan radikális reformokat véghez vinni, amelyek emberi szabadsággal, szabadságjogokkal kapcsolnak össze, hiszen egy politikai menekült, később, aki még nem kapta meg a svéd állampolgárságot, tehát neki is vannak jogi az országban.
1: Jó, de nem az a vége,
0: lakhatás,
1: hogy jönnek az igazi
0: oktatás,
1: svédek, jönnek az igazi finnek, jönnek a nacionalisták, és hogyha az eddigi politikai mainstream nem oldja meg, akkor majd ők megoldják.
0: Igen, a svédek esetében itt szeretném felhozni a bevándorlás ellenes pártot, ez a svéd demokrata párt. A korábbi választásokon nagyon jól szerepel, tehát második legerősebb párt is volt a közvéleménykutatásokban, ez mit jelent? Kb. 20% körül szerepelt. Ez egy jó arány, már általában a két mainstream párt, a konzervatív párt, meg a szociáldemokrata párt, a szociáldemokraták hagyományosan ilyen 30%-ot kaptak, a konzervatívok pedig ilyen 20, meg a fölött egy kicsit. És az a lényeg, hogy ez a bevándorlás ellenes párt azért erősödött meg, mert a svédeknek úgymond elfogyott a türelmük. Azt mondták, hogy most már radikális lépések kellene. Ki mondja ki azt, hogy kellenek ezek a lépések? Mi nem mondhatjuk ki, minket úgy neveltek, hogy ezekről ne beszéljünk mások előtt. Ezért bepanaszolhatnak mások, hogy én itt akár rasszista vagyok, akár felforgató vagyok, hogy ilyen ötletekkel állok elő, ami a svéd társadalomban tabu téma, és ezt a tabu gondolkodást törte fel ez a svéd demokrata párt. És 2022-ben lett egy konzervatív koalíció Svédországén, tehát most ők veszítettek, és ezt a koalíciót kívülről támogatta ez a svéd bevándorlás ellenes párt, a svéd demokraták, volt közöttük egy megállapodás. És a megállapodás azt mondta ki, hogy nem lépnek be a kormányba, tehát ez a párt nem lesz tagja, viszont bármilyen javaslatot tehet X területen, és azt a kormány átülteti. Tehát kvázi kormányzási pozícióba kerültek. És itt vetődik föl a kérdés, hogy ha eltelt 4 év azóta, és nem javult a bűnözési statisztika, amit a bevándorlókhoz kötnek Svédországban, itt a banda háború, mindenki olvasott ezekről, meg gyújtogatások, fegyverkereskedelem, erőszak hullám. Ez nem csökkent 4 év alatt.
1: Akkor lehet, hogy nem ez a megoldás?
0: akkor fölvetődött a svédekben, hogy akkor most ez a bevándorlás ellenes párt mit csinált? Hiszen ők azt mondták, hogy na, most végre van lehetőségünk, hogy ezt befolyásoljuk, ezt az egész ügyet, és elkezdjük megoldani. Nem egyik napról a másikra megy, de azért 4 év az 4 év. És nem történt javulás, és mi lett az eredmény? Kaptak most valami 16,5%-ot, tehát visszaestek egy kicsit, de ez a visszaesés is egy üzenet, hogy mást kell akkor csinálni, máshogy kell ezt hozzáállni, hogy hogyan, miként, azt nem tudjuk. De az, hogy ez a párt ezt nem tudta elkezdeni, vagy látványos eredményeket felmutatni 4 év alatt is, meg volt rá úgymond a lehetősége, mert korábban nem kapott soha ilyen vonzó, egyedülálló politikai ajánlatot. Nem sikerült. És ez a tanulsága a választásoknak Svédországban. A másik meg ez a tűzfal elmélet. Ugye itt a AfD-nek a szereplése most a németországi tartalmi választások a legutoljára. Ugye mindenki előjön azzal, hogy velük, nem? És most már vannak olyan hírek is, hogy ebben a tartományban, Sachsen-Anhaltban összeáll az összes párt ellenük, tehát a CDU-tól kezdve a baloldali párt mindenki vizsgálja lehetőséget, hogy összezárjon. Tehát jobbal, centrum, liberális, aki csak létezik. És a svédeknél ez a tűzfal szintén létezik a Svéd-demokrata párt miatt, de olyan mértékben csak, hogy a második helyezett, tehát a konzervatív párt mondta csak egyedül azt, hogy ők a választások után bevonnák ezt a radikális pártot rendesen, de jure a kormányba, ha ők alakítanának a kormányt, viszont az összes többi kisebb párt, akiken múlik a kormány alakítás sorsa, legyen az balközép, kereszténydemokrata, liberális, ők azt mondják, hogy nem ez a vörös vonal, ezt nem. Úgyhogy itt tartunk jelenleg, és Svédország esetében ez azért érdekes, mert itt 1-2 hét múlva kiderül, hogy a szociáldemokraták milyen kormányt tudnak alakítani. Ugye 3 fős többségük van most úgy a parlamentben, a vele szövetséges erőkkel együtt, akik között, hát vannak 3-an, akik között 2 már rögtön egymásnak esett, hogy vele nem. Tehát itt mondom, 25 olyan parlamenti mandátum van, ami átvándorolhat akkor a jobboldali irányba, de nem fog, mert a jobb oldalon, ez a másik meghatározó erő, mondta azt, amire az előtt utaltam, hogy mi meg a svéd demokratákat bevonnánk. Tehát itt egy érdekes felállás lesz, de hangsúlyozom, bármennyire is így első hallásra ez ilyen kacifántos, ilyen komplex történetnek tűnik, nem az. A svédeknél, ahogy említettem, a választók nem fogják megbocsájtani, hogyha valaki politikai bizonytalanságot kelt, instabilitást azzal, hogy most nekem ő nem tetszik, akkor ezért inkább nem. Lesz megoldás, és lesz kompromisszum.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Flam László külpolitikai és skandináv térségi szakértő volt az Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára, a világ legnagyobb tanórája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkára a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kókainé Lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretetszolgálat hív életre. A borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatott a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint csökkent a lakásbiztosítások díja a második negyed évben. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek az időszak végére a lakásbiztosítási díjak a tavalyi év hasonló időszakához képest. A tavaszi lakásbiztosítási kampány és az év közepéig vállalt biztosítói díjmoratórium hatására, közölte az MNB hétfőn az idei második negyedévi lakásbiztosítás indexe alapján. Az összegzés szerint a lakott, teljes körűen fedezett otthonok átlagos éves díja országosan 64 ezer forint volt. A biztosítási, vagyis a károk esetén kifizethető maximális összegek majdnem 10%-kal emelkedtek. A tájékoztató szerint a 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás 83%-a, 2,5 millió nyújt teljes körű fedezetet az ingatlanra és ingóságra. A hazai társasház biztosítások 1,6 millió albetét védelmét szavatolják, a csak ingóságokra szóló, jellemzően meglévő társasház biztosítások mellé kötött lakásbiztosítások száma 373 ezer volt. Olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató lakásbiztosítás indexen. Szaunázók hétvégéje lesz ezen a héten csaknem 40 helyszínen szerte az országban. Az esemény sorozatot szombaton és vasárnap rendezik meg tematikus programokkal, többek mellett Miskolcon, Nyíregyházán, Nyírbátorban, Debrecenben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón, tájékoztatott hétfőn a Magyar Fürdőszövetség. A közlemény szerint a kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös, központi esemény, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján elérhető.
2: Az időjárásról.
3: Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült, napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcske.
2: Édesanyja.
1: Szent Péter esetője.
0: Fűr Eliza.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esetője. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: A park persze nem volt egységes, mert sokféle igényt kellett kielégítenie. Homokcsík, szavanna, vízmedence, bozót, lombos meg tűlevelű erdő, jégtáblás tavacska, meg sziklás gerinc váltakozott benne. Hogy csinálják ezek a műjeget, töprengett Valentin, hogy a nyári napon nem olvad el? A sportpályák is különbözőek voltak. A tenisz és golfpálya mellett keményre döngölt föld, alagút fúró gyakorlatokra, lazább homok a futóknak, lián mászó kötelek, különleges kis szakadékok az ugrás gyakorlására. A parkban padok is állottak, és az egyik padon három tanár ült. Lehettek volna persze szülők is, minden esetre felnőttek voltak, de Valentin tudta, hogy tanárok. Az ember rögtön megérzi az ilyesmit. Udvariasan köszönt nekik. A legidősebb, egy szemüveges teknős megveregette az arcát és megkérdezte, kit keres. Cocó nevére felpillantott a bárány is, aki egy osztálykönyvszerű nagy könyvet tanulmányozott. Azt mondta, Cocó az ő osztályába jár, szorgalmas, jó fiú, most még fent van az osztályban. Valentin felpillantott az üveg homlokzatra, amely mögött nagyon jól látszottak a padban ülő táblát törlő gyerekek. Ne, Valentin ne ott keresse, az ő osztálya az épület túlsó felére nyílik. Milyen jó ötlet, ide napos se kell, minden lelátszik az ablakon át a kertre. Csak üljön le melléjük, várja meg itt, azonnal csengetnek. És akkor megnézheti, milyen ügyes a barátja, mert tornaórával kezdődik a nap. Torna után elméleti tárgyak következnek, ha Valentint érdekli, beülhet az osztályba, összemérheti, mennyivel tud többet vagy kevesebbet a szigeti gyerekeknél. Náluk most szünet van? Nyári szünet? A szigeten valamelyik iskolában mindig van tanítás. Az itteni gyerekek korábban fejlődnek, mint Valentin, és a külföldről érkezett új polgárok miatt nem tarthatnak szünetet az oktatásban. Csak jöjjön vele Valentin az osztályba, hasonlítsa össze a magáéval, bizonyára érdekes tapasztalat lesz. Hamarosan megszólalt a csengő. Szavára teknős tanár úr is felemelkedett, ugyanakkor a homlokzat vastag üvegkapuja mögött szép, rendben, párosával sorakozva megjelent egy osztály. Cocó és egy békalány volt az első pár. Cocó nagyon kedves volt sárga tornanadrágjában. Már hibátlanul tudott járni, hátegyenesítő nélkül. Sokkal szebben vonulnak ki, mint mi, gondolta Valentin. Cocóék megálltak a nagy tornatér közepén, a kis békalány kilépett és bediktálta a hiányzókat. Cocó észrevette Valentint, összemosolygott vele, de nem mehetett oda hozzá. Megkezdődött az óra. Nagyon tanulságos óra volt. A tanulók állatfajok szerint külön-külön csoportokra bonlottak, és így csoportonként tanultak mindig újat és újat. Az volt az érdekes, hogy mindenki azt tanulta, amit nem tudott. Cocónak például a többi csikóval együtt a mászást kellett gyakorolnia, mert futni, ugrani tudott. A mókusok bementek az úszómedencébe. Az úszómester kis mentőveken tanította őket úszni. Az őzek súlyt vetettek, a mackók meg alagutat vájtak. Egy sündisznó lihegve próbálkozott újra s újra a mászással. Jaj, de örült, mikor feljutott vagy egy fél méternyire, és teknős tanár úr megdicsérte. Cocó szünetben azt mondta Valentinnek, hogy évvégére mindenki mindent fog tudni. Persze, ami megtanulható. Repülni csak a madarak tudnak maguktól, mert ahhoz szárny kell. Állítólag harmadéve volt egy olyan növendék itt, egy nagyon tehetséges vipera, aki korcsolyázni is megtanult, mire elvégezte az iskolát, pedig nem is volt lába. Mindenre azért volt szükség, hogy sose kerülhessenek kellemetlen helyzetbe. Különben roppant megörült Valentinnak, elújságolta, hogy Attila nagyon idegesen érkezett meg. Ofélia is kétszer elájult az izgalmaktól, és Attila most Jánosnál lakik, és holnap lesz az esküvő. Esküvő után Attila hozzájuk költözik, de ő is ott marad azért náluk. Ofélia elhatározta, hogy örökbe fogadja, és az ő fiúk marad, amíg csak él. Szólt a csengő megint, Cocó gyorsan lenyelte a zappogácsáját, és felment Valentinnal az osztályukba. Az első osztály valóban a túlsó felén feküdt az épületnek, és nem a sportpályákra, hanem a parkra, s túl a parkon a tengerre nyílt az üvegfala. A kis békalány még egyszer letörölte a táblát, aztán leült Cocó mellé a helyére. Valentin megkérdezte Cocótól, miért nem verekednek vagy kiabálnak. Cocó értelmetlenül bámult rá, és azt felelte, hogy semmi okuk nincs verekedésre, meg aztán senki se süket, hogy ordítani kelljen neki. Ez különben is iskola, ide tanulni járnak. A fali képek kényelmetlen érzést keltettek Valentinban. Csak nem kivétel nélkül embereket ábrázoltak, sőt, borzalom, volt egy sintérkép is. Sok akvárium, ól, ketrec, örv, szíj és kolonc. Az egyik oldalfalon a sziget térképe lógott. Az iskola körzetét piros kör vette körül. A tanulók között egy nagymasnis kislány roppant ismerős volt Valentinnak, de csak óra közben jött rá, hogy hiszen ez a Kálmán legkisebbik gyereke. Éppen mellette volt üres hely, mert, mint mondta, Hermelinke, a szomszédja nem jött fel aznap. Valentin hát mellé kérezkedett, ott is maradt az óra végéig. Bárány tanár úr jött be órát tartani. Valentin már megbánta, hogy bejött, most bizonyára Cocót fogják feleltetni. Ez mindig így van, ha az ember iskolájába valaki olyan jön, aki ismeri őt, vagy pláne rokona. Akkor azonnal felszólítják. Valentint is kihívták tavaly számtanból, mert az apja egyik rokona volt a vizsgaelnök. Szegény Cocó. De aztán kiderült, hogy tévedett. Ürge Klaudiát hívták ki felelni, az meg nagy vígan ment ki a táblához, nem félt egy cseppet sem. Hát, lássuk, mondta a bárány. Mennyire figyeltél tegnap a magyarázatra? Hazánkról tanultunk általában is a három alaptörvényről. Tudod a leckét, Klaudia? Klaudia azt mondta, hogy igen. És olyan kedves és szeretetre méltó volt kis pöttyös ruhájában, hogy Valentin megfogadta, részletesen beszámol róla az apjának, hadd örüljön. Hazánk sziget, mondta Klaudia. Olyan gömbölyű sziget, mint egy sajt. Erre a szóra Nóra, az egér, aki elábrándozott, hirtelen felkapta a fejét és felfigyelt. Amikor az emberek világában nappal van, akkor van mi nálunk éjszaka. És amikor ő náluk lemegy a nap, akkor kél fel mi fölöttünk. Lakosságunk száma nőttön nő. Szigetünket az elnökség kormányozza, illetőleg az elnök, akinek a palotája a főtéren áll, és a miniszterek tanácsa. Hazánkat 49 évvel ezelőtt az elnök alapította. Valentin körülnézett, kereste az elnök képét a falon, de nem találta sehol. Hazánk, követségeink és a tükör segítségével állandó kapcsolatot tart fenn a világ különböző pontján élő testvéreinkkel. Hazánk éghajlata szelíd, minden élőlény számára egyaránt alkalmas, és minden elem, égtáj, természeti jelenség, szél vagy felleg szövetségesünk. Hazánk polgárai két csoportra oszlanak. Vannak benszülött ősök ivadékai, olyanok, akik a 49 évvel ezelőtt az elnökkel együtt megtelepedett lakosságtól származnak, de polgáraink legnagyobb része a föld különböző részéről érkezett állatok. Cocó jelentkezett. A bárány bólintott felé, hogy tud az ügyről, de nem engedte, hogy megzavarja a feleletet. Hazánk első alaptörvénye, emlékezz és felejts. A törvény magyarázata. Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit értettettek, a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és azokra, akik segítettek abban, hogy elmúljanak. Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Kandurka barátom, gondolta Valentin. Felejtsd el, ha félsz. Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak. Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned. Ártanod? Soha. Hazánk második alaptörvénye. A bárány nagyon megdicsérte, aztán másodiknak mégiscsak cocót szólította fel. Valentin majdnem elnevette magát. Ettől rögtön olyan igazán iskolás lett minden. Hazánk második alaptörvénye, mondta Cocó bátran. Ne haragudj az emberekre! Valentin Cocóra nézett, de a bánya folyosóját látta, ahol a minap éjjel megtalálta, zúzott teste felett Józseffel a taligával. A színt látta, ahol a többi lóval együtt vacogott, az ostornyomokat sovány hátán. A törvény azt jelenti, mondta Cocó, és szelíden és okosan a bárány szemébe nézett. Hogy az emberek nem gonosz indulatból rosszak hozzánk, csak nem mindig értenek bennünket. Nyelvünket, gondolkozásmódunkat kevesen értik, és alig van ember, aki megpróbálná, hogy mutatványok helyett arra tanítson minket, hogy könnyebben ki tudjuk fejezni magunkat, ügyesebbek legyünk, és közelebb kerülhessünk az emberi világhoz. Bosszút állni, gyűlölni vagy bántani nem szabad az embert. Tiltja a törvény. Meddig bízhatunk az emberekben? Kérdezte a bárány. Míg valóban nem csalódtunk bennük, mondta Cocó. Előre, ok nélkül nem lehetünk bizalmatlanok. S ha valóban ellenségünknek mutatkoznak, csak attól szabad elfordulnunk, akitől szenvedtünk. A többi ember közt azért akadhat jó. A harmadik alaptörvény, az árulót elfelejtjük. Az áruló nincs. Meghalt. Nem is ismertük soha. Nem terheljük az emlékezetünket a képével. A legnagyobb büntetés a felejtés. Cocót is megdicsérték. Helyre mehetett. A bárány most magyarázni kezdett. A sziget első 10 esztendejének történetéről beszélt. Az alakulás izgalmairól, amikor az elnök 2 kutyájával a szigetre került. És Valentin olyan lázasan hallgatta, miképp szelídítette magához a sziget lakóit, hogy szinte haragudott, mikor megszólalt a csengő. Nagyon megdicsérte Cocót, akinek roppantul jól esett az elismerés. És aki azt mondta, hogy az ilyen alapismeretek, a történelem vagy a földrajz, alkotmánytan, könnyen mennek neki. Még a számolással sincs baj. Csak az írás-olvasás borzasztó nehéz. Főleg az írás, még a betűvetést megszokja. A kapus felszólt, hogy Valentinért érte jött a kocsi. Cocót sajnos ott kellett hagynia, annak még 2 órája volt aznap délután. Oféliához ment. Harisnyás már ott volt. Egy kis idő múlva Kandurka is megjelent. Persze, ismét egészségesen. Kis arca szomorú volt, nem is beszélt sokat. Valentin úgy érezte, mintha megmondta volna neki, hogy az ubiszok nem készültek el még a szerrel. Cocót dicsérte Oféliának, Ofélia is csupa jót mondott róla. Attila is ott teázott velük, egy sokkal nyugodtabb, jobbkedvű Attila, mint akit tegnap megismert. Csevegtek, de a szorongás ott lebegett felettük. Harisnyás hamar el is köszönt azzal, hogy van valami hivatalos tennivalója még. Erre mindenki bólintott egy nagyot, s még jobban elkomorult. Láthatólag mindenki tudta, miről van szó, csak Valentin nem. Most igazán nem bánta már, hogy mennek. Vágyott haza, a kórház közelébe, a mami közelébe. A külügyminisztériumba mentek. Elek az irattáros nagyot köszönt nekik, de az ő arcán is látszott a szomorúság. Egyenesen abba a nagy terembe tartottak, ahol a tükör állt, meg a darvak íróasztalai. De most egy daru sem volt bent, sem íróasztal, sem aktakosár. Csak a tükörfény lett sejtelmesen, s nyitotta meg, csukta nagy szemét. Az ügyeletes nem diktálta, maga jegyezte a jelzéseket, a terem előterében pedig néhány állat beszélgetett. Kandurka azt mondta, a szigeti tanács tagjai. János is ott volt, láthatólag idegesen. A belügyminiszter egy fáradt, rosszkedvű farkas mindjárt hozzájuk lépett, bemutatkozott Valentinnak, és azt mondta, az elnök nem akar személyesen részt venni az eljáráson. És mivel a harisnyás körzetét érte veszedelem a Lukács hanyagsága miatt, harisnyás végezze el a hivatalos tennivalókat. Harisnyás csóválta a fejét, sóhajtozott, aztán felment a tükör mellé, és beszélni kezdett vele valamit. Valentin akkor vette észre, hogy az egyik sarokban fejét a szárnyával betakarva ott gubbaszt egy madár. Semmi különleges nem látszott rajta, csak éppen, hogy a fejét elrejtette, és nem volt ruhája, mint mindenkinek a szigeten. Mégis olyan különös, ijesztő és elszomorító látvány volt, hogy Valentin gyorsan elkapta róla a szemét. Harisnyás az emelvényen a tükör elé lépett. Mindenki elhallgatott, és a nagy csendre a fehér madár is felnézett. Tulajdonképpen kék szeme lehetett, de egészen pirosra sírta. Gyere ide, Lukács, mondta Harisnyás. Milyen furcsa lett a hangja egyszerre. A madár végig lépegetett a termen. Repülhetett volna, hamarabb odaér, de arra is fáradt volt, vagy nem érezte illendőnek. Oda ment Harisnyás mellé, és hirtelen megint beborította a szárnyával a fejét. A sziget harmadik alaptörvénye értelmében...
0: Az árulót elfelejtjük, hangzott vissza Valentin fülében a cocó hangja.
6: Áld ki a büntetést! 30 ló jutott végveszélybe miattad, mert hiúságból nem ügyeltél a tükör jelzéseire, hanem magadat nézegetted benne folyton. És nem rajtad múlt, hanem a János figyelmén, hogy megmaradt az életük, és most biztonságban élhetnek hazánkban. A törvény értelmében lépj a tükör elé, és mutasd meg neki magadat.
0: Ó, beborzalmas volt.
6: Lukács oda tántorgott a tükörhöz. Az jól megnézte, sokáig, mereven. Felejtsd el, mondta Harisnyás lassan, a tükör felé hajolva. Ez, Lukács, az áruló. Felejtsd el, ne ismerj rá, ne lásd meg többé. Ha bajba jut, ne jelezd a számunkra. Lukács nincsen, nem ismered, ne vedd észre.
0: Lukács sírt, Valentin is, majdnem.
6: A tükör egy darabig még villogott, villogott, aztán hirtelen lecsukta a szemét és elsötétült. Mire újra elkezdtek rezegni apró, fémes hullámai, mindenki tudta, hogy nem látja már Lukácsot, nem ismeri meg, nem veszi észre soha többé. Harisnyás most egy mikrofonra hajlott, s Valentin kettőzve hallotta a hangját, az élő hangot bent a teremben, s a gépit is, kintről, a sziget utcáin elhelyezett hangszórókból.
2: Szigeti polgárok! Hazánk harmadik alaptörvénye értelmében elfelejtjük Lukácsot, az árulót. Míg áthalad köztetek, még megismeritek, de attól a perctől fogva, hogy Lukács a repülőtéren felszáll a viharfülöpre, amely abba a körzetbe viszi, ahol 30 állat halálveszélybe került miatta, és ott minden védelem nélkül az emberek világában, egyedül az emberek kegyére bízva folytatja az életét. Elfelejtitek őt, és nem emlékeztek rá soha többé.
0: A szertartásnak vége volt. Lukács nem nézett senkire. Egy kígyó vezette el. Harisnyás sápat volt, mikor lejött az emelvényről. Beszélt egy pár szót még a belügyminiszterrel, aztán mindjárt a kocsiját kérte. Mindenkit nagyon megviselt ez a jelenet. Kinn az utcán halálos csend volt. Az imént futott el a külügy kocsi a Lukáccsal a viharfülöpök repülőtere felé. Nincsen bocsánat? Kérdezte Valentin Kandurkától.
7: Nincs, mondta Kandurka.
0: Ez törvény. Elfelejtjük őt, mintha nem lett volna. Persze nem csak ennyiből áll ez. Amíg valamikor az életben valamelyikünk találkozik vele, nem csak hogy nem ismer rá, de nem látja meg. Üres levegő lesz majd a helyén. Ha akarnánk, se segíthetnénk rajta.
7: Jaj, de nehéz percek, mondta János.
0: Ő is sápat volt és szomorú. Nem beszéltek meg semmit másnapra. János elköszönt a repülőtéren, Valentinék felszálltak. Harisnyás és Kandurka arról beszéltek, hogy a jövő héten zombiék minden állatát áthozzák a szigetre. Nem is volt még késő. 5 óra múlt. Remélhetőleg szakásnéni elaludt már szegény. Már jó ideje szálltak, mikor Valentinnak eszébe jutott valami. Vajon megérkezette már szegény Lukács? Előttünk indult el. Harisnyás udvariasan elmosolyodott, mint aki nem tud nyilatkozni, mert nem ismeri a tárgyat. Kandurka ráemelte gyönyörű szemét. Ki az a Lukács? Kérdezte. És akkor Valentin nem szólt többet hazáig. Tizenharmadik fejezet. Mindenképpen nehéz nap következett, főleg mert szó sem lehetett arról, hogy 8-ig aludjanak. 6 óra után nagy ajtócsapkodás és szaladgálás kezdődött, Valentin eleinte megpróbálta a fülére húzni a takarót, Kandurka meg elbújt a párnák alá, de ez sajnos nem segített. Valami nagy esemény volt készülőben, mert 7 óra tájt egyszer csak berohant a néni a Valentin szobájába, felrántotta a függönyt, és azt követelte, azonnal mosakodjék, induljon ki a teraszra, ma vele akar reggelizni. Valami gyöngétség vett rajta erőt. Töprengett Valentin, még pucér talpát a káthoz csattogtatta, és ugrált és prüszkölt a zuhany alatt, vagy csak egyszerűen nem akar egyedül lenni. Ginevra még ledörzsölte róla a vizet, elárulta, hogy ma van a tárgyalás. A nagy tárgyalás az állatvédőkkel. Mára idézték a nénit a törvényszékre. A bírósági döntéstől függ minden további. Ha rossz a döntés, Ginevra a vállát vonogatta. Azt mondta, ideje is lesz már az intézkedésnek, mert nem sokára letelik a 2 hét, ameddig még ő náluk maradhatnak. És aztán mi lesz Valentinnal? Aggodalmában és szeretetében úgy megdörzsölte a Valentin fülét, hogy majdnem a kezében maradt. A reggelin, a Valentin nagy ámulatára ügyvéd bácsi is részt vett. Mennyire magyarázta pedig, hogy keressen a néni más ügyvédet, úgy látszik meggondolta. A vállalat, kérem, mondta ügyvéd bácsi, csak is a vállalat érdeke vezet, kérem, még ha egyesek kételkednek is benne. A néni állította, hogy egyáltalán nem ideges, de iszonyúan sokat evett. Mindent össze-vissza pedig nem volt szokása. 8-kor volt a tárgyalás, 3:48-ra vitte őket Gabriel a törvényszékre. A telefon valamikor 9 tájban szólalt meg, és Valentin vette fel. Professzor bácsi beszélt, aki Lavinia nénit kereste, és azt az üzenetet hagyta a számára, hogy tárgyalás után azonnal hívja fel őt a kórházban. Hogy ma mi, hogy van? Jól, persze, és csókoltatja Valentint. Professzor bácsi még soha se telefonált, és mami nem lehet jól. Minek nézik őt? Butának? Kandurka már ajánlkozott, hogy ismét kimegy a kórházba, és hívta Valentint, menjen ő is vele. Ha már telefonáltak, akkor valami fontos dolognak kell lennie. Amikor meghallották a kertből Ginevra félig dühös, félig nevető csatítását.
8: Né, a büdös kutyája, mondta Ginevra. Csak ül és vigyorog és a kerítést karmolásza. Ísz innen, mit bámulsz? Tán bejönnél?
0: Harisnyás, bár utóbb megvallotta, hogy ez nagyon kínosan érintette, kénytelen volt a farkát csóválni.
8: Éhes vagy?
0: Szelidült meg Ginevra, akinek a legjobb szíve volt a világon.
8: Már régen nem láttam azt a topa harisnyás lábadat. Na várjál!
0: Kirepült egy csont.
8: Ó, milyen felháborító. Elég piszkos volt. Ginevra szemétládából halászta ki.

0: hogy a kutyát nem szabad bevinni a lakásba, még a garázsba se, de hátul a kertben játszhatnak vele. Hátra mentek a ribizli bokrok mögé. Harisnyás odáig a szájában vitte az undok csontot. Mikor végre eltűntek a Ginevra szeme elől, Harisnyás és Kandurga gödröt ástak, és eltemették a rosszagú valamit. Valentinnak nem volt nagyon jó kedve, de nem tudta visszafojtani a nevetést, ha arra gondolt, hogy szegény Harisnyást csonttal kínálták. Megeresztette a locsoló csapot, hogy a nagykövet kiöblíthesse a száját, és kezet moshasson Kandurkával. Végre kiderült, minek köszönhetik a váratlan látogatást. Megjött a posta, újságolt a Harisnyás. Az esti Fülöp járat viszi tovább. A sarkvidéki követségünk küldte. Ez az utolsó, az ezredik vegyszer, amit még nem próbáltak ki. Fehér tégelyben van, és szinte nincs is súlya. Az ezredik vegyszer. Valentin elpirult, aztán elsápadt. A szert, ami meggyógyítja mamit, emlékezett Harisnyás testvérének, a szigeti professzornak a szavaira, onnan lehet megismerni, hogy kékre válik. Olyan színű kékre, amilyet még nem látott az ember. Sziget kékre. Senki se tudja, melyik az a vegyszer, amelynek a hozzáadásával megjön az orvosság hatóereje. A sziget kékség. Ez az utolsó, amit még nem próbáltak ki. Ha használ, mami meggyógyul. Ha nem használ...
1: Használnia kell, mondta Harisnyás komolyan. Az ubiszok még sose tévedtek. Ha ilyen orvosság van, akkor vegyszernek is kell lennie, ami hatásossá teszi. 999-et már kipróbáltak. Ez az egy van még hátra. Hát ez az igazi.
0: Hanyat vágta magát a kavicsos úton, mert Ginevra megjelent a Valentin délelőtti pohár tejével. Valentin elkezdte gyúrni a hasát, mint egy igazi kutyának. Kandurka pedig nagyot ásított, ezúttal szívből, mert valóban álmos volt, és a derekát egyengette. Ginevra megbögdöste a cipője orrával Harisnyás nyakát. Azt mondta neki, jó kutya, ahogy már szokta, hirtelen ellágyult. Valentint is megsimogatta, és megdicsérte, hogy jó fiú. Nem olyan, mint a szomszéd utcában a gonosz osztálytársai, akik egész reggel haigáltak egy ártatlan madarat. Csupa vér szegénynek a nyaka, talán a lába is eltörött. A Harisnyás hírére Valentin egy kicsit elevenebb lett. Este a Fülöp elviszi a futárcsomagot. Hajnalra kész az orvosság, kész kell lennie, ha ez az utolsó kipróbálatlan vegyszer, és akkor mami talán már holnap. Ó, most kiáltani kellene egy nagyot, énekelni. Akkor Lavínia néni elmegy innen, és minden éppen úgy lesz, mint régen. Egyszerre megszabadult a nehéz, gonosz gondolatoktól, és minden figyelme arra fordult, amit Ginevrától hallott. A szomszéd utcában madarat kínoznak. Harisnyás is elkomorodott. Kandurka meg már szaladt is a kapu felé.
2: Hát jó, mondta Ginevra, kimehet, megnézheti, mi lett a madárral, belőle úgyis állatdoktor lesz, mert többet van velük, mint az emberekkel. De veszekedés ne legyen ám, és a madarat, ha ugyan él még, a fűszeres előtt azon a nagy platánon gubbasztotta nyomorult, haza ne hozza ide, mert az ő házuk nem állatkert.
0: Mikor becsukta mögöttük a kaput, megveregette Harisnyás hátát, aki szomorúan mosolygott. És a kötényes zsebéből feldobott neki egy fél kocka cukrot. Harisnyás komoran elkapta, elszaladt vele, a sarkon túl aztán kiköpte. Utálta a cukrot. Jó messzire elhallatszott még a Ginevra kiabálása, hogy Valentin persze azért elhozhatja az Isten adta férgét, előbb-utóbb úgyis ispotály lesz a házuk, ő tudja előre. Kandurka összekacsintott Valentinnal, mind a ketten nagyon szerették Ginevrát. Boltos bácsiék előtt nem volt csődület, csak az utca megszokott forgalma bonyolódott. Gyereket egyáltalán nem lehetett látni. Ugyan miért is volnának itt az utcán, mikor lent lehetnek a parton? A boltajtó nyitva volt, a Kopasz bácsi felesége vásárolt bent. Valentin beköszönt. Kandurka felugrott a kerítésre, onnan nyújtogatta a nyakát, de nem látott semmit.

0: Harisnyás megkerülte a platánfát, de csak a fejét rázta. Valentin is nézelődött egy darabig, aztán szólt Kandurkának, hogy menjen haza, nincs itt semmi érdekes. Sajnálták az ismeretlent, és abban reménykedtek, hogy majd csak kapnak még hírt felőle, talán az Ürge Kálmán útján. Persze lehet, hogy valami jó szívű ember, ilyen is van, pártul fogta.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetleg.
3: Fő Elézer.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
3: A foszti fiú esetleg.
7: Pacsirta.
4: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára a világ legnagyobb tanórája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkára a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kókainé Lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat hív életre. A borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatotta a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint csökkent a lakásbiztosítások díja a második negyed évben. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek az időszak végére a lakásbiztosítási díjak a tavalyi év hasonló időszakához képest. A tavaszi lakásbiztosítási kampány és az év közepéig vállalt biztosítói díjmoratórium hatására, közölte az MNB hétfőn az idei második negyedévi lakásbiztosítás indexe alapján. Az összegzés szerint a lakott, teljes körűen fedezett otthonok átlagos éves díja országosan 64 ezer forint volt. A biztosítási, vagyis a károk esetén kifizethető maximális összegek majdnem 10%-kal emelkedtek. A tájékoztató szerint a 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás 83%-a, 2,5 millió nyújt teljes körű fedezetet az ingatlanra és ingóságra. A hazai társasház biztosítások 1,6 millió albetét védelmét szavatolják, a csak ingóságokra szóló, jellemzően meglévő társasház biztosítások mellé kötött lakásbiztosítások száma 373 ezer volt. Olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató lakásbiztosítás indexen. Szaunázók hétvégéje lesz ezen a héten csaknem 40 helyszínen szerte az országban. Az esemény sorozatot szombaton és vasárnap rendezik meg tematikus programokkal, többek mellett Miskolcon, Nyíregyházán, Nyírbátorban, Debrecenben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón, tájékoztatott hétfőn a Magyar Fürdőszövetség. A közlemény szerint a kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös, központi esemény, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján elérhető.
0: Az időjárásról.
1: Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Október 3-án indul majd, és Szabolcs-Szatmár Bereg megye keleti részét is érinti az idei róka vakcinázás. A cél, hogy a veszettség ellen védettek legyenek a rókák, és egyébként a sakálok is. Vendégünk Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. Beszélgetünk majd vele arról, hogy hogyan lehet vadállatokat immunizálni, azaz védőoltást adni a számukra.
2: Ez egy bűzös dolog, tehát emberek számára bűzös, de pont rókák és aranysakárok számára ez pont így lesz incsiklandó, ahogy ön is mondta. Ugye ezeknek a meghatározott számban és sűrűségben kell ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket kiszórni, tehát ezek a kis repülőgépek indulnak, de nem random, hanem meghatározott útvonalat kell követniük.
1: És kérdezem majd arról is a szakembert, hogy a veszettség hogyan terjed.
2: Azért nem úgy kell elképzelni ezt a betegséget, hogy valakit megharap egy róka, és akkor mint a filmekben azonnal veszetté válik, hanem ugye ennek van egy biológiája. A vírus ez egy nagyon lassan szaporodik, nem a vérrel keresztül, hanem az idegek mentén kúszik, mászik, és akkor ugye amikor kialakulnak a klinikai tünetek, tehát eléri a agy és gerincfelőt, akkor alakul ki ez a gyógyíthatatlan agy és gerincfelő gyulladás, és akkor lesz onnantól kezdve visszafordíthatatlan ez a betegség.
1: Mai vendégünk tehát Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A veszettség egy máig gyógyíthatatlan betegség, amely állatokra és emberekre nézve is szinte kivétel nélkül halálos. Létezik ellene oltás, amellyel viszont megelőzhető a nagyobb baj. Az oltást pedig egészen a tünetek megjelenéséig meg lehet kapni úgy, hogy életben is maradjunk. A veszettséget fertőzött állatok harapásával vagy karmolásával lehet elkapni. Magyarországon jellemzően a vörös róka és a sakál az érintett fajok, és persze azok a házi állatok, amelyek veszett rókával vagy sakállal érintkeznek. Ám ne ijedjenek meg, Magyarországon idén a rókák esetében mindössze 3 bizonyított eset van, tavaly pedig csupán 2 volt. Az 1990-es években azonban még ezres nagyságrendben találtak veszett rókákat hazánkban, akkor indult el a rókavakcinázás, annak következménye az, hogy ennyire sikerült visszaszorítani az esetszámokat. A helyzetet persze nehezíti, ha a szomszédos országokban nem, vagy csak részben alkalmazzák a vakcinázást. Ez az eset most Románia és Ukrajna esetében is fennáll. Utóbbinál például a háborús helyzet miatt nem szállhatnak fel olyan repülőgépek, amelyek ezeket a vakcinákat szórják, így emberek juttatják ki ezeket a vakcinákat. Magyarországon a következő immunizálás napokon belül, október elején indul majd, ekkor repülőgépről szórnak erdők és mezők területére olyan csalétkeket, amelyekben el van rejtve a veszettség elleni oltás. Ez egy olyan vakcina, amelyet szájon át kell bevenni, azaz meg kell ennie az állatoknak ahhoz, hogy az hasson is. És hat. Ezt számok bizonyítják, de itt jön a történet szomorú része. Ugyanis néhány rókát azért lőnek ki, hogy tesztelni tudják a szakemberek, védettek-e a veszettségre. Az adatok pedig azt mutatják, hogy a rókák 3/4 megtalálja, megeszi a védőoltást, és ki is alakul bennük a védettség a veszettséggel szemben. Az idei 3 dokumentált veszett rókát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találták, épp ezért itt dupla mennyiségű vakcinát szórnak majd ki a szakemberek. Azt is jó, ha tudják, hogy a veszettséget nem egyértelműen lehet felismerni egy állaton, mert a jellemző tünetek más betegségekre is utalhatnak, ilyen például a fej rángatózása, vagy hogyha egy vadállat barátságos az emberrel. A rókák esetében az is furcsa lehet, ha napközben járnak lakott területen. Ha valaki veszettnek tűnő állatot lát, értesítse a Nébihet. Ennyit bevezetésként, most pedig Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója számol be a további részletekről. Megtudhatjuk például, hogy hogyan zajlik a repülőgépről a vakcinák kijutatása, és azt is, hogy veszélyes-e, ha a kutyasétáltatás közben a kutyánk is megeszik egy ilyen finom falatba csomagolt vakcinát. Vendégünk tehát Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. A róka vakcinázás lesz a témánk, de egy pár lépéssel induljunk hátrébről. Én azt kérném, hogy tegye meg, hogy elmondja, hogy mi egyáltalán az a veszettség, ami miatt most ezt az immunizálást meg kell tenni a rókák esetében, mert szoktuk ezt a kifejezést így hallani, használni, de szerintem nem mindenki van a részletekkel pontosan tisztában.
2: Igen, nos, hát a veszettség betegség egy nagyon régóta ismert betegség, ugye ez az emlős háziállatokat és az embert is megbetegítheti. Ugye itt azt kell elmondani, tehát azért is kell nagyon komolyan venni ezt a betegséget, mert a tünetek kialakulását követően mindmáig gyógyíthatatlan, tehát halálos kimenetelű. Ugye azonban 100%-ban megelőzhető vakcina beadatásával. Ugye én most az állategészségügyi részt képviselem, de ugye ez a humán vonalon is ugyanez. Ugye tulajdonképpen ugye gyakran hallom, és hozzánk is érkeznek olyan megkeresések, amiben ugye a lakosságtól, hogy veszett állatot láttak, és ugye itt elmondanám rögtön az elején, hogy alapvetően azért az állaton, egy állaton ránézésre nem lehet megállapítani azt, hogy biztosan, hogy veszett, tehát legfeljebb a gyanúja merülhet föl. Ugye ezt laboratóriumi vizsgálatokkal kell igazolni, de élő állaton, tehát egy állatorvos se tudja megmondani. Ugyanakkor ugye ez egy jellegzetes idegrendszeri tünetekkel jár, de azért azt is el kell mondanom, hogy más, nagyon sok más állatbetegség is okozhat idegrendszeri tüneteket, tehát hogyha egy nyázó, furcsán viselkedő, vagy egy fejeit rázó állatnál látjuk ezt, akkor nem feltétlenül biztos, hogy ez később beigazolódik, hogy veszettség lesz, de ugye természetesen, ugye, mivel nagyon komoly következményei vannak ennek a betegségnek, ezért ezt komolyan kell venni, és ezt ki kell vizsgáltatni.
1: Mennyire gyakran fordul elő egyébként Magyarországon állatok esetében a veszettség?
2: Nos, hát ugye az interjú témája ugye a rókavakcinázás, akkor egy kicsit én is elindulnék korábbról. Tehát ugye ez a rókavakcinázás program, ez évtizedek óta zajlik, ugye 90-es években kezdte Magyarország. Ugye akkor még ugye az egész ország területén történt rókavakcina szórás, tehát ott akkor egy olyan helyzetben volt Magyarország, hogy évente akár 1000, tehát ezres nagyságrendben kerültek megállapításra veszettség esetek. Ugye ez a Nyugat-Európában kezdték ezt a módszert bevezetni, és ugye már akkor látható volt, hogy tulajdonképpen ugye sikerrel lehetett a veszettség ellen mentesíteni tehát az erdei állatokat. Ugye azt, ha még korábbról indulok, akkor a veszettség korábban a városokban is, ugye urbánus formában, kóbor állatokkal rengeteg problémát okozott, és ugye ezért is kellett még régebben bevezetni azt, hogy rendszeresen kell a házi állatokat, különösen ugye a kutyákat oltani, és ugye hát, ahogy javult a helyzet, ugye később már csak az erdei állatok okoztak problémát, ugye Magyarországon tipikusan a róka, és ugye egyre nagyobb arányban az aranysakál az, amelyik ugye közvetítheti ezt a betegséget, és ugye hát ugye ennek a róka vakcinás programnak ugye erről tudni kell, hogy ezt nagyon következetesen kell végrehajtani, ez minden évben tavasszal és ősszel zajlik. Ugye azért, mert ugye ez egy szájon át egy orális vakcina, tehát azért ez nem immunizál úgy, mint ahogy a saját kutyánkat vagy macskánkat beoltatjuk, ugye izomba beadott vakcinával, tehát hogy ennek pont az a lényeg, hogy nagyon következetesen minden évben tavasszal és ősszel végre kell hajtani, hogy a célállatfajok, a róka és az aranysak ez minél nagyobb számban fölvegyék és védettek legyenek. Igazából ugye még csak egy utolsó gondolat ehhez a témához, hogy ugye amikor indult ez a rókavakcinás program, akkor még az egész ország területén szórni kellett. Ugye manapság már olyan kedvező helyzetben vagyunk, hogy az ország alapvetően mentes ettől a betegségtől, tehát csak azon területeket kell rókavakcinával szórni, a déli, délkeleti, keleti megyénket, és azoknak sem az egészét, csak ugye a szomszédos országokkal határos 50 kilométeres sávjáról beszélek, ahol ugye ez indokolt, ugyanis hát ugye ennek a programnak akkor működik jól, vagy akkor működne jól, hogyha a szomszédos országok is ugyanilyen következetesen végre tudnák hajtani, és akkor gyakorlatilag ugye a határon túli róka, aranysakál és más állatok vonatkozásában is ugye egy ilyen veszettség ellen egy védett állatpopuláció tudna létrejönni. Ugye ez jelen helyzetben sajnos ez nem így van. Úgyhogy de azért el kell mondjam ugye a kérdésére válaszolva, hogy azért a 90-es években, amikor ezres esetszámról indultunk, azért az utóbbi években ez lecsökkent, tehát tavaly évben is 2, most ebben az évben eddig ugye 3 veszettségesetünk van, ez mind kivétel nélkül Szabolcs, Szatmár, Bereg megyében is, ott is a határmenti településeken került megállapítása.
1: És akkor itt feltételezem, hogy összeköthető a két dolog, amit mondott, határ közelsége és hogy a két szomszédos országban nincs vakcinázás, tehát feltételezhetően onnan került behurcolásra Magyarországra a veszettség a rókák esetében, ebben a néhány esetben?
2: Így van, tehát ugye azt azért itt a számokból is látható, hogy itt egy ilyen védett veszettség ellen védett immunizált ugye állatpopulációt hozunk létre, ugye az állatoknak a természetes mozgását, a határon keresztül átjutását azt nem tudjuk megakadályozni, de azt meg tudjuk akadályozni, hogy amennyiben mégiscsak ugye ilyen természetes állatmozgás útján bebetörnek fertőzött állategyedet, akkor veszettség ellen védett rókákkal, hazai rókákkal így mondom találkozzanak, és akkor megakadályozzuk, hogy a betegség, ez a járvány tovább terjedjen az ország belső fele. Ugye azért a szomszéd országok úgymond védelmébe pontosítanék, hogy itt azért ugye jelentős nehézségekkel is ugye szemben nézhetnek szomszédos országok, tehát hogy ugye ez egy nagyon drága állategyis program, tehát drágának minősítem, ugye többi hasonló állategyis programhoz képest is, és ugye hát itt, hogyha adott esetben ugye egyik szomszédos országban közbeszerzési eljárásról ezt ugye nem sikerül végigvinni, akkor ugye elmaradhat egy tavaszi vagy egy őszi vakcinázási program, és ugye itt ennek, ahogy mondtam, a következetesség a lényege. Ugye egy másik szomszédos országot, ugye megemlítem Ukrajnát, ott pedig akkor a háború miatt, tehát a légi úton történő vakcinaszórást azt nem tudják végrehajtani. Ugye tudomásunk van arról, hogy kézzel szórnak vakcinát, de ugye azért az kevésbé hatékony. Nem tettem arról említést, hogy itt az immunizálás érintett területeken ezeknek a vakcinatartalmú csalétkeknek a kiszórás ez kis repülőgépekről történik. Úgyhogy különben a hazai programba bevont területek listája és az érintett település listája és a bevont területek térképe az megtalálható a Nébik weboldalán, ha valakit érdekelne.
1: A kisrepülőről még mesél nekünk, hogy ez hogyan történik, meg egyáltalán, és ezt említett, hogy ez ilyen szájonát kell bevenni a rókáknak, de akkor itt hogyan képzeljük, valami finom falatba van ez belerejtve, mint amikor kicsit viccesen mondom, a gyerekünknek próbálunk beadni egy gyógyszert, amit ő nem akar bevenni, és akkor belerejtjük valamibe, vagy legalábbis én gyerekkoromban így vettem be egy kanál lekvárban az algópirint, bár tudtam, hogy benne van. Szóval, hogy ez valami hasonlóképpen történik, de mondjuk mibe kerül ez bele ez a vakcina?
2: Hát ez pontosan így történik, ahogy elmondta. Ugye annyi, hogy kinek mi a finom falat, tehát hogy azért ezek emberek számára ezek, ugye különben úgy néz ki ez a vakcina, mint egy csokoládé pralinéhoz hasonlítanám, csak ugye hát az nem ilyen finom, és ugye ez egy bűzös dolog, tehát emberek számára bűzös, de pont rókák és aranysakárok számára ez pont így lesz incsiklandó, ahogy ön is mondta. Ugye ezeknek a meghatározott számban és sűrűségben ugye kell ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket kiszórni, tehát ezek a kis repülőgépek indulnak, de nem, tehát nem random, hanem meghatározott útvonalat kell követniük, és ugye annak mentén ugye a jogszabályban előírt sűrűséggel kell kiszórniuk ezeket a csalétkeket. Ugye ez természetesen nem azt jelenti, hogy valamennyire automatizál, de az nem azt jelenti, hogy ezeket a csalétkeket például ugye lakott területekre vagy felett elszórják, tehát ott a repülőgép pilóta ugye kikapcsolja a gépet, ugyanígy tehát vízfelületekre nem történik szórás, és ugyanígy tehát, hogy azért a pilóta ez képzett ilyen tekintetben, tehát hogyha látja, hogy ott legelnek állatok, vagy bármi ilyet, akkor ő ezt ki tudja kapcsolni ezt a gépet, tehát valójában ugye így történik. Természetesen nem lehet megakadályozni 100%-ban, hogy kirándulók ne találkozzanak ilyen vakcinatartalmú csalétkekkel. Ugye ilyenkor ezeken a külterületeken, én már így mondom, hogy a megszokott plakátok figyelmeztetik a kirándulókat, tehát ha mégis ilyennel találkozunk, vagy látunk, vagy kutyánkat sétáltatva, ilyet tapasztalunk, akkor nem szabad ahhoz hozzányúlni, de kutyánkat se engedjük hozzáférni, megenni. Megjegyzem, ha megeszi, akkor se lesz semmi baja, de alapvetően ugye ilyenkor ugye az immunizásra egy időben úgynevezett ebzárlat és legeltetés tilalom kerül elrendelésre, hogy ezeknek az intézkedések pont az a célja, hogy ne más állatfaj tiporja bele a legelőbe, vagy egye meg ezt a vakcinát, hanem az, akinek szántuk, vagyis hát ez a róka, és ugye az aranysakál.
1: Tehát akkor nem arról van szó, hogy ez egy kutyának problémát okozna, hiszen a kutyákat oltani is kell, csak nem ilyen módon veszettség ellen, hanem ha jól értem, az a célja, hogy azt csak a rókákhoz jusson el, vagy minél nagyobb számban tényleg a rókák és az aranysakálok tudják megenni.
2: Így van, és ez pontosan így van, nem csak nálunk Magyarországon, hanem más országban is, ugye ez különben az Európai Unió által ez egy társfinanszírozott program, tehát ugye ilyenkor tehát vizsgálni is kell, ugye bizonyos számú rókát adott területen ugye be kell gyűjteni, vagy ki kell lőni, hogy a vakcinázás eredményességét ellenőrizzük. Ugye ez is jogszabályi ugye előírás, és tehát ez alapján, ugye ezt mondtam, hogy ez a program már évtizedek óta zajlik, és tulajdonképpen ugye ezekből az adatokból abszolút leszűrhető, hogy ezeken az érintett területeken a rókák több mint 3/4 felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom majd a beszélgetést Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatójával. Maradjanak az Európa Rádióval!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpösig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer, moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszermoly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkuláció változáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is, áll a tanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: Olykor az északkeleti szél megélénkült, Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatójával. Témánk pedig a veszettség, azon belül is a rókák immunizálása, és fogunk beszélni a szakemberrel arról is, hogy szerintem miért érdemes nem csak a kutyáinkat, akiket kötelező beoltani, hanem még a macskáinkat is beoltatni veszettség ellen. Mai vendégünk tehát Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: És akkor a beszélgetés néhány perccel ezelőtti szakaszában említett néhány esetszám Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, azok ilyen idézőjelben monitorozással kerültek önök elé?
3: Így van, részben igen, tehát ugye részben pedig hogy a lakosság is, tehát mit tehet, különösen a veszélyeztetett területen. Azt elmondanám, hogy alapvetően az országban nem kell attól félni, hogy veszett állattal találkozunk, tehát az ország legnagyobb része mentes. Ugye nagyobb kockázat ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, de ugye annak is most különösen csak a határmenti részein. Ugye említettem már, hogy a rókavakcina szórás az meghatározott sűrűséggel történik. Ugye itt a Szabolcs megyébe ezt a sűrűséget is ugye duplájára emeltük, és ugye ezzel is tudtunk még csökkenteni az eset számon. Ugye 2014-ben azért egy ilyen 18 eset volt, ami még mindig csekély az évente 1000-es eset számot, de ugye ezzel még mindig jobban tovább tudtuk csökkenteni ez az évi 2-3 esetre. Ugye itt azért különösen ezeken a területeken, tehát hogyha a lakosság ugye furcsán viselkedő rókával találkozik, vagy ott a helyi ugye, kutyával összeverekszik, tehát ilyen is volt, és akkor ott, vagy igazából az is előfordult már, hogy különösebb tünet nélkül, csak nappal például kóborolt, azért ugye a róka jelentősen urbanizálódott állatfaj, tehát ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy azért már városban előfordulnak, tehát hogy lehet velük találkozni, de főleg tehát éjszaka aktív a róka, tehát hogyha mondjuk nappal látnak rókát, akkor ugye ebben pár esetben is volt ilyen, amikor a vadászatra jogosult, ezt észlelte, és ugye ezt a rókát kilőtte, és ugye azt beküldte hozzánk a Nébihbe vizsgálatra, és bebizonyosodott róla, hogy veszettséggel fertőzött volt.
2: Akkor a főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők, és főleg ennek a megyének a keleti részén, a mi rádiónk hallható Szabolcsban, azért feszegetem ezt, tehát akkor ha ők tapasztalnak mondjuk nappal rókát a településükön, akkor kihez forduljanak?
3: Ha a helyi járási hivatalt értesítik, ugye abban, tehát ott az állategészségügyi szolgálat is tudja értesíteni a vadászatra jogosultat. Ugye, hogyha pedig elhullott rókát látnak, vagy találnak, akkor ahhoz szintén, tehát nem szabad hozzányúlni, akkor szintén vagy a helyi járáshivatalban az állategészségügyi szervet kell értesíteni, vagy ugye nekünk kell írni a Nébihbe egy e-mailt, vagy a Nébih zöld számon is rendelkezésre állunk, tehát több lehetőség is van. A lényeg, hogy ilyenkor ezt az élő állathoz, még akkor is, hogyha úgy szelídnek tűnik, nem szabad oda menni, pláne nem szabad megsimogatni, tehát ezek az állatok azért ilyenkor szelídnek tűnhetnek, aztán de hirtelen, ami átválthat agresszivitásba, és ugye egy harapásba is, ugye hát azért a veszettség az ugye harapással terjed úgy, hogy a veszett állatoknak a nyálában van a vírus, úgyhogy leginkább ugye hát ezt a harapást kell

0: elkerülni, tehát ilyenkor, ha élő, gyanúsan viselkedő állatot látnak, akkor ugye kiáltsanak, nagyot tapsoljanak, tehát, és ha tetemet, akkor pedig akkor a helyi állategész szolgáltat, hogy nekünk írjon, és akkor mi begyűjtjük a tetemet, és megvizsgáljuk veszettségre.
1: És akkor csak azért, hogy végigvigyük a gondolatot, de tényleg nem megijesztve a hallgatóinkat, mert szerintem az esetszámokból is látszik, hogy azért nem egy napi problémáról van szó, szerencsére, hogyha mégis úgy alakulna, hogy valakit megharap egy róka, akkor mi a teendő?
0: Nem tudom, mennyire hangsúlyoztam, tehát, hogy, mert valóban ijesztő, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, de ugye azt is hangsúlyoztam, hogy ez 100% megelőzhető. Tehát, hogy itt a leges-leges legfontosabb az, hogy ilyenkor még akkor is, hogy csak karcolás. Nem csak rókára, tehát ugye ezeken a területeken ugye előfordulhat, hogy macska. Ugye Magyarországon ugye csak a kutyákat kötelező évente beoltani veszettségen védőoltással. Ugye macskákat nem, de hát különösen a kijáró, nem lakásban tartott macskákat, az erősen ajánlott, és ugye ezeken a területen különösen. Tehát ha ezeken a területeken akár csak egy kis karmolást is, tehát mindenképpen ugye nem klasszik harapásra kell gondolni, hanem tényleg kis karmolás, akkor fel kell keresni a háziorvost, tehát ugyanúgy, ahogy állatokban, emberben is megerőzhető vakcina beadatásával, ugye a klinikai tünetek kialakulása. Tehát ugye erre azért van idő. Tehát hogy azért nem úgy kell elképzelni ezt a betegséget, hogy valakit megharap egy róka, és akkor mint a filmekben azonnal veszetté válik, hanem ugye ennek van egy biológiája. Nyilván nem mindegy, hogy valakit ugye hogy harap, vagy hol harap meg. Tehát, hogy igazából ugye minél közelebb a fejhez, annál gyorsabban kell elmenni orvoshoz. Tehát ugye minket is így tanítottak, átorvosokat azért, hogy de alapvetően leginkább ugye kézen, vagy tehát végtagokon történik harapás. Tehát ilyenkor azért ez a vírus, ez egy nagyon lassan szaporodik, nem a vérrel keresztül, hanem az idegek mentén kúszik, mászik, és akkor ugye amikor kialakulnak a klinikai tünetek, tehát eléri a agy és gerincfelőt, akkor alakul ki ez a gyógyíthatatlan agy és gerincfelő gyulladás, és akkor lesz onnantól kezdve visszafordíthatatlan ez a betegség.
1: Tehát amíg nem ér el az agyig, addig az oltás egy embernél is megmenti az életét.
0: Abszolút, igen, abszolút.
1: Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor önnek állatorvos végzettsége van, ugye?
0: Igen.
1: Akkor...
0: Hatósági állatorvos vagyok, igen.
1: Köszönöm a pontosítást. Csak ha már beszélgetünk, meg ezt végigvettük, akkor egy jó tanács. Tehát említett, hogy a kutyákat kötelező oltani, valahogy így fogalmazott, hogy a macskáknak meg erősen ajánlott, hogy valami ilyesmit mondott. Szóval
0: igen.
1: Macska tulajdonosokhoz szóljon egy szót ezek után, hogy miért vigyék el a házi kedvencüket egy ilyen veszettség elleni oltásra.
0: Ugye hát én azt hangsúlyoztam, hogy alapvetően a kijáró nem csak lakásban tartott macskákat ajánlott beoltatni veszettség ellen. Ugye én magam is ugye vidéken nőttem föl, tehát azt látom, hogy alapvetően azért a házi kedvenc tartás, amikor én vidéken éltem és fiatal voltam, akkor átalakult, de azért azt gondolom, hogy vidéken ugye továbbra is ugye a macskatartásnak van egy olyan formája, amikor az állatokat, a macskáinkat, azokat nem csak lakásban tartjuk, hanem úgymond ilyen kijáró formában, vagy részben egészben. És ugye, tehát számukra mindenképpen ajánlom erősen a veszettség elleni védőoltást, mert ugye ők nagyobb arányjal találkozhatnak ilyen éjszakai aktivitás révén vadállatokkal, és akkor itt is meg kell tartani azért a mértéket, tehát nem kívánok félreértés ne essék én senkit riogatni, tehát azt hangsúlyozom, hogy azért a rókavakcinációs program eredményeként itt évtizedek alatt, tehát elértük ezt a nagyon-nagyon kedvező státuszunkat, az ország nagy része az veszettségtől mentes, de azért ugye nem árt óvakodni, tehát ez egy veszett állat, ugye ez minket is így tanítottak, hogy annyira zavarodott lesz, hogy akár egyetlen egy nap alatt, akár több 10 kilométert is meg tud tenni. Tehát, hogy alapvetően azért itt, amikor tehát akár 40-50 kilométert is, tehát, hogy amikor itt arról beszélek, hogy a határmenti településeken ugye kerültek megállapításra eddig veszettség esetek, az sajnos az nem azt jelenti, hogy ezek az állatok ezek nem mehetnek be mélyebben az ország mélyebb részébe. Úgyhogy ugye erre mindig gondolni kell, és ugye egészen addig, amíg ennél a betegségnél ugye nem nem kerül valahogyan egy olyan orvosi módszer megállapítása, kialakítása, kifejlesztésre, hogy gyógyítható lesz, addig sajnos mindig van egy nagyon-nagyon kevés esély, és nagyon-nagyon komolyan kell lesz vennünk továbbra is.
1: Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés, mert szerintem ez nem hangzott el, visszaugorva az eredeti témánkra, a rókavakcinázásra, hogy dátumilag ez mikor kezdődik? Nyilván a Szabolcsban élőknek lehet ez fontos tudni.
0: Igen, tehát hivatalosan október 3-án kezdődik, és mintegy két hétig tart a Magyarország déli és délkeleti megyében. Ugye ez a két hét, ez alapvetően azért a gyakorlatban ez valójában egy hét, tehát a két hetes időtartamot azt azért szoktuk mondani, hogyha például ugye rossz idő van, nem tud felszállni a kis repülőgép, akkor ugye még legyen lehetősége még ezt megoldani. Tehát október 3-án kezdődik, és legfeljebb ugye ettől számítva két hétig tart.
1: És egyébként mennyiségben, így darabszámra mennyi vakcinát kell kijuttatni, mennyi róka él ezekben a térségekben?
0: Hát ezt itt ugye több tízezer vakcináról beszélünk, a pontos számot én sem ismerem, de ugye gyakorlatilag ugye szintén ugye a róka populáció az ugye becsült, én is nézem évről évre az adatokat, tehát hogy a hazai róka populációt most ugye 60 ezer példányra ugye becsülik, és ugye ehhez kell hozzáadni azt, hogy ugye ez aranysakál is ugye egyre nagyobb számban, 10-20 vagy esetleg még több ezres nagyságszámban ugye kezd ugye növekedni, tehát ezek abszolút az látható az adatokon, hogy a róka és aranysakál populációja az évről évre növekszik, ugye az aranysakál az a róka táplálék konkurense, egyelőre ugye még kisebb számban található meg, de ugye gyakorlatilag de a róka vakcinázást azt nevezhetnénk aranysakál vakcinázás programnak is, mivel ugye egyre nagyobb számban találhatók meg már Magyarországon is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Márton Lázárt, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatóját hallották. Beszélgetésünk apropója pedig az volt, hogy október elején indul majd a róka vakcinázás Magyarországon, amelynek célja, hogy a rókáknak csomagolt, finom falatba rejtett vakcinákat elfogyasszák a rókák, meg egyébként az aranysakálok is. Cél az is lenne, hogy például a házi kedvenceink, kutyák ne egyék meg, szarvasmarhák meg ne tapossák be a földbe, hanem tényleg a rókák tudják ezeket megenni, és akkor nagy hatékonysággal elérhető lenne, hogy a rókák továbbra is védettek legyenek a veszettséggel szemben, aminek az a gyakorlati haszna, hogyha találkoznak például a kutyáinkkal, esetleg verekednek, megharapják egymást, akkor nem lesz veszett a házi kedvencünk, és így az emberek is nagyobb biztonságban vannak. Ugyanis a veszettség hiába van olyan oltás, amely egy harapás után képes megmenteni az ember életét, magát a betegséget enélkül, az oltás nélkül, ha megjelennek már a tünetek, nem lehet gyógyítani, és szinte kivétel nélkül ember esetében is mindig halálos. Szóval érdemes erre odafigyelni, és ha megharap bennünket egy állat, vagy megkarmol bennünket egy állat, jellemzően mondjuk egy róka, vagy esetleg egy kutya, macska, akit nem tudjuk, hogy oltottak-e veszettség ellen, akkor forduljanak állatorvoshoz, mindig ő mérlegeli majd azt, hogy kell-e veszettség ellen oltást kapniuk önöknek is, és akkor így megelőzhető a nagyobb baj. Akik pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből hallgatnak minket, azok figyeljenek október elejétől kutyáikra, hogyha sétálnak külterületen, hogy ne ők egyék meg ezeket az egyébként kutyák számára is minden bizonnyal finom falatokat, hanem hagyják meg a rókáknak. Mindezekről beszélgettünk tehát az elmúlt percekben Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatójával.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a mai műsorunk ezzel a végére ért, én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett műsorunk és újra meghallgatnák, vagy lemaradtak róla és meghallgatnák az elejét is, akkor rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon ezt megtehetik, keressék meg a műsorunkat, a korábbiakat is megtalálják. Ha véleményük van, írják meg bátran a véleménykukac@europaradio.hu címre, és felhívom figyelmüket arra is, hogy van egy applikációnk is. Ezt érdemes letölteni azoknak, akik nem csak otthon szeretnék, vagy nem csak az autóban szeretnék hallgatni az Európa Rádiót, hanem jól jönne nekik, hogyha előkapják az okostelefonjukat, és azon keresztül is bárhol, bármikor hallgathatnák az Európa Rádiót. Ez jól jöhet például egy utazásnál, vagy olyan helyen, ahol nincs az Európa Rádiónak frekvenciája. Ráadásul az applikáción belül még a rádiónkat fenntartó Tiszán inneni és Tiszántúli református egyházkerületek híreit is megtalálják. Keressék tehát bátran a letöltések között az Európa Rádió applikációját is. Én még egyszer köszönöm munkatársaim nevében is a figyelmüket, kívánok önöknek további szép napot, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra. Búcsúzik a szerkesztő, Hegedűs Márk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyet vonta a saját hatáskörbe. A közlemény szerint a négy ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpösig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Rendőrségi főtanácsos lett Szerencsi Árpád rendőrezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti főkapitány helyettese. A főrendőr 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot és jelenleg rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Korábban volt Miskolcon avasi őrsparancsnok, mezőkövesdi kapitány, majd vármegyei főkapitány helyettes.
2: Az elcsépelt szöveg, de ez csak csapatmunkaként működik. És persze vannak olyan helyzetek, amikor úgymond egyes számú vezetőként, ezen a szakterületen, hiszen a főkapitány az egyes számú vezető megyébe természetszerűleg, amikor nincs erre mód és lehetőség, mert azonnalos döntéseket kell hozni, de akkor is a lehetőségekhez képest minél több embert ebbe a döntési folyamatba be kell vonni, és a végén a felelősség az enyém, nekem kell tenni oda pontot a végére, annak a következményeit vállalva is. Hát itt kezdtem valóban, 95-ben is úgy szépen végigmentem, és hát ugye most a rendészeti vezetőként ténykedek, de valahol azért a lelkem én meg bűnügyes is maradtam, hiszen élet- és ifjúságvédelmen kezdtem Miskolcon, mint vizsgáló tiszt helyettes, egész pontosan zászlós, aztán pedig tiszt. Aztán jött egy nagy váltás 6 évvel ki, és 2001-ben a vasgyári rendőrös, amikor a kicsit a rendészet, az akkori parancsnokom Pusztai Tamás, a lezredes úr, akitől a rendészetet tanultam, ő kvázi tőlem a bűnügyet, tehát nagyon jó, ismételten csak azt mondom, nagyon jól ki tudtuk egészíteni egymást. Aztán jött egy komoly első számú, idézőjebe egyes számú vezető Miskolcon, az az avasi rendőrös, ahol azért volt egy 6 év, az meg egy nagyon komplex.
1: A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára, a világ legnagyobb tanúrája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkára a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kókainé Lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat hív életre. A borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatott a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Megyei polgárőrnapot tartottak a Borsodabói Zemplén vármegyei szervezet tagjai, mint arról már korábban beszámoltunk, Bekecsen gyűltek össze az egyesületek. Ott rendezték meg a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka, református lelkipásztor szolgált. Dr. Kis Attila, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitány az ilyen jellegű események támogatásáról is szólt.
3: Úgy gondolom, hogy a rendőrség a stratégiai partnere a polgárőrségnek, és már csak ezért is itt kell lennünk, segítenünk kell, és demonstrálnunk kell azt az együttműködést a személyes jelenlétünkkel is, ami a rendőrség és a polgárőrség, a rendőrök és a polgárőrök között nap mint nap zajlik. Igen, nagyon sokat segít nekünk a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy a közbiztonság valamennyi területén említhetem, legyen ez környezetvédelem, legyen ez közterületi szolgálat, legyen az lovas szolgálat, legyen az ifjúságvédelem vagy kábítószer, közlekedés. Tehát nem tudok olyan területet mondani, ahol a polgárőrséggel ne lenne napi élő kapcsolatunk. Nagyon sok információt kapunk a polgárőrségtől, és a polgárőröktől az adott település közlekedés, közbiztonsága gyakorlatilag nélkülük már elképzelhetetlen. Tehát olyan szimbiózisban van a rendőrség és a polgárőrség, ami úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Itt a megyében különösen, hiszen az országos polgárőr létszámnak a 10%-a itt ebben a megyében van. Itt volt a polgárőrség bölcsője, Taktaharkányban alakult meg az első polgárőr szervezet, és ugye az elnök Szatmári Gyula úr, aki sajnos már nincs közöttünk, de mindig is emlékezünk arra az együttműködésre, amit kialakítottunk. Még annak idején Szatmári elnök úr.
1: Szaunázók hétvégéje lesz ezen a héten csaknem 40 helyszínen szerte az országban. Az esemény sorozatot szombaton és vasárnap rendezik meg tematikus programokkal, többek mellett Miskolcon, Nyíregyházán, Nyírbátorban, Debrecenben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón, tájékoztatott hétfőn a Magyar Fürdő Szövetség. A közlemény szerint a kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös, központi esemény, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján elérhető.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

figyelni, ha alszom méhebb gödörbe lásni, magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, kellemes ébredést, szép napot mindenkinek, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják, szeptember 29-én kedden. Ma van a Szív Világnapja, amelyet 2000-ben indított útjára a Szív Világszövetsége. Megemlékezünk továbbá az élelmiszerpazarlás elleni világnapról is, amelynek célja az élelmiszer hulladék csökkentése, a környezettudatosság, a tudatos élelmiszerfogyasztás fejlesztése. És ma van az Állattenyésztők napja, amelyet 2020 óta tartanak hazánkban, és ma van Szent Mihály ünnepe. 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól megalkotója, a magyar feltalálók világra szóló sikereinek egyik jelképes alakja. Tanulmányának első változatát az 1931. évi budapesti nemzetközi vásáron mutatta be. Angol nyelven ma is Bíró Pennek, vagy rövidítve Bironnak nevezik a golyóstollat. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádió napi indító óráját nem csak Kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdjük, az óra második felében pedig a rókák vakcinázásáról hallunk Márton Lázárt, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatóját kérdezzük. Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek, jó rádiózást!
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 24. fejezet első két verséből. Joás 7 éves korában lett király, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Cibjá volt, Bersebából származott. Joás, Jójáda főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az Úr. A Szentírás tele van hatalmas győzelmekkel, csodás szabadulásokkal és felemelő történetekkel. Időnként azonban találkozunk olyan mozdulatokkal, mondatokkal is, amelyek mellett könnyű lenne elsuhanni. Mégis, ha megállunk náluk, hideg zuhanyként hatnak a lelkünkre. A Krónikák könyvében Joás király uralkodásának összefoglalásakor pontosan egy ilyen mondattal szembesülünk. Azt olvassuk, hogy ez a fiatalember azt cselekedte, ami kedves és helyes az Úr szemében, de ott van mögötte a drámai kiegészítés, Jójádá papnak egész életében. Gondoljunk bele Joás helyzetébe. Mindössze 7 éves kisfiú, amikor a feje tetejére állt világban, egy véres bálványimádó és kegyetlen korszak után a trónra ültetik. Nyilvánvaló, hogy egy 7 éves gyermek nem tud országot vezetni, sem lelki döntéseket hozni. Szüksége volt egy tanácsadóra, egy biztos pontra. Ez a pont Jójáda a bölcs és istenfélő főpap volt. Jójáda ott állt a háttérben, fogta a gyermek kezét, tanácsolta a fiatalembert, és egyenes úton tartotta a királyt. Joás az ő hatására nagyszerű dolgokat vitt véghez. Szívügyévé tette az elhanyagolt, kifosztott templom felújítását, elkötelezett volt az igazság mellett, és 40 éves uralkodásának első szakasza minteszerűen telt. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van. A tragédia azonban akkor kezdődött, amikor a külső körülmények megváltoztak. Mihelyt az idős Jójáda meghalt, hogy a fejezet későbbi részeiből megtudjuk, Joás azonnal elfordult az Úrtól. Nem csak, hogy visszaengedte a bálvány imádást az országba, de amikor Jójáda a fia figyelmeztetni merte őt a bűneire, Joás megölette azt az embert, akinek a testvéreivel együtt nőtt fel. Hogyan juthat el valaki ilyen mélyre, aki évtizedeken át Isten előtt kedves dolgokat cselekedett? A válasz a mai igény kulcsszavaiban rejlik. Joás kegyessége és hite nem a sajátja volt, hanem Jójádá hite. Ő csupán egy kölcsönvett hitből élt. Hogy milyen veszélyes ez a saját életünkre nézve, hadd hozzam példának egy régi elszigetelt hegyi falu történetét. Abban az időben a házakban még nem volt gyufa, amivel azonnal tüzet lehetett volna gyújtani. A falu közepén lakott egy idős kovácsmester, akinek a műhelyében a tűzhely tüze télen-nyáron éjjel-nappal izzott. A falusiak, amikor szükségük volt parázsra, elmentek hozzá egy-egy üres cserépedénnyel a kezükben. Kértek az öreg kovástól egy darab parazsat, óvatosan hazavitték a házukba, rátették a fahasábokra, és azonnal lángra lobbant a tűz. Volt azonban a faluban egy ember, aki nagyon kényelmes és lusta volt. Nem akart fát gyűjteni, nem akarta gondozni és táplálni a lángot. Ő elment minden reggel a kovácshoz, elkérte az izzó parazsat, hazavitte, letette a szoba közepére, és addig melegedett mellette, amíg az az egyetlen szem parázs ontotta magából a hőt. Amikor a parázs kihűlt, ő fázni kezdett. Bebújt a takaró alá, és tétlenül várta a következő reggelt, hogy újra kérhessen a kovács tüzéből. Egy téli napon azonban az idős kovács váratlanul meghalt. A műhely ajtaja zárva maradt, a tűzhely kihűlt. Ez a lusta ember ott maradt a sötét, fagyos szobájában, tűz nélkül. Miért? Mert soha nem készített saját tűzhelyet, soha nem gyűjtött fát, és nem volt saját tüze, mindig csak a máséból élt. Joás király pontosan olyan volt, mint ez a falusi ember. Az ő lelki kovácsmestere Jójáda pap volt. Amíg Jojádá élt, Joás minden reggel kapott tőle lelki parazsat, ösztönzést és vezetést. Sütkérezett a főpap hitének és tekintélyének a fényében, és elvégezte a feladatait. De a hite csupán egy külső máz, egy tanult viselkedési forma maradt. A tettei megváltoztak a tanácsadó hatására, de a szíve mélye soha nem alakult át. Nem volt személyes, közvetlen találkozása és szövetsége a mindenható Istennel. Amikor a külső támasz kidőlt mögüle, a belső üressége és gyökértelensége azonnal felszínre került, és elsodorta őt az első kísértés. Ez a történet egy rendkívül komoly és megkerülhetetlen kérdés elé állít mindannyiunkat a mai napon. Sajátunk-e a tűz, vagy csak a mások parazsától melegszünk? Gyakran, ami keresztény életünk mögött is állnak csodálatos Jojádák. Lehet ez egy mélyen hívő édesanya, vagy édesapa, egy imádkozó nagymama, egy hiteles lelkipásztor, egy ifjúsági vezető, vagy egy szeretetteljes, megtartó gyülekezeti közösség. Az ő jelenlétük, az ő imádságos hátterük és az ő buzgóságuk hordoz minket. Amíg ők ott vannak körülöttünk, addig nekünk is sokkal könnyebb a helyes úton járni. Könnyebb imádkozni, Bibliát olvasni, eljárni az alkalmakra, és Isten előtt kedves dolgokat cselekedni. Biztonságos és végtelenül kényelmes mások lelki tőkéjéből és parazsából élni. De a mai ige arra figyelmeztet, hogy a kölcsönvett hit nem tart meg minket a krízisekben és viharokban. Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. Nem örökölhetjük a szüleink Istennel való kapcsolatát, és nem alapozhatjuk a saját üdvösségünket a közösségünk múltbeli érdemeire. Eljön az idő mindannyiunk életében, amikor a külső támaszok megrendülnek vagy eltűnnek. Eljön az idő, amikor egyedül maradunk a döntéseinkkel, a kísértéseinkkel, a magányunkkal vagy a veszteségeinkkel. Feltehetjük magunknak az őszinte kérdést. Ha holnaptól kezdve egyetlen ember sem lenne körülöttünk, aki emlékeztetne minket Istenre, ha megszűnne a támogató háttér, mi maradna meg a hitünkből? Imádkoznánk-e akkor is a szobánk magányában? Maradna-e az engedelmességünk, a tiszta beszédünk, a szentségre való törekvésünk? Vagy kiderülne, hogy a mi kegyességünk is csak addig tartott, amíg a földi Jojádáink éltek és láttak minket? A mai napon Isten arra hív minket, hogy ne elégedjünk meg a felszínes vallásossággal. Adjunk szívből hálát a tanácsadóinkért, az előttünk járókért, de értsük meg, hogy el kell kezdenünk fát gyűjteni és táplálni a saját belső tüzünket. Kérjük ma az Urat, hogy végezzen mély munkát a szívünkben, kérjük, hogy adjon nekünk személyes, megingathatatlan saját hitet. Olyan belső meggyőződést, amely nem a körülményektől, nem más emberek jelenlététől vagy elvárásaitól függ, hanem közvetlenül a feltámadott Jézus Krisztusból táplálkozik. Mert csak az a hit fog megtartani minket a végső időkben, amely akkor is rendületlenül ég és világít, ha körülöttünk minden emberi kapaszkodó összeomlik. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked azokat a hívő embereket, szülőket, nagyszülőket, lelkipásztorokat és igaz barátokat, akiket kegyelmedből mellénk adtál az életünk során. Köszönjük az ő hűséges példájukat, szeretetüket és az értünk végzett kitartó imádságaikat. De megvalljuk neked őszintén és bűnbánattal, Urunk, hogy sokszor mi magunk is lusták voltunk a lelki életben. Megelégedtünk azzal, hogy az ő hitük parazsából éljünk és melegedjünk. Bocsáss meg nekünk, amikor a mi kegyességünk is csak egy tanult forma, egy külső megszokás volt, ami inkább a környezetünknek szólt, és nem a veled való valódi személyes kapcsolatból fakadt. Könyörgünk hozzád, ne engedd, hogy Joás sorsára jussunk. Tisztítsd meg a szívünket minden képmutatástól és felületességtől. Áraszt ki ránk a te szent lelkedet, és gyújts önálló mély és eloldhatatlan tüzet a szívünkben. ad nekünk olyan személyes hitet, amely a magányban, a próbákban és a változások közepette is hűségesen és rendületlenül ragaszkodik hozzád. Formálj minket olyan tanítványokká, akik nem csak mások jelenlétében, hanem életük minden percében téged szolgálnak, és neked engedelmeskednek. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyet vonta a saját hatáskörbe. A közlemény szerint a négy ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább egy feljelentés történt már. Arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna-aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Rendőrségi főtanácsos lett Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti főkapitány helyettese. A főrendőr 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot és jelenleg rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Korábban volt Miskolcon avasi őrsparancsnok, mezőkövesdi kapitány, majd vármegyei főkapitány helyettes.
3: Ez elcsépelt szöveg, de ez csak csapatmunkaként működik. És persze vannak olyan helyzetek, amikor úgymond egyes számú vezetőként, ezen a szakterületen, hiszen a főkapitány az egyes számú vezető a megyébe természetszerűleg, amikor nincs erre mód és lehetőség, nem azonnalos döntéseket kell hozni, de akkor is a lehetőségekhez képest minél több embert ebbe a döntési folyamatba be kell vonni, és a végén a felelősség az enyém, nekem kell tenni oda pontot a végére, annak a következményeit vállalva is. Hát itt kezdtem valóban, 95-ben is úgy szépen végigmentem, és hát ugye most a rendészeti vezetőként ténykedek, de valahol azért a lelkem én meg bűnügyes is maradtam, hiszen élet és ifjúságvédelmen kezdtem Miskolcon, mint vizsgáló tiszt helyettes, egész pontosan zászlós, aztán pedig tiszt. Aztán jött egy nagy váltás 6 évvel ki, és a 2001-ben a vasgyári rendőrös, amikor a kicsit a rendészet, az akkori parancsnokom, Pusztai Tamás, a lezredes úr, akitől a rendészetet tanultam, ő kvázi tőlem a bűnügye, tehát nagyon jó, ismételten csak azt mondom, nagyon jó, ki tudtuk egészíteni egymást. Aztán jött egy komoly első számú, idézőjelben egyes számú vezető Miskolcon, az az avasi rendőrös, ahol azért volt egy 6 év, az meg egy nagyon komplex.
2: A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára, a világ legnagyobb tanórája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkára a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kóka Iné lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat hív életre. A borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatotta a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Megyei polgárőrnapot tartottak a Borsodabói Zemplén vármegyei szervezet tagjai, mint arról már korábban beszámoltunk, Bekecsen gyűltek össze az egyesületek. Ott rendezték meg a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő

0: és a polgárőrök között nap minden zajlik. Igen, nagyon sokat segít nekünk a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy a közbiztonság valamennyi területén említhetem, legyen ez környezetvédelem, legyen az közterületi szolgálat, legyen az lovas szolgálat, legyen az ifjúságvédelem, vagy kábítószer, közlekedés. Tehát nem tudok olyan területet mondani, ahol a polgárőrséggel ne lenne napi élő kapcsolatunk. Nagyon sok információt kapunk a polgárőrségtől, és a polgárőröktől az adott település közrendje, közbiztonsága gyakorlatilag nélkülük már elképzelhetetlen. Tehát olyan szimbiózisban van a rendőrség és a polgárőrség, ami úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Itt a megyében különösen, hiszen az országos polgárőr létszámnak a 10%-a itt ebben a megyében van. Itt volt a polgárőrség bölcsője, Taktaharkányban alakult meg az első polgárőr szervezet, és ugye az elnök Szatmári Gyula úr, aki sajnos már nincs közöttünk, de mindig is emlékezünk arra az együttműködésre, amit kialakítottunk. Még annak idején Szatmári elnök úr.
1: Szaunázók hétvégéje lesz ezen a héten csaknem 40 helyszínen szerte az országban. Az esemény sorozatot szombaton és vasárnap rendezik meg tematikus programokkal, többek mellett Miskolcon, Nyíregyházán, Nyírbátorban, Debrecenben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón tájékoztatott hétfőn a Magyar Fürdő Szövetség. A közlemény szerint a kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös, központi esemény, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján elérhető.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A vezetség egy máig gyógyíthatatlan betegség, amely állatokra és emberekre nézve is szinte kivétel nélkül halálos. Létezik ellene oltás, amellyel viszont megelőzhető a nagyobb baj. Az oltást pedig egészen a tünetek megjelenéséig meg lehet kapni úgy, hogy életben maradjunk. A vezetséget fertőzött állatok harapásával vagy karmolásával lehet elkapni. Magyarországon jellemzően a vörös róka és a sakál az érintett fajok. A rókák esetében idén eddig mindössze 3 bizonyított eset van, tavaly pedig csupán 2 volt. Az 1990-es években azonban még ezres nagyságrendben találtak veszett rókákat hazánkban. Akkor indult el a róka vakcinázás, annak következménye az, hogy ennyire sikerült visszaszorítani az esetszámokat. Márton Lázár, a NÉBIH állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója számol be a további részletekről. A riporter Hegedűs Márk.
2: A róka vakcinázás lesz a témánk, de egy pár lépéssel induljunk hátrébről. Én azt kérném, hogy tegye meg, hogy elmondja, hogy mi egyáltalán az a veszettség, ami miatt most ezt a immunizálást meg kell tenni a rókák esetében, mert szoktuk ezt a kifejezést így hallani, használni, de szerintem nem mindenki van a részletekkel pontosan tisztában.
3: Igen, nos hát a veszettségbetegség egy nagyon régóta ismert betegség, ugye ez az emlős háziállatokat és az embert is megbetegítheti. Ugye itt azt kell elmondani, tehát azért is kell nagyon komolyan venni ezt a betegséget, mert a tünetek kialakulását követően mindmáig gyógyíthatatlan, tehát halálos kimenetelű. Ugye azonban 100%-ban megelőzhető vakcina beadatásával. Ugye én most az állategészségügyi részt képviselem, de ugye ez a humán vonalon is ugyanez. Ugye tulajdonképpen ugye gyakran hallom, és hozzánk is érkeznek olyan megkeresések, amiben ugye a lakosságtól, hogy veszett állatot láttak, és ugye itt elmondanám rögtön az elején, hogy alapvetően azért az állaton, egy állaton ránézésre nem lehet megállapítani azt, hogy biztosan, hogy veszett, tehát legfeljebb a gyanúja merülhet föl. Ugye ezt laboratóriumi vizsgálatokkal kell igazolni, de élő állaton, tehát egy állatorvos se tudja megmondani. Ugyanakkor ugye ez egy jellegzetes idegrendszeri tünetekkel jár, de azért azt is el kell mondanom, hogy más, nagyon sok más állatbetegség is okozhat idegrendszeri tüneteket. Tehát hogyha egy nyázó, furcsán viselkedő, vagy egy fejeit rázó állatnál látjuk ezt, akkor nem feltétlenül biztos, hogy ez később beigazolódik, hogy veszettség lesz. De ugye természetesen, ugye, mivel nagyon komoly következményei vannak ennek a betegségnek, ezért ezt komolyan kell venni, és ezt ki kell vizsgáltatni.
2: Mennyire gyakran fordul elő egyébként Magyarországon állatok esetében a veszettség?
3: Nos, hát ugye az interjú témája ugye a róka vakcinázás, akkor egy kicsit én is elindulnék korábbról. Tehát ugye ez a róka vakcinázási program, ez évtizedek óta zajlik, ugye 90-es években kezdte Magyarország. Ugye akkor még ugye az egész ország területén történt róka vakcina szórás, tehát ott akkor egy olyan helyzetben volt Magyarország, hogy évente akár 1000, tehát ezres nagyságrendbe kerültek megállapításra veszettség esetek. Ugye ez a Nyugat-Európában kezdték ezt a módszert bevezetni, és ugye már akkor látható volt, hogy tulajdonképpen ugye sikerrel lehetett a veszettség ellen mentesíteni tehát az erdei állatokat. Ugye azt, ugye, ha még korábbról indulok, akkor a veszettség korábban a városokban is, ugye urbánus formában kóbor állatokkal rengeteg problémát okozott, és ugye ezért is kellett még régebben bevezetni azt, hogy rendszeresen kell a házi állatokat, különösen ugye a kutyákat oltani, és ugye hát, ahogy javult a helyzet, ugye később már csak az erdei állatok okoztak problémát, ugye Magyarországon tipikusan a róka, és ugye egyre nagyobb arányban az aranysakál az, amelyik ugye közvetítheti ezt a betegséget, és ugye hát ugye ennek a róka vakcinás programnak ugye erről tudni kell, hogy ezt nagyon következetesen kell végrehajtani, ez minden évben tavasszal és ősszel zajlik. Ugye azért, mert ugye ez egy szájon át egy orális vakcina, tehát azért ez nem immunizál úgy, mint ahogy a saját kutyánkat vagy macskánkat beoltatjuk, ugye izomba beadott vakcinával, tehát hogy ennek pont az a lényege, hogy nagyon következetesen minden évben tavasszal és ősszel végre kell hajtani, hogy a célállatfajok, a róka és az aranysak, ez minél nagyobb számban fölvegyék, és védettek legyenek. Igazából ugye még csak egy utolsó gondolat ehhez a témához, hogy ugye amikor indult ez a rókavakcinás program, akkor még az egész ország területén szórni kellett. Ugye manapság már olyan kedvező helyzetben vagyunk, hogy az ország alapvetően mentes ettől a betegségtől, tehát azok, csak azon területeket kell rókavakcinával szórni, a déli, délkeleti, keleti megyénket, és azoknak sem az egészét, csak a szomszédos országokkal határos 50 kilométeres sávjáról beszélek, ahol ugye ez indokolt, ugyanis hát ugye tehát ennek a programnak akkor működik jól, vagy akkor működne jól, hogyha a szomszédos országok is ugyanilyen következetesen végre tudnák hajtani, és akkor gyakorlatilag ugye a határon túli róka, aranysakál és más állatok vonatkozásában is ugye egy ilyen veszettség ellen védett állatpopuláció tudna létrejönni. Ugye ez jelen helyzetben sajnos ez nem így van, úgyhogy de azért el kell mondjam ugye a kérdésére válaszolva, hogy azért a 90-es években, amikor ezres esetszámról indultunk, azért az utóbbi években ez lecsökkent, tehát tavaly évben is 2, most ebbe az évben eddig ugye 3 veszettségesetünk van, ez mind kivétel nélkül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ott is a határmenti településeken került megállapításra.
2: És akkor itt feltételezem, hogy összeköthető a két dolog, amit mondott, határ közelsége és hogy a két szomszédos országban nincs vakcinázás, tehát feltételezhetően onnan került behurcolásra Magyarországra a veszettség a rókák esetében, ebben a néhány esetben?
3: Így van, tehát ugye azt azért itt a számokból is látható, hogy itt egy ilyen védett, veszettség ellen védett, immunizált ugye állatpopulációt hozunk létre, ugye az állatoknak a természetes mozgását, a határon keresztül átjutását azt nem tudjuk megakadályozni, de azt meg tudjuk akadályozni, hogy amennyiben mégiscsak ugye ilyen természetes állatmozgás útján bebetörnek fertőzött állategyedet, akkor veszettségen védett rókákkal, hazai rókákkal így mondom találkozzanak, és akkor megakadályozzuk, hogy a betegség, ez a járvány tovább terjedjen az ország belső fele. Ugye azért a szomszéd országok úgymond védelmébe pontosítanék, hogy itt azért ugye jelentős nehézségekkel is ugye szembe nézhetnek szomszédos országok, tehát hogy ugye ez egy nagyon drága állategés program, tehát drágának minősítem, ugye többi hasonló állategés programhoz képest is, és ugye hát itt, hogyha adott esetben ugye egyik szomszédos országban közbeszerzési eljárással ezt ugye nem sikerül végigvinni, akkor ugye elmaradhat egy tavaszi vagy egy őszi vakcinázási program, és ugye itt ennek, ahogy mondtam, a következetesség a lényege. Ugye egy másik szomszédos országot, ugye megemlítem Ukrajnát, ott pedig akkor a háború miatt, tehát a légi úton történő vakcinaszórást azt nem tudják végrehajtani. Ugye tudomásunk van arról, hogy kézzel szórnak vakcinát, de ugye azért az kevésbé hatékony. Nem tettem arról említést, hogy itt az immunizálás érintett területeken ezeknek a vakcinatartalmú csalétkeknek a kiszórás ez kis repülőgépekről történik. Úgyhogy különben a hazai programba bevont területek listája és az érintett település listája és a bevont területek térképe az megtalálható a négyik weboldalán, ha valakit érdekelne.
2: A kisrepülőről még mesél nekünk, hogy ez hogyan történik, meg egyáltalán, és ezt említett, hogy ez ilyen szájon át kell bevenni a rókáknak, de akkor itt hogyan képzeljük, valami finom falatba van ez belerejtve, mint amikor kicsit viccesen mondom, a gyerekünknek próbálunk beadni egy gyógyszert, amit ő nem akar bevenni, és akkor belerejtjük valamibe, vagy legalábbis én gyerekkoromban így vettem be egy kanál lekvárban az algópirint, bár tudtam, hogy benne van. Szóval, hogy ez valami hasonlóképpen történik, de mondjuk mibe kerül ez bele ez a vakcina?
3: Hát ez pontosan így történik, ahogy elmondta. Ugye annyi, hogy kinek mi a finom falat, tehát hogy azért ezek az emberek számára ezek, ugye különben úgy néz ki ez a vakcina, mint egy csokoládé pralinéhoz hasonlítanám, csak ugye hát az nem ilyen finom, és ugye ez egy bűzös dolog, tehát emberek számára bűzös, de pont rókák és aranysakárok számára ez pont így lesz incsiklandó, ahogy ön is mondta. Ugye ezeknek a meghatározott számban és sűrűségben ugye kell ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket kiszórni, tehát ezek a kis repülőgépek indulnak, de nem, tehát nem random, hanem meghatározott útvonalat kell követniük, és ugye annak mentén ugye a jogszabályban előírt sűrűséggel kell kiszórniuk ezeket a csalétkeket. Ugye ez természetesen nem azt jelenti, hogy valamennyire automatizál, de az nem azt jelenti, hogy ezeket a csalétkeket például ugye lakott területekre vagy felett elszórják, tehát ott a repülőgép pilóta ugye kikapcsolja a gépet, ugyanígy tehát vízfelületekre nem történik szórás, és ugyanígy tehát, hogy azért a pilóta ez képzett ilyen tekintetben, tehát hogyha látja, hogy ott legelnek állatok, vagy bármi ilyet, akkor ugye akkor ő ezt ki tudja kapcsolni ezt a gépet, tehát valójában ugye így történik. Természetesen nem lehet megakadályozni 100%-ban, hogy kirándulók ne találkozzanak ilyen vakcinatartalmú csalétkekkel. Ugye ilyenkor ugye ezeken a külterületeken, én már így mondom, hogy a megszokott plakátok figyelmeztetik a kirándulókat, tehát ha mégis ilyennel találkozunk, vagy látunk, vagy kutyánkat sétáltatva ilyet tapasztalunk, akkor nem szabad ahhoz hozzányúlni, de kutyánkat se engedjük hozzáférni, megenni. Megjegyzem, ha megeszi, akkor se lesz semmi baja, de alapvetően ugye ilyenkor ugye az immunizásra egy időben úgynevezett ebzárlat és legeltetés tilalom kerül elrendelésre, hogy ezeknek az intézkedések pont az a célja, hogy ne más állatfaj tiporja bele a legelőbe, vagy egye meg ezt a vakcinát, hanem az, akinek szántuk, vagyis hát ez a róka, és ugye az aranysakál.
2: Tehát akkor nem arról van szó, hogy ez egy kutyának problémát okozna, hiszen a kutyákat oltani is kell, csak nem ilyen módon veszettség ellen, hanem ha jól értem, az a célja, hogy az csak a rókákhoz jusson el, vagy minél nagyobb számban tényleg a rókák és az aranysakálok tudják megenni.
3: Így van, és ez pontosan így van, nem csak nálunk Magyarországon, hanem más országban is, ugye ez különben az Európai Unió által ez egy társfinanszírozott program, tehát ugye ilyenkor tehát vizsgálni is kell, ugye bizonyos számú rókát adott területen ugye be kell gyűjteni, vagy ki kell lőni, hogy a vakcinázás eredményességét ellenőrizzük. Ugye ez is jogszabályi ugye előírás, és tehát ez alapján, ugye ezt mondtam, hogy ez a program már évtizedek óta zajlik, és tulajdonképpen ugye ezekből az adatokból abszolút leszűrhető, hogy ezeken az érintett területeken a rókák több mint 3/4 felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket.
1: Kedves hallgatóink, Marton Lázárral, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatójával Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Néhány perc múlva 7 órakor a híreket hallják itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazinnal várjuk kedves hallgatóinkat.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára, a világ legnagyobb tanórája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkára a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kókainé Lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretetszolgálat hív életre. A borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatott a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint csökkent a lakásbiztosítások díja a második negyedévben. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek az időszak végére a lakásbiztosítási díjak a tavalyi év hasonló időszakához képest, a tavaszi lakásbiztosítási kampány és az év közepéig vállalt biztosítói díjmoratórium hatására, közölte az MNB hétfőn az idei második negyedévi lakásbiztosítás indexe alapján. Az összegzés szerint a lakott, teljes körűen fedezett otthonok átlagos éves díja országosan 64 ezer forint volt. A biztosítási, vagyis a károk esetén kifizethető maximális összegek majdnem 10%-kal emelkedtek. A tájékoztató szerint a 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás 83%-a, 2,5 millió nyújt teljes körű fedezetet az ingatlanra és ingóságra. A hazai társasház biztosítások 1,6 millió albetét védelmét szavatolják, a csak ingóságokra szóló, jellemzően meglévő társasház biztosítások mellé kötött lakásbiztosítások száma 373 ezer volt. Olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató lakásbiztosítás indexen. Szaunázók hétvégéje lesz ezen a héten csaknem 40 helyszínen szerte az országban. Az esemény sorozatot szombaton és vasárnap rendezik meg tematikus programokkal, többek mellett Miskolcon, Nyíregyházán, Nyírbátorban, Debrecenben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón, tájékoztatott hétfőn a Magyar Fürdőszövetség. A közlemény szerint a kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös, központi esemény, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján elérhető.
0: Az időjárásról.
1: Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült, napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, jó ébredést, köszöntöm most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat és Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Szeptember 29-e van, 1848. szeptember 29-én Sukoró és Pákoszt között a Móga altábornagy vezette túlnyomó részt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jellasics parancsnoksága alatt álló császári erőkkel. A magyar seregek győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok ellen, Jellasics Bécs irányában menekülve hagyta el az országot. Kedves hallgatóink, a nap további nevezetes eseményeiről, évfordulóiról a kalendárium szól rövidesen. Útravalónkban hitéleti gondolatokkal várjuk Önöket. 7 óra 40 perctől az erdei iránytű programról hallanak, ennek keretében hátrányos helyzetű települések élő gyerekeknek biztosítanak ingyenes erdei iskolai foglalkozásokat, kirándulásokat. Ez tehát a kínálatunk, remélem velünk tartanak.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 29-e van, a Mihályok ünneplik névnapjukat. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikájel magyar formája, jelentése ki olyan, mint az Isten. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek. A Mihály női párja a Mihaéla. Szent Mihály napja a cselédfogadás egyik időpontja, ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegüttetésének időpontja is volt. Szent Mihály napja a gazdasági évfordulója, a Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Most pedig nézzük a történelmi eseményeket szeptember 29. napján. 1899-ben e napon született meg Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1965-ben e napon hirdették ki, hogy a Szovjetunió saját felség területének nyilvánította a baráti szocialista országokat. 935-ben e napon megölték első Szent Vencelt, Csehország fejedelmét, aki Csehország és a serfőzők védőszentje lett. 1547-ben e napon született Cervantes, spanyol költő, a Don Quixote lovagregény írója. 1829. szeptember 29-én Londonban megalapították a Scotland Yardot. 1848. szeptember 29-én a magyar honvédsereg Pákoznál megállította a jelasis császári altábornagy horvát bán csapatait. 1872-ben e napon halt meg Dériné Pataki Róza, az első magyar opera énekesnő, korának legnépszerűbb színésznője. 1873-ban e napon született Seiber Hugó festő, a magyar avantgárd képviselője. 1902-ben e napon halt meg Émile Zola, francia író. 1925-ben e napon született Zsuzs Éva, Kossuth-díjas filmrendező érdemes művész. 1927-ben e napon született Edith Éva Éger, magyar-amerikai pszichológus, holokauszt túlélő, a posztraumás stressz-szindróma kezelésének specialistája. 1928-ban e napon született Lantos Mihály futballista, az aranycsapat hátvédje. 1948. szeptember 29-én született Koroknai Géza színművész, szinkronszínész. 1882-ben szeptember 29-én született Ravasz László református lelkész püspök, aki 1907-től a Kolozsvári Teológiai Akadémia gyakorlati teológiai tanszékének tanára volt, 1921 és 48 között a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt, és aki átdolgozta Károli Gáspár bibliafordításának új szövetségi részét. Szeptember 29-e 2009 óta hivatalosan is a kávé világnapja. A 80-as években Japánból indult el a kezdeményezés, hogy minden év szeptember 29-én ünnepeljük meg a kávé kultúrát.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

Az alkotás öröme, részlet egy fiatalasszony naplójából. Ma megint nem történt semmi. Reggelire 2 tojásból omlettet csináltam Gyuszinak, fantasztikusan sikerült. A gyerekek megkapták a kakaójukot a vajas kiflikkel, és lementek az apjukkal az iskolába. Délelőtt épp takarítottam, amikor hazatelefonált a szerkesztőségből, hogy alkotói válságban van, képtelen kiírzadni magából a cikket, amit a főszerkesztő akar, így hazajön és itthon próbál írni. Kért, hogy főzzek ebédet. A hűtőben csak egy kis maradék sült hús volt, meg néhány tojás és egy kevés hervadt zöldség. Gyorsan sütöttem egy pástétomot, hozzá zöldségköret volt, és összeütöttem egy piskót a tekercset, mert azt nagyon szereti. Délután anyám hazahozta a gyerekeket a napköziből, és a 2 gyönyörű jelmezt, amit a farsangra vart nekik. Bámulatos, hogy mit tud kihozni néhány rongyból. Nem hiába mondogatom, hogy nekem van a legügyesebb anyukám a világon. Persze felpróbálták, és volt nagy viháncolás, de mérsékeltem a bohóckodást, és lecsillapítottam a kedélyeket, mert hogy az apjuk épp alkot. Ezt még anya is tiszteletben tartja, mindig elmondja, hogy legyek nagyon büszke Gyuszira, mert ő nagy ember, aki alkotó tevékenységet folytat, és ez az egyik legnagyobb dolog a világon. Vacsoráztatás és fürdetés után lefektettem a gyerekeket, és rendet raktam a fürdőben, ami úgy nézett ki, mint egy turkáló bálabontás után. A sok piszkos ruhát beraktam a mosógépbe, de nem indítottam el, hogy ne zavarja a kattogása az alkotót. 11-kor leroskodtam a tévé elé, és egy kulturális műsort bámultam, ahol művészek vallottak az alkotás szépségéről. Néztem a szép képeket és szobrokat, textileket, és egyszerre úgy éreztem, hogy én nem vagyok senki és semmi. Bőgtem. Éjfél felé Gyuszi előkerült a cikkkel. Amikor meglátta, hogy úgy nézek ki, mint egy allergiás húsvéti nyúl, mellém ült és kifaggatott. Aztán szó nélkül kihozta az értelmező kéziszótárt, és felolvasta az alábbi szócikket. Alkotás. Az a cselekvés, tevékenység, amellyel valaki alkot, létrehoz valamit. Alkotás. Az ezáltal létrejövő mű, eredmény. Minden, amit csinálsz, alkotás. A reggeli, a rend, az ebéd. És lehet, hogy több értelme van, mint annak, amit én írok. Érted? Kérdezte, és belepuszilt a hajamba. Már értem, feleltem boldogan.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e. Derül ki a Hungarometer oldalán a met.hu megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi állapot állandósulhat az idei nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Az idei nyári aszály kialakulásáról kifejtették a nyugati szelek övének északabbra húzódásával és a sivatagi anticiklonok erősödésével kevesebb nedvesség jutott a mérsékelt égövbe. A nedvességhiány hozzájárult a ciklonok aktivitásának csökkenéséhez, mely következtében tovább csökkent a trópusok felől jövő nedvességtranszport is. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hőhullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak, áll a tanulmányban. A Fidesz szervezeti újjáépítése során Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, ahol munkamegbeszélést folytat a résztvevőkkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen megbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. Ez nem országjárás, tette hozzá. A párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentés a kommunikációs igazgató úgy nyilatkozott, a felmérés alapján készült jelentés belső használatra szánt dokumentum, a Fidesz elnöksége dolgozik majd belőle. Az állapot felmérés céljának azt nevezte Havasi Bertalan, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, mely markáns ellenzéki politikával küzd a magyar péteri önkény ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon. Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-jei minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas, valamint rizslisztes, húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne adják kedvencüknek.
0: Az időjárásról.
1: Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az erdei iránytű program keretében hátrányos helyzetű településeken élő gyerekeknek biztosítanak ingyenes erdei iskolai foglalkozásokat, kirándulásokat. A Nyírerdő idén ősszel is részt vesz az országos kezdeményezésben, ezúttal 8 hajdúbihari település, Bagamér, Bökönny, Encsencs, Hajdúszobát, Hencida, Pocsaj, Penészlek és Újléta alsó tagozatos diákjait fogadják egy-egy élményteli napra az Erdős Pusztai bemutatóházban és az Arborétumban. Az alkalmakat az Erdőgazdasága Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskolája szervezi, vezetőjével Huszti Anettel Olá Ilona beszélgetett.
2: A Nyírerdő és azon belül az erdei iskolája, ami Debrecenben működik, fontos feladatának tekinti az edukációt, a szemléleti nevelést, a gyerekek megismertetését a természettel, a természet értékeivel, az erdő élővilágával. Sokféle program van, ami ezt szolgálja, és ezen belül van egy olyan kezdeményezés, ami a hátrányos helyzetű gyerekeket szólítja meg, akik egyébként talán nem jutnának el az erdőbe különböző kirándulások vagy foglalkozások alkalmával. Ugye ez egy több évre visszanyúl program. Elmondaná nekünk ennek a lényegét?
3: Így van, ez az erdei iránytű program, ami immár harmadik éve működik az ország egész területén. Konkrétan a hátrányos helyzetű gyerekek megcélzása

0: volt a feladat és az elsődleges szempont. Ezért is szeretnénk azokat a gyerekeket eljuttatni az erdőbe, illetve ezen belül olyan közjóléti létesítményekbe, ahova talán iskolával, óvodával vagy a szülőkkel nem tudnak eljutni. Jelenleg most az Erdős Pusztai Bemutatóházban zajlanak a programjaink. A Nagyerdei Erdészeti Erdeiskola foglalkozásain belül így kicsit nagyobb lehetőségük van megismerkedni az erdő élővilágával. Elsősorban ugye a gyerekek, amikor megérkeznek, itt egyébként 35 fős gyerekcsoportokról van szó, akik alsó tagozatos diákok, tehát 1-től 4. osztályig vegyes csoportok érkeznek. Velük egy kicsit az erdő élővilágát, illetve valamennyire a klímáját, ezt az erdei hangulatot szeretnénk egyébként megismerni. Hogy tudják, hogy az erdőben milyen fontos viselkedési szabályok vannak. Ezután egy sétát szoktunk tenni az arborétumban, ahol ugye nagyon sok fafajjal, nagyon sok növényfajjal megismerkedhetnek. Ugye első-második osztályban sajnos nincs nekik természetismeret, környezetismeret óra, úgyhogy sok gyereknek vannak tévképzetei. Most csak egy példát említek, hogy a mak ugye a tölgyfa termése is nincs olyan, hogy makfa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a korosztály ezért is alkalmas arra, hogy mélyebben betekintsen az erdő életközösségébe, hogy ilyen apró kis problémákat is a helyére tegyünk. Tehát a séta során igazából növényállatfajokkal ismerkedünk. Az erdei sétánk része a kilátó, ahová nagy élvezettel másznak fel, és ugye így egy kicsit már az erdő szintjeit is meg tudjuk beszélni, hiszen ugye a talajszinten sétálunk, nézelődünk a cserje vagy a lombkorona szinten, de amikor a kilátó magaslataiba mászunk, akkor már a lombkorona szintben vagyunk gyakorlatilag, és így egy kicsit ismerkedhetünk a madárfajokkal, bele tudjuk képzelni magunkat egy adott fa tetején élő mókus vagy egy szép madár élethelyzetébe, és tudunk a fészkeléséről, a téli időszakról is beszélni. Tehát egy igazán összetett program, úgy gondolom. A tanösvénytúrák, illetve a kilátó után pedig a bemutatóházba szoktunk menni. A bemutatóházban több kiállítás is a gyerekek környezeti nevelését szolgálja. Az elsődleges szerintem, ami a legnagyobb kedvenc náluk, az Erdős Puszta élővilágát bemutató szoba, ahol nagyon sok preparátum van, vaddisznó, dámszarvas, róka, nagyon sok madárfaj, és ezeket ugyan megsimogatni nem tudják, de a szemléltetés ugye megvan, legalább egy élethű szarvast látnak, amit talán el se tudnak képzelni a valóságban, hogy milyen méretű, milyenek az agancsai, vagy egyáltalán hogy néz ki egy vaddisznó és a malacok az erdőben. Sokszor hallják inkább szerintem a hírekből ezeket az állatokat, mint hogy látnák. Úgyhogy ezeket is bemutatjuk nekik, és egy kicsit ismerkedünk ezekkel a fajokkal. De ott van az erdész szobája, az öreg erdész szobája, amivel egy kicsit a pályaorientáció is képbe kerülhet, az erdészekről, a vadászokról, mint az erdőben dolgozó fontos személyekről is beszélünk, hogy kinek milyen feladata van az erdőben, és milyen tevékenységeket végeznek a mindennapjaikban.
1: Jól értem, hogy ez tulajdonképpen egy egynapos program, és abban egy ilyen komplex csomag?
0: Így van, itt az egynapos ingyenes program során egy délelőtti szakmai programon vesznek részt a gyerekek, az imént elmondottak alapján, és a délután, az ebéd után pedig már a játékról szól. Ilyenkor interaktív játékokat szoktunk játszani, ügyességi vagy sorversenyeket, de az arborétumban szerencsére van egy játszótér is, amit nagyon nagy örömmel használnak.
1: Azt mondta, hogy egy-egy csoportban 35 gyereket tudnak fogadni. Összesen most ebben az őszi ciklusban hány gyereket látnak így vendégül, és honnan jönnek ezek a gyerekek? Mi alapján választották ki, kik vehetnek ebben részt?
0: Az Országos Erdészeti Egyesület végezte igazából a hátrányos helyzetű iskolák felkeresését. Hozzám Hajdú-Biharból 8 településről érkeznek a gyerekek, például Hajdú-Szovát, Pocsaj, Újléta, Hencida, tehát 8 település. Így körülbelül 250-260 gyerek fog érkezni szeptember 30-al bezárólag.
1: Tehát szeptember 30-áig napi szinten váltásban ezek a gyerekek megfordulnak mindannyian ott kint ezen a terepen?
0: Így van, mindenki az arborétumba érkezik, itt bonyolítjuk le a foglalkozásokat, mind a 8 csoport ide érkezik, és innen távozik vissza az iskolába.
1: Ezért is beszélgetünk ezúttal telefonon, hiszen most is zajlanak ezek a programok, és ott vannak most is a terepen. Milyen visszajelzések érkeznek? Ugye ezek a gyerekek valószínűleg máskor, máshol nem találkoztak ezekkel a dolgokkal, amikkel önök most meg tudják őket kínálni, ha lehet így fogalmazni. Hogy reagálnak? Átjut-e az üzenet? Elérik-e azt a hatást, amit szeretnének azzal, hogy valóban megmerítkezhetnek egy kicsit az erdővilágában?
0: Mindenképp nagyon pozitív a visszajelzés. Ez ugye a gyerekek arcán, illetve az azon a kimondott szavakból is látszik, tehát ők igazán őszintén reagálnak ezekre a foglalkozásokra. Nagyon nyíltan őszintén beszélgetünk, úgyhogy itt tényleg elhangzik az, hogy látott-e már egyáltalán ilyet. Nagyon sokszor ugye a farkast vagy a medvét várják a gyerekek az erdőből, úgyhogy itt a pedagógusok is nagyon fontos szerepet töltenek be a foglalkozásokban, mert ugye ők is elmondják, hogy a tananyag, vagy éppen most ugye első-második osztályban a környezetismeret óra hiánya milyen nagy problémákat okoz akár egy falusi gyereknél is, hiszen arra számítanak, hogy itt majd egy leopárd vagy egy oroszlán jön az erdőből, mert esetleg egy természetfilmben ezt látják. És a magyar erdők élővilágát viszont nem tudják ilyen részletesen megismerni. A tankönyvekben is sajnos egyre kevesebb ilyen példa van, ami konkrét magyar állatfajokkal foglalkozik, úgyhogy ezeken a foglalkozásokon én mindig szem előtt tartom ezt, hogy az aktuális, a hozzánk közel lévő, akár a debreceni nagyerdő, vagy az erdős puszták növény és állatvilágát ismerjék meg elsősorban, tudjanak különbséget tenni egy őz vagy egy szarvas között, hogyha az úton látják, tudják azt, hogy agancsa vagy szarva van az adott állatnak, és a szakmai tudásuk ezáltal szerintem nagyon sokat bővül.
1: Az ismeret átadáson túl pedig van ennek egy olyan hozadéka is, hogy természetbaráttá kell nevelni a jövő generációit, ebben óriási felelőssége van minden erdészeti szakembernek, minden pedagógusnak is természetesen. Tehát, hogy egy-egy ilyen foglalkozás nem csak arra alkalmas, hogy rendet tegyen a fejekben, alapvető tudást átadjon, amire majd aztán később lehet építkezni, hanem hogy egyáltalán megszerettesse ezt a világot, hogy a gyerek el tudja azt képzelni, hogy a következő program az legyen, hogy elmegyünk kirándulni, vagy csak megismerjen egy fát, legyen rá kíváncsi egyáltalán.
0: Igen, maga az érdeklődés felkeltése már ugye fontos, de egyébként ez az a korosztály az én véleményem szerint, aki még nagyon fogékony erre. Tehát a környezeti nevelést ebben a korban nem szabad elengedni. Itt nagyon nagy felelőssége van a pedagógusoknak, vagy az intézmény vezetőknek, akik engedélyt adhatnak ezekre a programokra is eljöhetnek, mert egyébként ugye az iskolában nincsen ehhez eszköz, vagy nincsenek olyan fák, amikről a tankönyvben tanulnak, és egyáltalán meg se tudják nézni, hogy a kocsányos tölgy az miért kocsányos tölgy. Egy levelet összehasonlítani egy másik fajta levéllel, pedig egyszerű dolgok ezek, és a természetben ugye ez mind a kezünkben van, nem kell hozzá tantermi eszköz, műanyag, modell, hanem minden ott van a természetben, fel tudja venni a kezébe, meg tudja tapintani, meg tudja szagolni, az érzékszervei teljesen aktívak ezekben a programokban.
1: És remélhetőleg azon túl, hogy meg tudja szagolni, meg tudja tapintani, utána meg tudja becsülni.
0: Remélhetőleg igen, sokkal jobban fognak vigyázni így a környezetükre.
2: Az erdei iránytű program keretében hátrányos helyzetű településeken élő gyerekeknek biztosítanak ingyenes erdei iskolai foglalkozásokat, kirándulásokat. A Nyírerdő idén ősszel is részt vesz az országos kezdeményezésben, ezúttal 8 hajdúbihari település, Bagamér, Bökönny, Encsencs, Hajdúszobát, Hencida, Pocsaj, Penészlek és Új Léta alsó tagozatos diákjait fogadják egy-egy élményteli napra az Erdős Pusztai bemutatóházban és az Arborétumban. Az alkalmakat az Erdőgazdasága Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskolája szervezi, vezetőjével Huszti Anettel Olá Ilona beszélgetett.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Néhány perc múlva 8 órakor híreket mondunk, várom önöket a következő órában is, tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánok!
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be az új pályázatok megjelenését. 460 millió forintos támogatásra pályázhatnak majd a segítő szervezetek. A pályázatban elérhető forrásokkal azokat a helyi közösségeket és szervezeteket szeretnénk segíteni, amelyek a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat támogatják, ismerik a problémáikat, tudják, mire van szükségük, valamint segítenek a szolgáltatás hiányok csökkentésében és az egyenlő esélyű hozzáférés erősítésében, írta a miniszter. A tájékoztatás szerint a pályázatok benyújtási határideje október 26-a. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 2026 elején indított pályázatot és a program módosításáról döntött, közölte a szaktárca. Kiemelték, a változtatásoknál figyelembe vették, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat, akár a korábban tervezettnél jobb minőségű energiatárolóhoz. A közleményben felidézték, az előző kormány 2026 elején írta ki az otthoni energiatároló programot, az elérhető keret 105 milliárd forint, a 42 ezer nyertes kiértesítését az országgyűlési választás előtti napokra időzítette. A tárca gondoskodik arról is, hogy az időveszteség miatt egyetlen nyertes se essen el a támogatástól. A jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, és addig a kivitelezői szerződéseket is meg kellett volna kötni. Ezt a határidőt 5 hónappal, 2027. február 26-áig meghosszabbítják. A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szakmai szervezetek javaslataival összhangban az előleg fizetés a továbbiakban nem lesz automatikus. Ezzel a lehetőséggel a pályázók kizárólag külön kérelemmel és bankgarancia bemutatása mellett élhetnek. Egy arany és három ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán, a World Skills versenyen, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A World Skills Shanghai 2026 világbajnokságon Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviselte. A szeptember 22-e és 27-e közötti eseményen 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámba mérte össze tudását. A tájékoztatás szerint a Gutai Dénes Pap Mátyás mehatronikai csapat aranyérmet nyert, Albrecht Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítő festő, Györfi Marcell webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett. Mellettük pedig még számos diák nyert kiválósági érmet hazánkból. Hétvégén zajlik az Európai Madármegfigyelő Napok rendezvénysorozat. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, mely országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket október 2-a és 4-e között. Egyebek mellett Miskolcon, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, valamint például Tiszalökön is. Tavaly 29 ország 834 helyszínén több mint 2.820.000 madarat figyelt meg a 27.599 résztvevő. Az összesített magyar eredmény gyarapításához nem csak szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca vagy a közeli park madarait. Aki így szeretné segíteni Magyarország minél sikeresebb részvételét, jegyezze fel a megfigyelés helyszínét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlap oldaláról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon október 4-e vasárnap délután 4 óráig.
0: Az időjárásról.
1: Ma derült napos, száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mutasd ki! Hogyan marad meg Isten szeretete abban, aki, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét? János apostol első levele, 3. fejezet, 17. vers. Tim Hansel ír egy szónoklattant tanító professzorról, aki egy alkalommal igen szokatlan gyakorlatot talált ki a hallgatóinak. Mindegyiküknek fel kellett készülniük az irgalmas samaritánus történetéből, majd tanteremről tanteremre járva kellett prédikálniuk hallgatótársaiknak a mások iránti szeretetről és együttérzésről. Némelyiküknek 10 perc szünetük volt az óráik között, míg másoknak ennél kevesebb, ezért sietniük kellett, hogy ne késjenek el a következőről. A professzor úgy intézte, hogy minden hallgatónak végig kelljen haladnia egy folyosón, ahol egy koldus ült, akit a professzor ültetett oda. Igen tanulságos volt, ami aznap történt. Rendkívül kevesen álltak csak meg a koldus mellett a leendő igehirdetők közül, azok közül pedig különösen, akik nagy rohanásban voltak. Annyira siettek a következő tanterembe, hogy ott az irgalmas samaritánusról prédikáljanak, hogy simán elmentek a koldus mellett, aki épp a példázat lényegét jelenítette meg előttük. Íme egy átirat a Krisztus szavainak a Máté 25-ből, amely remélhetőleg elgondolkodtat, imádságra késztet és emlékeztet arra, hogy nyújt segítő jobbot a fájó lelkű embereknek. Éhes voltam, és te filozófiai klubot alapítottál, hogy ott megvitassátok a problémámat. Börtönben voltam, és te otthon maradtál imádkozni a szabadon bocsátásomért. Mezítelen voltam, és te a megjelenésem erkölcsösségét firtattad. Beteg voltam, és te hálát adtál Istennek a saját egészségedért. Hajléktalan voltam, és te arról prédikáltál nekem, hogy Isten szeretete menedék. Olyan szentnek látszol, és úgy tűnik, hogy nagyon közel állsz Istenhez, de én még mindig éhes vagyok, magányos vagyok, fázom, és fájdalmaim vannak. Érdekel ez téged egyáltalán? Ne csak beszélj Isten szeretetéről, hanem mutasd is ki. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolták be a rádiót. Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, benne a szerkesztő műsorvezetőt, Béli Katalint. Az előttünk álló órában két témával foglalkozunk. Idén a 25. tanévét kezdhette meg a Miskolci Jókaimo Református Általános Iskola, vagyis az egykori 44-es számú általános iskola a Tetemvári Református Egyházközség fenntartásában. Jubileumi ünnepségükről hallanak összefoglalót.
2: Címerünkben 1984 és 2001 mint évszám megjelenik, és ez a 2001 a református fenntartásba vételnek az évét jelzi. Én hálatelt szívvel érkeztem, az a rengeteg munka és isteni figyelem, az úgy érzem, hogy a 25. évre beérett, és egy kimagaslóan jó teljesítményű, jó magaviseletű, megyei, városi, jó hírnek örvendő iskolát ünnepelhettünk így a mai napon.
1: Szeptember 26-án szombaton tartották a 19. fazola napokat Újmassán. Ebből az alkalomból várták a látogatókat az Alsóhámori Kohászati Múzeumba is. Ide is meghívjuk Önöket.
3: Maga az alapító okirat 1770. július 28-án került aláírása. Mária Terézia akkor írta alá azt az alapító okiratnak tekintett királyi feljegyzést, királyi leíratot, amiben engedélyezte Fazola Henriknek, hogy megalapítassa a Diózsér Hámori Szentélyeki Vasművet.
1: Ezek az óra témái. Számítunk figyelmükre.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Idén a 25. tanévét kezdhette meg a Miskolci Jókaimo Református Általános Iskola, vagyis az egykori 44-es számú általános iskola a Tetemvári Református Egyházközség fenntartásában. 2001-ben vette át a gyülekezet az iskolát. A jubileum kapcsán tartottak vasárnap hálaadó istentiszteletet a Deszka templomban, melynek során felavatták a nemrég elkészült imasétányt, illetve a megújult székely kaput is. Huszár Kata helyszínen készült összeállítását hallják.

0: Jóka és Diákok műsorával kezdődött a hálaadó istentisztelet vasárnap, melynek során Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Mint rádiónknak elmondta, a 100. Zsoltár vezette gondolatait az alkalomra készülve.
1: Amikor készülni kezdtem, akkor a 100. Zsoltár jutott eszembe, és készülés közben jöttem rá, hogy milyen szépen rásimul a mai nap hálaadása, hiszen a megújított székelykapuért, az imasétányért és a 25 éve átvett Jókai iskoláért adtunk hálát, és ez valahogy mind megjelenik ebben a Zsoltárban, amely arra hív, hogy hálaadással lépjünk be a kapun. A kapu az a küszöb, ahol először azt látjuk meg, hogy mit ajándékozott Isten, de bent hív a Zsoltár, és ebben a mozgásban pedig, ahogyan a kapuból elindulunk a belső udvar felé a templomban, akkor ott van az a mozgás, ami ott van az imasétány során, amikor megérkezünk az Isten jelenlétébe, és ott már az ajándékozó arca is fölsejlik, nem csak az ajándékok, és végül is a Zsoltár egészen bevezet minket elegészen addig, aki az alapja a mi hálánknak, egy olyan hálának, ami már nem a körülményektől függ, nem az ajándékoktól függ, mert akkor nagyon kiszolgáltatott hullámzó a hálaadás, hanem az Isten lénye, az ő karaktere, az ő jósága, ugye három dolgot mond el a Zsoltár erről az Istenről, azt, hogy jó, ez azt jelenti, hogy Istennek a szándéka irányunkban jó, nem harag, nem bosszú a bűneinket, hanem az ő lénye a jóság is, és ez akkor is igaz, amikor mi nem értjük igazán azt, hogy mi miért történik velünk, amikor életünk sötét völgyeken megy keresztül, és azt mondja el az a Zsoltár Istenről, hogy kegyelmes, irgalmas, szerető, ez a hesed szó szerepel a héber nyelvben, ez pedig azt jelenti, hogy ez az Isten jóság az nem tőlünk függ. Ő hűmörad akkor is, ahogy az Új Szövetség fogalmazza, amikor mi hűtlenkedünk. És a harmadik dolog, amit mond el Istenről, az, hogy nemzedékről nemzedékre tart az ő hűsége. Ebben pedig sikerült meglátnunk azt a 25 évet, amely egy nemzedék. Akkor 25 évvel ezelőtt egy gyülekezet, szülők, tanárok úgy gondolták, hogy Isten kegyelméből elkezdhetnek valamit, ahol nem csak ismeret átadás történik, hanem valahol próbáljuk beírni a gyerekek szívébe ennek a Zsoltárnak az üzenetét, hogy az ő legelőjének nyája vagyunk, hozzá tartozunk, aki nem csak teremtett, alkotott minket, hanem meg is váltott Jézus Krisztusban.
0: Püspök úr, azért nagyon sok ünnepi és hálaadó istentiszteleten vesz részt, nagyon sok helyen, ilyenkor ugye akár szolgálatot is tesz. De azért gondolom, az nem túl gyakori, hogy egy negyed évszázados gyülekezeti iskola fenntartást ünnepelnek.
1: Igen, a mi egyházkerületünkben sok intézmény van, sok ebből egyházkerületi fenntartású, de itt egy olyan iskoláért adtunk hálát, amely gyülekezeti fenntartású és egy példaértékű. Látható ez abban a jelentkezők számában, én magam is, aki egyébként vidéken lakom, sokszor adok ajánlást a Jókai általános iskolába érkezőknek, mert itt a szülők a bizalmukat belénk vetik, tehát azt jelenti, hogy rábízzák a legfontosabb kincsüket, a gyermeküket, gyermekeiket. Az Isten előtt hordozott felelősség, hogy valóban, ahogy elmondtam, a tudáson túl azt a felőről jövő bölcsességet is, és valamiképpen átadjuk, sugározzuk, ami hordoz egy életen át.
0: Évtizedekkel ezelőtt a város idős otthonná akarta alakítani az egykori 44-es számú általános iskolát. Ekkor jelezte az egyházközség, hogy átvennék az intézmény fenntartását. Erről már Szűnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Esperese nyilatkozott rádiónknak.
2: A Miskolci Deszka templom, ahogy a Tetemvári Egyházközséget ugye szoktuk emlegetni, egy olyan szolgálatot végzett itt a városnak ebbe a részébe, de talán a város környéki gyülekezetekből is, például a Bőcsről is vannak gyermekek, akik itt tanulnak, mert jó híre van ennek az iskolának. Annak idején a város meg akarta szüntetni ezt az intézményt, idősek otthonát akar belőle csinálni, aztán az egyházközségnek az a elhatározása, hogy az iskolát átveszi, ez jutott olyan lehetőséghez, hogy valóban egy egyház közeli és egyházias nevelést adó intézményé lett. Ez nem ment persze zökkenő nélkül. Volt, amikor én nekem kellett esetlegesen figyelmeztetni az akkori vezetést, hogy azért azt megköszönhetik, hogy az egyház megtartotta ezt az iskolát, és átvette, és folytathatják itt a munkát, és nem egy életből kifelé menő intézménnyé vált. Élő ige, élő hit, az jelen van, és ennek örülünk.
0: Az mindig valamilyen formában egy előremutatás, amikor mondjuk egy iskoláról van szó, a diákokról, hiszen később ők is a gyülekezet tagjai lehetnek, igaz?
2: Igen, a indulás, az életbe való indulás, ugye óvodával, iskolával kezdődik, hiszen mind a két fajta intézmény előfordul a tetemvári egyházközség életébe, és ezek aztán azt is jelentik, hogy akik itt tanultak, ha el is kerülnek esetleg a későbbiekbe, mégis olyan emlékekkel és olyan értékekkel indulnak az útra, amely egy egész életre meghatározó lehet, sőt, ugye a vissza-vissza látogatás is előfordul, hiszen egy-egy család kapcsolódik így az egyházközség életébe. Az istentiszteleti alkalmak nyilván színesebbek akkor, amikor minden korosztály, így a legkisebbektől kezdve mindenki jelen van, és ezáltal a több szín és több elgondolás jelen van, és így együttesen tudják várni az Isten áldását.
0: És végül mit üzenne? Hát tulajdonképpen a jókais diákoknak, az egykori, a jelenlegi és akár a jövőbeni diákoknak is.
2: Minden nappal kevesebb van hátra a tanévből, karácsonyig már nincs egy fél év, úgyhogy jön az őszi szünet, meg a karácsonyi újévi szünet, úgyhogy addig megpróbáljanak kitartani, és a nevelőknek, tanároknak is kívánok sok erőt és türelmet.
0: Pintér Zoltán, a tetemvári gyülekezet főgondnoka így emlékszik vissza a 2001-es átvételre.
3: Mindannyian jól ismerjük azt a gondolatot, azt a mondatot, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Innen jött. A református gondolkozástól nem áll távol az, hogy nem csak a templomba járunk, hanem a gyerekek nevelését már az iskolában el kell kezdeni, és nem árt az, hogyha a templom mellett van egy iskola is, ahonnan persze az egyházközség utánpótlása is fejlődik, és ezt a lehetőséget ragadta meg a gyülekezet, a presbitérium már 2000-ben, akkor kezdeményeztük a Miskolcváros önkormányzatánál, hogy mi szeretnénk átvenni ennek az iskolának a fenntartását. Volt már rá gyakorlat, az egyházkerületünk már akkor üzemeltetett iskolát, gimnáziumot, de az, hogy itt a városban egyházközség működtessen egy általános iskolát, az még nem volt gyakorlat. Ezt próbáltuk meg az akkori főgondnok kezdeményezésére. Szilágyi István Levente főgondnok volt a kezdeményezője, aki a városban is egy köztiszteletben álló polgár volt, a helyi közlekedési vállalatnak a vezérigazgatója, és hát azt kell mondanom, hogy a csillagok állása is olyan volt, hiszen egy kereszténydemokrata polgármester, kereszténydemokrata többségű közgyűlés volt a városban, és ráadásul még nehézségei is voltak az önkormányzatnak, nem csak ezzel, hanem más iskolának a fenntartásával, üzemeltetésével is. ezt próbáltuk meg egy kicsit a magunk javára fordítani, és 2001. április 5-én az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy a tetemvári református egyházközség részére átadja a Jókai általános iskola fenntartói jogát. Egy elég hosszadalmas határozatot, 9 pontból álló határozatot hozott erről a közgyűlés, de a végén az épület tulajdonjoga, a fenntartói feladatok mind-mind az egyházközség feladatkörébe, tulajdonába kerültek. Nagy volt a lelkesedés, és hát kicsi a gyakorlat, mert azért egy presbitérium az nem nevelőtestület, mégis az akkori lelkipásztor vezetésével, dr. Kádár Péter irányításával neki láttunk ennek a feladatnak. Ő maga lett az iskola igazgatója. Ez nem volt példanélküli, mert azt vallották több ilyen iskola átvételkor az átvevő egyházkerületek vagy egyházközségek, hogy szükséges a váltást olyan módon is érzékeltetni, hogy itt most bizony egyházi irányítás alá kerül az intézmény. Ez azonban nem jelentett egy határtalan szigort. Úgy hívták ezeket a váltásokat akkor, hogy táblacserés, fenntartói váltás, vagyis türelmesen állt hozzá az egyházközség, és ez jellemző még ma is. A nevelőtestületből mindaz, aki úgy érezte, hogy át tudja venni azt a hitet, azt a hozzáállást, amit az egyházközség nyújt, maradt az intézményben, és nem jelentett senki számára megrázkódtatást az, hogy most egy egyházi fenntartású intézményt kellett vezetni, vagy ott kellett oktatni. A szülők, gyerekek is jó néven vették, mint kiderült. Most már 25 év távlatából mondhatjuk ezt, és azt tapasztaljuk, hogy ma már sokan konfirmálnak a 7.-8. osztályosok közül. Ez azért korábban nem volt jellemző, és bizony a gyerekisten tiszteletekre is sokan járnak az iskolából.
0: A háladó istentiszteleten Gólya Zoltán, az iskola és óvoda főigazgatója ünnepi beszédében többek között arról szólt, hogy a 2001-es váltás nem csak a fenntartó tekintetében jelentett változást az iskolának, hanem egy értékközpontú építkezés is elkezdődött.
4: Nem csupán fenntartó váltás történt 2001-ben, hanem értékközpontú építkezés is, mely azóta is folyamatos, napról napra. A tudás átadása mellett hangsúlyt kapott a hitre nevelés. Az iskola közösségé vált, ahol a keresztény értékek a mindennapok részét képezik. A gyermekek nem csak ismereteket, hanem erkölcsi irányt tudtak.
5: Címerünkben 1984 és 2001 mint évszám megjelenik, és ez a 2001 a református fenntartásba vételnek az évét jelzi. Én hálatelt szívvel érkeztem, az a rengeteg munka és isteni figyelem, az úgy érzem, hogy a 25. évre beérett, és egy kimagaslóan jó teljesítményű, jó magaviseletű, megyei, városi, jó hírnek örvendő iskolát ünnepelhettünk így a mai napon.
0: Nagyon fontos azért egy iskola életében az, hogy milyen a fenntartóval való kapcsolat. Itt egy különleges dologról van szó, hiszen egy gyülekezettel való kapcsolatról beszélünk, a deszkatemplommal való kapcsolatról beszélünk, amelyet a gyerekek hétről hétre megismerhetnek, ha máskor nem a hétkezdő istentiszteleteken. Hogyan látja igazgató úr, milyen itt a kapcsolat valóban a gyülekezet, illetve a diákok az iskola között?
5: Mint biológia földrajzszakos tanár úgy gondolom a szimbiózis fogalma az, ami talán a legjobban leírja, és pedagógusként ezt tudnám említeni, hogy mind a fenntartó, mind az iskola ebből a kapcsolatból a 25 év során folyamatosan gazdagodott. Nagyon sok új gyülekezeti tag érkezett szülőktől, mi pedig a fenntartói figyelemnek köszönhetően rendkívüli értékeket kaptunk, és a hitre nevelés még hangsúlyosabbá válhatott intézményünk pedagógiai programjában, mindennapi életében.
0: itt most az ünnepi beszédben számos nagy pontot, nagy állomást megemlített itt az iskola elmúlt 25 éve kapcsán. Arra kérem, hogy ezt most itt a hallgatók is hagyj hallják.
5: Nagyon fontos év volt az iskola életében 2001, amikor a református fenntartásba kerültünk, és a beszédemben az utóbbi 10 évre koncentrálva 2014-et emeltem még ki, amikor tagovodával gazdagodtunk, valamint megjelent pedagógiai kínálatunkban a kéttannyelvű képzés. Így az angol nyelvet célnyelven tanulják a gyerekek bizonyos tantárgyak során, alsó tagozatban készségtárgyakat érint ez a terület, felső tagozatban pedig a történelem és a földrajz kerül angol nyelven oktatásra intézményünkbe. Úgy gondolom, ennek is köszönhető, hogy az utóbbi tanévekben 15-18 tanulunk B-típusú középfokú nyelvvizsgát tudott szerezni a 8-os ballagása előtt.
0: Mit gondol egyébként igazgató úr, milyen jövő áll tulajdonképpen akár az iskola és a gyülekezet kapcsolatában itt előttünk?
5: Ahhoz, hogy egyházi fenntartású intézményként még jobban megerősítsük a kapcsolatunkat, én igazgatóként azt tudom vállalni, hogy még több teret, lehetőséget biztosítok a gyülekezetnek, hogy esetleg az intézményben programokat valósítson meg. Már most is működik egy hétfői tornafoglalkozás, de említhetem még a nyár elejé gyülekezeti táboroknak, amelyet az intézmény biztosít ad helyet, valamint több kollégánk is szeretettel szolgál benne, és a gyülekezettől pedig azt a biztos támogató jelenlétet, hátteret kívánom, amit most is megtapasztalunk.
6: Idén a 25. tanévét kezdhette meg a Miskolci Jókaimo Református Általános Iskola, vagyis az egykori 44-es számú általános iskola a tetenvári református egyházközség fenntartásában. 2001-ben vette át a gyülekezet az iskolát. A jubileum kapcsán tartottak vasárnap hálaadó istentiszteletet a Deszka templomban, melynek során felavatták a nemrég elkészült imasétányt, illetve a megújult székely kaput is. Az összeállítást Huszár Kata készítette.
7: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 26-án szombaton tartották a 19. Fazola napokat Újmassán. A programot a Perecesi Bányász fúvózenekar műsora után Szalai József, az Észak-Kelet-Magyarország ipartörténetének ápolásáért alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg. A szokások szerint ezt követően kihirdették a tiszteletbeli kohászokat, és az őskohó idén is látványcsapolással kelt életre. A látogatók ismerkedtek a kovácsmesterséggel, az öntészettel, hengerléssel. A Miskolci Egyetem Anyagtudományi és Földtudományi Kara, a Miskolci Amatőr Csillagászok Észlelőköre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki csoportja és a Miskolci Gombász Egyesület ismeretterjesztő programjai is várták az érdeklődőket. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményét is meg lehetett tekinteni Alsóhámorban. Ide hívjuk most a kedves hallgatókat. Én azt hiszem, hogy Magyarország egyik legszebb helyén, a legszebb ipartörténeti múzeumban vagyunk. Hadd mutassam be az igazgatórat.
2: Üdvözlöm, dr. Harcsik Béla vagyok, okleves kohómérnök, kohászti múzeológus. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászti gyűjteményének múzeológusa, a helyi vezetője. Az alapító okirat 1770. július 28-án került aláírása. Mária Terézia akkor írta alá azt az alapító okiratnak tekintett királyi feljegyzést, királyi leíratot, amiben engedélyezte Fazola Henriknek, hogy megalapítassa a Diózser Hámori Szentelyeki Vasművet.
1: Tulajdonképpen az eredeti kancellária épületben vagyunk, maga az épület is egy gyönyörű hely.
2: Mindenképpen, hiszen bár Fazola Henrik már nem élhette meg ennek az épületnek az átadását, mivel 1779 áprilisában meghalt, maga az épület 1779 júniusától 1871-ig látta el a Diózser Hámori Vasmű hivatalházának kancellárának funkcióját. Amikor beköltözött a mai helyre a diózseri kohászat, akkor is megmaradt továbbra is gyári tulajdonban ez az épület. Mikor 1970-ben 200 éves volt a Diózser Hámori Vasmű, akkor ide telepítették a vasgyári vendégházban működő központi kohászti múzeumot, immár 50 éve ebbe az épületben működik. Ebbe az épületben jön el az a évi több száz, alkalmanként több ezer ember, aki kíváncsi arra, hogy végül is mi is a kohászatnak a története. Honnan eredeztethető, hiszen itt össze

0: mutatni, hiszen hogyha valaki kért állatvezetést, meg tudjuk mutatni, hogy az ősidőkben, ha nem is az ősember, de az ókori ember egészen az 1600-as évekig hogy állította elő bucavas eljárással a gyepvasércből a vasat, de be tudjuk mutatni a legmodernebb acélgyártási technológiákat is.
1: Kérem, mondja, mit látunk.
0: Itt az első emeleti előtérben a fazala időkre emlékezünk. Itt mutatjuk be, hogy, is, honnan indult el Fazala Henrik 1730-ban Würzburgból, hogy érkezett meg Magyarországra. Láthatjuk a első, egyik legkomolyabb magyar művét, az Egri Vármegyeháza díszkapuját. Láthatjuk ugyanakkor annak a második kohónak is, az újmassai kohónak a gyufaszából készült modelljét, amit már a fia épített. Fazala Henrik 1770-ben kapta az engedélyt Mária Teréziától, hogy megalapíthassa a vasművét. Ennek egy fotómásolatát is láthatjuk a falon. Ennek a vasműnek az első vasolvasztója a Szentélek elágazásnál a mai Ómassa területén épült föl. A második kohót, az újmassait, ezt már a Frigyes nevű fia építette, de Frigyesnek köszöntjük a Hámori tavat is, hiszen ő kezdeményezte egy olyan víztározónak a felépítését, amivel a mai felső hámor, illetve alsó hámorba felépült hámor műhelyeket, vasverő műhelyeket folyamatos vízellátással egy zsilipen keresztül el tudták látni. Valamikor azt mondta nekem egy múzeológus ismerős, hogy ez a múzeumok múzeuma, hiszen egyrészt bemutatjuk diorámák segítségével a múltat. A diorámák az 19. században, illetve a 20. század első felében voltak nagyon divatosak, mára minimálisan találhatók már csak múzeumokban, hiszen a modern múzeumok inkább a terekben, a tágas terekben hisznek, nem kell az embereket túl erőltetni a sok kiállított tárgyal. Szerencsére nálunk ezek megvannak, nem bontották le, és éppen ezért unikális, hiszen a legtöbb helyen úgy gondolkodnak, hogy legyenek nagy képek, legyen egy-két működő modell és kész. Hát nálunk egyszerre minden megvan, hiszen egyrészt üvegképeken mutatják be a múltat, ott érzékeltetik, hogy hogyan is éltek régen az emberek, hogyan működtek ezek az üzemek, hogyan működtek az egyes eljárások. De ugyanakkor diorámák, például az egyiptomi dioráma hieroglifák alapján készült, mutatja az aranyolvasztást, hogy lábbal pumpált, hogy lábbal hajtották a fújtatót, nád elszennyesített náddal olvasztották meg az aranyat. Alatta egy középső szinten, a harmadik szinten mutatjuk be egy ilyen üvegvitrínbe korabeli feltárásokból származó például bronzkori tokot, fejszetokot, alatta pedig legalsó szinten pedig mindenféle reprodukciók láthatók, például középkori fegyverekről, illetve eszközökről.
1: Hadd idézzek, a Bibliai Ószövetség története megemlékezik a vasról, illetőleg a buca eljárással készült acélról.
0: Igen, maga a vasgyártás, sokan nem hiszik, de egészen az 1600-as évek másik feléig olvadékig nem tudott eljutni, csak később fejlődött ki, amikor egyre nagyobb és nagyobb vasolvasztókat építettek. Egy egyszerű eljárás, ugyanakkor roppant fárasztó eljárással gyártottak. 5 óra alatt 5 kiló vasércből 50 dekányi úgynevezett vasbucát nyertek ki. Olyan vasbucát, amiben még a salak be volt záródva, volt tiszta vas, salakkal keveredve, gyakorlatilag egy olyan cipójuk volt, ami mai szemmel nézve használhatatlan, de odaadták a kovásnak, ő megtüzesítette, meglágyult ez a vassalak keverék, addig-addig püfölték, amíg ki nem verték belőle a salakot. Úgy keveredett Miskolcra, Diózsérbe, Fazala Henrik, hogy a Uponyi hegységben talált vasércbányát. Az első vasércbányát Tapolcsány, Nekészzseny, Bánhorvátiban voltak, majd később, amikor ezek kimerültek, akkor már jöttek a jobb minőségű vasércet kerestek, például ilyen volt a Rudabányai, de Erdélyben, Felvidéken, Rozsnyó környékén elég sok vasércbánya volt, majd amikor Trianon követően elcsatolták a vasércbányáknak a túlnyomó részét, akkor először még az akkori jugoszláv királyságból importáltak, majd a szocialista időkben jöttek a szovjet ércek. Majd amikor véget ért az a rendszer is, akkor pedig már igazán világpiaci lett. Hoznak a mai napig még Ukrajnából, Oroszországból, de inkább a jobb minőségeket hozzák Brazíliából, Indiából, Dél-Amerikából. Manapság már minden piac. Mindent a piac dönt el.
1: Na hát itt közben ugye zajlik az élet, működik a kohó. Mi történt addig, amíg beszélgettünk?
0: Most éppen csapolnak. Maga a vasgyártásnak a fő első lépése a nyersvasgyártás. A vasércből itt olvasztják ki a vasat. Ez úgy történik, hogy elégetnek mellette kokszot. A kokszból képződött szénmonoxid első körben egyrészt elvonja az oxigént a vasércből, a vasoxidtől tiszta vasat képez, illetve a koksznak a széntartalma beoldódik, a égésője pedig meg is olvasztja a nyersvasat. Így a folyékony nyersvas olyan 1000

0: 400 fok körüli hőmérsékleten távozik a kuhóban. Naponta két részletbe csapolnak. Egyszer a nyersasat és a salakot. Ez a modell is nagyon jól illusztrálja, hogy ez hogy történik. A mai napig kohász hagyomány, hogy harangozással, úgynevezett harangozással jelzik a csapolást. Ez a csörgés is azt szimbolizálja, hogy harangoznak.
1: Erre megyünk tovább.
0: Az acélgyártás teremben folytatjuk. Itt megmutatjuk a legegyszerűbb acélgyártástól kezdődően, ami itt működött Diózsőrben, az úgynevezett kavarókemence. Ezek a kavarókemencék az 1800-as évek közepétől már működtek Diózsőrben. Gyakorlatilag az első kemencék, amik 1868-ban áttelepített gyárnak, még ilyenek voltak. Elég hamar bebizonyosodott, hogy ez egy nem a legszerencsésebb, elavult technológia volt, de szerencsére voltak olyan nagy formátumú emberek, mint például Tétsei Ferenc, akik ezeket felismerték, és nagyon hamar javasolták, hogy új, modern technológiákat vezessenek be. Ilyen volt a Bessemer acélgyártó, illetve Martin Kemence, Siemens Martin eljárással. Tétsei Ferencnek nem véletlenül van meg a szobra itt a múzeumunkban, hiszen ő volt az, aki egyébként egy pár évig működő gyár, már elég hamar, ez egy tisztán állami tulajdonú gyár volt már 1868-tól, elég hamar a nagy veszteségei miatt már a politikai támadása keresztüzébe került, mivel veszteséges volt. Azt mondták, mindenki egy államnak gyár, mindenki egy államnak pont egy kohászat, majd a magánszfére megoldja. De szerencsére ő megtalálta azt a technológiai módosítást, azt a technológiai javaslatokat, fejlesztést, amivel sikeresítette a gyárat, sőt nem csak sikeresen, hanem nélkülözhetetlenné. Hiszen az első terméke a diózsőri új gyárnak, a mai helyén működő kohászatnak, a sín és sínszerek voltak. Hiszen ebben az időszakban, amire a kiegyezés követően kellett Magyarországon a vasutat kiépíteni. Csak olyan síneket találunk, ami 1920 előtt készült. Találunk az 1890-es évekből, 1900-as, 1910-es évekből származott.
1: Láthattam én csatornafedelet is?
0: Igen, mindenképpen, hiszen Diózsőrben működött Magyarország legnagyobb öntödéje. Vas és acél öntödés létezett. Miskolcon rengeteg aknafedő a mai napig még a diózsőri kohászatnak a különböző neveit megőrzi, hiszen van dimávagos, van LKMS, van DAF KFT-s, van DÖM KFT-s, különböző feliratok, ez mind-mind diózsőri termék volt. Sajnos ezek az öntödék is már megszűntek, a vasöntöde még a 2000-es évek előtt, de az acélöntöde is 2009-ben befejezte működését. Sajnos ezeket is most már vagy az ország másik feléről, vagy egyenesen importálni szükséges.
1: Na de térjünk vissza ide a múzeumi terembe, a Felsőhámori kancellária épületére, ahol Harcsik Béla tovább kalauzol bennünket. Nos, igazgató úr, hogyan folytassuk ezt a látványbemutatást a rádióban, ami nem egyszerű dolog?
0: Hát itt ebben az acélgyártás teremben ez a legrészletesebb termünk, hiszen itt egyszerre mutatjuk be az 1860-as évek technológiáit, a 70-es, az 1870-es, 90-es, de még a 2000-es évekét is, hiszen egy modern tévén tudjuk bemutatni tálatvezetése jelenkezőknek a mai acélgyártás technológiákat, Dunai Városi, Ózdi, de akár világ különböző részéről származó felvételeken.
1: Megyünk tovább, a múltban kalandozunk.
0: Itt megláthatjuk azokat egyrészt olyan régmúltba készült gyönyörű kályhákat, amiket általában a hölgyek itt szoktak a leginkább leállni. Nagyon szeretik ezeket a öntött vaskályhákat, de ugyanakkor az uraknak, aki középiskolában, műszaki középiskolában végzett, mind-mind megtalálhatja azokat a különböző anyagvizsgáló berendezéseket, amikkel mi még tanultuk még 14 éves koromtól kezdődően, hogy is határozhatják meg az acélnak a különböző, vagy a fémeknek különböző tulajdonságait.
1: Mennyire lehetnek ezek pontosak mai szemmel?
0: Hát azért van köztük olyan, ami még a mai napig hasonló berendezések működnek, csak annyi most már számítógépen vannak vezérelve. Tehát például a Brinell keménység mérőhez nagyon hasonlók a maiak is, csak most már számítógép használja, működteti. Persze ezt a mikroszkópot, ami még eléggé vicces manapság már ez a harmonikás fényképezési megoldás, de ugyanakkor még ma is tetszetős, a mai műszerek hasonlóképpen működnek, ugyan az elvük többnyire ugyanaz, csak modernebb.
1: Vonulunk tovább.
0: A diózsőri gyár teljes egészében gondoskodott a dolgozó életéről, hiszen tartoztak hozzá szénbányák, tartozott hozzá mészkőbánya, dolomitbányák, erdők, és a dolgozóknak felépített lakótelepen minden szempontból gondoskodtak az életéről. Tehát egyrészt tüzelőre is jogosultak voltak, szolgálati lakásokban laktak, működött egy vasgyári fogyasztói szövetkezet, munkásétkezde, egy ezerfős munkásétkezde, a teljes életüket segítette a gyár, hiszen működtetett orvosi rendelőt, gyógyszertárat, kórházat, kisdedó volt, tehát óvodát.
1: Volt zenekaruk.
0: Zenekaruk, zeneiskolájuk volt.
1: Igen.
0: Szakmunkásképző, szakközépiskola, technikum, de még a Miskolci Egyetem is jó részt a Diózseri Kovásznak köszönhette, hogy pont ide költözött Diózserbe.
1: Újabb terembe érkeztünk, számomra egy kicsit félelmetes nagy gépek közé.
0: Hát ez a kovácsolás terem. Ugye meg itt egyrészt bemutatjuk, hogy hogyan lesz a vasércből nyersos, nyersosból acél, továbbá a feldolgozását is. A legősibb feldolgozási mód természetesen a legegyszerűbb a kovácsolás, hiszen már az ókori egyiptomiak megtanulták, hogy az aranyat lehet nyújtani akár egy kővel, de később is, amikor már jött a középkor, különböző eszközöket kovácsolásra állították elő, ami bár nem volt túl produktív, nem volt túl nagy hatékonyságú, de ugyanakkor nagyon változatos formákat lehetett csinálni. A kisfiúk nagyon szeretik, hiszen itt láthatják, hogy hogyan készültek el a középkori páncélok, hogyan készültek ehhez a lemezek, de van egy nagyon szép modellünk, egy nagyon szép diorámánk, nekem a kedvencem a hámor. Egy ugyanilyen hámor műhelyünk van kint Újmassán, és ez a hámor műhely a mai napig működőképes. Évente néhány alkalommal szoktuk beüzemelni, valóságban is, akkor hívjuk a kovács barátunkat, Nics Rászlót, ő újra begyújtja a kovács tűzhelyet, és elkezd kalapálni. Az a vízigere és kalapáccsal, ami a Szentgotthárdi kaszagyárból származik, de az országban már az egyetlen működőképes ilyen jellegű kalapács. Ebben a kovácsolás teremben egyrészt különböző kalapácsoknak láthatjuk a modelljét, de láthatjuk ennek az újmassai szélesítő kalapácsnak, vízigereges kalapácsnak is a működő modelljét. De láthatunk itt olyan kalapácsokat, nak a mokettjét, modelljét, amiket a valamikori szintén diózseri kovászatban gyártottak. Annak idején, ahogy létrejött a diózseri kohászat a mai helyén, először a vasutat kellett felfejleszteni, majd pedig a következő, mikor már kielégítették a hazai vasút igényeit, tehát már nem kellett annyi új sín, akkor az új fegyver, az új téma a fegyver lett. A győri ágyúgyárnak gyártottak először még ágyúcsöveket, hiszen állami gyárként tudott gondoskodni a megfelelő minőséggel. A diózseri kohászat kielégítette a magyar vasútnak a fejlesztését, akkor az új terméke a fegyver lett. A fegyvergyárból lett a későbbi digép. Gyártottak nagy kalapácsokat, ez például egy 1000 tonnás préstömegű nagy kalapácsnak a modellje, még dimávak felirattal. De itt készítettek targoncákat, ágyúcsövek mellett természetesen már nehéz fegyverzetet, de gyártottak nagyipari hűtőket, húzógépeket, élhajlítókat, forgácsológépeket, hidakat, például a Eskütéri új híd, új Eskütéri híd, a későbbi Erzsébet híd, az első Erzsébet hídat is itt Diózsérbe gyártották. Ezek az emlékek mára szépen lassan elenyésztek, már egyre kevesebben tartják számon.
1: Vajon a világnak melyik az a legtávolabbi pontja, ahova eljuthatott valamelyik termék?
0: Hát gyakorlatilag Ausztráliát leszámítva bárhol, mindenhova. Tehát például Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is egész biztosan találnánk. Más kollega egy nyugat-németországi bányában talált diózseri sínt. Azt mondhatnánk, hogy kevesebb az olyan hely, ahol nem találnánk.
1: Most megint a múltba térünk vissza.
0: Megyünk tovább, megnézzük a hengerlést. A hengerlés teremnek az a exkluzivitása, hogy itt nem csak a legősibb hengerlési technológiákat mutatjuk be, hanem a drótgyártást is. Hiszen Miskolcnak a drótgyártásban is igazán komoly hagyományai vannak. De itt megláthatjuk azok, hogy egy olyan sín kiállításunkat is, amikor 1871-ből származó öntött vasin, 1875-ből még egy ilyen kezdetleges úgynevezett ilyen rétege, ilyen kévézett acélgyártással készült sínt is bemutatunk 1875-ből, de vannak 1890-es, 1900-as, 1910-es évekből származó sínek, de megtalálhatók az a vájusin, amit itt Diózsérben gyártottak a villamosok részére. De itt Diózsérben gyártották a metrónak, a fogaskerekűnek, minden egyes olyan helynek a sineket, amik egyáltalán a vasúton közlekedtek.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 26-án szombaton tartották a 19. Fazola napokat Újmassán. Ebből az alkalomból a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményét is meg lehetett tekinteni Alsóhámorban. Ide hívtuk a hallgatókat dr. Harcsik Béla az intézmény vezetőjének segítségével.
2: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Ez volt az Európa Rádió szeptember 29-i Kontinentális reggeli című műsora. Béli Katalin szerkesztő, műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket. Örülünk, ha velünk tartottak ezen a reggelen is, tegyék ezt a továbbiakban is. Katona Béla református lelkipásztor napi ige és gondolata szól a folytatásban. Szép napot mindenkinek, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? Fölöttünk a hegyen volt egy rozzant pad. Már régóta gondoltam arra, hogy össze kellene fogni és felújítani. A közelmúltban azonban éppen arra sétáltam, és imámba mélyedve rábukkantam erre a hivogató padra, amely ráadásul arra kért felirata szerint, hogy bocsássak meg valakinek, és adjak hálát valamiért. A sok megbocsátani valóból kiválasztottam egy jó régit, ami mégis még bennem motoz, és a hála adni valóból a legfrissebbet, hogy ilyen szép őszi színek között ücsöröghetek ezen a padon. Minden növény a maga módján kezd hasonlítani a napra, és halála előtt kicsit pirosas, sárgás, fényé válik. Milyen szép az is, hogy fogalmam sincs, ki írta ezt ide. És akik majd leülnek és megbocsátanak és hálát adnak, mindegy nagy hálót szőnek, amiről senki sem tud. Mégis ezek a láthatatlan szálak éltetik, tartják ezt a világot. Dicsérni a gép is tud. Hálát adni csak a természet. A hála az, amikor valamilyen előrevivő, vonzó értelemből látok mindent, és erre rá is dobban a szívem. Ez az igazi intelligencia, amikor a szavak és mondatok között is valami értelmeset ki tudok olvasni. Magukat a szavakat megérti a gép, értelmezi, válaszol, de a lényeg éppen az, ami közöttük van. Interlegó. Ha a szó eredetét nézzük, ezt jelenti. Érdemes ráülni a megbocsátás és a hála padjára, és olvasni életünk sorai között. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelki pásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. További 15 ezer család kaphat visszanemtérítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 2026 elején elindított pályázatot, és a program módosításáról döntött, közölte a szaktárca az MTI-vel. Kiemelték, a változtatásoknál figyelembe vették, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat akár a korábban tervezettnél jobb minőségű energiatárolóhoz. A közleményben felidézték, az előző kormány 2026 elején írta ki az otthoni energiatároló programot, az elérhető keret 105 milliárd forint, a 42 ezer nyertes kiértesítését az országgyűlési választás előtti napokra időzítette. A tárca most gondoskodik arról is, hogy az időveszteség miatt egyetlen nyertes se essen el a támogatástól. A jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, és addig a kivitelezői szerződéseket is meg kellett volna kötni. Ezt a határidőt 5 hónappal, február 26-áig meghosszabbítják. A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni. Őrizetbe vették Hankó Balázs országgyűlési képviselőt hétfőn Budapesten, a Hír TV információi szerint. A televízió riportere a Nemzeti Adó és Vámhivatal Huszti úti épülete előtt jelentkezve élőadásban azt közölte, hogy a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedésre az épületben került sor, ahova a politikus este 8 óra után idézésre ment be. A televízió riportere beszélt Hankó Balázs ügyvédjével, aki arról tájékoztatta, hogy ügyfele a NAV épületében vallomást tett. A volt minisztert ugyanakkor Kecskemétre viszik, ott fogják lefolytatni gyanúsítotti kihallgatását. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és Sesták Miklós országgyűlési képviselő, továbbá Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. A kormánypárt azt követően kezdeményezett rendkívüli ülést, hogy múlt kedden Lajtár István legfőbb ügyész helyettes kezdeményezte lopás gyanúja miatt Magyar Péter, továbbá hűtlenkezelés gyanújával Hankó Balázs és hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Hétfőn Sesták Miklóst is őrizetbe vették, miután önként megjelent a központi nyomozó főügyészség budapesti épületében, ahol vallomást kíván tenni. A legértékesebb védett állami erdőkre és a Natura 2000-es területekre vonatkozó, szeptember végén lejáró fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a miniszterelnöktől nyílt levélben természetvédő szervezetek. Álláspontjuk szerint a moratórium fenntartása nem veszélyezteti a szociális tűzifa termelés céljait, tájékoztatta a Magyar Természetvédők Szövetsége az MTI-t. A nyílt levél emlékeztet arra, hogy az újonnan létrehozott élőkörnyezetért felelős minisztérium a moratórium idejére tervezte, hogy előkészíti a védett és Natura 2000 területeken található állami erdők kezelését új alapokra helyező intézményi átalakulásokat, elkezdi kidolgozni a kezelési célrendszereket, felülvizsgálni a szabályozási környezetet. A zöld szervezetek szerint nem készült tiszta, transzparens ütemterv az említett területeken kitermelésére, mert fatömeg érdemi csökkentésére, sem a legértékesebb erdőfoltok lehatárolására. A szervezetek álláspontja szerint a védett és Natura 2000 állami erdőterületeken kulcsfontosságú a moratórium határozatlan idejű fenntartása. A közlemény rámutat arra is, hogy a magas természetességű védett erdőkben tervezett faanyag termelés legtöbb formája rövid, közép és hosszú távon is károsítja az erdei ökoszisztémák működését. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madármegfigyelő Napok programot. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap délután 4 óráig.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütésben lesz ma részünk, csak helyenként jelenhetnek meg kisebb gomoly felhők az égen. Többfelé élénk lesz a keleti szél, délután kellemes idő várható, 25 fok körül alakul a maximum hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Október 3-án indul majd, és Szabolcs-Szatmár Bereg megye keleti részét is érinti az idei róka vakcinázás. A cél, hogy a veszettség ellen védettek legyenek a rókák, és egyébként a sakálok is. Vendégünk Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. Beszélgetünk majd vele arról, hogy hogyan lehet vadállatokat immunizálni, azaz védőoltást adni a számukra.
2: Ez egy bűzös dolog, tehát emberek számára bűzös, de pont rókák és aranysakárok számára ez pont így lesz incsiklandó, ahogy ön is mondta. Ugye ezeknek a meghatározott számban és sűrűségben kell ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket kiszórni, tehát ezek a kis repülőgépek indulnak, de nem random, hanem meghatározott útvonalat kell követniük.
1: És kérdezem majd arról is a szakembert, hogy a veszettség hogyan terjed.
2: Azért nem úgy kell elképzelni ezt a betegséget, hogy valakit megharap egy róka, és akkor mint a filmekben azonnal veszetté válik, hanem ugye ennek van egy biológiája. A vírus ez egy nagyon lassan szaporodik, nem a vérrel keresztül, hanem az idegek mentén kúszik, mászik, és akkor ugye amikor kialakulnak a klinikai tünetek, tehát eléri a agy és gerincfelőt, akkor alakul ki ez a gyógyíthatatlan agy és gerincfelő gyulladás, és akkor lesz onnantól kezdve visszafordíthatatlan ez a betegség.
1: Mai vendégünk tehát Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A veszettség egy máig gyógyíthatatlan betegség, amely állatokra és emberekre nézve is szinte kivétel nélkül halálos. Létezik ellene oltás, amellyel viszont megelőzhető a nagyobb baj. Az oltást pedig egészen a tünetek megjelenéséig meg lehet kapni úgy, hogy életben is maradjunk. A veszettséget fertőzött állatok harapásával vagy karmolásával lehet elkapni. Magyarországon jellemzően a vörös róka és a sakál az érintett fajok, és persze azok a házi állatok, amelyek veszett rókával vagy sakállal érintkeznek. Ám ne ijedjenek meg, Magyarországon idén a rókák esetében mindössze 3 bizonyított eset van, tavaly pedig csupán 2 volt. Az 1990-es években azonban még ezres nagyságrendben találtak veszett rókákat hazánkban, akkor indult el a rókavakcinázás, annak következménye az, hogy ennyire sikerült visszaszorítani az esetszámokat. A helyzetet persze nehezíti, ha a szomszédos országokban nem, vagy csak részben alkalmazzák a vakcinázást. Ez az eset most Románia és Ukrajna esetében is fennáll. Utóbbinál például a háborús helyzet miatt nem szállhatnak fel olyan repülőgépek, amelyek ezeket a vakcinákat szórják, így emberek jutatják ki ezeket a vakcinákat. Magyarországon a következő immunizálás napokon belül, október elején indul majd, ekkor repülőgépről szórnak erdők és mezők területére olyan csalétkeket, amelyekben el van rejtve a veszettség elleni oltás. Ez egy olyan vakcina, amelyet szájon át kell bevenni, azaz meg kell ennie az állatoknak ahhoz, hogy az hasson is. És hat, ezt számok bizonyítják, de itt jön a történet szomorú része, ugyanis néhány rókát azért lőnek ki, hogy tesztelni tudják a szakemberek, védettek-e a veszettségre. Az adatok pedig azt mutatják, hogy a rókák 3/4 megtalálja, megeszi a védőoltást, és ki is alakul bennük a védettség a veszettséggel szemben. Az idei 3 dokumentált veszett rókát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találták, épp ezért itt dupla mennyiségű vakcinát szórnak majd ki a szakemberek. Azt is jó, ha tudják, hogy a veszettséget nem egyértelműen lehet felismerni egy állaton, mert a jellemző tünetek más betegségekre is utalhatnak, ilyen például a fej rángatózása, vagy hogyha egy vadállat barátságos az emberrel. A rókák esetében az is furcsa lehet, ha napközben járnak lakott területen. Ha valaki veszettnek tűnő állatot lát, értesítse a Nébihet. Ennyit bevezetésként, most pedig Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója számol be a további részletekről. Megtudhatjuk például, hogy hogyan zajlik a repülőgépről a vakcinák kijutatása, és azt is, hogy veszélyes-e, ha a kutyasétáltatás közben a kutyánk is megeszik egy ilyen finom falatba csomagolt vakcinát. Vendégünk tehát Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. A róka vakcinázás lesz a témánk, de egy pár lépéssel induljunk hátrébről. Én azt kérném, hogy tegye meg, hogy elmondja, hogy mi egyáltalán az a veszettség, ami miatt most ezt a immunizálást meg kell tenni a rókák esetében, mert szoktuk ezt a kifejezést így hallani, használni, de szerintem nem mindenki van a részletekkel pontosan tisztában.
2: Igen, nos, hát a veszettség betegség egy nagyon régóta ismert betegség, ugye ez az emlős háziállatokat és az embert is megbetegítheti. Ugye itt azt kell elmondani, tehát azért is kell nagyon komolyan venni ezt a betegséget, mert a tünetek kialakulását követően mindmáig gyógyíthatatlan, tehát halálos kimenetelű. Ugye azonban 100%-ban megelőzhető vakcina beadatásával. Ugye én most az állategészségügyi részt képviselem, de ugye ez a humán vonalon is ugyanez. Ugye tulajdonképpen ugye gyakran hallom, és hozzánk is érkeznek olyan megkeresések, amiben ugye a lakosságtól, hogy veszett állatot láttak, és ugye itt elmondanám rögtön az elején, hogy alapvetően azért az állaton, egy állaton ránézésre nem lehet megállapítani azt, hogy biztosan, hogy veszett, tehát legfeljebb a gyanúja merülhet föl. Ugye ezt laboratóriumi vizsgálatokkal kell igazolni, de élő állaton, tehát egy állatorvos se tudja megmondani. Ugyanakkor ugye ez egy jellegzetes idegrendszeri tünetekkel jár, de azért azt is el kell mondanom, hogy más, nagyon sok más állatbetegség is okozhat idegrendszeri tüneteket, tehát hogyha egy nyázó, furcsán viselkedő, vagy egy fejeit rázó állatnál látjuk ezt, akkor nem feltétlenül biztos, hogy ez később beigazolódik, hogy veszettség lesz, de ugye természetesen, ugye, mivel nagyon komoly következményei vannak ennek a betegségnek, ezért ezt komolyan kell venni, és ezt ki kell vizsgáltatni.
1: Mennyire gyakran fordul elő egyébként Magyarországon állatok esetében a veszettség?
2: Nos, hát ugye az interjú témája ugye a róka vakcinázás, akkor egy kicsit én is elindulnék korábbról. Tehát ugye ez a róka vakcinázási program, ez évtizedek óta zajlik, ugye 90-es években kezdte Magyarország. Ugye akkor még ugye az egész ország területén történt róka vakcinaszórás, tehát ott akkor egy olyan helyzetben volt Magyarország, hogy évente akár 1000 tehát ezres nagyságrendbe kerültek megállapításra veszettség esetek. Ugye ez a Nyugat-Európában kezdték ezt a módszert bevezetni, és ugye már akkor látható volt, hogy tulajdonképpen ugye sikerrel lehetett a veszettség ellen mentesíteni tehát az erdei állatokat. Ugye azt, ugye ha még korábbról indulok, akkor a veszettség korábban a városokban is, ugye urbánus formában kóbor állatokkal rengeteg problémát okozott, és ugye ezért is kellett még régebben bevezetni azt, hogy rendszeresen kell a házi állatokat, különösen ugye a kutyákat oltani. És ugye hát, ahogy javult a helyzet, ugye később már csak az erdei állatok okoztak problémát, ugye Magyarországon tipikusan a róka, és ugye egyre nagyobb arányban az aranysakál az, amelyik ugye közvetítheti ezt a betegséget. És ugye hát ugye ennek a róka vakcinás programnak ugye erről tudni kell, hogy ezt nagyon következetesen kell végrehajtani, ez minden évben tavasszal és ősszel zajlik. Ugye azért, mert ugye ez egy szájon át egy orális vakcina, tehát azért ez nem immunizál úgy, mint ahogy a saját kutyánkat vagy macskánkat beoltatjuk, ugye izomba beadott vakcinával, tehát hogy ennek pont az a lényeg, hogy nagyon következetesen minden évben tavasszal és ősszel végre kell hajtani, hogy a célállatfajok, a róka és az aranysak ez minél nagyobb számban fölvegyék és védettek legyenek. Igazából ugye még csak egy utolsó gondolat ehhez a témához, hogy ugye amikor indult ez a rókavakcinás program, akkor még az egész ország területén szórni kellett. Ugye manapság már olyan kedvező helyzetben vagyunk, hogy az ország alapvetően mentes ettől a betegségtől, tehát csak azon területeket kell rókavakcinával szórni, a déli, délkeleti, keleti megyénket, és azoknak sem az egészét, csak a szomszédos országokkal határos 50 kilométeres sávjáról beszélek, ahol ugye ez indokolt, ugyanis hát ugye ennek a programnak akkor működik jól, vagy akkor működne jól, hogyha a szomszédos országok is ugyanilyen következetesen végre tudnák hajtani, és akkor gyakorlatilag ugye a határon túli róka, aranysakál és más állatok vonatkozásában is ugye egy ilyen veszettség ellen egy védett állatpopuláció tudna létrejönni. Ugye ez jelen helyzetben sajnos ez nem így van, úgyhogy de azért el kell mondjam ugye a kérdésére válaszolva, hogy azért a 90-es években, amikor ezres esetszámról indultunk, azért az utóbbi években ez lecsökkent, tehát tavaly évben is 2, most ebben az évben eddig ugye 3 veszettségesetünk van, ez mind kivétel nélkül Szabolcs, Szatmár, Bereg megyében is, ott is a határmenti településeken került megállapítása.
1: És akkor itt feltételezem, hogy összeköthető a két dolog, amit mondott, határ közelsége és hogy a két szomszédos országban nincs vakcinázás, tehát feltételezhetően onnan került behurcolásra Magyarországra a veszettség a rókák esetében, ebben a néhány esetben?
2: Így van, tehát ugye azt azért itt a számokból is látható, hogy itt egy ilyen védett, veszettség ellen védett, immunizált ugye állatpopulációt hozunk létre. Ugye az állatoknak a természetes mozgását, a határon keresztül átjutását azt nem tudjuk megakadályozni, de azt meg tudjuk akadályozni, hogy amennyiben mégiscsak ugye ilyen természetes állatmozgás útján bebetörnek fertőzött állategyedet, akkor veszettség ellen védett rókákkal, hazai rókákkal, így mondom, találkozzanak, és akkor megakadályozzuk, hogy a betegség, ez a járvány tovább terjedjen az ország belső fele. Ugye azért a szomszéd országok úgymond védelmébe pontosítanék, hogy itt azért ugye jelentős nehézségekkel is ugye szembenézhetnek szomszédos országok, tehát hogy ugye ez egy nagyon drága általános program, tehát drágának minősítem, a többi hasonló általános programhoz képest is, és ugye hát itt, hogyha adott esetben ugye egyik szomszédos országban közbeszerzési eljárással ezt ugye nem sikerül végigvinni, akkor ugye elmaradhat egy tavaszi vagy egy őszi vakcinázási program, és ugye itt ennek, ahogy mondtam, a következetesség a lényege. Ugye egy másik szomszédos országot, ugye megemlítem Ukrajnát, ott pedig akkor a háború miatt, tehát a légi úton történő vakcinaszórást azt nem tudják végrehajtani. Ugye tudomásunk van arról, hogy kézzel szórnak vakcinát, de ugye azért az kevésbé hatékony. Nem tettem arról említést, hogy itt az immunizálásra érintett területeken ezeknek a vakcinatartalmú csalétkeknek a kiszórás ez kis repülőgépekről történik, úgyhogy különben a hazai programba bevont területek listája és az érintett települések listája és a bevont területek térképe az megtalálható a Nébik weboldalán, ha valakit érdekelne.
1: A kisrepülőről még mesél nekünk, hogy ez hogyan történik, meg egyáltalán, és ezt említett, hogy ez ilyen szájonát kell bevenni a rókáknak, de akkor itt hogyan képzeljük, valami finom falatba van ez belerejtve, mint amikor kicsit viccesen mondom, a gyerekünknek próbálunk beadni egy gyógyszert, amit ő nem akar bevenni, és akkor belerejtjük valamibe, vagy legalábbis én gyerekkoromban így vettem be egy kanál lekvárban az algópirint, bár tudtam, hogy benne van. Szóval, hogy ez valami hasonlóképpen történik, de mondjuk mibe kerül ez bele ez a vakcina?
2: Hát ez pontosan így történik, ahogy elmondta. Ugye annyi, hogy kinek mi a finom falat, tehát hogy azért ezek emberek számára ezek, ugye különben úgy néz ki ez a vakcina, mint egy csokoládé pralinéhoz hasonlítanám, csak ugye hát az nem ilyen finom, és ugye ez egy bűzös dolog, tehát emberek számára bűzös, de pont rókák és aranysakárok számára ez pont így lesz incsiklandó, ahogy ön is mondta. Ugye ezeknek a meghatározott számban és sűrűségben ugye kell ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket kiszórni, tehát ezek a kis repülőgépek indulnak, de nem, tehát nem random, hanem meghatározott útvonalat kell követniük, és ugye annak mentén ugye a jogszabályban előírt sűrűséggel kell kiszórniuk ezeket a csalétkeket. Ugye ez természetesen nem azt jelenti, hogy valamennyire automatizált, de az nem azt jelenti, hogy ezeket a csalétkeket például ugye lakott területekre vagy felett elszórják, tehát ott a repülőgép pilóta ugye kikapcsolja a gépet, ugyanígy tehát vízfelületekre nem történik szórás, és ugyanígy tehát, hogy azért a pilóta ez képzett ilyen tekintetben, tehát hogyha látja, hogy ott legelnek állatok vagy bármi ilyet, akkor ő ezt ki tudja kapcsolni ezt a gépet, tehát valójában ugye így történik. Természetesen nem lehet megakadályozni 100%-ban, hogy kirándulók ne találkozzanak ilyen vakcinatartalmú csalétkekkel. Ugye ilyenkor ugye ezeken a külterületeken, én már így mondom, hogy a megszokott plakátok figyelmeztetik a kirándulókat, tehát ha mégis ilyennel találkozunk, vagy látunk, vagy kutyánkat sétáltatva, ilyet tapasztalunk, akkor nem szabad ahhoz hozzányúlni, de kutyánkat se engedjük hozzáférni, megenni. Megjegyzem, ha megeszi, akkor se lesz semmi baja, de alapvetően ugye ilyenkor ugye az immunizásra egy időben úgynevezett ebzárlat és legeltetés tilalom kerül elrendelésre, hogy ezeknek az intézkedések pont az a célja, hogy ne más állatfaj tiporja bele a legelőbe, vagy egye meg ezt a vakcinát, hanem az, akinek szántuk, vagyis hát ez a róka, és ugye az aranysakál.
1: Tehát akkor nem arról van szó, hogy ez egy kutyának problémát okozna, hiszen a kutyákat oltani is kell, csak nem ilyen módon veszettség ellen, hanem ha jól értem, az a célja, hogy azt csak a rókákhoz jusson el, vagy minél nagyobb számban tényleg a rókák és az aranysakálok tudják megenni.
2: Így van, és ez pontosan így van, nem csak nálunk Magyarországon, hanem más országban is, ugye ez különben az Európai Unió által ez egy társfinanszírozott program, tehát ugye ilyenkor tehát vizsgálni is kell, ugye bizonyos számú rókát adott területen ugye be kell gyűjteni, vagy ki kell lőni, hogy a vakcinázás eredményességét ellenőrizzük. Ugye ez is jogszabályi ugye előírás, és tehát ez alapján, ugye ezt mondtam, hogy ez a program már évtizedek óta zajlik, és tulajdonképpen ugye ezekből az adatokból abszolút leszűrhető, hogy ezeken az érintett területeken a rókák több mint 3/4 felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom majd a beszélgetést Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatójával. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve. Az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél ugyanis az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé tudjon válni, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. A kutatók szerint a következő évek legfontosabb gazdasági témája az euró tervezett magyarországi bevezetése lesz, ennek gazdasági pénzügyi jelentősége a 2004-es magyar EU csatlakozáséhoz mérhető. Az euró bevezetésének várható előnyei között az elemzés egyebek mellett a tartósan alacsonyabb kamatokat, illetve a stabilabb pénzügyi rendszert sorolja fel. Hozzáteszi azonban, a forint feladásával megszűnik Magyarországnak az a képessége, hogy a saját egyedi gazdasági sokjaira országspecifikusan és önállóan reagáljon. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Lukács Máté, az oldalt üzemeltető járókelő közhasznú egyesület ügyvezetője elmondta, az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. Tehát összekötik a lakosokat és a megoldásban érintett illetékeseket. Jelenleg 22 településen működnek Budapest mellett, de leginkább a fővárosra fókuszálnak. 14 év alatt több mint 200 ezer bejelentést fogadtak, és már túl vannak a 125 ezer megoldott ügyön. Mára havonta több mint 2000 új bejelentést kezelnek. A velencei gyalogos és kerékpáros híd, a Kalocsát Pakssal összekötő Tomori Pál híd és a budapesti MVM Dóm nyerte el idén az év tartószerkezete díjat, amelyet a Magyar Mérnöki Kamara tartószerkezeti tagozata ítél oda. A pályaművek értékelésekor a bírálóbizottság többek között a tartószerkezeti koncepciót, a mérnöki kihívásokra adott megoldásokat, az innovációt, a mérnöki hozzáadott értéket, a fenntarthatóságot, valamint a szerkezet és az építészeti funkcionális koncepció összhangját vizsgálta. A fenntarthatósági kategória különdíját a bécsi repülőtéren megvalósult vasbetonfa hibrid szerkezetű hotel kapta, a műemléki felújítás kategória különdíjával pedig a Magyar Állami Operaház auditoriuma feletti szerkezetek vizsgálatát és megerősítését ismerték el.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatójával. Témánk pedig a veszettség, azon belül is a rókák immunizálása, és fogunk beszélni a szakemberrel arról is, hogy szerintem miért érdemes nem csak a kutyáinkat, akiket kötelező beoltani, hanem még a macskáinkat is beoltatni veszettség ellen. Mai vendégünk tehát Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: És akkor az a beszélgetés néhány perccel ezelőtti szakaszában említett néhány esetszám Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, azok ilyen idézőjelben monitorozással kerültek önök elé?
3: Így van, részben igen, tehát ugye részben pedig a lakosság is, tehát mit tehet, különösen a veszélyeztetett területen. Azt elmondanám, hogy alapvetően az országban nem kell attól félni, hogy veszett állattal találkozunk, tehát az ország legnagyobb része mentes. Ugye nagyobb kockázat ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe van, de ugye annak is most különösen csak a határmenti részein. Ugye említettem már, hogy a rókavakcina szórás az meghatározott sűrűséggel történik. Ugye itt a Szabolcs megyébe ezt a sűrűséget is ugye duplájára emeltük, és ugye ezzel is tudtunk még csökkenteni az eset számon. Ugye 2014-ben azért egy ilyen 18 eset volt, ami még mindig csekély az évente 1000-es eset számot, de ugye ezzel még mindig jobban tovább tudtuk csökkenteni ez az évi 2-3 esetre. Ugye itt azért különösen ezeken a területeken, tehát hogyha a lakosság ugye furcsán viselkedő rókával találkozik, vagy ott a helyi ugye, kutyával összeverekszik, tehát ilyen is volt, és akkor ott, vagy igazából az is előfordult már, hogy különösebb tünet nélkül, csak nappal például kóborolt, azért ugye a róka jelentősen urbanizálódott állatfaj, tehát ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy azért már városban előfordulnak, tehát hogy lehet velük találkozni, de főleg tehát éjszaka aktív a róka, tehát hogyha mondjuk nappal látnak rókát, akkor ugye ebben pár esetben is volt ilyen, amikor a vadászatra jogosult, ezt észlelte, és ugye ezt a rókát kilőtte, és ugye azt beküldte hozzánk a Nébihbe vizsgálatra, és bebizonyosodott róla, hogy veszettséggel fertőzött volt.
2: Akkor a főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők, és főleg ennek a megyének a keleti részén, a mi rádiónk hallható Szabolcsban, azért feszegetem ezt, tehát akkor ha ők tapasztalnak mondjuk nappal rókát a településükön,

0: enni, pláne nem szabad megsimogatni, tehát ezek az állatok azért ilyenkor szelídnek tűnhetnek, aztán de hirtelen, ami átválthat agresszivitásba, és ugye egy harapásba is. Ugye hát azért a veszettség az ugye harapással terjed úgy, hogy a veszett állatoknak a nyálában van a vírus, úgyhogy leginkább ugye hát ezt a harapást kell elkerülni, tehát ilyenkor, ha élő, gyanúsan viselkedő állatot látnak, akkor ilyet kiáltsanak, nagyot tapsoljanak, tehát, és ha a tetemet, akkor pedig akkor a helyi állategés szolgáltat, hogy nekünk írjon, és akkor mi begyűjtjük a tetemet, és megvizsgáljuk veszettségre.
1: És akkor csak azért, hogy végigvigyük a gondolatot, de tényleg nem megijesztve a hallgatóinkat, mert szerintem az esetszámokból is látszik, hogy azért nem egy napi problémáról van szó, szerencsére, hogyha mégis úgy alakulna, hogy valakit megharap egy róka, akkor mi a teendő?
0: Nem tudom, mennyire hangsúlyoztam, tehát, hogy, mert valóban ijesztő, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, de ugye azt is hangsúlyoztam, hogy ez 100% megelőzhető. Tehát, hogy itt a leges-leges legfontosabb az, hogy ilyenkor még akkor is, hogy csak karcolás. Nem csak rókára, tehát ugye ezeken a területeken ugye előfordulhat, hogy macska. Ugye Magyarországon ugye csak a kutyákat kötelező évente beoltani veszettségen védőoltással. Ugye macskákat nem, de hát különösen a kijáró, nem lakásban tartott macskákat, az erősen ajánlott, és ugye ezeken a területen különösen. Tehát ha ezeken a területeken akár csak egy kis karmolást is, tehát mindenképpen ugye nem klasszik harapásra kell gondolni, hanem tényleg kis karmolás, akkor fel kell keresni a házi orvost. Tehát ugyanúgy, ahogy állatokban, emberben is megelőzhető vakcina beadatásával, ugye a klinikai tünetek kialakulása. Tehát ugye erre azért van idő. Tehát azért nem úgy kell elképzelni ezt a betegséget, hogy valakit megharap egy róka, és akkor mint a filmekben azonnal veszetté válik, hanem ugye ennek van egy biológiája. Nyilván nem mindegy, hogy valakit ugye hogy harap, vagy hol harap meg. Tehát, hogy igazából ugye minél közelebb a fejhez, annál gyorsabban kell elmenni orvoshoz. Tehát ugye minket is így tanítottak, állatorvosokat azért, hogy de alapvetően leginkább ugye kézen, vagy tehát végtagokon történik harapás. Tehát ilyenkor azért ez a vírus, ez egy nagyon lassan szaporodik, nem a vérrel keresztül, hanem az idegek mentén kúszik, mászik, és akkor ugye amikor kialakulnak a klinikai tünetek, tehát eléri a agy és gerincfelőt, akkor alakul ki ez a gyógyíthatatlan agy és gerincfelő gyulladás, és akkor lesz onnantól kezdve visszafordíthatatlan ez a betegség.
1: Tehát amíg nem ér el az agyig, addig az oltás egy embernél is megmenti az életét.
0: Abszolút, igen, abszolút.
1: Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor önnek állatorvos végzettsége van, ugye?
0: Igen.
1: Akkor...
0: Hatósági állatorvos vagyok, igen.
1: Köszönöm a pontosítást. Csak ha már beszélgetünk, meg ezt végigvettük, akkor egy jó tanács. Tehát említett, hogy a kutyákat kötelező oltani, valahogy így fogalmazott, hogy a macskáknak meg erősen ajánlott, hogy valami ilyesmit mondott. Szóval
0: igen.
1: Macska tulajdonosokhoz szóljon egy szót ezek után, hogy miért vigyék el a házi kedvencüket egy ilyen veszettség elleni oltásra.
0: Ugye hát én azt hangsúlyoztam, hogy alapvetően a kijáró nem csak lakásban tartott macskákat ajánlott beoltatni veszettség ellen. Ugye én magam is ugye vidéken nőttem föl, tehát azt látom, hogy alapvetően azért a házi kedvenc tartás, amikor én vidéken éltem és fiatal voltam, akkor átalakult, de azért azt gondolom, hogy vidéken ugye továbbra is ugye a macska tartásnak van egy olyan formája, amikor az állatokat, macskáinkat, azokat nem csak lakásban tartjuk, hanem úgymond ilyen kijáró formában, vagy részben egészben. És ugye, tehát számukra mindenképpen ajánlom erősen a veszettség elleni védőoltást, mert ugye ők nagyobb arányjal találkozhatnak ilyen éjszakai aktivitás révén vadállatokkal, és akkor itt is meg kell tartani azért a mértéket, tehát nem kívánok félét is nelsékén senkit riogatni, tehát azt hangsúlyozom, hogy azért a rókavakcinációs program eredményeként itt évtizedek alatt, tehát elértük ezt a nagyon-nagyon kedvező státuszunkat, az ország nagy része az veszettségtől mentes, de azért ugye nem árt óvakodni, tehát ez egy veszett állat, ugye ez minket is itt tanítottak, hogy annyira zavarodott lesz, hogy akár egyetlen egy nap alatt, akár több 10 kilométert is meg tud tenni. Tehát, hogy alapvetően azért itt, amikor tehát akár 40-50 kilométert is, tehát, hogy amikor itt arról beszélek, hogy a határmenti településeken ugye kerültek megállapítás.

0: eddig veszettség esetek, az sajnos az nem azt jelenti, hogy ezek az állatok ezek nem mehetnek be mélyebben az ország mélyebb részébe. Úgyhogy ugye erre mindig gondolni kell, és ugye egészen addig, amíg ennél a betegségnél ugye nem kerül valahogyan egy olyan orvosi módszer megállapításra, kialakításra, kifejlesztésre, hogy gyógyítható lesz, addig sajnos mindig van egy nagyon-nagyon kevés esély, és nagyon-nagyon komolyan kell ezt venni továbbra is.
1: Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés, mert szerintem ez nem hangzott el, visszaugorva az eredeti témánkra, a rókavakcinázásra, hogy dátumilag ez mikor kezdődik? Nyilván a Szabolcsban élőknek lehet ez fontos tudni.
0: Igen, tehát hivatalosan október 3-án kezdődik, és mint egy két hétig tart, a Magyarország déli és délkeleti megyében. Ugye ez a két hét, ez alapvetően azért a gyakorlatban ez valójában egy hét, tehát a két hetes időtartamot azért szoktuk mondani, hogyha például ugye rossz idő van, nem tud felszállni a kis repülőgép, akkor ugye még legyen lehetősége még ezt megoldani. Tehát október 3-án kezdődik, és legfeljebb ugye ettől számítva két hétig tart.
1: És egyébként mennyiségben, így darabszámra mennyi vakcinát kell kijuttatni, mennyi róka él ezekben a térségekben?
0: Hát ezt itt több tízezer vakcináról beszélünk, a pontos számot én sem ismerem, de ugye gyakorlatilag ugye szintén ugye a róka populáció az ugye becsült, én is nézem évről évre az adatokat, tehát hogy a hazai róka populációt most 60 ezer példányra ugye becsülik, és ugye ehhez kell hozzáadni azt, hogy ugye az aranysakál is ugye egyre nagyobb számban, 10-20 vagy esetleg még több ezres nagyságszámban ugye kezd ugye növekedni, tehát ezek abszolút az látható az adatokon, hogy a róka és aranysakál populációja az évről évre növekszik, ugye az aranysakál az a róka táplálék konkurense, egyelőre ugye még kisebb számban található meg, de ugye gyakorlatilag de a róka vakcinázást azt nevezhetnénk aranysakál vakcinázás programnak is, mivel ugye egyre nagyobb számban találhatók meg már Magyarországon is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Márton Lázárt, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal Állategészségügyi, Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatóját hallották. Beszélgetésünk apropója pedig az volt, hogy október elején indul majd a róka vakcinázás Magyarországon, amelynek célja, hogy a rókáknak csomagolt, finom falatba rejtett vakcinákat elfogyasszák a rókák, meg egyébként az aranysakálok is. Cél az is lenne, hogy például a házi kedvenceink, kutyák ne egyék meg, szarvasmarhák meg ne tapossák be a földbe, hanem tényleg a rókák tudják ezeket megenni, és akkor nagy hatékonysággal elérhető lenne, hogy a rókák továbbra is védettek legyenek a veszettséggel szembe, aminek az a gyakorlati haszna, hogyha találkoznak például a kutyáinkkal, esetleg verekednek, megharapják egymást, akkor nem lesz veszett a házi kedvencünk, és így az emberek is nagyobb biztonságban vannak. Ugyanis a veszettség hiába van olyan oltás, amely egy harapás után képes megmenteni az ember életét, magát a betegséget enélkül, az oltás nélkül, ha megjelennek már a tünetek, nem lehet gyógyítani, és szinte kivétel nélkül ember esetében is mindig halálos. Szóval érdemes erre odafigyelni, és ha megharap bennünket egy állat, vagy megkarmol bennünket egy állat, jellemzően mondjuk egy róka, vagy esetleg egy kutya, macska, akit nem tudjuk, hogy oltottak-e veszettség ellen, akkor forduljanak állatorvoshoz, mindig ő mérlegeli majd azt, hogy kell-e veszettség ellen oltást kapniuk önöknek is, és akkor így megelőzhető a nagyobb baj. Akik pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből hallgatnak minket, azok figyeljenek október elejétől kutyáikra, hogyha sétálnak külterületen, hogy ne ők egyék meg ezeket az egyébként kutyák számára is minden bizonnyal finom falatokat, hanem hagyják meg a rókáknak. Mindezekről beszélgettünk tehát az elmúlt percekben Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Állategészségügyi, Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatójával.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a mai műsorunk ezzel a végére ért. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett műsorunk, és újra meghallgatnák, vagy lemaradtak róla, és meghallgatnák az elejét is, akkor rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon ezt megtehetik, keressék meg a műsorunkat, a korábbiakat is megtalálják. Ha véleményük van, írják meg bátran a véleménykukac.europaradio.hu címre, és felhívom figyelmüket arra is, hogy van egy applikációnk is. Ezt érdemes letölteni azoknak, akik nem csak otthon szeretnék, vagy nem csak az autóban szeretnék hallgatni az Európa Rádiót, hanem jól jönne nekik, hogyha előkapják az okostelefonjukat, és azon keresztül is bárhol, bármikor hallgathatnák az Európa Rádiót. Ez jól jöhet például egy utazásnál, vagy olyan helyen, ahol nincs az Európa Rádiónak frekvenciája. Ráadásul az applikáción belül még a rádiónkat fenntartó Tiszán inneni és Tiszántúli református egyházkerületek híreit is megtalálják. Keressék tehát bátran a letöltések között az Európa Rádió applikációját is. Én még egyszer köszönöm munkatársaim nevében is a figyelmüket, kívánok önöknek további szép napot, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be az új pályázatok megjelenését. 460 millió forintos támogatásra pályázhatnak majd a segítő szervezetek. A pályázatban elérhető forrásokkal azokat a helyi közösségeket és szervezeteket szeretnénk segíteni, amelyek a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat támogatják, ismerik a problémáikat, tudják, mire van szükségük, valamint segítenek a szolgáltatás hiányok csökkentésében és az egyenlő esélyű hozzáférés erősítésében, írta a miniszter. A tájékoztatás szerint a pályázatok benyújtási határideje október 26-a. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 2026 elején indított pályázatot és a program módosításáról döntött, közölte a szaktárca. Kiemelték, a változtatásoknál figyelembe vették, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat, akár a korábban tervezettnél jobb minőségű energiatárolóhoz. A közleményben felidézték, az előző kormány 2026 elején írta ki az otthoni energiatároló programot, az elérhető keret 105 milliárd forint, a 42 ezer nyertes kiértesítését az országgyűlési választás előtti napokra időzítette. A tárca gondoskodik arról is, hogy az időveszteség miatt egyetlen nyertes se essen el a támogatástól. A jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, és addig a kivitelezői szerződéseket is meg kellett volna kötni. Ezt a határidőt 5 hónappal, 2027. február 26-áig meghosszabbítják. A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szakmai szervezetek javaslataival összhangban az előleg fizetés a továbbiakban nem lesz automatikus. Ezzel a lehetőséggel a pályázók kizárólag külön kérelemmel és bankgarancia bemutatása mellett élhetnek. Egy arany és három ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán, a World Skills versenyen, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A World Skills Shanghai 2026 világbajnokságon Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviselte. A szeptember 22-e és 27-e közötti eseményen 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámban mérte össze tudását. A tájékoztatás szerint a Gutai Dénes Pap Mátyás mehatronikai csapat aranyérmet nyert, Albrecht Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítő festő, Györfi Marcell webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett. Mellettük pedig még számos diák nyert kiválósági érmet hazánkból. Hétvégén zajlik az Európai Madármegfigyelő Napok rendezvénysorozat. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, mely országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket október 2-a és 4-e között. Egyebek mellett Miskolcon, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, valamint például Tiszalökön is. Tavaly 29 ország 834 helyszínén több mint 2.820.000 madarat figyelt meg, a 27.599 résztvevő. Az összesített magyar eredmény gyarapításához nem csak szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca vagy a közeli park madarait. Aki így szeretné segíteni Magyarország minél sikeresebb részvételét, jegyezze fel a megfigyelés helyszínét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlap oldaláról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon október 4-e vasárnap délután 4 óráig.
0: Az időjárásról.
1: Ma derült napos, száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Ebben az évben sem marad el a koronázás a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Az intézmény idén is meghirdette a gyermekolvasók királynője és királya elnevezésű olvasás népszerűsítő pályázatát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére pedig idén is versmondó versenyt hirdetnek. Emellett számos más programmal is várja az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár.
3: Az októbert két részre bontanám itt könyvtárainkban, mert az országos könyvtári napokhoz kapcsolódóan rengeteg rendezvény lesz, a könyves vasárnap és más-más író-olvasó találkozók is szerte a különböző könyvtárakban, tehát nem csak itt a központi könyvtárban, hanem a többi helyszínen is, viszont beszélnék olyan programokról, amelyek nem ehhez kapcsolódóak. Mégpedig lenn talán az első, rögtön ott október elején, október 2-án az Opera Barátok Klubja, ez minden hónapban egyszer van, és Giuseppe Verdi Trubadur című darabját, a Bécsi Operaház előadását nézik meg 2-án 14:30-tól itt a földszinti előadóban a központi könyvtárban.
4: Valóban egy hagyományos program, mert most így elkezdtem itt magamban morfondírozni, tehát biztos 10 éve van már, 15. alkalommal azt hiszem hirdetjük, és hát maga ez a program, mint gyakorlatilag azért lehet mondani, hogy a gyermekkönyvtárnak az összes tevékenysége az olvasás népszerűsítésről szól, de hát ez a pályázat aztán tényleg arról, ugye az a neve, hogy olvasók királynője, királya pályázat.
2: Dalba szőtt versek címmel a Derengő nevű formáció mutatkozik be a Miskolci Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárban október 9-én. Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult nemrégiben Miskolcon. Viola Barbara fuvola művésszel, Lajos András színművésszel és Füvesi Norbert gitárművésszel beszélgetünk mai adásunkban.
5: A történet úgy kezdődött, hogy találtunk egy felhívást, az Operett Színházba lehetett jelentkezni a Versőnep Fesztivál keretein belül, és az volt a feladat, hogy zenésítsünk meg verseket. És akkor Norbival elkezdtünk dolgozni az ügyön, és kiválasztottunk egy Tóth Árpád verset, illetve egy Szabó Tiana verset, és eszünkbe jutott, hogy hát ehhez egy férfi hang nagyon hiányzik, és felkerestük Lajos András színművészt.
6: Én magam részéről még soha nem vettem részt ilyen csapatban, és számomra nagyon inspiráló, ahogy Norbi és Barbara hétről hétre újabb és újabb megzenésített versekkel állnak elő, és akkor találkozunk, Barbi segít nekem, hogy is megy a dallammenet.
7: mindig egy izgalmas terület egy zenével foglalkozó embernek, amikor egy verset meg kell zenésíteni. Ugye nagyon sok zenész kollégával beszéltem, nekem ez egy teljesen új terület. Attól jobb szöveg nincs, amit egy József Attila vagy egy Ady Endre megírt. Nagyon könnyű vele dolgozni, mert prozódiailag ugye tökéletes maga a vers.
2: Ez tehát a kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát. Előbb

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Ebben az évben sem marad el a koronázás a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban, hiszen az intézmény idén is meghirdette a Gyermekolvasók Királynője és Királya elnevezésű olvasás népszerűsítő pályázatát. A szervezők mind 2008 óta mindig, most is érdekes kérdésekkel és különlegességekkel készülnek. A pályázati felhívás az általános iskola alsó tagozatos gyermekeinek szól, azoknak, akik szeretik a könyveket, és vonzó számukra, hogy egy rövid időre királynőkké vagy királyokká váljanak. Idén Gévai Csilla a Fecsegő kastély című népszerű regényével kapcsolatban lesznek kérdések. A feladatlapok letölthetők az rfmlib.hu honlapról, vagy átvehetők a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi könyvtárának gyermekkönyvtárában. A megoldásokat október 5-ig lehet beküldeni postai úton a könyvtár gyermekkönyvtára címére, vagy elektronikus levélben a gyermekkukac@rfmlib.hu címre, de személyesen is leadhatják az intézmény gyermekkönyvtárában. A megtisztelő cím, valamint a könyvajándékok ünnepélyes átadása október 11-én az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényén a Könyves Vasárnapon lesz. És lesz egy kuriózum is, hiszen a ceremónián közreműködik Gévai Csilla, az elolvasandó könyv szerzője. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
2: Valóban egy hagyományos program, mert most így elkezdtem itt magamban morfondírozni, tehát biztos 10 éve van már, 15. alkalommal azt hiszem hirdetjük, és hát maga ez a program, mint gyakorlatilag azért lehet mondani, hogy a gyermekkönyvtárnak az összes tevékenysége az olvasás népszerűsítésről szól, de hát ez a pályázat aztán tényleg arról, ugye az a neve, hogy Olvasók Királynője, Királya pályázat, és mindig olyan nagyon sok értékes pályázat anyag szokott beérkezni, pályamű, ha úgy tetszik, és akkor ezből kifolyólag kitaláltuk, hogy nem csak a királynőt és a királyt értékeljük és megajándékozzuk, hanem hercegek és hercegnők is lesznek. De valójában ez a pályázat, ez azt jelenti, hogy ebben az évben Gévai Csilla, az ismert gyermekírónak az egyik művét, a Fecsegő kastély című művét választottuk ki, azt kell elolvasni, és az gyakorlatilag, ha úgy tetszik, ilyen projektmunkába feldolgozni, mert hogy nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy elolvassák a gyerekek, bizonyos kérdésekre válaszoljanak, de nem csak egy szövegértelmezős kérdéseket tartalmaz ez a pályamű, hanem saját maguktól is meg kell majd nyilatkoznunk, illetve fogalmazást kell írniuk, úgyhogy tényleg egy-egy ilyen kis dolgozatszerű, vagy pályamű, ahogy mondtam az előbb, szóval ezt kell elkészíteniük, és bizony határidőre kell, mert most nagyon már hetek óta azt tapasztaljuk, hogy a Fecsegő kastélyt, ugye az összes példányt, hiába igyekeztünk jó sokat rendelni, kikölcsönözték, és ez biztató számunkra, hogy ebben az évben is sokan fognak pályázni, és úgyhogy most is érdeklődés van, sőt, már beérkezett egy pályamű, egy apuka délután hozta a kisfiával a kis művét, de a határidő az október 5-e, úgyhogy azért még lehet olvasni, elkészíteni, le lehet a könyvtár honlapjáról tölteni, magát a feladatlapot, vagy itt a gyermekkönyvtárban is át lehet venni, úgyhogy biztatunk mindenkit, illetve hát azt nem is mondtam, hogy a korosztály az a általános iskola alsó tagozatosai, tehát 1-től 4. osztályig várjuk a kis műveket, de természetesen nem csak Miskolc városából, hanem az egész megyéből.
1: Mik az elmúlt évek tapasztalatai, népszerű a program, a verseny?
2: Igen, igen, és annyira jó leső érzés nekünk, hogy kis településekről is vannak mindig pályamunkák egyrészt, másrészt meg annyira egyedi fogalmazások szoktak lenni, és annyira jól megértik a gyerekek annak a műnek az üzenetét, illetve mindig az ő kreativitásuk, az számunkra tényleg a kolléganőim szokták javítani, és tényleg néha újonganak, mert annyira jó kis fogalmazások érkeznek, és azt gondolom, hogy ez mindenképp öröm, hogy a gyerekek elolvassák a könyvet is, illetve hát ugye nem titkolt cél az is, hogy ha bementek ezért a könyvért, ami éppen adott olvasókirály a pályázat anyaga, bemenjenek másikért is, vagy bemenjenek egy másik Gévai Csilla könyvért is, úgyhogy igen, ez szokott lenni, és most az utóbbi években kitaláltatott az, aztán az magának az írónak, de a díjazottaknak is, a kis királynak, királynőnek, hercegnőknek, hercegeknek, és mindig azt gondolom, egy életre szóló élmény, hogy magát a koronát, tehát a maga a koronázási ceremónia mestere, ha úgy tetszik, mindig az adott író, hogy ebben az évben Gévai Csillát várjuk nagy-nagy szeretettel, ő fogja a gyerekeket megkoronázni, átadni az ajándékokat, és aznap Gévai Csillával egyébként a családoknak is lehet majd találkozni, de majd még a programokról később, de maga a ünnepélyes koronázás, tehát Gévai Csilla által lesz is október 11-én a rendkívüli könyvtári napon, mert ugye az év másnapján vasárnap nincs nyitva a könyvtár, csak akkor.
3: Az hogyan dől el, hogy mikor melyik művet kell elolvasniuk a gyerekeknek?
2: A fő szempontunk, ugye összeszoktunk mit itt a gyermekkönyvtárba dolgozók összedugni a fejünket, már időben mindig előre gondolkodunk, és hát első szempont az, hogy olyan legyen, ami nekünk is tetszik, hát persze ez egy szubjektív dolog, de olyan legyen, aki kortárs gyermekíró, éppen azért, hogy a mai gyermekirodalmat is népszerűsítsük, illetve hát azért is, hogy ugye a ceremónia mesternek meg tudjuk hívni. Úgyhogy ezek a szempontok, meg megnézzük, hogy hány példányunk van belőle, ha kevesebb van, akkor már előre úgy gondolkodunk, hogy többet rendelünk, úgyhogy ezek a fő szempontok.
1: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére idén is versmondó versenyt hirdet a II. Rákóczi Ferenc könyvtár miskolci iskolák tanulói számára. A jelentkezők két korcsoportban, az általános iskolák 7.-8. osztályai, valamint 9-től 12. évfolyamig középiskolák tanulói versenghetnek. A megmérettetésre minden miskolci oktatási intézményből nevezhetnek diákok. A döntőt október 19-én hétfőn 13 órától a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár előadó termében rendezik meg. A nevezési határidő október 12-e. Tuméknél Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár fiókhálózati osztályvezetőjét hallják.
4: 56-os szavalóversenyt, városi szavalóversenyt immáron 12. alkalommal hirdetjük meg 2014 óta. Összesen egy év maradt ki ugye a Covid ideje alatt. Két korcsoportban rendezzük a versenyt, egyrészt 7.-8. osztályosok között, illetve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok tanulói számára ugyanebben a korcsoportban, másrészt a hagyományos 4 osztályos gimnazisták számára. A megmérettetésre minden miskolci oktatási intézményből lehet jelentkezni. A verseny október 19-én zajlik hétfőn délután 1 órától, és a jelentkezési határidő az azt megelőző egy hét, tehát 12-e, október 12-e délután 4 óra. Mindenkit szeretettel várunk. Tudunk segítséget is adni, a honlapon megtalálhatók az ajánlott versek, de szabadon választott verssel is lehet versenyezni. És el kell, hogy mondjam, hogy a kiemelkedő versenyzőket jutalmazzuk könyvutalvánnyal, illetve meghívást kapnak a könyvtár különböző rendezvényeire, és hogy szerepeljenek, illetve fellépésükkel színesítsék a rendezvényeinket.
1: Októberben rendezik meg az országos könyvtári napokat, amihez a Miskolci Könyvtár is csatlakozott. Emellett számos más programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Brizai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallják.
5: Az októbert két részre bontanám itt könyvtárainkban, mert az országos könyvtári napokhoz kapcsolódóan rengeteg rendezvény lesz, a könyves vasárnap és más-más író-olvasó találkozók is szerte a különböző könyvtárakban, tehát nem csak itt a központi könyvtárban, hanem a többi helyszínen is, viszont beszélnék olyan programokról, amelyek nem ehhez kapcsolódóak. Mégpedig lenn talán az első, rögtön ott október elején, október 2-án az Opera Barátok Klubja, ez minden hónapban egyszer van, és Giuseppe Verdi Trubadur című darabját, a Bécsi Operaház előadását nézik meg 2-án 14:30-tól itt a földszinti előadóban a Központi Könyvtárban. És ráfordulunk az OKÁN utáni hétre. Elmurányi Lászlónak megjelent egy könyve, egy beszélgető könyve, Róna Péter professzor úrral készült mindez, de rengeteg szereplője van, a politikai élet szereplői megjelennek ebben, most így hirtelennyében Jeszenszky Géza neve ugrik be, akit szerintem a hallgatók ismernek, hiszen Magyarország külügyminisztere volt az Antal kormányban, és washingtoni nagykövet később. Ő is előfordul a könyvben, és itt lesz Elmurányi László, a könyv szerzője majd október 13-án 16:30-tól. Van egy másik könyv, ami egy marketing kiadvány, az a cím, hogy A város működik. Halász Norbert a szerzője, és itt lesz, aki gyakorlatilag a könyvnek a lektorálását is végezte, segített, az ő felesége Halász Erika, valamint Ulia Kocsma turista is. Na, velük beszélgettünk majd, hogy mit jelent ez. Az Urbanisztikai Társaságnál már volt ennek a könyvnek egy bemutatója, és Kazincz Barcikán is, a Kazincz Barcikai tevékenységükhez köthető ez a bizonyos könyv. Meglátjuk, hogy mit fognak majd ezzel kapcsolatban elmondani. A 70. évfordulóhoz, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához könyvtárunk is kapcsolódik egy rendezvénnyel, ami a Központi Könyvtárban van, meg egy másikkal, ami a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárunkban lesz, majd ha odaérünk, akkor elmondom ott is. De a Központi Könyvtár rendezvényéről beszélnék először. Bebádogoztak minden ablakot, Tollas Tibor verséből vett idézet, és Tollas Tibor verseiből lesznek majd különböző részletek, és kimondottan a forradalomhoz kapcsolódóan az Éltető Lélek irodalmi kör előadásában többen jönnek. Az elején még bejátszanak egy Tollas Tibor verset is, amit maga a szerző olvas fel. Hát már csak ezért is, meg az ünnepi műsor miatt is természetesen érdemes eljönni. És egy héttel később, ez október 20-án kedden 16:30-tól lesz ez a program, és egy héttel később Anonymous Miskolci volt, nem kérdőjellel, így kijelentő módban, egy kutatás története 1981-2007, Dolnis Zoltánnak a könyve ez. Hát, nagyon érdekes, én itt volt a szerző nálam néhány héttel ezelőtt, és megmondtam, hogy én lehet, hogy szkeptikus leszek ezen a beszélgetésen, de ő megmondta, hogy ott, ahol az Európa Rádió stúdiója van, azon a részen, az Avasdéli Református templom környékén állt az a ház, ahol Anonymous élt. Ő legalábbis ezt gondolja, ezt kutatta, hát 30 évnél tovább. Meglátjuk, hogy mit tud róla elmondani. És folytatódik a szeptemberben megkezdett sorozatunk, amit a Magyar Madántani Egyesület helyi csoportjával indított a könyvtár. Ugye az éghajlatváltozásról volt szó, most néhány nappal ezelőtt volt, ez szeptember végén ez az előadás, de 29-én csütörtökön, majd 7 órától dobszul az erdei színpadon a Harkályok nyomában, erről tart majd előadást Cserép György, a Harkályvédelmi Szakosztály alapító tagja a Magyar Madártani Egyesületen belül, ilyen is vagy Harkályvédelmi Szakosztály. Hát minden énekes madarat, erdőben élő madarat védeni kell, biztos a harkályokkal kapcsolatban is hasonló a helyzet. Sok-sok érdekesség hangzott el a legutóbbi előadáson is, hiszen ott egy hidrobiológiai referens jött a Bükki Nemzeti Parkból, most ugye érkezik Cserép György 29-én, csütörtökön 17 órakor. És egy kiállítás is nyílik majd, a OKÁN-hez kapcsolódóan is van egy kiállítás, de az azon túli, mégpedig egy rollap kiállítás. Ugye Rákóczi születésének 350. évfordulója kapcsán láthatták a képes lapokat, és most pedig szintén egy évforduló, kerek évforduló, hát erről nagyon sokat hallhattunk, különösen nyáron, mert akkor van a fő évforduló, az Egyesült Államok születésnapja, 250 éves ez az ország, és Magyarok öröksége az Egyesült Államokban Sorsok, Terek, Utak címmel nyílik ez a rólap kiállítás, és 13-ától 30-áig lehet megtekinteni itt könyvtárunkban. Érdemes megnézni, mert biztos sok hasznos információ éri majd az olvasókat, hogyha megtekintik ezt a tárlatot.
3: A városrészi könyvtárakban, a tagkönyvtárakban milyen programok várják az olvasókat és a miskolciakat?
5: Sok-sok program ott is, természetesen ugye az OKÁN-hez kapcsolódóan, de nézzünk néhány olyan programot, ami a József Attila könyvtár kínálatából először, amely nem abban az időszakban lesz. Nincs semmi baj, szerelmek a tatárjárás árnyékában, és Smölc Margitnak, aki egyébként az Esztergomi könyvtárnak az igazgatója, de író is, a Botticelli szerelmeiről szóló könyve apropóján volt szerencsém beszélgetni vele, és most az a szerencse ér, hogy megint megtettem ezt, október 12-én délután 4 órától. A tatárjárásról szól ez a könyv, és kimondottan Esztergomban, nem véletlenül mondtam, hogy az ottani könyvtárat vezeti, mindig azért ő igyekszik ilyen helyi történést, helyi vonatkozást belenni, két fiatal lány szemszögéből mutatja be, de hogy mik a részletek, majd arról a beszélgetés során biztos szó lesz. És iskolásoknak ajánlom a következő témát. Az osztályvesztese, ez Weber Anikó írónőnek a könyve, könyvének a címe, és ez egy ifjúsági regény, ami kimondottan az iskolai bántalmazásról, a diákok közötti konfliktusokról szól, ennek a világát igyekszik bemutatni. Én úgy gondolom, hogy ez mindig aktuális, és anyukák, apukák ezzel szembesülnek. Nem könnyű erre megoldást találni, biztos vagyok benne, magam is szülőként is mondhatom, de hát, ha Weber Anikó ebbe a könyvébe, biztos személyes vonatkozások vannak, vagy amiket hallott, amilyen impulzusok érték, lehet, hogy érdemes majd elmenni. Ez hát délelőtti időpont, 10 óra 45 perc, október 15-én csütörtökön, hát aki teheti, még talán egy szabadság terhére is érdemes, bár ugye ez nem az őszi szünet. A Diafilm Klubban 15-én ugyancsak itt a József Attila könyvtárban, de délután 17-től pedig egy klasszikus mese elevenedik meg. Én még őrzöm nagymamámtól kapott nagyon megsárgult és picit viseltes könyvet, Öreg néne őzikie. Hazekas Júlia meséje a Diafilm kockákon elevenedik meg ezúttal, tehát október 15-én 16:30-tól. És lesz egy másik mese is, a Mesék a dobozból papírszínházas mesefoglalkozás keretében 29-én 17:30-tól a Születésnap tolvaj című mese. Érdekes a címe, ezt a mesét nem ismerem, lehet, hogy érdemes megnézni. 29-e tehát, és 16 óra 30 perc a kezdés. Menjünk a Kafka Margit könyvtárba, a Petneházi város részen élő könyvtárba, ahol Lelki Ajok, Testi Bajok címmel 12-én Kassai Edit természetgyógyász tart előadást. Október, Szőlő és a bor titkai, ez az előadásának a címe, és folytatódik 26-án a Jóllét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénész szakember, családterapeuta, Elengedés, megértés, megbocsátás címmel tartja meg majd ezt a beszélgetést, hová újonnan jött olvasók is bekapcsolódhatnak természetesen. A Móra Ferenc könyvtár az Avas városrészben várja, ugye már ismerik a hallgatók ezt a könyvtárat, és itt Tóth György fotókiállítása nyílik majd október 13-án, kedden 17 órakor. És ugye volt szeptember végén, említettem is, Panama a meglepetések országa, kis úti beszámoló Kuremszki Judittól a Szabó Lőrinc könyvtárunkban. Most, aki akkor nem tudott elmenni, menjen el a Móra Ferenc könyvtárba, délután 2 órakor lesz ez az előadás, és a 13-án a kiállítás megnyitó meg 5 órakor kezdődik, ezt elfelejtettem hozzátenni. És elindul egy sorozat is a könyvtárban, őszi-téli bütykölde a könyvtárban, az első foglalkozás 29-én csütörtökön lesz, ez kimondottan a Halloweenhoz kapcsolódik majd, 16 óra 30 perc a kezdés. Fordulunk és kirándulunk Diósgyőrbe, a Petőfi Sándor könyvtárba, ahol Rózsa György főlevéltárosa vetít majd Barcelona és a Misztikus Katalónia címmel egy előadást. Hát itt Barcelona és ott a környékbeli, a katalán települések fognak majd megjelenni ebben a bizonyos előadásban október 8-án csütörtökön 17:30-tól. Nyílt festőnap is lesz a könyvtárban, ugye Majorvári Sándor vezetésével 19-én hétfőn délután 3 órától, és azt kell tudni, hogy erre kell regisztrálni előzetesen a könyvtár Petőfi kvt@rfmli.hu e-mail címén, vagy a 46-os körzet 379 032-es telefonszámán. A Szabó Lőrinc könyvtárunkban, ha már utaltam a központi könyvtár esetében a 56-os forradalom és szabadságharc apropóján rendezendő ünnepségre, itt pedig a szavaló versenyünk lesz, amit lehet, hogy a hírekben már hallhattak is az Európa Rádió hallgatói. 19-én lesz ennek a szavaló versenynek itt a Szabó Lőrinc könyvtárunkban a megmérettetése, akik jelentkeztek, általános és középiskolások, egy órától. Nyilván az izgalomban lévő izgatott szülők mellett barátok is eljöhetnek, meghallgathatják, hogy hogy mond verset a diáktársuk. És fejezetek a lengyel rockzene történetéből, egy közös program a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, Rémiás Emőke fog majd előadni. Hát, a lengyel rockzenéről így kapásból egy együttest sem tudnék mondani, de Rémiás Emőke biztos vagyok benne, hogy sokat ismer, és majd október 21-én szerdán 16:30-tól ezt meg is osztja majd a hallgatósággal. És egy könyvtár maradt még hátra, mégpedig lenne a Tompa Mihály könyvtárunk, ahol Úri lányok az Adrián címmel lesz egy előadás, egy közönségtalálkozó Huszti Gergely íróval. Délután 4 órakor kezdődik majd ez a program, október 14-én. Nem maradhat el a kézműves klub sem, október végén, 28-a szerda, 16 óra a kezdés. Őszi mécses tartót fognak majd készíteni. És ha már Úri lányok az Adrián Huszti Gerge írásának a címe, amivel kapcsolatosan lesz a közönségtalálkozó, októberben egy kiállítás is lesz a könyvtárban, az Adriai tenger az irodalomban. Válogatás könyvtárunk állományából. Érdekes és izgalmas téma, mert hogyha meglátják azokat a könyveket, amelyek erről a vidékről szólnak, hogyan jelenik meg az Adriai tenger, akkor hát, ha kedvet kapnak kölcsönözni, beiratkozni, aki mondjuk még nem iratkozott be, és utána kivenni az erről szóló könyvet. Úgyhogy várjuk Önöket mindegyik könyvtárunkban, mert az országos könyvtári napokon kívül októberben nagyon-nagyon sok programunk lesz.
1: Ebben az évben sem marad el a koronázás a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban, hiszen az intézmény idén is meghirdette a gyermekolvasók királynője és királya elnevezésű olvasás népszerűsítő pályázatát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére idén is versmondó versenyt hirdetnek, és számos más programmal is várja az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét, Tumiknék Csurák Ágnest fiók hálózati osztályvezetőt és Brézai Zoltán PR munkatársat hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Dalba szűrt versek címmel a Derengő nevű formáció mutatkozik be a Miskolci Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárban október 9-én. Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult nemrégiben Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fuvola, finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Viola Barbara fuvola művész dalszerzőt, Lajos András színművészt és Füvesi Norbert gitárművészt dalszerzőt hallják.
2: A történet úgy kezdődött, hogy találtunk egy felhívást, az Operett Színházba lehetett jelentkezni a

0: született egy új formáció is, mert annyira jól tudtunk együtt dolgozni, annyira kreatív kis munkakör alakult ki így köztünk, hogy versre vers következett, és hát így megszületett a Derengő nevű formáció, amivel most ugye itt ülhetünk.
1: Miért gondoltátok úgy, hogy ebbe érdemes belevágni? Miért keltette fel az érdeklődéseteket ez a felhívás?
2: Én magam részéről még soha nem vettem részt ilyen csapatban, és számomra nagyon inspiráló, ahogy Norbi és Barbara hétről hétre újabb és újabb megzenésített versekkel állnak elő, és akkor találkozunk. Barbi segít nekem, hogy is megy a dallammenet. Én ezt igyekszem megtanulni, gyakorlom magamban, aztán általában a következő lépés az, hogy Norbinál a stúdióban készül egy hangfelvétel erről, és időről időre ezek a megzenésített versek megjelennek a Derengő YouTube csatornáján. Hál' Istennek már volt néhány felkérésünk, ahol koncertet adhattunk. Tulajdonképpen miskolci meghívások voltunk beltéren, szabadtéren, úgyhogy ennek az együttesnek igazából egyre több a tapasztalata.
1: Ti már korábban is zenéltetek együtt, ugye? Jól tudom, Norbi, Barbara.
3: Igen, nekünk van egy olyan formációnk, hogy gitár és fúvola duett műsor, instrumentális, illetve részben vokális muzsika, kiegészülve pár miskolci zenész kollégával, tehát ott is már hárman, négyen vagyunk néha a színpadon. És visszatérve az előző kérdéshez, mindig egy izgalmas terület egy zenével foglalkozó embernek, amikor egy verset meg kell zenésíteni. Ugye nagyon sok zenész kollégával beszéltem, nekem ez egy teljesen új terület most, és nagyon sokan így kezdik például a dalszerző vagy a dalírói pályafutásokat, hogy zenék, vagy verseket zenésítenek meg, mert hiszen attól jobb szöveg nincs, amit egy József Attila vagy egy Ady Endre megírt, és nagyon könnyű vele dolgozni, mert prozódiailag ugye tökéletes maga a vers, és akinek van fantáziája, és a megfelelő stílusban tudja ezt felöltöztetni, akkor ez egy fantasztikus élmény, amikor az ember életet ad egy ám mindenki által ismert vershez. Akár ugye Petőfi verseiről beszélünk, akkor most ilyen 1844-ben megírt verseit öltöztettük könnyű zenei köntösbe, ami nagyon érdekes nálunk, mert nem úgy zenésítünk verset, mint ahogy megszokhattuk, hogy ilyen autentikus módon nyúlunk a versekhez, hanem kifejezetten az volt a cél, hogy könnyű zenei megoldásokat használjunk, slágeres eszközökhöz nyúlunk, ezáltal sokan el se hiszik, de mondjuk egy Ady verset úgy el tudnak énekelni, ha már többször meghallgatták, és visszaidézik magukban, mint hogyha slágert énekelnének. Ezáltal amúgy magát a verset is sokkal gyorsabban lehet memorizálni, tehát ez én majd javasolni is fogom majd a későbbiekben, hogy úgy tanuljunk verset, hogy meghallgatunk 8-10 Derengő felvételt, és akkor szinte a Lajos Andrásnak a hangja beleívódik az agyunkban. Ahogy én ezt már több százszor meghallgatom egy felvétel kapcsán, itt mocorog bennem Bandinak a hangja, és az összes verset, amiket megmondom őszintén, valamit én sem ismertem még, azokat is az ember automatikusan megtanulja, úgyhogy egy nagyon izgalmas terület zenészként is.
1: Színészként jelent kihívást?
2: Teljes mértékben. Mint ahogy említettem, még nem vettem részt ilyen kezdeményezésben, és tulajdonképpen a színházi elfoglaltságaim mellett mindig is volt, amivel lekötöttem magamat, a szabad vegyértékeimet, a szabad energiáimat, gondolok itt az egyszemélyes előadásokra, de most nagyon örülök, hogy tulajdonképpen ebbe fektethetem az energiámat, hogy megzenésített verseket adunk elő, és eleget teszünk olyan felkéréseknek, ahol csillogó szemű közönséggel találkozhatunk, hogy szeretik ezt, és valóban a legutóbbi koncertünkön már volt, aki velünk együtt énekelte a dalokat.
1: Milyen visszajelzéseket kaptatok?
0: Hát az egyik szempontból ugye mi állunk a színpadon, és mi érzünk valamit, ami egészen más, mint amit megszoktunk, hiszen nagyon különböző közegből érkeztünk, különböző irányból, mert ugye a színpadon találkozik a színművészet, a klasszikus zene, a könnyű zene, és a vers

0: és azt hiszem, hogy ez már lassan összművészeti találkozás és fúzió, és ahogy ez vibrál, azt érezzük, azt látjuk, hogy a közönség is csillogó szemmel néz ránk, ahogy Bandi is mondta az előbb, hiszen a verset ismerik, és látjuk a tekinteteken azt, hogy na hát, hogy ez a könnyűzenés, slágeres, színész által megformált színpadi kép, ez hat, és ez mélyre megy, és nagyon nagy a skála, hogy hogyan köszön vissza, mert van, aki elsírja magát, van, aki mosolyog, van, aki mondja velünk, van, aki énekli velünk, és korosztályról is el tudjuk ezt mondani, mert én azt látom, hogy a kicsi gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig mindenki figyel, és tetszik, és mosolyog a végén, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy öröm, mert nagyon szeretjük a verseket, és azt hiszem, ez egy igazi értékmentés is akár, hiszen kicsit leporoltuk a nyugatosokat, Petőfiéket, a romantikát, mindent, válogatás nélkül nyúlunk ugye a nagy költőinkhez, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog a mai világban, hogy közérthető módon közöljük ezt a kincset, ami ugye közkincs, és ez egy nagyon szép szó, hogy így szerepel az adatbázisokban, mert én azt gondolom, hogy tényleg kincset ér így ápolni az anyanyelvünket azokkal az eszközökkel, amik itt vannak bennünk.
1: Hogyan születnek tulajdonképpen a dalok? Hogyan születnek a dallamok, és hogyan dől el az, hogy melyik vershez?
2: Versötletek szinte mindannyiunktól érkeznek, de általában én írom mostanában tehát a versenyre ugye Barbie volt tehát ő találta ki az egész dolgot, az ő fejéből pattant ki, ezért ő kezdett el ezzel foglalkozni, és utána úgy éreztem, hogy nekem ez elég könnyedén megy, hogy közérthető zenei formában öntsünk verseket, és most egy olyan időszak élek én is, hogy elég gyakran sikerül egy verset megzenésíteni, elég jól, úgy gondolom, mert a közönség azt mondja, hogy hát ez nagyon tetszetős, úgyhogy igazániból vagy én választom ki, vagy kapok ötletet, és akkor megszületnek a dalok általam. Az énekdallamok tekintetében a két művész, aki ugye előadja énekileg, ők mindig belenyúlnak egy picit, formálják a saját ízlésükre, és hát ugye az még nagyon fontos, hogy sokszor mi duettként adjuk elő a verset, ami szerintem szintén nagyon egyedi, hogy ha van valami párbeszéd vagy kétszereplős megoldás egy versben, amit mondjuk valaki még észre se vett idáig, azt egyből meg tudjuk oldani egy férfi és egy női hanggal, és akkor két külön szólamban tudnak énekelni egy adott versrészletet. És az, hogy milyen stílus, egyenlőre eléggé parádés a skála, hiszen a rockballadától kezdve a folkosabb megoldásokig, a jazzes harmónia menetekig, a country fingerstyle, például a Tiszai csönd az egyik kedvencünk Juhász Gyulától. Ott például egy nagyon érdekes dolog történt, hogy felkértem a 100 Volt Celsius együttes gitárosát, a Légrádi Pétert, aki Európa egyik legjobb country gitáros, és ő játssza ebben a dalba a gitárszólókat, és egy fantasztikus vízközeli élményhez juthat a hallgató, hogyha a Tiszai csöndet meghallgatja.
3: Amikor a versenyre készültünk, vagy a megmérettetésre, akkor az első versek között szerepelt a kortárs költőnőtől, Szabó T. Annától a Szerelmes ballada. És én nagyon szeretem annak a dallamvilágát, amit ugye a vers ihletett, és az kifejezetten olyan, hogy ketten énekeljük, tehát férfi és női hang is szerepel a versben. De tulajdonképpen nem tudok különbséget tenni, ezt a sokszínűséget szeretem, amit képvisel a műsorunk, illetve mindig a költő által megfogalmazott hangulatot arra erősít rá tulajdonképpen maga a dallam is, és ennek megfelelően mindegyik számunk különbözőképpen hangzik. Úgyhogy tulajdonképpen én ezt szeretem.
1: Barbara, számodra?
0: Verset illetően én se tudnék nagyon különbséget tenni, mert mindegyik valamiért a szívem csücske, mert az előadásmódban én azt érzem, hogy ha mondhatjuk, így sziporkázunk, mert mindenki mást is csinál, mint amit megszokott, tehát azért hangszer arzenállal érkezünk lassan egy-egy előadásra, és András ugye kajonon játszik, kazun játszik, ütőhangszereket szólaltat meg. Én is 3-4 hangszerrel megyek, különböző furujákkal, ütőhangszerekkel, sékerekkel. Norbi is kezével, lábával játszik, különböző lábdobokon gitározik, vokálozik, tehát én azt hiszem, hogy a látvány maga is olyan, hogy hozzátesz a vershez, mert vannak elmélyültebb, kicsit borongósabb számaink, vannak viccesebb megszólalások, például az új kedvencünk a Tintásüveg, ahol ugye kicsit kifigurázva Petőfi Sándor egy színész kollégáról írt egy vicces verset, és nagyon szeretjük, mert ebbe is két kézzel nyúlkálunk a hangszerekhez, és az egésznek van egy ilyen nagyon vidám, nagyon csattanós jellege, úgyhogy pont ezért nem tudnék különbséget tenni, mert mindegyiket másért szeretjük.
1: Norbert?
2: Úgy látszik, hogy én az Adi verseket nagyon meg tudom fogni, és ahogy Bandi pedig elénekli, az fantasztikus, hiszen ő nem zenekari énekesként énekeli el, hanem ő színészként megformálja és közvetíti a vers mondani valóját. És ez sokszor probléma nekem, mert elkezdek rá figyelni, és akkor én kizökkenek. Úgyhogy vannak olyan pontok a koncerten, ahol megáll a levegő. Meg néha az én kezem is, és nem tudom, hogy mit kell csinálni.
1: Barbara, említetted, hogy énekelsz, és több hangszeren is játszol. Ez neked kihívás, újdonság?
0: Mindenképpen kihívás, tehát azt gondolom, hogy egy fúvós hangszert egyszer csak letenni magam mellé, és énekelni, ez kihívás. Nekem nagyon-nagyon sokat segít András, tehát az ő jelenléte az mindig egy biztos támasz, és valahogy egymásból építkezünk, és Norbira építkezünk, mert az ő gitárjátéka az meg egy folyamatos, biztos alap, úgyhogy megbirkózunk vele, és hát remélem, hogy ezzel sokat tudunk adni, hiszen az első számú cél az, hogy a vers, és szerintem ez is nagyon sokat segít abba, hogy átlendítse minket ezeken a nehézségeken, mert a fő célunk ugye a vers mondani valójának a megjelenítése, és így könnyű énekelni.
1: András, mit gondolsz, fontosak a mai világban a versek? Igényli a közönség? Szereti?
3: Mire megszületik egy vers, tulajdonképpen a költő a saját élettapasztalatát átszűri magán, és egy olyan kulturális életvezetési eszencia születik meg, amihez szerintem érdemes nyúlnunk és útmutatásképpen használnunk nap mint nap. Olyan életérzések vannak benne, melyeket bármelyikünk átélhetett már, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy-egy versre, ha rátalál az ember, akkor az felszabadító tud lenni a saját életére vonatkoztatva. Úgyhogy ilyen szempontból igen.
1: Dalba szőtt versek címmel a Derengő nevű formáció mutatkozik be a Miskolci Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárban október 9-én. Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult nemrégiben Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fuvola, finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Viola Barbara fuvola művész dalszerzőt, Lajos András színművészt és Füvesi Norbert gitárművészt dalszerzőt hallják.
4: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. További 15 000 család kaphat visszanemtérítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 2026 elején elindított pályázatot, és a program módosításáról döntött, közölte a szaktárca az MTI-vel. Kiemelték, a változtatásoknál figyelembe vették, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 000 pályázó juthat akár a korábban tervezettnél jobb minőségű energiatárolóhoz. A közleményben felidézték, az előző kormány 2026 elején írta ki az otthoni energiatároló programot, az elérhető keret 105 milliárd forint, a 42 000 nyertes kiértesítését az országgyűlési választás előtti napokra időzítette. A tárca most gondoskodik arról is, hogy az időveszteség miatt egyetlen nyertes se essen el a támogatástól. A jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, és addig a kivitelezői szerződéseket is meg kellett volna kötni. Ezt a határidőt 5 hónappal, február 26-áig meghosszabbítják. A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni. Őrizetbe vették Hankó Balázs országgyűlési képviselőt hétfőn Budapesten, a Hír TV információi szerint. A televízió riportere a Nemzeti Adó és Vámhivatal Huszti úti épülete előtt jelentkezve élőadásban azt közölte, hogy a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedésre az épületben került sor, ahova a politikus este 8 óra után idézésre ment be. A televízió riportere beszélt Hankó Balázs ügyvédjével, aki arról tájékoztatta, hogy ügyfele a NAV épületében vallomást tett. A volt minisztert ugyanakkor Kecskemétre viszik, ott fogják lefolytatni gyanúsítotti kihallgatását. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és Sesták Miklós országgyűlési képviselő, továbbá Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. A kormánypárt azt követően kezdeményezett rendkívüli ülést, hogy múlt kedden Lajtár István legfőbb ügyész helyettes kezdeményezte lopás gyanúja miatt Magyar Péter, továbbá hűtlenkezelés gyanújával Hankó Balázs és hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Hétfőn Sesták Miklóst is őrizetbe vették, miután önként megjelent a központi nyomozó főügyészség budapesti épületében, ahol vallomást kíván tenni. A legértékesebb védett állami erdőkre és a Natura 2000-es területekre vonatkozó szeptember végén lejáró fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a miniszterelnöktől nyílt levélben természetvédő szervezetek. Álláspontjuk szerint a moratórium fenntartása nem veszélyezteti a szociális tűzifa termelés céljait, tájékoztatta a Magyar Természetvédők Szövetsége az MTI-t. A nyílt levél emlékeztet arra, hogy az újonnan létrehozott élőkörnyezetért felelős minisztérium a moratórium idejére tervezte, hogy előkészíti a védett és Natura 2000 területeken található állami erdők kezelését új alapokra helyező intézményi átalakulásokat, elkezdi kidolgozni a kezelési célrendszereket, felülvizsgálni a szabályozási környezetet. A zöld szervezetek szerint nem készült tiszta, transzparens ütemterv az említett területeken kitermelt fatömeg érdemi csökkentésére, sem a legértékesebb erdőfoltok lehatárolására. A szervezetek álláspontja szerint a védett és Natura 2000 állami erdőterületeken kulcsfontosságú a moratórium határozatlan idejű fenntartása. A közlemény rámutat arra is, hogy a magas természetességű védett erdőkben tervezett faanyag termelés legtöbb formája rövid, közép és hosszú távon is károsítja az erdei ökoszisztémák működését. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap délután 4 óráig.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütésben lesz ma részünk, csak helyenként jelenhetnek meg kisebb gomoly felhők az égen. Többfelé élénk lesz a keleti szél, délután kellemes idő várható, 25 fok körül alakul a maximum hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
2: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
1: Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
3: Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek a közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
4: Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
1: Végül Horvátországba látogatunk, ahol Szent Péter püspök mutatja be a délvidéki református közösségek életét.
5: Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
1: Tartsanak velünk!

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcímnyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
2: Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvételét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. Jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született, a retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
1: Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
2: Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, a körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Azt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk, és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam, és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
1: Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
2: Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni, aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egy egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget. Mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
1: Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
2: Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom, tehát a szétesett csonka családok, fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot, tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
1: Ismerősen Csenghet Kassai Gyula neve, a felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcímnyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
2: Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzsön és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige, tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a beregszázi református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
1: Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
2: Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk keresíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
1: Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
3: Most Püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni a nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Mert ez egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
1: Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
3: Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüléktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumeni jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
4: Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat, nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban, mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előzte meg, ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
1: Munka vagy hivatás?
4: Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
1: A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
4: Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.

0: Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
1: A presbitériumok fejlesztése paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgoznunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelembe, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
0: A számok makacs dolgok. A horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban. Ebből 2 000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak. Mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban? És milyen kihívások elé állítja ez önöket?
1: Van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2 000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt föladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelezhető, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető. Mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikben mi, magyarok úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országuk, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az euróövezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk, és talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban, és azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
0: Püspök úr említette, hogy vannak 2 000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
1: Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik, így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol 2 nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen 2 nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük ebbe az irányba természetesen. Attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem önmaguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le,

0: és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetben horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk, igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítjuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
1: Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
0: A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a Jóisten a mi megtartó erőnk.
1: A horvátországi református keresztjén kálvini egyház 2013-ban csatlakozott a magyar református egyházhoz. Szent Péter, aki jelenleg vezeti a délvidéki reformátusokat, a presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja a legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk, de van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, valamint a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Délvidéken. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsza Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. További 15 ezer család kaphat visszanemtérítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 2026 elején elindított pályázatot, és a program módosításáról döntött, közölte a szaktárca az MTI-vel. Kiemelték, a változtatásoknál figyelembe vették, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat akár a korábban tervezettnél jobb minőségű energiatárolóhoz. A közleményben felidézték, az előző kormány 2026 elején írta ki az otthoni energiatároló programot, az elérhető keret 105 milliárd forint, a 42 ezer nyertes kiértesítését az országgyűlési választás előtti napokra időzítette. A tárca most gondoskodik arról is, hogy az időveszteség miatt egyetlen nyertes se essen el a támogatástól. A jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, és addig a kivitelezői szerződéseket is meg kellett volna kötni. Ezt a határidőt 5 hónappal, február 26-áig meghosszabbítják. A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve. Az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél ugyanis az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé tudjon válni, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából, áll a GKI gazdaságkutató ZRT elemzésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. A kutatók szerint a következő évek legfontosabb gazdasági témája az euró tervezett magyarországi bevezetése lesz, ennek gazdasági pénzügyi jelentősége a 2004-es magyar EU csatlakozáséhoz mérhető. Az euró bevezetésének várható előnyei között az elemzés egyebek mellett a tartósan alacsonyabb kamatokat, illetve a stabilabb pénzügyi rendszert sorolja fel. Hozzáteszi azonban, a forint feladásával megszűnik Magyarországnak az a képessége, hogy a saját egyedi gazdasági sokjaira országspecifikusan és önállóan reagáljon. A legértékesebb védett állami erdőkre és a Natura 2000-es területekre vonatkozó, szeptember végén lejáró fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a miniszterelnöktől nyílt levélben természetvédő szervezetek. Álláspontjuk szerint a moratórium fenntartása nem veszélyezteti a szociális tűzifa termelés céljait, tájékoztatta a Magyar Természetvédők Szövetsége az MTI-t. A nyílt levél emlékeztet arra, hogy az újonnan létrehozott élőkörnyezetért felelős minisztérium a moratórium idejére tervezte, hogy előkészíti a védett és Natura 2000 területeken található állami erdők kezelését új alapokra helyező intézményi átalakulásokat, elkezdi kidolgozni a kezelési célrendszereket, felülvizsgálni a szabályozási környezetet. A zöld szervezetek szerint nem készült tiszta, transzparens ütemterv az említett területeken kitermelésére, fa tömeg érdemi csökkentésére, sem a legértékesebb erdőfoltok lehatárolására. A szervezetek álláspontja szerint a védett és Natura 2000 állami erdőterületeken kulcsfontosságú a moratórium határozatlan idejű fenntartása. A közlemény rámutat arra is, hogy a magas természetességű védett erdőkben tervezett faanyag termelés legtöbb formája rövid, közép és hosszú távon is károsítja az erdei ökoszisztémák működését. A Központi Statisztikai Hivatal 13. alkalommal hirdette meg a StatWars elnevezésű statisztikai csapatversenyét középiskolásoknak, hogy népszerűsítsék a számok, az adatgyűjtés és elemzés világát a fiatalok körében. Ezzel párhuzamosan elindult a nevezés a 9. StatWars Uni megmérettetésre, ami viszont az egyetemek főiskolák hallgatóinak szól. A legjobbakat pénzjutalommal díjazzák. Gombos Veronika, a KSH szóvivője tájékoztatott.
2: A középiskolai versennyel egy időben elindult a felsőoktatásban alap- és mesterképzésben tanuló hallgatóknak szóló Stadtworth Uni. A KSH ezt immár 9. alkalommal a Magyar Nemzeti Bankkal és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal együttműködésben hirdette meg. A versenyre 2 vagy 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és látványos bemutatásában bizonyíthatják a tudásukat. A megmérettetés 3 online fordulóból és 1 személyes döntőből áll. A döntő december 15-én rendezzük meg Budapesten a Statisztikai Palotában. A feladatokat neves hazai egyetemek oktatóiból, valamint a KSH, az MNB és a MEG szakértőiből álló zsűri értékeli majd. A döntőbe az 5 legeredményesebb alap és az 5 legjobb mesterképzéses csapat jut majd be. A dobogósok csapatonként bruttó 1.050.000, 750.000, illetve 600.000 forintos díjazásban részesülnek, a legjobbak emellett szakmai gyakorlati lehetőséghez is juthatnak. A nevezés és a részvétel díjmentes, jelentkezni október 5-én évfélig lehet a www.ksh.hu/Stadtworth Uni oldalon, ahol minden további információ megtalálható. A verseny az egyetemisták körében is egyre népszerűbb, az elmúlt években már megközelítőleg 150 csapat regisztrált.
1: A velencei gyalogos és kerékpáros híd, a Kalocsát Pakssal összekötő Tomori Pál híd és a budapesti MVM Dóm nyerte el idén az év tartószerkezete díjat, amelyet a Magyar Mérnöki Kamara tartószerkezeti tagozata ítél oda. A pályaművek értékelésekor a bírálóbizottság többek között a tartószerkezeti koncepciót, a mérnöki kihívásokra adott megoldásokat, az innovációt, a mérnöki hozzáadott értéket, a fenntarthatóságot, valamint a szerkezet és az építészeti funkcionális koncepció összhangját vizsgálta. A fenntarthatósági kategória különdíját a bécsi repülőtéren megvalósult vasbeton fa hibrid szerkezetű hotel kapta, a műemléki felújítás kategória különdíjával pedig a Magyar Állami Operaház auditoriuma feletti szerkezetek vizsgálatát és megerősítését ismerték el.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: De lépést óva tesz. Reklám.
1: Abigail.
2: A gogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter esetén.
1: Fűr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: A rosti fiú esetén.
5: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
8: Harisnyás búcsúzott, arra kérte őket, ha lehet, a szokottnál korábban találkozzanak a követségen, mert ma Ofélia esküvőjét ünneplik a szigeten, és a laboratóriumból még oda is el kell mennie. Valentinra mindenki számít, elvégre ő majdnem családtag Cocó miatt. Cocó fehér matrózruhát kapott az esküvőre, és jó, hogy el nem felejtette, kivételesen talán Valentinnak is ünnepélyesebben kellene öltözködnie mára. Valentin elképzelte Cocót fehér matrózruhában. Hát, hiszen ezen nem múlik. Felveheti ő is a fehér ruháját, bár hogy aztán este hogy lesz a kilopózás, pláne korábban a szokottnál és ünneplőben, azt még egyelőre egyikük se tudta. Törte a fejét, mi csináljon este. Hány órára ígérheti? Felnézett a villanyoszlopra, az órára, és akkor hirtelen elkiáltotta magát, mert a villanyoszlop tetején megpillantotta a madarat, akiről Ginevra beszélt. Olyan csapzott, sáros, véres, nyomorult volt, hogy Valentin nem tudta megállapítani, milyen fajta madár. Nagyon volt valamivel a galamnál, de nem volt galam formája. A feje nem látszott, azt eldugta a szárnya alá, és ez a szerencsétlen, lemondó mozdulat emlékeztette Valentint valakire, csak azt nem tudta kire. Kandurka és Harisnyás hűségesen követték a tekintetét. Ott, mondta Valentin, ott van szegény. Hol? Kérdezte Harisnyás, és kimerett a szeme az erőlködéstől. Ott, az orrod előtt, a villanyoszlop tetején. Nem látod, Kandurka? Kandurka összeráncolta a homlokát, úgy bámult fel, aztán megrázta a fejét, és azt mondta csalódottan, nem lát senkit. Harisnyás is azt mondta, hogy ő se lát, csak néztek össze-vissza a téren minden házra, eresztre, fára, a villanyoszlopra is, de hasztalan. Valentin csak kiabált, mutogatott, és akkor odajött két felnőtt. Azok is sajnálták a madarat, de nem csináltak semmit, csak sajnálkoztak és tovább mentek. És mikor Harisnyás és Kandurka egyre értelmetlenebbül néztek rá, Valentin egyszer csak megértette, hogy hiába mutogatja ő a madarat a barátainak, azok nem fogják meglátni soha. Harisnyás és Kandurka szemének üres levegő rezeg az óra tetején. Akkor tudta már, ki az a madár ott, és hogy került oda. Megállapodtak, hogy Valentin vacsora után azonnal elindul Kandurkával. Valentint az orvosság reménye roppant önbizalommal töltötte el. Elvégre ez a legutolsó ilyen este. Holnap már mindent el lehet mondani maminak, és holnaptól kezdve nyíltan és engedéllyel látogathatja a barátait. Harisnyás visszament a követségre, Kandurka meg Valentin pedig haza. Kandurka nagyon sajnálta, hogy nem találták a madarat, de remélte, hogy még előkerül. Valentin éppen azon törte a fejét, mit csináljon. Pontosabban, mit tehet a Lukács érdekében, amikor megismerte a Gabriel dudálását. Gyorsan kinyitotta a kaput, és a kocsi begördült. Ügyvéd bácsi kisegítette Lavinia nénit, felmentek az irodába. A néni sápat volt, nem köszönt senkinek. Ügyvéd bácsi időnként megköszörülte a torkát, és szintén nem látszott valami vidámnak. Gabriel azt dünnyögte a garázsba, hogy a nénit iszonyú pénzbírságra ítélték állatkínzás miatt, és minden vádpontban elmarasztalták, hogy felügyelő bácsi és Hubert is ellene vallott, sőt, a város fel is bontotta a velük kötött szerződést. Az egész nagyon nagy szégyen Lavinia nénire. Ezzel különben az ő dolguk is megoldódott, mert Lavinia néni ezek után bizonyára nem marad a városban, és akkor felügyelő bácsi is. Ők is maradhatnak a helyükön. Nem kell más állásba menniük. Valentin elgyönyörödve hallgatta. Csak az ijesztette meg, hogy mikor Gabriel sok szünet, dörmögés, válvonogatás és dünnyögés után befejezte a beszámolóját, Szakács néni elsírta magát. És valami olyat mondott, hogy ez eddig mind jó, mind szép, de hát, ha mégis új hely után kell nézniük, és akkor ugyan mi lesz ezzel a kis bárányjal itt? Ginevra ugyan azonnal felcsattant, hogy ne huhogjon, mikor semmi oka nincs rá. De Valentin azért csak elkedvetlenedett megint, mert nagyon jól tudta, hogy ő az a kis bárány, akinek a sorsán Szakács néni aggódik. És azt is tudta, mire céloz, amikor új helyről beszél. Aztán mégis megvigasztalta magát azzal, hogy Szakács néni még nem tudja, hogy mami holnapra már egészséges. Kandurka bement Gabriellel a garázsba, lefeküdt az autó ülésére. Gabriel még a pokrócot is ráborította, hogy melegebb legyen. Valentin felment a házba, hogy megnézze, kéznél lesz a fehér ruhája, és hogy pénzt vegyen ki a persejéből, mert azért nászajándék nélkül mégsem mehet esküvőre. Mit visz az ember egy oroszlánnak nászajándékba? Bár megkérdezhetné valakitől. Előbb a gardrop szobába ment, és meggyőződött róla, hogy a fehér ruha frissen mosva, kivasalva ott lóg a szekrényben. Éppen indulni akart a szobájába, hogy kibontsa a persejét, mikor valami különös hang megállította. A gardrop szoba egyik ajtaja a mami szobájába nyílt, és a sajátságos hang a mami szobájából hallatszott. Szomorú, öreges hüppögés volt. Lavinia néni sírt. Hallgatózni illetlenség, tanította mami. Valentin nem akart illetlen lenni, tulajdonképpen nem is volt kíváncsi. Ha nagyon figyelmesen magába nézett volna, rájön, hogy csak azért akart ott maradni, mert ha valakit sírni hallott, mindjárt iszonyúan dagatnak érezte a saját torkát is, még akkor is, ha nem szerette azt, aki sírt, és ilyenkor mindig azon kellett gondolkoznia, nem tudna-e segíteni rajta valamiképpen. Csak állt hát a kis gardrop folyosón, és most már az ügyvéd bácsi kurta köhögését is hallotta. Hát emiatt kár izgatnia magát, mondta ügyvéd bácsi. A pénz jön, megy, nagy összeg, de nem teszi tönkre. A néni bent kifújta az orrát. Maga mindig olyan ostoba volt, mondta a Valentin nagy elképedésére. Már 40 évvel ezelőtt is olyan ostoba volt. Soha nem tudta elképzelni, mi jár az eszemben. Azért sírok, mert nem tudom folytatni ezt az átkozott munkát. Azért sírok, mert nekik lett igazuk. Megint kifújta az orrát. Míg ez a munka folyt, mindig lehetett veszekedni, meg vitatkozni. Volt értelme felkelni, neki indulni a napnak. Most újjal mutogatnak rám. A szerződésemet is felbontották. És mindez a nyomorult lovak miatt. Vitatkozni, veszekedni mindig nagyon szeretett, mondta ügyvéd bácsi valami olyan félig komoly, félig mókás hangon, amilyet Valentin sose hallott tőle. Az üzleti életet is nagyon szerette. Hát persze, mondta a néni, valamit szeretni kell. Csönd lett. Ügyvéd bácsi megint köhögött. Pedig nem ártana, ha valami más is érdekelné, mondta. Annyi árva gyerek van, annyi beteg, elhagyott öreg Lavinia. Valentin leste, Hogy fog felcsattanni a néni erre a borzasztó bizalmaskodásra, de a válasz csendes volt. Én nem tudok jó lenni senkihez. Anyám meghalt pici koromban. Apám meg nem jóságra nevelt, hanem üzletembernek. Ne prédikáljon itt nekem árva gyerekekről. Nincs tehetségem az érzelmességhez. Torokköszörülés, köhögés. Azt tudom, mondta ügyvéd bácsi nagyon lassan. Úgy emlékszem, ha szabad rá emlékeztetnem, hogy volt valaha valaki, aki nagyon ragaszkodott magához. Én tudok egy kezdő ügyvédről. Semmi asszonyom, semmi ügyvéd úr. Ki hitte volna, hogy ügyvéd bácsit Arthurnak hívják? Vajon mami tudja, hogy Lavinia néni azért nem ment hozzá ügyvéd bácsihoz, mert annak nem volt pénze? A néni meg mindenáron pénzt akart. Még többet annál, mint ami neki van. Egyre többet. És hogy Lavinia nénit addig tanítgatták otthon arra, hogy csak az üzletet szabad igazán szeretni, még annyira megtanulta, hogy másra már nem is tudott gondolni. Meg hogy mindennek megvan a maga magyarázata, de ki gondol pénzre meg üzletre meg a dédapára, mikor Lavinia néni jut az eszébe? Nem, ezek után igazán illetlenség lenne itt maradni. Most már mindegy, mondta Lavinia néni, és kifújta az orrát. Most már mindegy, mondta ügyvéd bácsi is, és egy egész picit sóhajtott. Valentin Lábujjhegyen visszament a szobájába, és megszámolta a pénzét. Ginevra, akit a lomos szobában talált meg, ahol a néni nagy bőröngyét porolta, holnap visszamegy a néni a birtokára. Helyette ügyvéd bácsi fog intézkedni a telepen. Úgy gondolta, hogy minden nászajándék között, amit az esküvőjén kapott, legjobban egy termofornak örült. Annak vette a legtöbb hasznát. Gabriel, amilyen nagy darab, alapjában véve gyenge gyomrú. Hányszor segített rajta a termofor? Valentin nagyon megkönnyebbült, és mindjárt el is ment hazúrról, hogy megvásároljon estére. Egy kicsit nehezen találta meg a termofort, mert eleinte mindig rossz boltba ment be. Női divatkereskedésbe, meg fűzőshöz, de végül mégis sikerült beszereznie. Visszafelé szándékosan kerülővel jött a téren át, hogy megnézze, mi van Lukáccsal. De a madár már nem volt ott az órán, és nem látszott sem erre sem. Még most se tudta, hogy fog este elszabadulni. Senki se volt beteg, senkinek nem fájt a foga, a néni bejelentette, hogy az ebédlőben vacsorázik, nem a szobájában, és senki sem volt kimenős. Kandurka és Valentin nyugtalanul tanakodtak, mit csináljanak. Már eljött a vacsoraidő, és még mindig nem jutottak semmire. A néni alig evett valamit, nagy csend volt a szobában. Mikor Ginevra leszette az asztalt, Valentin valami olyanra szánta el magát, amit sohasem próbált. A néni leült újságot olvasni a kis lámpa alá. Valentin odaállt elébe. Eleinte nem vették észre, aztán a néni egyszer csak mégis ránézett a szemüvege felett, és megkérdezte, mit akar. Szeretnék elmenni ma este, mondta Valentin, és nagyot nyelt az izgalomtól. A néni nem válaszolt, csak nézett rá elképedve. Most már mindegy volt. Úgy szeretnék elmenni, hogy sajnos nem mondhatom meg, hová megyek. És azt hiszem, nagyon későn fogok hazajönni. De becsület szavamra mondom, hogy fontos ügyben kell elmennem, és nincs benne semmi rossz. Mikor azt mondta becsület szavamra, oda tartotta kis markát Lavinia néni elé. A néni leeresztette az ölébe az újságot, és megfogta a Valentin kezét. Valentin állt a sziszenés nélkül, pedig reggel rajszögbe tenyerelt, és egy mély szúrás volt a tenyere közepén. Jó volna a gondolatolvasó most. Mit gondolhat a néni? Csak állt előtte, reménykedve és félve. Úgy szeretné elkerülni, hogy kimondja a mami nevét. Pedig talán elengedné a néni, ha tudná, miről van szó. De hinne neki. Még ha beszélhetne is ezekről a dolgokról, hinne neki. A gondolatolvasó azt mutatta volna, hogy a néni ügyvéd bácsira gondolt, arra, hogy ugyan mit tenne most az ő helyében. Ügyvéd bácsinak volt egy Valentinnál 2 évvel fiatalabb unokája, akiről gyakran beszélt a néninek. Az elképedve hallgatta, és mindig azt mondta ügyvéd bácsinak, majd nézze meg, mi lesz ennek a rontásnak és nagy szabadságnak a következménye. De az ügyvéd bácsi csak nevetett, és egyszer el is hozta Totót, és a néni látta, milyen tisztelettudó, okos, bátor, jól nevelt kisgyerek. Menj el, mondta a néni kurtán, majdnem haragosan. Valentin alig akarta elhinni örömében, rohant az ajtó felé, de a néni szava visszahívta. Most én vagyok érted felelős, nézett rá komolyan. Ne hozz rám több bajt, mint ami úgy is van. Valentin megígérte. Alig köszönt, olyan boldog volt. Ki kandurkához, készülődjék. Be a gardobszobába, fel a fehér ruhát, a termofort és kandurkát a hátizsákba, pénzt autóbuszra a persejéből. Jaj, de boldog! Ginevrát nehezen lehetett meggyőzni, sokkal nehezebben, mint Lavinia nénit, s főleg a fehér ruha aggasztotta meg a hazatérés időpontjának a bizonytalansága. Felajánlotta, hogy elmegy vele. Küldte volna Gabrielt. Csak nagyon nehezen és tiltakozva nyitotta ki a kaput a néni egyenes kívánságára, aki merevebb és hidegebb volt, mint bármikor. De akit Valentin most csókolt meg először életében önszántából. Ezen Ginevra úgy elképett, hogy elfelejtett utána kiabálni és utána szaladni, mikor kandurkával a hátán eltűnt a sötét utcán. Tizennegyedik fejezet. János, a vőlegény tanúja, Mirtusz ágacska volt a kabátja hajtókáján, nem is kérdezte, hová vigye őket. A nagy elnökségi autó az egyetem felé indult, s még futott, János elmesélte, hogy az esküvőt, ahogy már szokásos, az elnökségi palotában tartják. Az a legnagyobb épület a szigeten. Ilyen ünnepélyes eseményen minden szigeti lakos részt vesz, kivéve persze az ügyeleteseket. Emma például, a harisnyás titkárnője, csak az eseményrögzítőn nézi majd végig. A tükörnél, a klinikákon is van inspekció, az természetes. A laboratóriumok? Ó, egy ubisz mindig szolgálatban van. Valentin megkönnyebbült. Mikor megérkeztek az egyetemre, az volt az első gondolata, hogy személyesen adja át a szert, sőt, meg is várja, míg az orvosság elkészül, de aztán mégsem így történt. Ahogy kiléptek a kocsiból, az izgatottságtól úgy elkezdett reszketni a lába, hogy alig tudott beszállni a liftbe. Úgy érezte, egy szót se tudna szólni most az ubiszokhoz. Csak vigye be Harisnyás vagy János a futárcsomagot. Be se megy, majd itt kín vár valahol addig, míg a vegyészek elkészítik a szert. Sápat volt. Kandurka bátorítóan szorította a kezét. Persze, itt is megvolt mindennek a szabálya. Utóbb kiderült, hogy nem is mehetett volna be a laboratóriumba. Az ubiszok munkáját senkinek se volt szabad megzavarnia. Különben is olyan mérges gőzök, gázok szállongtak a levegőben, hogy a vegyészek is védőállarc alatt dolgoztak. A futárcsomag a harisnyás aktatáskájából bátyjához, a professzorhoz került, aki a Valentin szeme láttára helyezte el a fehér tégelyt a laboratóriumi ablak forgókorongjára, amely egy szempillantás alatt befordította a szert a laboratóriumba. Valentin látta a címkét a tégelyen, az volt ráírva: Sarkvidéki Követség, Mami ügy. Félharisnyás azt mondta, nyugodtan elmehetnek, kell egy kis idő, amíg a szer elkészül. Bekopogott az ablakon, hogy megtudja, mikorra remélhetik. Csak egy ubisz volt bent, az leemelte egy pillanatra az állarcát, és a laboratórium telefonjába belesuttogta, hogy nem tud időt mondani, hanem mikor elkészül, elküldi vagy elviszi az esküvőre, mihelyt a váltása megérkezik. Addig csak szórakozzanak a többi vendéggel. Nem volt igazi mulatság, pedig Valentin más körülmények között nagyon élvezte volna. Az elnökségi palota díszterme zsúfolásig megtelt szigeti lakókkal. Ofélia pedig fehér koszorúja alatt igazán megnyerő látvány volt. Mire Valentinék odaértek, az esküvő hivatalos része már befejeződött. A díszterem kis emelvényén egy sápat őz zongorázott. Műsor volt az Ofélia esküvőjének tiszteletére. Cocó csak úgy feszített, frissen keményített fehér ruhájában. Attila, a megnyugodott, friss, jókedvű Attila azt mondta, hogy olyanok ebben az egyforma ruhában ketten, mint a testvérek. Harisnyás közben eltűnt. Cocó úgy tudta, hogy az elnököt várja. János az előcsarnokban maradt. A mennyezetig érő tükörben gondosan megkefélte a bajuszát és a fülpamatait. Félharisnyás professzortársaival találkozott, valahogy ő is elszakadt tőlük. Valentin egy kicsit felvidult, mikor Gergelyt, Kelement és Arankát megtalálta. Kelemen rendkívül csinos volt frakban. Gergely is feltűnően kifényesítette a fején a pikkelyeket. Arankának csak egy mosolyra volt ideje, mert szereplésre várt. Őz ödön befejezte a zongora számát, a balettkar, kedves kis hermelillányok már felfutottak a színpadra. A balett után az Aranka szavalata következett. Ofélia körme beleakadt a fátyolába, ahogy megtörölte a szemét. Micsoda jeles nap ez a mai. Valentin csak fél szívvel figyelt. Minduntalan a kiárat felé fordult a szeme. Nem jön-e valamelyik ubisz az orvossággal? Sajnos nem jött. Láthatólag ők voltak az utolsó vendégek. Utánuk már csak egyszer nyílt az ajtó, jó negyed órával azután, hogy Valentinék megérkeztek. János osont be, utána Harisnyás, és legutolsónak egy öreg ember. Nagyon magas, nagyon szikár, hosszú fehér sörényű férfi volt. Cocó hátra nézett az ajtónyílásra, és azt mondta, hogy ez az elnök. Valentin azt gondolta, tréfál. Teljesen közönséges öreg ember volt, olyasmi, mint Boltos bácsi otthon a kis téren. És különben is, senki nem állt fel, senki nem éhenzett, a műsor tovább folytatódott. Ha hátra is pillantott valaki, csak elmosolyodott, és már nézett is vissza a színpad felé. Már csak azért se lehetett ő, mert nem ment előre az első sorba, hanem mikor észrevett Valentin mellett egy üres helyet, leült mellé. A kis békalány nem látott jól, felkérezkedett az öreg ember ölébe. Elnök, hogy is ne, gondolta Valentin. Jó tréfái vannak ennek a cocónak. A műsor befejeződött. Valentinnak ekkor eszébe jutott a nász ajándék. Megkereste a mennyasszonyt, és közben azon törte a fejét, hogy adja át a termofort. Sajnos nem volt külön ajándékasztal, amire letehette volna. Mit mond az ember ilyen alkalommal? Legjobb talán, ha semmit. Meghajolt Ofélia előtt, és átnyújtotta a csomagot. Ofélia elpirult örömében, láthatólag nem számított ajándékra. Mikor kibontotta a csomagot, és meglátta, mit kapott, még jobban elpirult. Bizonyára a váratlan örömtől, meg attól, hogy Valentin olyan jól eltalálta. Az öregember is odament Oféliához, megveregette a kezét, sok szerencsét kívánt. Ofélia könnyezni kezdett, és megölelte. Valamit hebegett, hogy milyen sok szenvedés után érkezett el ez a nap. Örülni sose késő, mondta az öregember. A végét nézd az eseményeknek, Ofélia. Fújd ki az orrodat, lányom, tönkre megy a szép ruhád. Kandurka odalépett melléjük. Meghajolt az öregember előtt, és Valentin hallotta, hogy dorombol. Egek, milyen népszerű ez a különös öregember. Rosszkedvűen elfordult, a kijáratot nézte. Harisnyás megrázta a fejét. Nem mehetünk újra a laboratóriumba, mondta. Mielőtt kész, hozzák vagy küldik. Hallottad, hogy Danubis megígérte. Ne légy olyan nyugtalan, nem tarthat már sokáig. Beszélj inkább az elnökkel. Harisnyás halkan beszélt, de az öregember meghallotta. Odafordult Valentinhoz, aki a Harisnyás szavára valóban zavarba jött. Hát mégis az elnök. De akkor miért olyan, mint egy akármilyen ember? Nincs egyenruhája, kitüntetése. Nem is katona. Kardja sincs, hogy az ember mindjárt látná, kicsoda. Hogy beszél az ember egy elnökkel? Ó, csak meg ne szólítaná. Sajnos megszólította. Még nincs kész? Kérdezte. És valahogy egészen természetesnek hatott, hogy mindent tud. Nagyon ideges vagy, látom. Valenti lehajtotta a fejét. Csak kérdezzen ilyeneket, aztán majd elsírja magát, mint egy kisbaba. A legjobb, ha nem is válaszol neki. Vajon sértődékeny egy elnök? Nem volt sértődékeny. Egy pillanatra ráejtette a kezét a Valentin hajára, aztán már cocóval beszélgetett. Kesely apóékat kérdezte, erre Valentin is odafigyelt. Cocó azt mondta, a hátsó szigeten vannak az üdülőben, nagyon jól érzik magukat. Jól megnézte az elnököt megint. Nem, hiába, akárhogy nézi, csak egy öreg bácsi. Alig, hanem nagyon öreg. Sokkal idősebb ügyvéd bácsinál. Hogy is magyarázta Bárány tanár úr a közismereti órán? Hogy azelőtt 49 évvel jött a szigetre két kutyájával. Azóta itt lakik. Megtanította az itt élő meg a magával hozott állatokat mindenféle mesterségre, tudományra, és lassan aztán kialakult a sziget olyannak, amilyen most. Nagyon érdekes. Bizonyosan mérnök lehet tulajdonképpen, különben nem tudta volna kitalálni az eseményrögzítőt meg a tükröt. Illik megkérdezni egy elnököt, hogy alapjában véve mi a foglalkozása. Valentin úgy gondolta, nem illik. Nem unatkozott, csak most először, mióta új barátaival érintkezett, nem tudott mit kezdeni közöttük. Most csak mami volt benne, és olyan mindent áthatóan benne volt, hogy más számára nem is maradt hely a szívében vagy az érdeklődésében. Az elnök Kelement kereste valami miatt, aztán Valentin elvesztette szem elől, mert egyre csak a bejáratot figyelte. Nem jött senki. Egyszer csak János megrántotta a kabátja ujját, azt mondta, hogy az elnök felment a lakásába, s arra kéri őt, menjen fel hozzá. Akármennyire olyan is volt az öregember, mint Boltos bácsi, azért mégiscsak az elnök volt. Valentin önkéntelenül körülnézett, hallja-e valaki, hogy meghívták, és csodálkozik-e. Többen hallották, de senki se csodálkozott. A kis békalány azonnal ajánlkozott, hogy felvezeti. Ő szerette volna, ha Kandurka vagy Harisnyás is vele megy, de János határozottan kijelentette, hogy az elnök csak Valentint magát hivatta. Kandurka megígérte, hogy ügyel az ajtóra, és azonnal értesíti, ha az Ubisz megérkezett.

0: A palota olyan volt, mint egy alul széles, felül elkeskenyedő üveg. Az üveg nyakában volt az elnök magánlakása. Izolda a békalány nem kísérte csak a lakásig, Valentin egyedül maradt egy gömbölyű üvegajtó előtt. Az ajtón nem volt csengő, és ahogy a kilincshez ért a keze, mindjárt ki is nyílt. Inas vagy szobalány nem látszott sehol, úgy látszik, az elnök egyedül él. Valentin átment az előszobán, igazán nem volt valami híres, inkább szokatlanul egyszerű. Az otthoninál is egyszerűbb. Régi módi ruhafogas volt a falra szerelve, tükör meg esernyőtartó, de minden nagyon ódivatú. Valentin illedelmesen kopogott, és mikor az elnök azt mondta, szabad, bement a belső szobába. Ez volt az az üvegnyak, amely annyira felkeltette a figyelmet, mihelyt valaki a szigetre érkezett. Tető, oldalfal, minden vastag gömbölyű üvegből. Néhány mindennapi használatra való bútor, egy nagyon pici íróasztal, egy heverő, három szék, egy telefon, egy eseményrögzítő. Csak virág meg könyv volt sok a szobában, különben minden kevés, kép is csak kettő. Két tájkép. Az elnök egy karosszékben ült és pipázott. Valentin meghajolt, mint az imént kandurka, és önkéntelenül megcsóválta a fejét. Az elnök elnevette magát, míg helyet mutatott neki maga mellett egy alacsony kis széken. Sajnos meg kellett okolnia, mi nem tetszett neki az előbb. Valentin megmondta, mert az volt az érzése, hogy bár ebben a szobában nincsen gondolatolvasó, az elnök azért, ha akarja, meg tudja állapítani a gondolatait. Az elnök még jobban nevetett, mikor megtudta, mi a kifogása. Minek nekem nagyobb íróasztal meg térképek a falra? Kérdezte folyton nevetve. Nem szeretek én írni. És minek nézném a térképet? Nézik a miniszterek.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péteresen.
6: Fűr Elézer.
4: Házasságon innen.
6: Katalin.
4: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
6: Foszti fiú esete.
8: Pacsirta.
4: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A főigazgató közölte, hogy a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os karton, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. Hozzátette, az iratanyaghoz korlátozástól mentes hozzáférést biztosítanak, így a honlapon nem kérnek például regisztrációt. A dokumentumok egy egyszerű keresőben lekérhetők lesznek, például születési adatok, fedőnév, irattípus vagy dossziészám alapján. A főigazgató jelezte, hogy az esetleges hamisítások megfékezése érdekében a dokumentumokat vízjellel és hitelesítési bélyegzővel látják el. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztrációhoz szükséges 26 egyregjelű adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk egyreg adatlapot. A 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányos kérelmet terjeszt elő, figyelmeztet a hivatal. 5 éves csúcson az újépítésű lakások kínálata hazánkban. Jelenleg országosan 10.700 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében, az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs. Az Európa Tanács nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportjának közzétett jelentése szerint az európai országok előrelépést tettek a nők elleni erőszak elleni küzdelem terén, a megelőzésre irányuló erőfeszítések azonban továbbra sem elégségesek. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot szemláló Európa Tanács szakértői csoportjának 2025-ös éves jelentése szerint a kormányoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, vagyis azokra az intézkedésekre, amelyek az erőszak kialakulását lehetővé tevő attitűdök, sztereotípiák, viselkedésformák és nemek közötti egyenlőtlenségek kezelését célozzák. A hatékony megelőzés hosszú távú, megfelelően finanszírozott és bizonyítékokon alapuló intézkedéseket igényel, amelyek az iskolákban, a munkahelyeken, a közösségekben, a médiában és a digitális térben egyaránt érvényesülnek, fogalmaztak.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátra lévő részében marad a derült napos idő, késő este általában 7-15 fok valószínű. Szerdán adás körzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet oktatója, illetve munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Sikerült vajon Xi elnököt elkápráztatni a Trump elnöknek? Mert minden tudósítás a pompával kezdődik, a vörös szőnyeggel, a B1 bombázók repülésével, de én a tévében Xi elnök arcán semmi különöset nem láttam, olyan, mint amilyen szokott lenni.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát én is Xi elnök arcát néztem, és a szokásos kínai póker arcot láttam. Ugyanúgy, ahogy egyébként már májusban Pekingben is, a legkülönbözőbb bókokra, jókívánságokra, szép szavakra nem nagyon reagált. Se szavakkal, se gesztusokkal Xi Jinping. Ez azt hiszem, hogy egy szándékos viselkedés a részéről, tehát ezzel tulajdonképpen egyfajta ilyen hatalmi pozíciót sugall, hogy hát te itt bókolhatsz nekem, meg megpróbálhatsz elkápráztatni, de ez engem olyan nagyon nem hat meg.
1: De korábbi beszélgetéseinkből már megtanultam, hogy a kínaiak arra azért érzékenyek, hogy a méretüknek meg a jelentőségüknek megfelelő tiszteletet megkapják. Ezek szerint ezt most megkapták?
2: Ez megkapták. Olyan? Ez példátlan szintű fogadtatásban volt részük. Először is Donald Trump kiment el Xi Jinping elő a repülőtérre.
1: Saját lábával?
2: Hát gondolom.
1: Jó, autóval.
2: Vagy pedig a Marine One-nal, nem tudom pontosan, hogy hogyan, de ilyen utoljára akkor történt meg, amikor Obama a Ferenc pápát fogadta. Tehát egy pápáért ment már ki amerikai elnök repülőtérre, de egyébként az a szokás, hogy a Fehér Házban fogadják magát a vendéget. Most ez egy egészen különleges gesztus volt. Maga Xi Jinping, Trump egyébként még Anchorage-ba, tehát Alaszkába szintén a betonon fogadta Putyint, tehát ezt lehet mondani, hogy Putyinnak is egyfajta ilyen gesztust tett, de másnak nem. És hát utána a Fehérház bemutatása, az épülő bálterem bemutatása, bevitte a, nem tudom, az elnöki helikopterbe, megmutatta neki ott a mindenféle kütyüket, gombokat, meg egyebeket, tehát igyekezett elkápráztatni. Teljesen egyértelműen azt sugallta, hogy egyenrangú félként tárgyal Kínával.
1: De az, ez a sugallat, a kínaiak pont ezt szeretnék nap mint nap látni, de hát kitől láthatják mástól? Kitől mástól számíthatna, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökétől. Elérték a céljukat. Így mehetnek haza?
2: Igen.
1: Miért mondja Xi Jinping elnök, hogy a tuküdidész csapdát el kell kerülni? Ezzel a oltatatlan békevágyát hangsúlyozza, azt hangsúlyozza, hogy elnök a nyakadban vagyok, vagy az olvasmány élményeire akarja felhívni Donald Trump figyelmét?
2: Valószínűleg mindegyik. A tuküdidészi csapda azt jelenti, hogy ha egy rendszeren belül van egy hanyatló hatalom, meg egy felemelkedő hatalom, akkor azok valószínűleg automatikusan háborúba fognak, vagy legalábbis konfliktusba fognak keveredni egymással. Nem azért, mert a döntéshozóik így vagy úgy döntenek, nem azért, mert nem tudom, bárki is háborút szeretne, hanem egészen ez tulajdonképpen egy törvényszerűség. Néhányszor a történetben sikerült egyébként elkerülni, de az esetek többségében, amit a történészek megvizsgáltak, egy ilyen helyzet az konfliktushoz vezetett. Viszont ez nyilván a mai kontextusban, a mai fegyverek szintjén, hát ez ugye egyet jelentene a harmadik világháborúval, azt mind a ketten szeretnék elkerülni, és ezért még a 2010-es években Amerikában divatba jött tuküdidészi csapda elméletét átvették a kínaiak, és azóta folyamatosan arról beszélnek, hogy ne essünk bele ebbe a csapdába, meg akkor mind meghalunk. Ezzel természetesen a műveltségét is vitogtatja Xi Jinping, valószínűleg ő többet olvasott a tuküdidészi csapdáról, meg talán magát tuküdidész is, mint Donald Trump, meg ugye úgy keretezi ezt a történetet, hogy hát egy hanyatló birodalom vagyunk, mi meg a felemelkedő, és akkor most ezzel a helyzettel próbáljunk valamit kezdeni. Tehát azért, hogy mondjam, itt az asztal alatt bele is rúg az amerikaiakban, amikor ezt a kifejezést emlegeti.
1: A kínai elnöki diplomáciában megvannak annak a határai, hogy az asztal alatt mennyire rúghatja meg a másiknak a bokáját? Amíg az asztal fölött pókerarccal kiszámíthatatlanul mosolyog?
2: Általában a rúgdosást azért kiszervezik alacsonyabb szintre, de azért hát a szavak között olvasva hát úgy mondjam, tehát találhatunk olyasmiket, amik nagyon kellemetlen az amerikai, nagyon kellemetlenek az amerikaiaknak. Egyszerűen változott a helyzet, tehát 10 évvel ezelőtt azért még mindenkinek az volt a percepció, a kínaiaknak is, hogy az amerikaiak erősebbek, nagyobbak, gazdagabbak, fejlettebbek, befolyásosabbak, mint a kínaiak, és ez most tulajdonképpen megváltozott. Sem a kínaiak nem gondolják már így, és én azt gondolom, hogy Donald Trump sem gondolja. Így ennek köszönhető ez a egyenrangú fogadtatás, meg a bókolás, meg a rengeteg gesztus. Abban nem vagyok benne biztos, hogy a klasszikus amerikai elit is elfogadta már ezt. Ő még a divatos szóval élve a gyászmunkának egy másik fázisában van, de minthogy a Trump már teljesen nyíltan egyenrangú kapcsolatokról beszél, G2-ről beszél, tehát ugye egy olyan konstrukcióra, amivel a két szuperhatalom majd így eligazgatja a világot. Ebben egyébként a kínaiak nem akarnak belemenni, de ez egy más kérdés. De hát megváltozott a helyzet, és mindenki úgy, tehát a legmagasabb szintek azok már abszolút úgy kommunikálnak, hogy ők bizony egyenrangúak.
1: Azért változott meg a helyzet, mert a kínai gazdaság, a kínai politika megerősödött, mert egyszerűen jobban termelnek? Hogy miért? Tehát ugyanazokat a változásokat látják bekövetkezettnek a kínaiak is, meg az amerikaiak is, aminek a végén az lett az eredmény, hogy egyenrangú helyzetbe kerültek?
2: Hát maguk a kínai vezetők azok egy marxisták, és azt gondolják, hogy a gazdasági alap határozza meg a felépítményt, meg mindenféle viszonyokat, és ebben az esetben valószínűleg igazuk is van. Tehát azért a 2010-es években is Kínának a gazdasága megduplázódott, most is jó úton mennek a felé, hogy ebben az évtizedben is megduplázódjanak. Tehát elképesztő ütemű fejlődés van. Amerikában is, Amerika is fejlődget egyébként, például az EU-val ellentétben, de hát a nyomába se ér a gyors kínai fejlődésnek. Egész egyszerűen akkorára növekedett Kína, hogy már nem tud nem úgy viselkedni, mint egy nagy hatalom. Ja, nagyon sokáig el tudta rejteni a képességeit. Deng Xiaoping kifejezetten egy ilyen híres jó tanácsot adott az utódainak, hogy húzzák meg magukat, lapuljanak a fű alatt, és merjenek, ne nagyon próbáljanak. Merjenek kicsik lenni. Nyilván máshogy fogalmaz. Ezt egy ilyen 24 írás jegyből álló, tulajdonképpen versikébe fogalmazta meg, ilyen nagyon homályosan értelmezhető, de nagyon híres, hát ilyen versikébe, vagy ilyen mondásgyűjteménybe, de ez volt a lényege, hogy lapuljunk. Ne provokáljuk a hatalmunkkal az ellenfele, de ezt Xi Jinping alatt elfelejtették Deng Xiaopinget, meg a 24 írás egyes versikéjét is. Nem csak azért, mert Xi Jinping személyesen egy sokkal asszertívabb, vagy magabiztosabb vezető, hanem egyszerűen Kína túlnőtte azt a fokot, ahol még eljátszhatja, hogy hát ő igazából nem is nagy hatalom.
1: De a marxizmus azért az nem a leninizmus, meg a létező szocializmus. Ők úgy látják, hogy le fognak mindenkit gyorsulni, és ők lesznek a világura? Vagy mi a marxista gondolkodásnak a vége a kínaiak fejében?
2: Itt a marxizmus szelektíven alkalmazzák, és hát nyilván beszélnek ilyenről, hogy majd egyszer valamikor nagyon sokká el fogunk jutni a kommunizmusba, amit ugye maga Marx se definiált, hogy pontosan mi lenne, de erről a kínaiak sem nagyon beszélnek itt. Inkább egy gondolkodásmódot értek marxizmus alatt, ez a történelmi materializmus, vagy dialektikus materializmus, hogy törvényszerűségek működnek a történelemben, amikkel az ember vagy megy az árral, vagy pedig ellene megy, és akkor el fogják söpörni, és most elég egyértelműen az a érzés a kínai vezetésben, hogy jelenleg a történelem nagy törvényszerűsége az, hogy Kína emelkedik, a nyugat Amerikával az élen pedig hanyatlik. Amit persze ugye a dialektikus materializmustól van szó, ez sem biztos, hogy örökké fog tartani, de azt gondolják, hogy most ebben a szakaszban vannak.
1: És a végén úgy gondolják, hogy ők ellenfél nélkül maradnak?
2: Szerintem ennél sokkal óvatosabbak, mert hát szintén a dialektikus gondolkodásból fakad, hogyha van egy erő, akkor megjelenik az ellenerő is. Ha van egy akció, akkor jön a reakció is, tehát nyilván ők azt is tudják, hogyha Kína egyszer túlságosan is megerősödik, és mondjuk lesz egy olyan unipoláris pillanat, ami ilyen Amerikának volt a 90-es, 2000-es években, akkor ugyanúgy, ahogy Amerikával szemben, majd Kínával is szemben létre fog jönni egy ellenerő.
1: Én a többi részi csaptak. Csak akkor valaki az ő.
2: Igen, csak akkor már ők lesznek a botnak a másik végén.
1: Mennyire akarja Kína ezt a folyamatot szervezni, moderálni?
2: Hát terelgetik a folyamatokat. Tehát elég aktív a kínai diplomácia. De hogyha megnézzük, hogy pontosan mit csinálnak a körök, nem azt csinálnak, hogy oda mennek a mindenféle asztalokhoz és felrugdossák őket, hanem oda mennek a mindenféle asztalokhoz, leülnek, mindenfélét ígérnek mindenféle partnereiknek, meg elmondják, hogy a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés, meg az emberiség sors közössége, meg újjá kell szervezni a globális kormányzat, igazságosabbá kell tenni a nemzetközi rendszert, és ez nagyon sokaknak tetszik, nyilván azoknak, akik most vannak pozícióban, azoknak nem tetszik. Tehát a fő céljuk, legalábbis amiről beszélnek, az a jelenlegi, tényleg igazságtalan rendszernek a reformja, nem a felrugása. Tehát ők nem forradalmat akarnak a nemzetközi életbe, hanem hát így eltolni a hangsúlyokat. Most gondoljuk bele abba, hogy hát ott az ENSZ biztonsági tanácsa, 45-től ugye működik ez a dolog, hát ott még olyan országoknak van vétójoga, mint Franciaország, meg Nagy-Britannia, amik azért, hát, hogy mondjam, a jelenlegi helyzetben már elég jelentéktelen országok, és olyan országok meg nincsenek benne, mint nem tudom, India, meg Brazília, meg Afrikának nincsen képviselő, meg Dél-Kelet-Ázsiának, és ez tulajdonképpen pedig igazságtalan rendszer, hogyha onnan nézzük, az, hogy valaki 70 éve megnyert egy háborút, az miért jogosítja fel arra, hogy most is kormányozza a világot, és ezt a rendszert szeretnék a kínaiak megreformálni, nyilván olyan módon, hogy az azért nekik jó legyen.
1: Azt mondta az ilyenük, hogy a barátság gyönyörű virágait ápolni kell. Csodaszép gondolat. Vannak a kínai-amerikai barátságnak ilyen gyönyörű virágai?
2: Vannak, és ezeket emlegették is. Van egy elég erős történelmi precedens, vagy egy esemény, méghozzá a második világháború, amikor közösen harcoltak a japánok ellen. Akkor konkrétan amerikai katonák is harcoltak Kínában, életüket adták Kínáért. Hát nem a kínai népköztársaságért, mert akkor még nem volt, hanem a Csankajsek-féle kínai köztársaságért, ami utána ugye Tajvan lett, de az kicsire nem adunk, tehát ez színe fezegessük ezt a dolgot, tehát ez a kínai történetírásban úgy van benne, hogy ide bizony jöttek amerikaiak és segítettek nekünk, ezt a segítségnyújtás koordináló amerikai tábornoknak köztéri szobra van Chongqing városában, filmek készültek erről, és amikor éppen azt akarják, hogy egy kicsit békésebb vizekre terelődjenek a kapcsolatok, akkor elő szokták húzni ezt a történelmi precedenst, hogy nincsen az előre megírva a nagykönyvben, hogy nekünk ellenségnek kell lenni, hiszen nem is olyan rég történelmileg, még közösen adtuk a vérünket a közös ellenség ellen. Ez például egy ilyen közös virág.
1: Csak Tajvanról kéne valahogy megegyezni. Hát, itt most mentek valahova előre, vagy egyáltalán miből kell azt észrevenni, hogy a tajvani ügyben az amerikai-kínai viszony az előre vagy hátra lépett?
2: Hát fogni kell a szövegeket, amiket kiadnak hivatalosan a találkozók után a felek, meg megnézni az elnöki nyilatkozatokat, beszélgeteket, hogyha vannak ilyenek.
1: Megy valahonnan, hogy mit mond az újságírónak?
2: Igen, és mondjuk a Trumpnál ez azért nem feltétlenül sok mindent jelent, de a kínaiak minden egyes szót, minden egyes írásjelet, vesszőt, pontot, stb. Nagyon megfontolnak, meggondolnak, és akkor ebből ki lehet olvasni, hogy történt-e valami. Én azt olvastam ki, hogy nem történt semmi.
1: Ez azt jelenti, hogy a tajvaniak megkapják az amerikai fegyvereket? Ott van egy nagy kontingens, ami állítólag már ki van fizetve, de most vagy megy, vagy nem megy, sőt a hírek arról is szóltak, hogy Donald Trump amerikai fegyvereket ajánlgatott Kínának. Ez vagy igaz, vagy nem, de nehéz eligazodni ebben, hogy ki mit akar.
2: A fegyvereladást itt egy 14 milliárd dolláros, tehát egy elég nagy csomagról van szó Tajvan számára, ezt még januárban a kongresszus elfogadta, és a elnöknek kéne jóvá hagynia. Akkor viszont készülődött egy csúcs találkozó, először márciusra tervezték, és azelőtt nem akarta, tehát halaszgatta, mert ez egy ilyen adó a kezében. Hogyha olyan kedve van, akkor azt mondja, hogy na, én aláírom, és akkor visszük a fegyvereket, hogyha a kínaiak ígérnek valamit neki azért cserébe, hogy nem írja alá, akkor elhalaszgatja. Aztán ugye magát a találkozót is elhalasztották májusra, úgyhogy addig ő nem írta alá, aztán májusban már megegyeztek a most szeptemberi találkozóba, akkor azért nem. És a mai napig nincsen meg az elnöki ellenjegyzés. Erről most egyébként nem kommunikált maga Donald Trump, hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban mi lesz a sorsa ennek a fegyverszállításnak. Ez Rubio külügyminiszter tett egy olyan megjegyzést a látogatás napján, hogy hát a fegyverszállításainknak igazodni kell a fegyvergyártási kapacitásainkhoz. És Iránba lelőttünk mindenünket, amit volt, és most saját magunknak kell gyártani, és nem tudjuk Tajvannak leszállítani a dolgokat. De hát ez ugye egy technikai probléma. Én azt gondolom, hogy itt, miután elég sok pénzről van szó, előbb-utóbb ezt a fegyvermennyiséget le fogják szállítani. Ez fontos kérdés a kínaiaknak, de nem sarkalatos. Tehát ami a kínaiak számára egy ilyen trigger point, tehát amit nem érdemes húzogatni vagy pöckölgetni, az a Tajvan státuszának a kérdése. Az, hogy most visznek-e fegyvereket, vagy nem, az tulajdonképpen a Tajvan szuverenitásához nem kapcsolódó kérdés, tehát az még eddig is vittek, 50 éve visznek fegyvereket, nem 50, 70-80 éve visznek oda fegyvereket, tehát ebben semmi új nincsen. Az lenne a ciki, hogyha Trump mondaná valami olyasmit Tajvannak a hovatartozásáról, a státuszáról, ne Isten függetlenségéről, ami a kínaiak szívének nem kedves, akkor baj lenne, de ilyet nem mondott Trump, szerintem azért annyi esze neki is van, hogy rájött, hogy nem érdemes húzogálni a sárkánynak a bajszát, vagy nem tudunk pöckölgetni a golyóit, mert bocsánat, hogy így fogalmazok, mert itt egy durvább provokációról lenne szó, mint egyszerű bajusz húzogatásról. Szóval, minthogyha erről nem is nagyon beszéltek volna.
1: Maradnia kell annak a stratégiai kétértelműségnek, hogy Kína része Tajvan, de maradjon minden így, ha lehet, ahogyan van.
2: Hát egy olyan elmozdulást látunk, hogy már nem a stratégiai kétértelműség ugye arról szólt, és szól most is, hogy az amerikaiak nem mondják meg, hogy megvédenék-e Tajvant, vagy nem. De most miután nem nyilatkoznak erről a fegyverszállításról, ez már alacsonyabb szinten jutott, és már egy ilyen tranzakciós kétértelműség van, hogy már azt sem mondják meg, hogy akkor most elküldik-e végre, vagy hajóra pakolják-e azokat a nyomorult fegyvereket, vagy nem. És ez a kínaiak számára egy nagyon kedves dolog.
1: Yeah. 30 milliárd dolláros kölcsönös vámcsökkentésről, meg egy kereskedelmi tanács felállításáról egyeztek meg, mert hogy a két ország vámháborúban van. Ez a 30 milliárd dollár, ez rettentő mennyiségű pénz, de Kína-Amerika viszonylatában ez most sok vagy kevés?
2: Kevés. Ez töredékét teszik ki, tehát sok százmilliárdos a kereskedelmi forgalom a két ország között. Ebből ezt a 30 milliárdot sikerült most így nagyjából kivonni az én különösen súlyos vámok alól. Ez olyan tételeket jelent, hogy mondjuk a kínai gyerekülések ezentúl alacsonyabb vámmal kerülhetnek be az amerikai piacra, vagy a karácsonyfa díszeket. Ez ugye fontos dolog, megközeledik a karácsony, vagy az amerikai tengergyümölcsei, úgyhogy most a kínaiak meg a nem tudom, amerikai garnilarákokat nem fogják annyira megvámolni.
1: De igen, hogy szója, meg ilyenről szó, mert azért az egy nagyobb mennyiség.
2: Az nem része ennek a 30-as keretnek. Az eleve egy ilyen más, tehát az egy külön tárgyalási tétel a szója. Az egyik legfontosabb követelése volt eddig is az amerikaiaknak, hogy vegyenek több szóját. Nyilván ugye Trumpnak a szavazói azok a farmerok, akik szóját termelnek. És minden egyes alkalommal, amikor találkozik Trump meg Xi Jinping, akkor Trump ilyen nagy csinadattával bejelenti, hogy most már aztán nem tudom hány tonna a szójának a megvásárlását ígérték a kínaiak, és nagyon boldogok lesznek a farmerink. Ez a mondat, ez most is elhangzott, hogy very happy lesznek a farmerek. Egyébként, hogyha megnézzük, hogy miket vállaltak a kínaiak az elmúlt években, sok mindent vállaltak, és abból speciál a szójavásárlásokat pont teljesítették. Másokat nem olyan nagyon.
1: Honnan kell nézni azt, hogy kínai-amerikai viszonylatban egy vámháborúban kinek mi a pozíciója, a kereskedelmi többlet fölül, vagy onnan mondjuk a ritka földfémek felől kell nézni? Mert a kereskedelmi többlete, akinek van, azt jobban sújtja a vám, ez nyilvánvaló, de hát a ritka földfémeknél meg, az meg Kínának van. És így se nagyon ad.
2: Ez egy nagyon bonyolult történet, tehát itt nem egyszerűen egy kereskedelmi háború zajlik, ahol vámolgatják egymást. Ez az egyik front. Emellett ott van a kínai részről a ritkaföldfémek szállításának a korlátozása, meg a ritkaföldfémből készült szupermágnesek szállításának a korlátozása. A amerikai részről ott van a legfejlettebb csippek exportjának a korlátozása, meg chip tervező szoftverek, meg chipkészítő masinák szállításának a korlátozása, meg még egy csomó ilyen nagyon bonyolult szabályozás, hogy bizonyos kínai cégek ki vannak tiltva az amerikai piacról, már bizonyos amerikai cégek, meg a kínai piacról. Tehát egy egész, hát mind a két félnek van egy hatalmas nagy szerszámos ládája, vagy mondhatni, hogy egy ilyen fegyveres ládája, a legkülönbözőbb eszközökkel, és hát ezekkel mit csavargatják, tekergetik a másiknak az érzékeny test részeit. És ennek csak az egyik része a vám.
1: És ezt arányosan csinálják? Tehát, hogyha valaki egy csavarkulcsot vesz elő, amivel ütni akar, akkor a másik oldal is csavarkulcsot vesz elő, vagy az már egy nagy hollandert vesz elő, amivel nagyobbat lehet ütni?
2: Alapvetően arányosan csinálják. Egyik se akarja, hogy eszkalálódjon a dolog. Mind a ketten sokat veszthetnek a kapcsolatoknak a további romlásán. Ugye az amerikai kezdték az egészet, tehát itt az egyetemű, hogy ki kezdte ezt a kereskedelmi háború, plusz még ugye az egyéb kiegészítő intézkedéseket, és ezekre a kínaiak keményen, de visszafogottan válaszoltak, tehát amikor az amerikaiak 145%-os vámot jelentettek be a kínai termékekre, akkor a kínaiak csak 125-öt, ami hát ugyanúgy ellehetetleníti igazából a kereskedelmet, de nem 200%-osat, hogy mutassák, hogy ők még keményebb fiúk, és mint minden másban is ilyen visszafogatnak bizonyultak. Aztán egyébként ebből mind a két fél nagyon gyorsan visszakozott, tehát ezek a 145-125%-os vámok, ezek 34 vagy 35 napig voltak érvényben, aztán rájöttek, hogy hát ez nem olyan jó biznisz, tehát igazából az árónak folynia kell, úgyhogy már 2025 májusában kötöttek egy ilyen úgymond tűzszünetet, jelentősen lejjebb vitték a vámokat, és azóta is ezt a tűzszünetet hosszabbítgatják meg. Most is tulajdonképpen nem történt nagyon más ezen a csúcs találkozón, pontosabban az ezt előkészítő főtárgyalói találkozón, hogy 2 hónapra meghosszabbították a tűzszünetet.
1: Az amerikai döntéshozatali mechanizmus az eléggé transzparensnek tűnik. Donald Trump a Truth Social-ön mond valamit, és utána az államaparátus megy utána. A kínai, az hogy működik ott egy ilyen gyors lépéshez? Mert elég gyorsan reagáltak az amerikaiak vámháborújára. Össze kell hívni valamit, vagy szíjelnök este megkapja a papírokat és dönt belőle?
2: Én azt gondolom, hogy amikor Donald Trump másodszor is hatalomra került, akkor a kínai vezetésnek volt egy nagy fiókos szekrény ilyen feliratokkal, hogy az amerikaiak ezt csinálják, azt csinálják, amat csinálják, amat csinálják, és ha ki kellett húzni a megfelelő fiókot, ott abban benne voltak már kidolgozva a megfelelő tervek, hogy erre az amerikai lépésre így kell reagálni. Ezért tudtak ilyen gyorsan. Nem kellett összehívni semmit, nem kellett kidolgozni a terveket, készen voltak a tervek. Itt Xi Jinping, nyilvánvalóan Xi Jinpingnek a jóváhagyásával állt technikailag ezeket a szankciókat, nem a pártszervek, hanem a illetékes kínai minisztérium szokta bejelenteni, vagy pedig az államtanács, ami az a kormány, de ezeket nem kellett összehívni, tehát egy pillanatok alatt ezek tulajdonképpen jogerőssé váltak, vagy az adott minisztérium, vagy az államtanács kiadott egy határozatot, és akkor érvénybe léptek néhány óra alatt.
1: Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet oktatója, munkatársa, a Rádió Arénájának vendége, beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Mekkora súlya van a kínai meg az amerikai belpolitikában a kínai-amerikai viszonynak? Amerikában választók vannak, nekik ígérni kell valamit szójabb ügyben, és elzavarhatják a vezetést. Kínában kell az állampolgárnak ígérni valamit, hogy ne zavarja el a vezetést?
2: Kínában nem a mindennapi diskurzusnak a része. Pontosan az emberek mindennapi problémái azok nem az amerikai kapcsolatokhoz kapcsolódnak. Nyilván tud ártani sok kínai cégnek az, hogy éppen felemelik a vámokat, vagy embargók vannak, vagy exporttilalmak, vagy importtilalmak, vagy egyébek vannak, de ezek azért korlátozottan érintik a kínai embereknek a mindennapjait. Itt inkább a vezetés szeretné most stabilizálni a helyzetet. Egy nagyon érzékeny időszak jön a kínai politikában. 2027 őszén pártkongresszus van, ami hát ilyen tisztújító pártkongresszus. Itt új központi bizottságot fognak választani, az új politikai bizottságot, és új pártfőtitkárt is fog választani. Aztán, hogy ez egy új pártfőtitkár lesz, vagy egy régi új pártfőtitkár, ez még nincsen teljesen lejátszva. Ilyenkor felbojdul az egész kínai politikai élet, mindenki fúr mindenkit, hatalmi harcok, korrupciós vádak, biztos, hogy a következő időszakban fogunk látni vasban verve elvitt politikusokat, ahogy eddig is láttunk, ugye pont az elmúlt évben a hadsereget.
1: Kongresszusról karonfogva kivezetett magasrangú
2: tisztségviselőt. Olyan is volt már, nem is nagyon, mármint egy nagyon magas rangú, vagy legalábbis egy volt nagyon magas rangú, ugye egy volt pártfőtitkáról volt szó, tehát itt csúnya dolgok fognak történni. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a vezetésnek fontos az, hogy így ne legyen egy újabb frontja, vagy még egy frontja Amerika felé. Tehát otthon is elég sok csatája lesz Xi Jinpingnek, meg az egész társaságának, nem hiányzik neki még egy. Neki most ez kényelmes ez a helyzet, hogy ilyen tűzszünet van a kereskedelmi háborúban, időnként így nem tudom, találkozgat a Trump-al, idén még kétszer fognak találkozni, akkor nyilván meg fogják hosszabbítani a most csak január 10-ig tartó tűzszünetet. Még tovább. Ez így kényelmes. És én azt gondolom, hogy az amerikai politikában is most ez a kényelmes, ott ugye a farmereknek fontos lenne, hogy tudjanak Kínába exportálni, meg a high-tech cégeknek is fontos lenne, hogy még az Nvidia a legfejlettebb csippeit eladhassa Kínának. Tehát vannak olyan erők az amerikai gazdaságban, meg a szavazókörök, akik szeretnének jobb Kína kapcsolatokat, olyanok is, akik rosszabbakat akarnak, de hát ugye itt most félüdős választások jönnek, aztán jövőre valójában ott is kezdődik a választási kampány. És én azt gondolom, hogy ott is az amerikai politikai elitnek, meg az abban résztvevőknek is az az érdeke, hogy hát ezt a Kína frontot, ezt nagyjából biztonságban tudják, és máshol tudjanak koncentrálni.
1: De hogyha az amerikaiak megmondják, hogy ők Kínára, meg az ottani óceáni térségre koncentrálnak, ezért nem koncentrálnak máshova a világban, akkor a kínaiaknál ki van így mondva, hogy nekik mire kell koncentrálni? Tehát ők azt mondják, nekünk Amerikára kell koncentrálni?
2: A kínaiak alapvetően magukra koncentrálnak. Szerintem mindig túlértékeljük azt, hogy a kínaiak megpróbálnak a külvilágnak megfelelni. Most megnéztem idefele jövet a kínai újságoknak a címlapját. Persze a vezető hír az volt, hogy Xi Jinping hazajött Amerikából, és ott nem tudom, kedvesen fogadták, meg nem tudom, mit tudom én. De utána az összes többi hír az ilyesmi volt, hogy nem tudom, Sánkhájban megnyílt a high-tech termékek vására, nem tudom, hol átadtak 4 új gyorsvasútvonalat, nem tudom, Höfébe a robotkutya versenyen, az egyik robotkutya megdöntött a robotkutya a 100 méteres síkfutás világrekordját, tehát ilyen hírek vannak, ilyen belső hírek, hogy így sikerült az aratás itt, háromfejű bikaborjú született ott. Az egész ország elég ilyen magába zárkozó, és sokkal nagyobb figyelem. Tehát, de nem csak az újságolvasók részéről, vagy az újságszerkesztők részéről, azért a politikusokról is azt sejteni, hogy ha Xi Jinping álmatlanul forgolódik éjszaka, akkor nem Donald Trump jár a fejében, hanem mondjuk a fiataloknak a munkanélkülisége jár a fejében, vagy az ingatlanválság, vagy 100 millió egyéb dolog járhat a fejében, és a probléma térképükön, persze rajta van Amerika, meg az egész nemzetközi nyomulás, de nem az van, hogy ülnek Pekingben ilyen feketére festett hajú emberek, és akkor tervezgetik, hogy hogyan foglalják el a világot, és nem törődnek semmi mással.
1: De mi a kínai vezetés probléma térképe most? Tehát mi van az első helyen? Mert nálunk itt az energia szokott az első helyen lenni, meg hogy le fogjuk kapcsolni a villany, mert elfogy a Duna, és nem lesz paks. Honnan szerez gázt az Európai Unió? Meg a klímaváltozás. A kínaiaknál ez hogy van?
2: Nyilván minden mögött a hatalom megőrzésének a célja, mint egyébként a világ összes politikai rendszerénél, tehát arra fűznek fel minden, meg a nemzetbiztonságra. Tehát van egyfajta ilyen mostromlott erőd érzésük, de persze tehát a hatalom megtartása a legfontosabb, és az pedig a kínai emberektől függ. Tehát természetesen a kínai kommunista pártnak nincsen demokratikus legitimitása. Erre egyébként a kínai kontextusban, vagy a történelmi, kulturális háttérben is feltétlenül van szükség, hanem eredmény legitimitása van. Tehát arra épül a kínai kommunista pártnak a támogatottság, az elfogadottság, hogy szállítjuk nektek az eredményeket, jobban éltek, mint tavaly, még jobban éltek, mint 10 éve, és sokkal, de sokkal jobban éltek, mint 20 éve, ezt mi eddig biztosítottuk nektek.
1: A párt a népvezető ereje.
2: Igen. És ennek a fenntartása a fő problémája, és itt azért bőven vannak problémák, tehát itt kevésbé ismert, de akinek folyamatosan például a fiatalok munkanélküliségéről beszélnek. Tehát a friss diplomásoknak 25%-a az nem talál munkát. Évente sok millió emberrel növekszik, tehát a fiatal, ambiciózus, de megfelelő munkát nem találva fiatal képzett kínaiaknak a száma, ezzel valamit kezdeni kell. Ott vannak a helyi kormányzatok, amik nagyon erőteljesen eladósodtak az elmúlt időszakban, és az már sokszor bénítja a működésüket, ami viszont nagyon fontos, mert az alapvető szociális szolgáltatásokat nem a központi hatalom nyújtja, hanem a helyi kormányzatokat, és azoknak nincsen pénzük, akkor a ott helyi szinten gondok lesznek az egészségügyi oktatással, egyebekkel. Ott a demográfiai probléma. Nem születnek gyerekek. Egészen katasztrofálisak. Még a magyarnál is katasztrofálisabbak a születési számok. Hiába van most már 3 gyerek politika, így az elmúlt éve volt olyan év, hogy 1,0 volt a természetes szaporodási ráta. Ez ugye lényegében azt jelenti, hogy 50 éven belül megfeleződik Kínának a lakossága, meg előregszik az egész, és nem lesz, aki dolgozzon.
1: Bocsánat, hogy nem találnak munkát? A kínaiak tudásintenzív ipart fejlesztenek. Napelemhez is kell tudás, a gépjárműhöz is kell, az akkumulátorhoz is kell, a mesterséges intelligencia, mindenhez kell tudás.
2: Túltermelésük van mindenből, diákokból is, mérnökökből is, egyebekből is. A oktatási rendszernek a fejlődése az megelőzte a gazdaságnak a fejlődését. Tehát egy hasonló eltömegesedés, amilyen mondjuk Magyarországon is végbe ment a kínai felsőoktatásban is végbe ment, és ezt nem követte le teljesen a gazdaság. Tehát nincsen szinkron az oktatás. Tehát ugyanazt elkövették, ugyanazt a hibát, mint például mi is, hogy nem a gazdasági szerkezetnek, meg a gazdasági igényeinek megfelelően alakult a felsőoktatásnak a struktúrája, hanem a saját logikája szerint.
1: De nálunk azért az egy élő szabály, hogy aki felsőoktatásban végzett, annak szignifikánsan magasabb lesz a keresete, mint aki nem végez a felsőoktatásban. Kínában ez nem így van? Tehát Kínában egy autógyári mérnök nem lehet rádióbemondó a végén?
2: De lehet, de nálunk azért kisebb a probléma, tehát nem sokkal nagyobb a túltermelés, főleg bizonyos szakmákban. Nem tudták ezt megoldani. Egyszerűen munka egyébként lenne, tehát a kulcsszó az nem az, hogy nincsen munka, hanem nincsen megfelelő minőségi munka. Meg nyilván valaki elvégez egy egyetemet, rengeteget fizet érte, a kínai felsőoktatás az fizetős.
1: Vissza kéne termelnie.
2: Valahogy vissza kéne termelnie, és akkor azt mondják a gyárba, akármilyen high-tech gyár, hogy hát nekünk mérnökünkből rengeteg van, picit túl sok is, de nagyon szívesen fölveszünk téged a futószalag mellé munkásnak.
1: És akkor 300 év, amíg visszatermeli a pénzt.
2: Igen, vagy igen, és ez nagyon frusztráló tud lenni. Tehát, és itt milliókról van szó, és tényleg érdekes, hogy én ezt, nem tudom, kívülről az ember nem is gondolná, hogy ez probléma, de hogyha kínaiakkal beszél, akkor tulajdonképpen ez szokott a number one probléma lenni.
1: A kínai vezetés állapotát azt miből lehet megnézni, mert fielnök arcából nem lehet megállapítani semmit. Miből lehet megnézni?
2: Hát én ilyen kávézaszból szoktam jósolni, meg kártyát szoktam vetni, meg jósnőhöz megyek, meg a madarak röptét figyelem.
1: Újságok. Sorok között olvasni kínai lapokból nem érdemes azért nekünk a szociális

0: autónál sem mindig működött.
1: Lehet, hogy csak lekéste a buszt reggel.
0: Nem busszal járnak a kínai vezetők, hanem Hongqi vörös zászló márkájú ilyen kínai limuzinokkal, de lehet, hogy lerobbant. De ez ilyen pillanatnyi, tehát ezer dologtól függ. Én nem szoktam ilyeneken spekulálni, mert tapasztalatunk szerint nem éri meg. Sokszor lyukra futottam ilyenekben. Utólag szoktuk megtudni, hogy valami volt. Tehát például pletykák voltak. Peking egy nagyon pletykás főváros, ugye pont azért, mert zárt a rendszer, ezért minden pekingi értelmiségi, akinek van valami ismerőse, akinek van valami rokona, akinek van valami, nem tudom, volt osztálytársa a központi bizottság titkárságán, az biztos értesüléseket elő szokott adni, hogy mostan nem tudom, XY tábornokot éppen le fogják csukni, az ét meg előléptetik, vagy... De hát ezek azért elég megbízhatók. De néha bejönnek, például én tavaly találkoztam először a Zhang Youxia tábornoknak a Xi Jinpinggel vívott hatalmi harcáról, vagy harcával, egy ilyen abszolút egy ilyen pletyka csatornán. Mondtam, hogy ez egy hülyeség. Hát a Zhang Youxia tábornok, ő a kínai katonai bizottság alelnöke volt, a legmagasabb rangú katona Kínában. Az elnök az Xi Jinping volt, csak ő ugye nem katona, tehát ő az egész hadseregnek lényegében ő volt a hivatalosan nem a parancsnok, de lehet így nevezni. Óvodai társa volt Xi Jinpingnek, tehát van köztük egy több mint 70 éves személyes nexus is, és azt gondoltam, hogy a szülyeséget ezek nem fognak 70 év után összeveszni. Aztán Zhang Youxia tábornokot januárban vasba verbe elvitték, és most éppen a múlt heti hír, hogy kizárták a pártból, meg átadták az ügyét a legfőbb ügyészségnek. Szóval itt például, mondom, hogyha hallgattam volna a pletykákra, akkor mondhattam volna, hogy na itt leszámolás lesz a legmagasabb rangú katona tisztel az országban, de az a baj, hogy ezzel együtt 30 másik pletykát is hallottam, és abból a 30-ból meg nem lett semmi.
1: De kínaiak is olyanok, mint mi, hogy azok mondják a legjobb sztorikat, akik a legkevesebbet tudják róla. Tehát szeretnek tódítani? Meg kiszínezni? Hatalmas az irodalmuk, óriási költészet, tehát van miből dolgozni.
0: Hát én ezt inkább onnan fogom meg, hogy ez egy alapvető emberi vágy, hogy az embert fontosnak tartsák, és jól értesültnek tartsák, és ezért mindenki, aki kap egy ilyen biztosnak tűnő fülest, az továbbadja, hogy ő biztos forrásból tudja, hogy a nem tudom, csincsangcsungot le fogják váltani. Ilyet azért Magyarországon is láthatunk, gondolom ön különösen, amikor kikapcsolják a kamerát, akkor hallott azért már olyan, vagy meg a mikrofont, akkor hallott már olyan sztorikat, amik aztán nem föltétlenül bizonyultak igaznak.
1: És nem is idézhetők, hiszen ha. Megállapodtak a felek a technológia előnyeiről, a mesterséges intelligencia technológia előnyeiről és kockáltatvai foglalkozó párbeszéd megindításáról. Ez egy ilyen bevált kínai fordulat, hogy beszélni kell egymással. De mit akarnak ők valójában a mesterséges intelligenciával?
0: Hát amikor valamiről párbeszédet indítanak, az ugye azt jelenti, hogy ez egy megoldhatatlan probléma. Viszont fontos probléma, tehát el kéne kezdeni így gyúrogatni, gyömöszölni, hogy hát aki jön belőle valami. Ugye az amerikai kormányzat az tulajdonképpen korlátlan fejlesztést támogatja. Ugye az elmúlt hetekben megjelentek mindenféle rémhírek, nem tudjuk ezek mennyire marketing akciók voltak, mennyire valós rémhírek, de Trump ugye szó szerint azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia szabályozás az maradjon úgy, ahogy most van. Csak nevezzük el szuperintelligenciának, igen. A kínaiak sem szeretnének korlátozást, ők ugye le vannak maradva, nem sokkal, de pont az ilyen legeslegfejlettebb AI modellek tekintetében talán egy pár hónapos hátrányuk. Hát nekik nem hiányzik, hogy korlátozzák őket, hogy korlátozásokat vállaljanak. Ugye azért ne legyenek illúzióink, a mesterséges intelligencia egy fegyver, egy katonai eszköz. Na most országok nem szoktak abban megállapodni, hogy korlátozzák a legmodernebb fegyverek fejlesztéseit.
1: Vagy legfeljebb azért, hogy hát ha másik komolyan veszi, hogy korlátozni kell, de mindenketten tudják, hogy egyik se veszi komolyan.
0: Hát ehhez azért kell egy jelentős bizalom, vagy pedig az ellenőrzésnek a lehetősége. Ez ugye mondjuk a szovjetek meg az amerikaiak idejében az atomfegyverekkel ment, mert ugye az atomfegyvereket lehet látni az űrből, tehát tudjuk, hogy ezt most csináltak-e, vagy nem csináltak, vagy ott van, vagy nincs-e ott, de az, hogy a mesterséges intelligenciát egy pincébe

0: kik fejlesztenek, itt nem, az nehezen detektálható, és az a bizalom, hogy elhiggyék, hogy jó, akkor én leállítom a fejlesztéseket, de akkor te is, ez hiányzik.
1: Irán ügyében mit akar Kína elérni? Az amerikaiakról tudjuk, hogy mit akarnak, meg akarják nyerni ezt a háborút, és nem akarnak atomfegyvert, de mit akar Kína?
0: Biztos benne, hogy az amerikaiak tudják, hogy mit akarnak elérni, mert hát nekem ez volt elején, a fő problémám.
1: Hogy Iránnak atomfegyvere semmiképpen.
0: Hát igen, meg mást is mondtak, ugye rezsimváltást is
1: ezt
0: mondtak.
1: Az izraeliek.
0: Valószínűleg igen, tehát én nyilván kevésbé vagyok tájékozott iráni ügyekben. Nyilván a kínaiaknak jól jönne, hogyha a Hormuzi szoroson átjárnának a hajók. De tulajdonképpen az se tragédia, ha nem. Meg ráadásul a kínai hajókat általában át is engedik, amikor meg nem engedték át, akkor pedig a kínaiak tudták menedzselni az olajhiányukat elég ügyesen. Úgyhogy, hát hogyha cinikus akarok lenni, akkor a kínaiak valószínűleg azt akarják, hogy az amerikaiak még néhány hadihajót vonjanak el a távol-keleti hadszint, vagy a kelet-ázsiai hadszintéről, vagy a közel-keletre, tehát menjenek jó messze Kínától, és ott lehetőleg a lehető legtöbb rakétájukat, meg lőszerükkel, lövöldözzék el, és minket hagyjanak békén.
1: És akkor nekünk szabadabb a kezünk Tajvannál? Meg az egész kínai tengeren?
0: Ugye az azért mindig jó, hogyha az ellenség távol van tőlünk, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogyha most nem tudom, még három amerikai hajó elmegy innen, akkor azonnal megtámadjuk Tajvant. Szerintem nem így gondolkoznak a kínaiak, de az biztos, hogy sokkal kellemesebb számunkra, hogyha még három amerikai hadihajó elmegy innen.
1: De Európa nem volt ott ezen a tárgyaláson, nyilvánvalóan nem is lehetett ott, de a kínai-amerikai viszony változásai, azok Európának üzennek egyáltalán valamit?
0: Hát persze, ugye Európa számára amerikai is nagyon fontos, Kína is nagyon fontos, meg az amerikai-kínai kapcsolat is nagyon fontos, mert azért bizonyos helyzetekben Amerika tárgyal Európa helyett, például a mesterséges intelligenciában mi nem rúgunk labdábát, hiszen nincs. De nem lenne rossz, hogy az amerikaiaknak bizonyos dolgokra rá lehetne venni a kínaiakat. Csak hát az a baj, hogyha ugye az ember nem ott ül az asztalnál, hanem helyette tárgyalnak, akkor róla is tárgyalnak.
1: Az nem fordulhat elő, hogy a mesterséges intelligenciával a kínaiak tulajdonképpen ugyanezt fogják csinálni, mint a napelemiparral, meg az autóiparral? Nincs Európában már. Lényegében napelemipar megszűnt, autóipar is döglődik. Minden kínai.
0: Itt azért szerintem az európai döntéshozóknak van annyi eszük, hogy igyekeznek nem beengedni a mesterséges intelligenciát, mert a kínai modelleket az európai piacra. Egyetemű amerikai függésben vagyunk, tehát ez egészen minimális, mondjuk a DeepSeek-nek, vagy a Kiminek, tehát ezeknek a kínai eszközöknek a használata Európában, úgyhogy szerintem ez Európát nem fenyegeti, ez a világot fenyegeti, mármint nem abban az értelemben, hogy a világ számára fenyegetőbb, hogyha kínai eszköz használ, mint hogyha amerikai eszközben valószínűleg mondjuk, nem tudom, Szudánnak, vagy Nigériának, tök mindegy, hogy az amerikaiak lopják az adataikat, vagy a kínaiak. De a probléma az, hogy kiszorulunk erről a piacról is. Tehát itt a kínaiak tényleg azt a stratégiát alkalmazzák, amit például a mobiltelefonoknál alkalmaztak, vagy akár a napelemeknél, hogy megjelennek a globális délországaiban, amik azért mégiscsak a emberiség 8 milliárd lakosából 7 milliárdot lefednek, és azt mondják, hogy mi adunk nektek ingyen nagynyelvi modelleket, ilyen úgynevezett nyílt súlyú mesterséges intelligenciát, ezt feltelepíthetitek a képetekre, alakíthatjátok, átírhatjátok, tehát nem az az előfizetős modell jellemzi a kínai cégeket, ami az amerikait, hogyha akarsz engem használni, akkor fizesse a havidíjat, hanem azt, hogy tessék, itt van, vigyed, használd, csinálj vele, amit akarsz.
1: Ugye, mint az Android meg az Apple közötti különbség, hogy az utóbbiba én is fejleszthetek bármit.
0: Hát mutatis mutandis, igen. Igen, és nyilván a globális délre vevő, mert a belépési költség az nagyon alacsony. Aztán más kérdés, hogy utána ugye a kínai technológiától fog függeni, tehát majd a következő lépésben már a fizető szoftvereket is a kínaiaktól fogja megvenni. És ebből a szem, tehát ez történt például a mobiltelefónia piacán is, hogy 2000-es években oda ment a, nem tudom, Siemens, meg a Cisco, meg ezek Afrikába, és közölték, hogy mi nagyon-nagyon sok csillió dollárért építünk nektek vezeték és hálózatot. Oda mentek ugyanekkor a kínaiak, a Huawei, meg egyébként, és azt mondták, hogy mi sokkal kevesebb pénzért építünk nektek mobilhálózatot. Ki nyert? Kinek a telefonrendszereit használják Afrikába? Hát ki tudjuk találni.
1: Például egy magyarországi kínai gyártókapacitás, ez függ az amerikai, kínai, az amerikai, európai tárgyalásoktól? Vagy ezt a kínaiak kiválasztották, és akkor ez fix, mondjuk Szegeden a BYD?
0: Hát közvetett hatása lehet annak, hogy ugye az amerikaiak minden európai autóra súlyos vámokat vetettek ki. Tehát az amerikaiak nem csak a kínaiakkal folytatnak kereskedelmi háborút, hanem Európával is, és természetesen ezek a vámok a Magyarországon gyártott autókra is vonatkoznak, legyen az egy Audi, vagy legyen az egy BYD.
1: Vasút, Budapest-Belgrád vasút, ennek a sorsa, ez fix?
0: Ugye, volt-e nálunk hát most már csak nem szedjük fel a sineket.
1: Hát mennyire gondolnak, bocsánat, a kínaiak mindig mondta, hogy hosszú távon gondolkoznak. Tehát nekik is volt egy olyan fiókjuk, hogy mi van, hogyha kormányváltás van Magyarországon, akkor jön a B-terv, tehát olyan a szerződés, hogy akkor is meg kell csinálni?
0: No, ebben az esetben nekem az az érzésem, hogy nem volt ilyen fiókjuk. Annyira, hogy nem, már meg kétségbe esettem, viselkedtek, ez nem jó szó, de hogy mondjam, nagyon elkezdtek zsizsegni a választások után, hogy úristen, most mi lesz? Én is sok ilyen beszélgetést folytattam, meg cikkeket kértek tőlem kínai újságról. Láthatóan, hogy mondjam, elhitték azt, amit Magyarországon is sokan elhittek, hogy maradni fog az előző kormány, és ezért nem töltötték meg a megfelelő fiókot, a megfelelő dokumentumokat, de most már gőzerűvel rajta vannak, tehát gyűjtik az információkat, megépítik a kapcsolatokat. A Budapest-Belgrád az fel van építve, az magyar tulajdonban van, ott vannak a sinek, felszedni nem fogjuk a sineket, legalábbis remélem, ott a kínaiakkal nekünk egy dolgunk van azzal kapcsán, hogy vissza kell nekik fizetni a hitelt, amit fölvettünk, azt meg ugye muszáj lesz visszafizetni.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet oktatója, munkatársa volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma. Október 4-én vasárnap éjfélig jelentkezhetnek a háziorvosok a Richter érdemérem díjra, a gyógyszerészek pedig október 11-ig nyújthatják be pályázatukat. A Richter Gedeon NRT 3 kategóriában várja a betegellátást fejlesztő, innovatív és példaértékű jó gyakorlatokat. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek alkotói az elismerés mellett bruttó 2 millió forintos díjazásban részesülnek. A cég által 2022-ben életre hívott díj célja, hogy még láthatóbbá tegye a betegellátásban már bizonyított értékteremtő megoldásokat, miközben elismeri a kiemelkedő szakmai teljesítményeket. A kezdeményezés hozzájárul a jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetéséhez, ezáltal támogatva a betegellátás folyamatos fejlődését és a hazai egészségügy megújulását, a szakemberek munkájának elismerését. Minden aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenykedő alapellátásban dolgozó felnőtt, gyermek vagy vegyes praxisú háziorvos jelentkezhet. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárra a főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várja az érdeklődőket a 6. református ízek találkozójára október 16-a és 18-a között. Ez az alkalom nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem találkozás és közösségépítés is. Református gazdák, termelők, a sütés-főzés iránt elkötelezett gyülekezeti tagok és érdeklődő vendégek gyűlnek össze, hogy megosszák egymással a munkájuk gyümölcsét, tapasztalataikat és hálát adjanak. A hétvége során a kazincbarcikai helyszínre látogatók kézműves kirakodóvásárra, hangulatos főzőversenyre és a helyi gasztronómiai értékek bemutatkozására számíthatnak. A program sorozata hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Ismét meghirdeti a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adás körzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági munka a Beregi Református Egyházmegyében.
2: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást. Nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak.
1: Megkezdte 496. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
3: Áldjuk a Teremtőt, hogy többen vagyunk, mint ahogy én azt még a korábbiakban diagnosztizáltam magyarul. A 251 néhány hallgató, ami szám szerint hát 253, 44 nappali hallgatót takar ugyan, de a szociális munka és az egyéb levelező képzők, amely immáron most már a mesterképzés felé is elmegy, nem fogom ezeket részletezni, mindenki megtalálhatja a honlapon, és az adatszerű dolgok mind megtalálhatók.
1: Játszunk együtt, nyílt nap, százfenesen.
4: Tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével a református gyülekezetekben is újraindul a közösségi és hitbeli élet. Megkezdődik a konfirmandusok felkészítése, folytatódik a hittanoktatás, és a fiatalok számára is egyre több lehetőség nyílik a közösséghez való kapcsolódásra, a hit elmélyítésére és az együttlétre. De hogyan készülnek a gyülekezetek az új tanévre, milyen szerepet kap a fiatalok megszólítása és a hitben való megerősítése? Erről beszélgetünk Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, valamint Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával. Aki kérdez, Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
2: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyházmegyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvégezét a gyülekezetek életében különböző programokról szól, éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap Dédában, fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesznek zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik, mit kell erről tudni.
3: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak. Nem csak arról szól természetesen, hogy találkozunk és jól érezzük magunkat, hanem Isten közelébe szeretnénk őket hívni. Áhítattal, ige magyarázattal, közös érdekléssel, imádsággal, együtt étkezéssel, reménység szerint jó lesz az idő, és ott szépen leterítjük a kis pokrócokat a templom körül, és ott fogyasztjuk el majd az ebédünket. Ezek mindig olyan alkalmak, programok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
2: Milyen funkció jut a gyülekezetekben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt, látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeteink életében a fiatalok?
4: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárkóznak a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
5: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy ezek mondjuk meg sokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy-egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekbe is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá válnak. Lehet, hogy ez volna a nagyobb mértékű aktivitás előidézésének egyik módja?
4: Hát mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ne csak megyei szinten legyenek rendezvények, hanem a Beregi Egyházmegye körzetekre van felosztva, és ezek a körzetek maguk szintjén is rendezvényeket végeznek. Így például abban a körzetben, ahol én szolgálok, a Mérce körzet váralja, ott október 10-én már készül egy újabb ifjúsági alkalom, amikor fölmegyünk Munkács mellett a feszti kép kilátóhoz, és onnan szeretnénk egy közös imádsággal, evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetni a Krisztushoz. De gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
2: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzéseknek a fel megszervezéséről, újraszervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, megteszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten égéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 öt éve a templomban hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgató volt gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felelő gyermekünk ezt a szülők-keresztülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy a gyerekeinket, unokáinkat, keresztgyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
3: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünkhöz szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztszülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. Mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hittanórát, tegyük fel, az egy óra, ha van még egy gyermekistentisztelet, az kettő, lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három, de ez még mindig csak három óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni, a gyermek legtöbbet a családban tölt időt, tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást él ez a gyülekezetekben.
5: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsá tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni neveltetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
3: Igen, hát korábban volt olyan gyermek egy gyermektáborba, mondjuk Isten igéjét hallva, nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezdi evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud elöljárni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
2: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében?
4: A KT oktatásunk többnyire információ alapú. Éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A KT-nak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliatanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. a KT maga, a hitvallásunk, ami rendszeré alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a KT-nak a elkészítése, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT. Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor még volt a fordulat, hogy megkezdődött a vallásszabadság, még a felnőttek is úgy voltak vele, hogy sokkal jobban ismerték más felekezeteknek a tanítását, mint a sajátjukat. Viszont a mai fiatalok már jól ismerik a saját egyházuknak a tanítását, és ezzel örvendetes találkozni mindig újra és újra. Tehát a KT mindenképp fontos szerepe kap abban, hogy megértsük a Szentírás tanítását.
1: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével és Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával beszélgettünk.

0: as I'm safe.
1: Határtalan.
2: Határtalan.
1: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
3: Az anyaország megkezdte 496. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Dr. Engi Sándor rektor tanévnyitó beszédében az egyetem házatáján a nyári időszakban történteket is értékelte. A rektorral készített beszélgetésünk elején mi is erre kértük dr. Engi Sándort, a riporter Bódisz Attila.
4: Igyekeztem teljesen nyíltan és őszintén megfogalmazni a gondolataimat, nem azért, hogy ezekkel a gondolatokkal kitűnjek, hanem hogy lássák a kollégák, hogy a szeretetnél magasabb erő még mindig nem létezik, és ez velem még mindig összeegyeztethető. Arra gondolok, amely az egyházkerületi találkozó, az egyházkerülettel való találkozásnak a következménye. Olvastunk egy Facebook bejegyzést, és erre a kedves kollégák megpróbáltak reagálni, kételyt támasztani, vagy éppen megerősítő gondolatokat megfogalmazni. A teológia látja azt, hogy egy változó világban élünk, ennek tanúi vagyunk. A változásnak a gondolatai begyűrűztek, úgy látszik az egyházba is, és azon fáradozunk, hogy a kerület és a teológia ebből a változásból jól jöjjön ki. Igenis vannak problémák, igenis vannak gondolatok, igenis van kritika. Pontosan úgy nem tudok másképp fogalmazni, mint egy jó családban, de lehetetlen, hogy ne szeressük egymást annyira, hogy ez a pillanatnyi állapot ne jóra vigyen bennünket. Ezért említettem éppen a rabbinak a történetét, akinek sok nyomorúsága volt, amit ő veszteségként ért meg, és ez a veszteség tulajdonképpen nyilvánvalóvá vált számára, hogy az életét mentette meg. Hitem és meggyőződésem, hogy a mai egyházi, közegyházi teológiai állapotok olyan körülményeket teremtenek, amelyeken keresztül fog győzedelmeskedni a jó. Látjuk azt, hogy az emberi vélemények különbözőek, a bennünket megítélő vélemények is megoszlanak. Nem tudok elképzelni egy olyan szekeret, hogyha azt négy irányból húzza valaki, hogy az haladjon előre. Nem fog előre haladni sem a teológia, sem az egyház, sem az egyházkerület, hogyha ezek az erők, amelyek most jelen vannak bennünk, körülöttünk, a teológia életében, a kerületben, hogyha ezek az erők nem összefognak, és egy irányba haladnak, és teológia vagyunk, nem engedhetjük magunknak azt, és ez volt a másik rabbinikus történetem, hogy ne formáljon bennünket az Isten igéje, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a szekeret négy oldalról húzva mindenki a saját véleményét a legeslegfontosabbnak tartva, tegyük ki magunkat ezeknek az erőhatásoknak, a teológiának előre kell menni, a megmaradás felé, a jövő felé, az Isten vezetése mellett nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezek az erők kioltsák egymást. Ezen fáradozunk minden egyéb véleménnyel szemben. Szeretnénk a szeretet erejét érvényesíteni a teológia és a kerület kapcsolatában. Ez a leges-leges, legnormálisabb megközelítés, úgy gondolom.
5: Térjünk rá a felvételi adatokra, hiszen ezt is ismertette. Ugye egy héttel ezelőtt volt az a tanácskozás, amelyen megfogalmazódott, hogy hogyan tovább, merre vezessen az egyetem útja, főleg a hitéleti képzést fókuszba állítva, és akkor még elhangzott egy szám, hogy 58 hallgató kapott diplomát a tavasszal megtörtént évzáró eseménye, most pedig szintén 58-an jönnek erre. Tegnap azt hallottuk, hogy 78-an lettek végül az elsősök. Mit jelent ez?
4: Halleluja! Ezt jelenti, ha héber kifejezésként értékelnénk, azt is megtehetnénk, de most egyszerűen örülünk. És áldjuk a Teremtőt, hogy többen vagyunk, mint ahogy én azt még a korábbiakban diagnosztizáltam magyarul. A 251 néhány hallgató, ami szám szerint hát 253, 44 nappali hallgatót takar ugyan, de a szociális munka és az egyéb levelező képzők, amely immáron most már a mesterképzés felé is elmegy, nem fogom ezeket részletezni, mindenki megtalálhatja a honlapon, és az adatszerű dolgok mind megtalálhatók. Egyszerűen úgy látom, hogy ha csúnya vagyok, akkor azt mondom, hogy a fejkvóta el fog bennünket tartani. Természetesen nagy egyetemekhez soha nem fogjuk magunkat hasonlítani, és nem is akarjuk, noha nagy a kísértés. Mi hitéleti területen mozgunk, és azok a tartalmak, amelyek itt a épületben vannak, amelyekkel megtöltjük a diákot, ezek mindig valamilyen módon bibliai tartalmat fognak jelenteni, akárhova is kötődjünk. Tisztában vagyok azzal, hogy ezek nem annyira kelendő portékák. Én azt mondom, hogy a 10 teológus lelkészszakos hallgató a korábbiakhoz képest is föltétlen pozitívum, és attól tartok, hogy a változásokkal nekünk lépést kell tartani, és már ez a bizonyos, mondjuk ki, plusz, noha nem a maximális energiát tettük be a beiskolázásokba, ezt be kell, hogy valljuk férfiasan, igenis túlterheltek vagyunk, igenis sokféle területen kell nekünk maximumot nyújtani. Azt hiszem, hogy a beiskolázásban, a reklámban, a küldetésünknek a megfogalmazásában, kifelé, iskolák látogatásában, programok szervezésében még van tennivalónk. Élni is fogunk ezzel a jövőben, és ebben is a maximumot fogjuk kihozni magunkból, ezt ígérem.
5: Bejelentett szervezeti változásokat is, amelyek intézeteket, sőt magát a rektori hivatalt is érintették. Tehát egyrészt vannak személyi változások, másrészt pedig szervezeti változások, melyek ezek közül a legfontosabbak, amelyek alapvetően változtatják meg, vagy erősítik meg a Hittudományi Egyetem életét.
4: Anélkül, hogy maliciózus lennék, megújulnak egy-egy területen a vezetésnek a dolgai. Talán számomra a legfontosabb az oktatási rektorhelyettes személyének a változása, dr. Patyán László. Aztán úgy gondolom, hogy a gyakorlati teológiai intézetnek az összeolvadása a Bibliai Tudományok Intézetével, az is egy novum mostantól, dr. Fodor Ferenc a vezetője. Én úgy gondolom, hogy a Minőségbiztosítási Bizottság megújulása oktatói és diák hallgatói tekintetben ez is egy fontos dolog. A kreditbizottság vezetője is megváltozott, dr. Homoki Gyula. Én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken a regisztrálható, észlelhető változás eredményeket fog hozni a jövőben is. Tele vagyok reménységgel.
5: A előttünk álló tanévvel kapcsolatban milyen reménységeket táplál, rektor úr?
4: A reménység az, hogy amiket a rektori beszédemben megfogalmaztam, ez magvetéssé válik, és az, amit magunkkal hozunk, az, amit az Isten formáló ereje okoz majd bennünk és általunk, hitelessé teszi a küldetésünket, és ennek a küldetés teljesítésnek az eredményei kézzelfoghatóak lesznek, és az egyházkerülettel való együttmunkálkodásban is partnerként, testvérként fogunk tudni megjelenni a közvélemény előtt.
3: Az elmúlt percekben dr. Engi Sándorral, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A kisgyermekkor meghatározó időszak, amikor a játék, a család, a kapcsolatok és a közösség mind fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Erről, valamint a szülők támogatásáról és a koragyermekkori foglalkozások jelentőségéről beszélgetünk a Játszunk Együtt nyílt napja kapcsán. A rendezvényt szeptember 28-án Szászfenesen tartották, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhattak, kérdezhettek, ismerkedhettek, és közösen gondolkodhattak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult el a Játszunk Együtt kezdeményezés Szászfenesen, a Játszunk Együtt koragyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímával beszélgettünk. A reporter Szabó Anita.
2: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
3: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt Szászfenesen.
2: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
3: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is, illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hiszti kezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek. Úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
2: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
3: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás koragyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozáson, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatot

0: a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
1: A legtöbb problémák 2 éves korban a határ. A határhúzás, a dac, korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta, vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek. Vagy például, hogyha kimarad a kúszásmászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például a lépcsőn való járás, az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszás-mászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
0: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszasson?
1: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást, illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dac korszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogy a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
0: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
1: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban akkor a gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van. És arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák. És ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
2: Nyílt napot tartottak, 100 fenesen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Álmos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Álmos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégére meghirdetett rendezvény immáron 2 kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a 3 leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap délután 4 óráig. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adáskörzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Mutasd ki! Hogyan marad meg Isten szeretete abban, aki, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét? János apostol első levele, 3. fejezet, 17. vers. Tim Hansel ír egy szónoklattant tanító professzorról, aki egy alkalommal igen szokatlan gyakorlatot talált ki a hallgatóinak. Mindegyiküknek fel kellett készülniük az irgalmas samaritánus történetéből, majd tanteremről tanteremre járva kellett prédikálniuk hallgatótársaiknak a mások iránti szeretetről és együttérzésről. Némelyiküknek 10 perc szünetük volt az óráik között, míg másoknak ennél kevesebb, ezért sietniük kellett, hogy ne késjenek el a következőről. A professzor úgy intézte, hogy minden hallgatónak végig kelljen haladnia egy folyosón, ahol egy koldus ült, akit a professzor ültetett oda. Igen tanulságos volt, ami aznap történt. Rendkívül kevesen álltak csak meg a koldus mellett a leendő igehirdetők közül, azok közül pedig különösen, akik nagy rohanásban voltak. Annyira siettek a következő tanterembe, hogy ott az irgalmas samaritánusról prédikáljanak, hogy simán elmentek a koldus mellett, aki épp a példázat lényegét jelenítette meg előttük. Íme egy átirat a Krisztus szavainak a Máté 25-ből, amely remélhetőleg elgondolkodtat, imádságra késztet, és emlékeztet arra, hogy nyújts segítő jobbot a fájó lelkű embereknek. Éhes voltam, és te filozófiai klubot alapítottál, hogy ott megvitassátok a problémámat. Börtönben voltam, és te otthon maradtál imádkozni a szabadon bocsátásomért. Mezítelen voltam, és te a megjelenésem erkölcsösségét firtattad. Beteg voltam, és te hálát adtál Istennek a saját egészségedért. Hajléktalan voltam, és te arról prédikáltál nekem, hogy Isten szeretete menedék. Olyan szentnek látszol, és úgy tűnik, hogy nagyon közel állsz Istenhez, de én még mindig éhes vagyok. Magányos vagyok, fázom, és fájdalmaim vannak. Érdekel ez téged egyáltalán? Ne csak beszélj Isten szeretetéről, hanem mutasd is ki. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Bódis Attilát hallják. Szeptember 29-én a Mihályok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntünk mindenkit, aki valamilyen okból ünnepel ma. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata. Első óránkban a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész, rendező, színigazgató, karnagy, színpadi fordító Latabár Endréről szóló beszélgetésünket hallgathatják meg.
2: Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a sikerhez, az eredményhez, ahhoz nagyon keményen meg kell dolgozni, tenni kell érte, és ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészszín játszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
1: Ez tehát a mai Svéd asztal kínálata egészen 4 óráig, kérem tartsanak velünk.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész rendező színigazgató karnagy, színpadi fordító Latabár Endréről szól a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történész, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusa, egy rendkívül tehetséges, művelt, a színművészetért, a magyar operáért és operettért elkötelezett ember portréját tárja önök elé, a riporter Jászter Beáta.
2: Elérkeztünk egy hatalmas névhez, Latabár Endre nevéhez, és mielőtt még az ő életéről beszélnénk, hát ugye ez a név nagyon sokat mond a magyar embereknek, de mindenki két latyiról beszél ilyenkor, Árpádról és Kálmárról, de hát itt egy egész színész dinasztiáról beszélünk, akik két évszázadot ölelnek föl.
3: Pontosan, tehát ez az egyik fantasztikus dolog, amit Latabár Endre elindított, megteremtett, hogy a mai napig van magyar színházi színpadon Latabár, ez teljesen egyedülálló dolog, de amit mindig hozzá szoktam tenni, hogy ez önmagában egy kuriózum és egy fantasztikus dolog, de ha nem követtem volna Latabár Endrét, egyetlen Latabár sem, nem adott volna át több színházat, mint színházigazgató, akkor is a magyar színjátszásnak egy alappillére ő, a magyar zenés színház két műfaját ő honosította, erősítette meg. Úgyhogy rendkívüli tisztelője vagyok, és mondom, az egész történet kiemelkedő, amit ha azt mondjuk, hogy Latabár, vagy Latabár Endre, de az, amit életében is letett a magyar színházművészet asztalára, az egy őrületesen nagy jelentőségű dolog, hogy én nagyon boldogan mesélek róla, főleg egy olyan személynek, aki maga is a Latabár Teátrumnak oszlopos tagja, tehát ez számomra külön felemelővé és megindítóvá fogja tenni ezt a mai beszélgetést.
2: Így van, összeköt minket a Latabár család, és hát egy olyan családról beszélünk, amelynek Endre nevezetű ifjú embere jogászpályára készült. Aztán mi történt, hogy kiugrott?
3: Ez egy tipikus, klasszikus 19. századi történet. Általában a jobb módú családokban a fiúkat mindig jogi pályára küldik, nagy politikai, városvezetői karriert remélve, illetve szánva a fiú gyermeknek, és aztán ezek között, a fiú gyermekek között jó páran voltak, akik színházi előadást látva úgy gondolták, hogy az izgalmasabb, szórakoztatóbb. Ez történt Latabár Endrével is, bár nekem van egy olyan gyanúm, hogy az ő esetében ez nem egy ilyen hirtelen fellobbanás következménye volt ez a döntése, hogy abba hagyja a jogi tanulmányait, és nem csak maga a színházi előadás varázsa indította erre a lépésre, hanem az is, hogy számára a zene az már korábban is jelen volt az életében, és fontos volt, ugye Kálmán fia nagyon szép írást írt róla Miskolci Színházi emlékalbumba, és ebben írja azt, hogy a Latabár Endre már gyerekkorában is nagy hajlamot árult el a zene iránt, és például a saját összespórolt pénzéből vett egy hegedűt, és a tanyájukon próbálgatta azt, ott gyakorolt, és autóval a családi történet, hogy amikor ezt meghallotta az apja, akkor a fején összetörte a hegedűt, mondván, hogy nem cigánynak neveltelek én téged. Úgyhogy a bohémvér, a művészvér az kisgyerekkorban megjelent. A másik, amit szintén tudunk a Kálmán fiától, hogy zongorázni is tudott, harmóniumon is játszott már nagyon hamar, gordonkázott, nagybőgőzött, flótázott, zenei könyvtára is volt, és Kolozsvárot aztán például a Lavottától is fog majd tanulni. Tehát egyértelműen ott volt a vérében a zene, a művészet iránti vonzódást, tehát így ez magyarázza azt, hogy ő Debrecenben úgy gondolta, hogy abba hagyja a tanulmányokat, és elindul a színház világába.
2: Hogyan indult ez az út, vagy milyen volt ez az út? Rögös volt, nehéz volt, kacskaringós volt, vagy ment egyenesen a pályája, mint kés a vajban?
3: nagyon szépen indult. Ugye Debrecenben felült az Ekószekérre, Kilényiék társulatába, és Dérinétől tudjuk, hogy útközben megálltak Miskolcon, tehát az első színpadi lépéseit ebben a városban tette, nyilvánvalóan úgy, mint a többiek is, ugye kisebb feladatokkal, kisebb szerepekkel, innen aztán Kassára mentek, ott verrik fel a székhelyüket jó pár évre, és ekkor a magyar színészetnek a legminőségibb színházát itt működtetik Kassán, de nyilvánvalóan ugye járnak, kelnek mindenfele a környéken, tehát Miskolc is egy állandó bázisuk, ugye több színlap őrzi a itteni működésüket 1829-ből, majd pedig Kolozsvárra viszi az útja, és ott már mint egy vezető tenoristát tartja számon a közönség, a színház vezetése, rengeteget írnak róla, és akkor itt ugye jön rögtön az első nagy akadály, mert nem volt ez egy sima út, annak ellenére, hogy egy szép, sikeres életpálya, mert a legrosszabb történik vele, ami egy énekessel történhet, hogy elveszti az ének hangját. A konkrét okot nem tudjuk, hogy túlerőltette, vagy a rossz körülmények között megfázhatott, egy hangszálgyulladás vihette el a hangját. A lényeg, hogy a tenorista pályáját, ami egy szépen ívelő pálya volt, az abba kellett hagynia. Viszont ugye volt egy fantasztikus zenei tudása, műveltsége, és innen kezdve ezt kamatoztatta. Úgyis, mint korrepetítor, aki ugye betanítja a dalokat például a színészeknek, úgyis, mint karmester. Aztán a második fontos ilyen sorsordító pillanat, amikor levelet ír a Nemzeti Színház igazgatójának, jelentkezik a színésznő feleségével, Török Máriával együtt a Nemzeti Színház tagjai köré, itt azonban elutasításra talál, nem szerződtetik, és ezután dönti el, hogy saját színtársulatot hoz létre. És innen pedig már azt kell mondjam, hogy ez egy egyenesen haladó, gyönyörű, szép pályaív, hiszen a vidék legjelesebb, legkiválóbb igazgatója lesz ő.
2: Milyen sokoldalú tehetség volt Latabár Endre, és milyen szép az ő pályáján az, hogy amikor már nem tud élni a művészet eszközeivel, mert elromlik a hangszalagja, vagy megbetegszik a hangszalagja, akkor tud váltani, de mégis a művészetben marad. Ugye karnagy, zenét is komponál, és jól tudom, hogy francia operetteket fordított le magyarra.
3: Igen, nézzük lépésekbe, menjünk, mert tényleg annyira gazdag a pálya. Tehát először valóban, mint egy ilyen zenei pedagógus, egy sokoldalú zenei munkatárs, zenei vezető kezd el működni, és Dériné erről gyönyörűen ír az emlékirataiban, úgyhogy ezt fel is olvasnám, hogy mit írt róla. Latabár Endre, mint tenorista, de még azon kívül, mint jeles muzsikai értelmesség, csodákat fejtett ki. Oly szorgalommal összetanította a legnagyobb daljátékokat, az újonnan összealakított, csupa fiatal sarjadékból összeállított társaságban. Kolozsvárot Kilényi sógor volt az igazgató, a társasága sok igen jó tagokból állt, és ott volt nevezetesen Latabár. Nem éppen, mint színészt említem nagynak, ám bár játszott is, és semmit el nem rontott. De voltak Latabárnak nagy érdemei a zenészet értelmében. Egy társulat se tartotta föl magát az első időktől elkezdve, halála órájáig, úgy, mint Kilényi. Ő sokat megtett az opera fenntartására. De mi lett volna Kilényi társulatából is, ha Latabár Endre nincs? Azon időben, midőn Latabár fellépett, mint már nagy, értelmes, muzsikai tehetség, minden apró és nagyobb város mind énekek akart hallani. Ugyan honnan termett volna elő az az ismeret, zene értelmesség, ha Latabár nincs? Nem elég, ha a muzsikai értelmességet említem, de igazán csak is ő tudott a fából hangot facsarni. Láttam húsztal is elővonni kendőjét, a homlokáról letörölvén a verítéket, melyeket kínjában sajtolt ki a fáradtság. Mert Latabár csupa tűz volt, ha tanított, és Latabár meg is teremtette vidéken az operát, és valóban több elismerést érdemelt volna. Ebből a szövegből, tehát ugye kiderül az is, amit ugye mondtam előtte, hogy egy fantasztikus zenei mestere volt a színtársulatoknak, de elhangzik a kulcsszó is, hogy opera. Tehát az egyik tisztelet a zenés műfajon belül azért is illeti őt, mert a magyar nyelvű opera játszásnak az egyik megteremtője, elindítója volt Lérinével együtt, ezért ők rengeteget tettek. A másik pedig, amit valóban említettél, az az operett, ugye az másik zenés alapműfajunk, amit pedig ő nem csak hogy fordított, de ő honosította meg Magyarországon. Ő hozta be a francia opera Magyarországra. Ma nekünk ugye az operett ez egy ilyen békebeli műfaj, sokaknak údivatú is, de azokban az években, az 1850-es években ez Európának a legmodernebb, legújabb, legformabontóbb, legdivatosabb zenés műfaja volt, egy teljesen új dolog a világban, és ő felfedezte ennek a műfajnak az újdonságát, a varázsát, maga is külföldön tárgyalt, és valóban nem csak megszerezte a szövegkönyveket, de 60 éves fejjel, a sok más nyelv mellett elkezdte a franciát is tanulni, és maga is fordítója volt ezeknek a daraboknak. Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a sikerhez, az eredményhez, ahhoz nagyon keményen meg kell dolgozni, tenni kell érte, és ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészszín játszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
2: És ő másképpen is foglalkozott a színművészettel és a színművészekkel, mert úgy tudom, hogy az első országos színészkongresszuson is ott volt, és egy ilyen színész egyesületnek meg az igazgatósági tagja lett.
3: Igen, hát ez mutatja az ő tiszteletét, az ő elismertségét is. Az, hogy igazgatóként tényleg a legjelesebb igazgatóvá vált, hát ez mutatja azt is, hogy ugye az 1850-es években két magyar színháznak is ő az első igazgatója. Őt kérik fel arra, hogy nyissa meg a Szabadkai Színházat, majd pár évre rá a Miskolci Színházat. És hát ennek ugye az a magyarázat, hogy egy ilyen jelentős eseményre meghívják szervezőként és alaptagként ott van, hogy például igazgatóként ő egy anyagilag is nagyon erős társulatot tudott létrehozni. Ő volt az első, aki már fix havi fizetést tudott adni a színészeinek. Ez egy óriási dolog volt, és ha egy társulat stabil lábakon, stabil anyagi lábakon áll, az nagyon erősen tudott garantálni egy magas színvonalat is. Ebben egyébként a háttér az megint csak az operett. Az egyik színésze írta le a visszaemlékezésében, amikor a Latabárral való vidéki utakról vagy fellépésükről ír, hogy hát Latabárnál nem volt gond az anyagiakkal, mert az operettre bejött a közönség, tehát ez egy nagyon jó anyagi bázist hozott és teremtett a színtársulat számára. Tehát egy példát mutatott arra, hogy hogyan lehet egy művészileg is izgalmas, anyagilag is jól működő színtársulatot működtetni. Egy szigorú ember volt, aki nagy tekintélyt vívott, nagy tiszteletet váltott ki, de ugyanakkor ő maga is szeretettel fordult a társulata felé, és felelősnek tartotta magát a társulatáért. Elvárt és adott is. Ugye a Kálmán fiának van egy nagyon szép írás, ami például arról szól, hogy az avasi borházukban hogyan látta vendégül a társulatot egy kis vacsorára, hogyan jöttek a zenészek, hogyan hallgatta mindenki vigyázálásban, amikor a zenekar elénekelte, az énekar elénekelte Latabár kedvenc nótáját, és ő maga is milyen szeretettel, tisztelettel fogadta a színészeit.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Latabár Endréről, aki a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakja.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész, rendező, színigazgató, karnagy, színpadi fordító Latabár Endérről szóló beszélgetésünket. Mikita Gábor színház történész, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusa, egy rendkívül tehetséges, művelt, a színművészetért, a magyar operáért és operettért elkötelezett ember portréját tárja önök elé, a riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Már ez a harmadik interjúnk, és harmadszor hallom, hogy micsoda nagy család volt a színész család, ugye? Már csak az elnevezésekből, Benke, Atyus, Kilényi, Sógor. Amikor laborfarvilóza kapcsán beszélgettünk Jókainak, ugye a bujdosásáról, ott is ugye egy művésztárs segített. Tehát valóban hatalmas nagy családról beszélünk.
3: Valóban, ez nagyon jellemző volt a 19. század, hogy nyilvánvalóan egy zárt közösség is, de nagyon-nagyon szeretetteljes közösség. Volt. Jókainak van egyébként egy nagyon szép írása a színészekről, amiket ő az írótársainak írt tulajdonképpen. Egy példaként, hogy legyenek példát a színésztársadalomról, hogy ott milyen elkölcsiség működik, milyen összetartás működik, és gyönyörű példákat ír le, hogy egy szigorú, megvannak a szigorú szabályok, de aki betartja ezt az erkölcsiséget, azt számíthat a teljes társaság segítségére, bizalmasára. Tehát egy védés-dagszövetség mondhatnánk. És a Latabárék esetében pedig tényleg az első pillanattól igaz megint csak az, hogy tényleg egy családról beszélhetünk, hiszen ő maga is ugye egy színésznőt vesz feleségül, Török Máriát, akivel nagyon szépen élnek együtt. Diriné szintén nagyon szépen írt az emlékirataiban a feleségről, és ugye leírja azt, hogy igazi társa volt Latabár mellett. Hatalmas, szorgalmas támasza lett a kicsinyből, mert egyszer s mind jó gazdaasszony is volt, és értelmesen tudta a házát kormányozni, írja a színésznőről, aki főleg komikaként volt nagyon erős és sikeres. Tehát eleve már ugye van egy színészházas párunk, ugye három fiú született, Endre, Dezső és Kálmán, és mind a hárman a színészi pályán indulnak el, bár az apa azt nem minden esetben támogatta és gondolta, hogy ez lenne az út. Kálmán esetében ott óckodott, hogy színpadra lépjen, de egy balatonfüredi anekdota szerint Jókai kérésére elő kellett adni egy darabot, és abba kellett beugrani a jobb hiának is Kálmánnak, és akkor így kezdődött az ő működése, tehát ő is színpadra került. Endre Dezső pedig egy miskolci leány testvérpárt vettek feleségül, akik szintén ugye énekes színészek, kórista tagok voltak, és aztán Kálmánnak szintén az első és a második felesége is színésznő volt. Tehát már a fiúknál is megvolt ez a teljes színházi közösség a házastársi vonalon is.
2: Latabár Endre életében sok jelentős város van, de hát Miskolc talán az egyike a legjelentősebbeknek, hiszen a leégett, majd újjáépített színházat már az ő társulatával adják át, és hogyan határozta ő meg a miskolci színjátszást, a miskolci színházi életet és a miskolci kulturális életet, ami itt volt.
3: Azt szoktam mondani, hogy hát a színház a világa az nem az, ahol nagyon sok szép történetet tudunk mondani, sok keserűség, igazságtalanság van a művészpályákon. A Latabár Endre esetében viszont nagyon szép az ív, és számomra egy megható dolog az, hogy ő ugye fiatalon először Miskolcon lép színpadra. Majd eltelik jó pár évtized, és mint a vidék legtekintélyesebb direktora, ő adhatja át a város új színházát, ami már egy nagy, valóban tekintélyes színházépület. Ez egy nagyon szép ajándéka, azt gondolom, a sorsnak. Ráadásul ezen az átadó ünnepségen olyan kollégáival, barátaival van együtt, akikkel együtt kezdett annak idején. Telepi György, ugye őt említettük a múltkor Jókai kapcsán, vele együtt kezdték Miskolcon a pályát. És ez a Telepi György nem csak a Szabadkai Színház színpadi gépészetét teremtette meg Latabár számára a megnyitón, hanem Miskolcon is itt van, és festi a díszleteket, festi az előfüggönyt. Egressivel ugye ezt együtt játszottak Kassán, és ő a miskolci díszelőadásnak a férfi főszereplője. Tehát ez egy gyönyörű, szép pillanat lehet, hogy azok a fiatal emberek, akik valamikor Miskolcról együtt elindultak, mert innen indult Egressi is, most ők adnak át egy új színházat ennek a városnak. Tehát ez egy nagyon megható pillanat, és ahogy mondtam, hát amiben irányt adott és izgalmassá tette a miskolci színházi kultúrát Latabár, hogy a miskolciak első kézből láthatták például Offenbachnak az operettjeit. Tudok két olyan operettről is, amit először itt játszottak Miskolcon. Sajnos a színháztörténeti dokumentálás az nem volt erőssége Miskolcnak, tehát nagyon sok plakát, sőt, hát a plakátok, a színlapok többsége az nyomtalanul eltűnt. Kassán és Kolozsvárot sokkal jobban dokumentáltak, tehát általában ezeket a helyszíneket szokták megemlegetni, mint Offenbach operettek ősbemutatóinak a helyszínét, de konkrétan én például két operettről is tudom, a férkopogtatról, az átváltozott macskáról is, hogy Latabár ide érkezte, utána ezeket itt Miskolcon játszotta. Tehát gyakorlatilag a legmodernebb zenész színházat hozta el Miskolcra, és ugye ez megint csak egy alapmondatom, hogy hát ennek a városnak a zenész színházi kultúráját jelzi az, hogy az első primadonnája Dériné volt, tehát ő magasra tette egyből a mércét, és aztán ugye jön igazgatóként Latabár Endre, aki pedig idehozza akkor legfrissebb, legmodernebb műfajt, és elindítja itt az operettjátszást Magyarországon. És aztán ugye ezt folytatódnak a nevek, mert ugye a táncos komikusaink Rátkai Márton, Bilicsi Tivadar, a primadonnáink Neményi Lili, a szobrettjeink Dajka Margit, Kismanyi, tehát Miskolcon is ő meghatározott egy nagyon magas színvonalú zenészínházi játszást.
2: De biztos, hogy tudsz az életéből valami olyan miskolci legendát, ami különleges helyet foglal a miskolci emberek szívében, vagy Miskolc történelmében, színház történetében.
3: Igen, egy van, amit nagyon sokan ismernek, ez igazából már nem az életéhez kötődik, hanem a halálához. Egyrészt nagyon jó barátja volt, és ez mutatja a műveltségét, az intelligenciát, Dolezsál Gábor neves doktor, akinek nagyon jó barátok voltak, és amikor bekövetkezett a halál, akkor az orvos az dühösen dobta el a pipáját, és azt mondta, egyetlen ember volt Miskolcon, akivel én beszélgetni tudtam, és most már ő sincs többé. Tehát ez mutatja, hogy egy nem csak zenei téren, hanem minden szinten egy rendkívüli intelligenciájú személyiség volt. Műveltségben, intelligenciában, tapasztalatban, élettapasztalatban, tudásban, vagyonban is egy nagyon gazdag ember volt ő. És a másik közismert anekdota, amit például Latabár Kálmán, a híres Latyi meséltem a 40-es években, az pedig a családi kriptához kötődik. Hát ez a kripta, nem tudom miből építették, de általában nagyon hamar tönkre megy minden újítás, renoválás után valahogy peregnek a vakolatok. Na és egyszer a család úgy gondolta, hogy rendbe tetetik a kriptát, és hogy egy kőművest felbéreltek, az el is kezdett dolgozni. És hát nagyon sokáig dolgozott, estében hajlóan a kőműves, meleg nyár éjszaka volt, úgy gondolta, hogy ő nem gyalogol haza a város másik végében, hanem ott a kripta mélyén, ott a jó hűsben majd szépen elalszik. És hát ugye tudni kell, hogy Miskolcon az avasi temető fölött húzódnak a pincesorok. A városba azon keresztül tudnak lejönni a pincékből a pince látogatók, illetve hát onnan is tudnak felmenni. Erre mondta valamelyik írónk, talán Kródi Gyula, hogy a Miskolci a legfilozofikusabb nép, mert ahogy kijön a borozóból, ittasan egyből kijózanítja a temetői légkör. No és ezen az estén is az történt, hogy az egyik pincéből jött le egy ittas csapat, elhaladtak a kripta mellett, és az egyikük viccesen oda kiabált, hogy hé, öreg Laci, gyere ki! És a zajra, a hangoskodásra, énekszóra, duhajkodásra felébredt a kőműves, ugye félálomban igazából azt se tudta, hol van, merre van.

0: Ez az alaptörténet, aztán ezt nagyon sokan, nagyon sok változatban, konkrétan nevesítve is megírták például a miskolci lapok.
1: A Latabár család nekünk is nagyon kedves sátorai a újhelyieknek, hiszen Endrének a dédunokája, Latabár Árpád, a hosszú Latyi, ugye itt született sátorai a Újhelyben, és hát ugye itt a mi színházunk deszkáin is megmutatták, bemutatták a művészetüket. Tehát egy nagy színész dinasztiáról beszélünk, és az elején egy picit említettük már, hogy még mindig színpadon vannak, kik most a Latabár család képviselői a színészetben, vagy a művészetben.
0: Igen, jelen pillanatban egy Latabár van a magyar színház világában, Latabár öcsiként jegyzi magát, egyébként Kálmán ő is, a családi hagyományt őrizve, és ő a Latabárok táncos vonulatát vitte, illetve viszi tovább. Ez is egy nagyon érdekes szál. Először az egyik unoka, Latabár Rezső volt az, akiről leírták, hogy ő az első magyar akrobata, és akrobata művészként kezdte a pályáját, aztán fantasztikus táncos lett, táncpedagógus, koreográfus is, tehát így alkotott jelentőset, tulajdonképpen ő hozta be a táncot a család történetébe. Majd ugye Hosszú Latyi és Kis Latyi, az az Árpád és Kálmán, ugye bejárták a fél világot, mint táncos, varieté, akrobata, pantomim művészek, tehát ők is ezzel európai hírnévre tettek szert, és aztán ugye fővonal az a színészet lett, de a híres Latabár Kálmánnak a lánya, Latabár Katalin, ő már a táncművészetet választotta. Állami Népi Tánc Együttesnek volt szóló táncosa, kiváló táncpedagógus volt, és az ő fia Kálmán, aki szintén táncművész lesz, a Balettintézetet ő is elvégezte. Ő is Amerikában akrobatikázott egy kicsit egy cirkuszban, de egyébként pesti színházi világnak lett a tagja, színházi táncosként, a Víg Színháznak volt nagyon sokáig tagja, például ugye a leghíresebb, mai napig menő előadás a Dzsungel könyve című musical, amiben ő is táncolt, és megint csak nagyon érdekes a sorsa, hogy visszakanyarodnak a szálak, hogy a mai napig játszik, most viszont a Budapesti Nemzeti Színházban, a Bánkbán előadásban ő az egyik magyar nemes. És hogy miért fontos ez? Azért, mert a Bánkbán ősbemutatóján Kassán 1833-ban az udvarnik szerepét Latabár Endre játszotta. Tehát ez is egy fantasztikus dolog, ahogy visszakanyarodik a család egy darabon. Az operetteket szoktuk sorolni, a Csárdás királynő, Mágnás Miska, Szibél, jó pár darab, amiben az összes Latabár fellépett, adják át egymásnak családi örökségként a szerepeket. Ugye egy komoly drámai színész az a fiú volt, ugye az első Latabár Kálmán, szintén a Nemzeti Színházban, és aztán ugye jöttek az operettes latabárok, és hát ez is egy nagyon furcsa dolog, hogy az élet, ahogy szövi a szálakat, hogy megint csak egy visszatérés a Nemzeti Színházba, és egy olyan előadásba, aminek az elindításában, az ősbemutatóján is ott volt egy latabár. Számomra ezek nagyon hátborzongató történetek, mert nagyon mély összefüggésekre utalhat. Hát kellene olyan okosnak lenni, hogy értsük is ezeket az összefüggéseket, de szerintem elég, ha csak érezzük és tisztelni tudjuk.
1: Így van, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a múlt idézést. Kivel folytatjuk legközelebb?
0: Említettük a beszélgetésben Egressy Gábort, mint aki együtt indult Latabár Endrével Miskolcról, és szintén egy tartó oszlop a megteremtője a magyar színházművészetnek, javasolnám őt.
2: Kedves hallgatóink, Latabár Endréről, a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusával, Jászter Beáta beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk mai részében arról kérdezzük Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét.
1: Vannak olyan élelmiszerek, amelyeket összefoglaló néven goitrogéneknek nevezünk, ez egy teljesen új fogalom, amelyek képesek arra, hogy gátolják a pajzsmirigy jódfelvételét. Márpedig ha az gátolt, akkor a pajzsmirigy nem tud megfelelő mennyiségű hormont termelni. Illetve, ami hormont beviszünk külsőleg, annak a felvételét is gátolni fogják. Ezek teljesen hétköznapi élelmiszerek. Gondolok itt ilyenre például a K-betűs ételek, káposzta, kelbimbó, ugye aki nagyon szereti, a káposzták mindenféle családja, a hüvelyesek, ezek képesek arra, hogy gátolják a jódfelvételt. Viszont, ha legalább minimum megpároljuk őket, akkor csökken bennük az a kémiai összetevő, ami ezt a funkciót gátolná.
0: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A főigazgató közölte, hogy a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os karton, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. Hozzátette, az iratanyaghoz korlátozástól mentes hozzáférést biztosítanak, így a honlapon nem kérnek például regisztrációt. A dokumentumok egy egyszerű keresőben lekérhetők lesznek, például születési adatok, fedőnév, irattípus vagy dossziészám alapján. A főigazgató jelezte, hogy az esetleges hamisítások megfékezése érdekében a dokumentumokat vízjellel és hitelesítési bélyegzővel látják el. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztrációhoz szükséges 26 egyreg jelű adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás fel tétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk egyreg adatlapot. A 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő, figyelmeztet a hivatal. 5 éves csúcson az újépítésű lakások kínálata hazánkban. Jelenleg országosan 10.700 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében, az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs. Az Európa Tanács nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportjának közzétett jelentése szerint az európai országok előrelépést tettek a nők elleni erőszak elleni küzdelem terén, a megelőzésre irányuló erőfeszítések azonban továbbra sem elégségesek. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot szemláló Európa Tanács szakértői csoportjának 2025-ös éves jelentése szerint a kormányoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, vagyis azokra az intézkedésekre, amelyek az erőszak kialakulását lehetővé tevő attitűdök, sztereotípiák, viselkedésformák és nemek közötti egyenlőtlenségek kezelését célozzák. A hatékony megelőzés hosszú távú, megfelelően finanszírozott és bizonyítékokon alapuló intézkedéseket igényel, amelyek az iskolákban, a munkahelyeken, a közösségekben, a médiában és a digitális térben egyaránt érvényesülnek, fogalmaztak.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében marad a derült napos idő, késő este általában 7-15 fok valószínű. Szerdán adás körzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután a Hashimoto pajzsmirigybetegségről szóló sorozatunk mai részében arról kérdezzük Kovács Né dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigybetegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét.
2: Vannak olyan élelmiszerek, amelyeket összefoglaló néven goitrogéneknek nevezünk, ez egy teljesen új fogalom, amelyek képesek arra, hogy gátolják a pajzsmirigy jódfelvételét. Márpedig ha az gátolt, akkor a pajzsmirigy nem tud megfelelő mennyiségű hormont termelni. Illetve, ami hormont beviszünk külsőleg, annak a felvételét is gátolni fogják. Ezek teljesen hétköznapi élelmiszerek. Gondolok itt ilyenre például a K-betűs ételek, káposzta, kelbimbó, ugye aki nagyon szereti, a káposzták mindenféle családja, a hüvelyesek, ezek képesek arra, hogy gátolják a jódfelvételt. Viszont, ha legalább minimum megpároljuk őket, akkor csökken bennük az a kémiai összetevő, ami ezt a funkciót gátolná.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok! Lát.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 29-e van, a Mihályok ünneplik névnapjukat. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikájel magyar formája, jelentése ki olyan, mint az Isten. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek. A Mihály női párja a Mihaéla. Szent Mihály napja a cselédfogadás egyik időpontja, ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegüttetésének időpontja is volt. Szent Mihály napja a gazdasági évfordulója, a Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Most pedig nézzük a történelmi eseményeket szeptember 29. napján. 1899-ben e napon született meg Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1965-ben e napon hirdették ki, hogy a Szovjetunió saját felség területének nyilvánította a baráti szocialista országokat. 1935-ben e napon megölték első Szent Vencelt, Csehország fejedelmét, aki Csehország és a serfőzők védőszentje lett. 1547-ben e napon született Cervantes, spanyol költő, a Don Quixote lovagregény írója. 1829. szeptember 29-én Londonban megalapították a Scotland Yardot. 1848. szeptember 29-én a magyar honvédsereg Pákoznál megállította a jelas és császári altábornagy horvát báncsapatait. 1872-ben e napon halt meg Dériné Szép Pataki Róza, az első magyar opera énekesnő, korának legnépszerűbb színésznője. 1873-ban e napon született Seiber Hugó festő, a magyar avantgárd képviselője. 1902-ben e napon halt meg Émile Zola, francia író. 1925-ben e napon született Zsuzs Éva, Kossuth-díjas filmrendező, érdemes művész. 1927-ben e napon született Edith Éva Éger, magyar-amerikai pszichológus, holokauszt túlélő, a posztraumás stressz-szindróma kezelésének specialistája. 1928-ban e napon született Lantos Mihály futballista, az aranycsapat hátvédje. 1948. szeptember 29-én született Koroknai Géza színművész, szinkronszínész. 1882-ben szeptember 29-én született Ravasz László református lelkész püspök, aki 1907-től a Kolozsvári Teológiai Akadémia gyakorlati teológiai tanszékének tanára volt, 1921 és 48 között a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt, és aki átdolgozta Károli Gáspár bibliafordításának új szövetségi részét. Szeptember 29-e 2009 óta hivatalosan is a kávé világnapja. A 80-as években Japánból indult el a kezdeményezés, hogy minden év szeptember 29-én ünnepeljük meg a kávé kultúrát.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Az alkotás öröme, részlet egy fiatalasszony naplójából. Ma megint nem történt semmi. Reggelire 2 tojásból omlettet csináltam Gyuszinak, fantasztikusan sikerült. A gyerekek megkapták a kakaójukat a vajas kiflikkel, és lementek az apjukkal az iskolába. Délelőtt épp takarítottam, amikor hazatelefonált a szerkesztőségből, hogy alkotói válságban van, képtelen kiizzadni magából a cikket, amit a főszerkesztő akar, így hazajön és itthon próbál írni. Kért, hogy főzzek ebédet. A hűtőben csak egy kis maradék sült hús volt, meg néhány tojás és egy kevés hervadt zöldség. Gyorsan sütöttem egy pánstétomot, hozzá zöldségköret volt, és összeütöttem egy piskót a tekercset, mert azt nagyon szereti. Délután anyám hazahozta a gyerekeket a napköziből, és a 2 gyönyörű jelmezt, amit a farsangra vart nekik. Bámulatos, hogy mit tud kihozni néhány rongyból. Nem hiába mondogatom, hogy nekem van a legügyesebb anyukám a világon. Persze felpróbálták, és volt nagy viháncolás, de mérsékeltem a bohóckodást, és lecsillapítottam a kedélyeket, mert hogy az apjuk épp alkot. Ezt még anya is tiszteletben tartja, mindig elmondja, hogy legyek nagyon büszke Gyuszira, mert ő nagy ember, aki alkotó tevékenységet folytat, és ez az egyik legnagyobb dolog a világon. Vacsoráztatás és fürdetés után lefektettem a gyerekeket, és rendet raktam a fürdőben, ami úgy nézett ki, mint egy turkáló bálabontás után. A sok piszkos ruhát beraktam a mosógépbe, de nem indítottam el, hogy ne zavarja a kattogása az alkotót. 11-kor leroskodtam a tévé elé, és egy kulturális műsort bámultam, ahol művészek vallottak az alkotás szépségéről. Néztem a szép képeket és szobrokat, textileket, és egyszerre úgy éreztem, hogy én nem vagyok senki és semmi. Bőgtem. Éjfél felé Gyuszi előkerült a cikkkel. Amikor meglátta, hogy úgy nézek ki, mint egy allergiás húsvéti nyúl, mellém ült és kifaggatott. Aztán szó nélkül kihozta az értelmező kéziszótárt, és felolvasta az alábbi szócikket. Alkotás. Az a cselekvés, tevékenység, amellyel valaki alkot, létrehoz valamit. Alkotás. Az ezáltal létrejövő mű, eredmény. Minden, amit csinálsz, alkotás. A reggeli, a rend, az ebéd. És lehet, hogy több értelme van, mint annak, amit én írok. Érted? Kérdezte, és belepuszilt a hajamba. Már értem, feleltem boldogan.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2026. szeptember 29-én kedden 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Álmos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Álmos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. Idén a 25. tanévét kezdhette meg a Miskolci Jókai Mor Református Általános Iskola, vagyis az egykori 44-es számú általános iskola a Tetemvári Református Egyházközség fenntartásában. 2001-ben vette át a gyülekezet az iskolát. A jubileum kapcsán tartottak vasárnap hálaadó istentiszteletet a Deszka templomban, melynek során felavatták a nemrég elkészült imasétányt, illetve a megújult székely kaput is. Az alkalmon Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét.
2: Amikor készülni kezdtem, akkor a 100. Zsoltár jutott eszembe, és készülés közben jöttem rá, hogy milyen szépen rásimul a mai nap hálaadása, hiszen a megújított székelykapuért, az imasétányért és a 25 éve átvett jókai iskoláért adtunk hálát, és ez valahogy mind megjelenik ebben a Zsoltárban, amely arra hív, hogy hálaadással lépjünk be a kapun. A kapu az a küszöb, ahol először azt látjuk meg, hogy mit ajándékozott Isten, de bent elhív a Zsoltár, és ebben a mozgásban pedig, ahogyan a kapuból elindulunk a belső udvar felé a templomban, akkor ott van az a mozgás, ami ott van az imasétány során, amikor megérkezünk az Isten jelenlétébe, és ott már az ajándékozó arca is fölsejlik. Végül is a Zsoltár egészen bevezet minket el egészen addig, aki az alapja a mi hálánknak. 3 dolgot mond el a Zsoltár erről az Istenről, azt, hogy jó, és kegyelmes, irgalmas. A 3. dolog, amit mond el Istenről, az, hogy nemzedékről nemzedékre tart az ő hűsége. Ebben pedig sikerült meglátnunk azt a 25 évet, amely egy nemzedék. Akkor 25 évvel ezelőtt egy gyülekezet, szülők, tanárok úgy gondolták, hogy Isten kegyelméből elkezdhetnek valamit, ahol nem csak ismeret átadás történik, hanem valahol próbáljuk beírni a gyerekek szívébe ennek a Zsoltárnak az üzenetét, hogy az ő legelőjének nyája vagyunk, hozzá tartozunk, aki nem csak teremtett, alkotott minket, hanem meg is váltott Jézus Krisztusban.
1: Az ünnepi istentiszteleten Gulya Zoltán, az intézmény főigazgatója, többek között az elmúlt 10 év nagyobb iskolai fejlesztéseiről szólt.
3: Nagyon fontos év volt az iskola életében 2001, amikor a református fenntartásba kerültünk, és a beszédemben az utóbbi 10 évre koncentrálva 2014-et emeltem még ki, amikor tagovodával gazdagodtunk, valamint megjelent pedagógiai kínálatunkban a kéttannyelvű képzés. Így az angol nyelvet célnyelven tanulják a gyerekek bizonyos tantárgyak során, alsó tagozatban készségtárgyakat érint ez a terület, felső tagozatban pedig a történelem és a földrajz kerül angol nyelven oktatásra intézményünkbe. Úgy gondolom, ennek is köszönhető, hogy az utóbbi tanévekben 15-18 tanulunk B-típusú középfokú nyelvvizsgát tudott szerezni a 8-os ballagása előtt.
1: Múzeumpedagógiai nívódíjban részesült a Herman Otto Múzeum láthatáron túl, inkluzív utazás a Herman Otto Múzeumba című látássérültek számára kidolgozott foglalkozás sorozata. Az országos szakmai elismerést a Szépművészeti Múzeumban a 24. országos múzeumpedagógiai évnyitón adta át Sári Zsolt, a közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, Nagy Magdolna, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ igazgatója, és Cseri Miklós, a Szent Endre is Kanzen főigazgatója. A múzeumpedagógiai nívódíj 2003 óta a múzeumi szakma egyik rangos szakmai elismerése. Olyan saját fejlesztésű és más intézmények számára is adaptálható kezdeményezéseket díjaz, amelyek új módszerekkel magas szakmai színvonalon segítik a múzeumi tudás közvetítését. A Miskolci program egyik legfontosabb felismerése, hogy a látássérültek múzeumi élménye sem építhető kizárólag a tapintásra. A foglalkozások ezért egyszerre szólították meg a tapintást, a hallást és a szaglást, miközben a személyes emlékek és a közösségi élmények is fontos szerepet kaptak. A 3 alkalommal álló sorozat 3 különböző múzeumi világba vezette a résztvevőket a Miskolci Herman Otto Múzeumban. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárra a főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várja az érdeklődőket a 6. református ízek találkozójára október 16-a és 18-a között. Ez az alkalom nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem találkozás és közösségépítés is. Református gazdák, termelők, a sütés-főzés iránt elkötelezett gyülekezeti tagok és érdeklődő vendégek gyűlnek össze, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, tapasztalataikat és hálát adjanak. A hétvége során a kazincbarcikai helyszínre látogatók kézműves kirakodóvásárra, hangulatos főzőversenyre és a helyi gasztronómiai értékek bemutatkozására számíthatnak. A program sorozata hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madármegfigyelő Napok programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégére meghirdetett rendezvény immáron 2 kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a 3 leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap délután 4 óráig.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk mai részében arról kérdezzük Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét, a riporter Jászter Beáta.
2: Azt gondolná az ember, hogyha megvan a betegségnek a diagnózisa, akkor el kell kezdeni szedni a gyógyszert, és minden rendben lesz. És valamennyire minden rendben is lesz a Hashimoto pajzsmirigy betegségnél, de ez egy olyan összetett betegség, amelynek rengeteg szerte ágazó útja van, és a gyógyszeres kezelésen kívül nagyon sokat tehet a beteg azért, hogy az életminősége jobb legyen. A táplálkozással hogyan segíthet magán egy Hashimotóban szenvedő ember?
3: Talán ez a legnehezebb feladata a betegnek, mert a gyógyszert azt egyszerűen kiváltom, beveszem és várom a hatását. De ez önmagában édes kevés. A legeslegfontosabb ezen kívül, ezen túlmenően az életmód, illetve a táplálkozás megváltoztatása. Mert ugyan a beteg erre még nincs felkészülve, illetve nagyon nehezen hiszi el, hogy ennek még lesznek következményei, tehát ez itt nincsen lezárva, hogy bevettem a gyógyszert, de nagyon-nagyon fontos, hogy a továbbiakban odafigyeljen arra, hogy milyen életvitelt, illetve táplálkozást folytat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Hashimoto azzal, hogy lezárult az 5 fázis, ugye nem zárul le. Bármikor újra föllángolhat. Vannak úgynevezett faktorok, amelyek újra beindíthatják a folyamatot, és mintha előről kezdené a beteg az egész ciklust, megint minden le fog zajlani. Ebben szerepet játszik a beteg életmódja, a túl sok stressz, a túlhajtottság, a túlhajtott életvitel, ez szinte a mai világunknak a velejárója, elkerülhetetlen. De mégis meg kell tanulnia valami

0: Csánál kifejezetten előírás a kardiológus számára, hogy a betegnél 3 havonta ellenőrizze a pajzsmirigy hormon szintet, ugyanis nagy mértékben befolyásolja, tehát alulműködésbe tudja sodorni a beteget, de számos egyéb készítmény is befolyásolhatja. Most a teljesség igénye nélkül nem térnék ki ezekre, mert sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok van. A táplálkozás szempontjából, amire nagyon oda kell figyelni, elsősorban a laktóz, illetve a gluténnak a bevitele. Direkt nem is mondom azt, hogy érzékenység, mert ezek a betegek kezdetben általában nem laktóz és nem glutén érzékenyek. De az idő előre haladtával, akár eltelhet 5-10 év is, valamelyik megjelenik a kettő közül. A laktózérzékenységet végül is nagyon könnyű felismerni, tehát hiszen tejtermék még fogyasztása után egy nagyon kellemetlen hasi diszkomfort, hányinger, akár hányás hasmenés jelentkezik, míg a gluténérzékenységet vagy cöliákiát ettől nehezebb felismerni. Szinte mindenben van valamilyen szinten egy kis liszt, hogy így mondjam. Nagyon sok pékárut fogyasztunk, és ezek sajnos tartalmaznak glutént. És a glutént, hogyha nem tudjuk megfelelően lebontani, akkor ugye hasfájás, egy kis puffadás jelentkezik, ami akár feltételezheti a beteg, hogy az alulműködésének egy normális reakciója, holott nem. Vagy az egyik, vagy a másik, vagy együtt a kettő jelentkezni fog. De általában kéz a kézben szoktak járni, szinte egymás után. Legalábbis én ezt látom. És nagyon fontos, hogy a beteggel megértessük, hogy ha nem is laktózérzékeny, de a laktózmentes táplálkozásra próbáljon meg átállni. Ezzel is csökkentve a stresszfaktort. A gluténmentes étkezést annyira nem szoktam preferálni, hogyha a betegnek nincsen ilyen irányú panasza, de mindenképpen felhívom rá a figyelmét, hogy figyeljen rá oda, mert lehet, hogy a későbbiekben fognak erre utaló jelek jelentkezni. Nem feltétlenül, de előfordulhat. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyeket összefoglaló néven goitrogéneknek nevezünk, ez egy teljesen új fogalom, amelyek képesek arra, hogy gátolják a pajzsmirigy jódfelvételét. Márpedig, ha az gátolt, akkor a pajzsmirigy nem tud megfelelő mennyiségű hormont termelni. Illetve, ami hormont beviszünk külsőleg, annak a felvételét is gátolni fogják. Ezek teljesen hétköznapi élelmiszerek. Gondolok itt ilyenre például a K-betűs ételek, káposzta, kelbimbó, ugye aki nagyon szereti, a káposzták mindenféle családja, a hüvelyesek, ezek képesek arra, hogy gátolják a jódfelvételt. Viszont, ha legalább minimum megpároljuk őket, akkor csökken bennük az a kémiai összetevő, ami ezt a funkciót gátolná. Tehát tulajdonképpen ehetjük a megfelelő kezelés mellett. Ezen kívül nem javasoltak különböző szeszes italok, illetve különböző tartósítószereket tartalmazó üdítőitaloknak a fogyasztása, illetve ami manapság nagyon kedvelt és szintén a rohanó életmódunkkal összefüggő, ezek a gyors levesek, gyors ételek, instant ételek fogyasztása, amelyek szintén rengeteg tartósítószert tartalmaznak, rengeteg kémiai anyagot tartalmaznak, amelyek egyáltalán nem tesznek jót a pajzsmirigynek, beindíthatják a gyulladásos folyamatot. De említhetném itt a gyors éttermi ételeket is, ezek is szintén nem tesznek jót. De minden más gyümölcsöt nyugodtan lehet fogyasztani, többi zöldségeket, egészséges üdítőket, mert olyanok is vannak, gyümölcsleveket, ásványvizeket nyugodtan lehet fogyasztani. Tényleg csak egy pár dolog van, amire oda kell figyelni, és már jobb lehet a beteg általános állapota, tovább fenntartható az eutireoid állapot, ami egyszerűen felbecsülhetetlen a beteg számára.
1: A legutóbbi beszélgetésünkben említetted a C-vitamint, a D-vitamint, a szelént és a cinket. De most eszembe jutott, hogy mi van a jóddal?
0: Igen, ez egy fogós kérdés, ezt én is többször megkapom. Igazából én sem tudom rá sokszor, hogy mit válaszoljak, mert vannak olyan esetek, amikor szükséges a jód pótlása. Habár kapható vén nélküli jód étrendkiegészítő formájában, de megmondom őszintén, hogy én csak akkor szeretem kiadni, illetve csak akkor látom indokoltnak, hogyha maga az endokrinológus küldi a beteget hozzám azzal, hogy ilyen és ilyen hatáserősségű jódot mondott az orvos nekem, hogy szednem kell. Mert nyilván ennek a felesleges bevitele egyáltalán nem veszélytelen. Ha feleslegesen veszünk be jódot, akkor ugye azt fogjuk elérni, hogy a pajzsmirigy

0: hogy az folyamatosan megköti. Az neki egy inger. Még több jód, még több hormontermelés. Mi fog történni? Túlműködésbe fogjuk hajszolni a pajzsmirigyet teljesen feleslegesen. Ugye volt több olyan vészhelyzet is az én életem folyamán is, amikor mint egy pánik reakcióként mindenki jódot szeretett volna vásárolni. Csak hogy nem menjünk olyan messzire, ugye az ukrán-orosz háború is, ahogy elkezdődtek ezek az események sajnálatosan, és Csernobil felől érkeztek a megrázó hírek, szinte pánikszerűen próbált mindenki jódot vásárolni, és nagyon-nagyon nehéz egy pánikban lévő embernek elmagyarázni azt, hogy ezzel nem tesz jót magának. Hiszen van erre egy vészhelyzeti terv, erre odafigyel a hatóság, és akkor, amikor reméljük soha az életben nem lesz rá szükség, de ha lesz rá szükség, akkor azonnal ellátják a gyógyszertárakat a lakosságszámnak megfelelő mennyiségű jó tablettával, és mindenkinek az adott mennyiséget kell majd kiadnunk. Addig is én csak is akkor adok jódot, hogyha erre az endokrinológus külön utasítást ad a betegnek.
1: Szóval addig elégedjünk meg a jódozott sóval, meg a jódozott vízzel.
0: Így van. Egyébként azért is jódozzák a sót, azért is maradtak ennél, hogy jódozzuk a sót, mert a sót azt szeretjük, használjuk a főzéshez, tehát biztos, hogy bevisszük, ha nem is a teljes mennyiség jódot, amire szükségünk van, de azért valamennyi bekerül a szervezetünkbe. Hát azért az ivóvíz, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az Magyarország nagyon jót hiányos ivóvíz szempontjából. A természetes vizeink közül is az Orosháza környéki régió rendelkezik egyedül megfelelő mennyiségű jódtartalommal. Egyébként az egész ország maximálisan jódhiányos, és mi vagyunk a legjódhiányosabb, illetve a kis a földi régió.
1: Hála Istennek nagyon sokat beszélünk már a Hashimoto pajzsmirigy betegségről. Rengeteg ismeret áll a rendelkezésünkre, és nagyon sok egészségügyi szakember tartja fontosnak, hogy beszéljen róla. Főleg akkor a személyes érintettsége van. És ugye egyszer beszélgettünk arról, hogy milyen sok és milyen nagyszámú hasimotós ember él Magyarországon. Többször hallottam azt, hogy a pajzsmirigy betegség, a Hashimoto pajzsmirigy betegség és a bélműködés kapcsolatáról beszéltek, hogy milyen problémákat okozhat a bélrendszerünknek ez a betegség. Erről mi a véleményed vagy a tudásod?
0: Igazából én úgy látom, hogy ez inkább egy másodlagos probléma. Tehát ez akkor léphet föl, hogyha a betegnél egy rejtett cöliákia, tehát egy rejtett lisztérzékenység áll fent, vagy léphet föl, amit esetleg ő nem vesz komolyan, vagy egyszerűen nem tudja, hogy neki ilyen problémája is lenne. Ugyanis ez a glutén ugye nem tudja megemészteni a szervezet, és a bélbolyhok, hát hogy is mondjam, egyszerűen a bélbolyhok állapota romlani fog. A bélbolyhokra szükségünk van, hiszen szükséges a felszívódáshoz, a tápanyagok, a vitaminok felszívódásához, hogy nem menjek messzire a szakmától, a gyógyszerek felszívódásához, tehát szükség van a bélbolyhokra. Viszont egy cöliákiás betegnél ugye létrejön egyfajta gyulladás, mert a cöliákia is egy autoimmun folyamat tulajdonképpen. Létrejön egy gyulladás, ami akár észrevétlenül ott van a beleg falán, ami a bélbolyhoknak a mennyiségét, illetve minőségét fogja rontani. Ennek következtében fog romlani a felszívódás. És azt látjuk egy cöliákiás betegnél, hogy fogy, akár indokolatlanul is, mert mondjuk kellő mennyiségben táplálkozik, sőt, még többet is eszik, mint amit egy átlagember. Mégis fogy. Igen, mert a bélbolyhok nem tudják ellátni a feladataikat, nem tudnak a tápanyagok felszívódni, és egyszerűen veszít a súlyából. Ezért is lenne fontos az, hogy a beteg odafigyeljen a táplálkozásra, és odafigyeljen a saját szervezete, a saját teste jelzéseire. Mert a testünk jelez, mindent jelez. Már lassan 20 éves tapasztalatból, saját tapasztalatból is tudom, hogy jelez a testünk mindent. Jelezte a laktózérzékenységet, jelezte a gluténérzékenységet, ami lehet, hogy nem egy teljes gluténérzékenység, hiszen ezt nem velünk születik, hanem ezt szerezzük. Ez az állapotunkból adódik, és sajnos elég gyakori a pajzsmirigy betegeknél. És jelzi a szervezet, hiszen puffadás lesz, hasfájás lesz, hasmenés, esetleg székrekedés, ami zavarni fogja a beteget. Tehát valamilyen formában biztos, hogy meg fog jelenni a gyógyszertárban, hiszen ezekre a problémákra ő szeretne megoldást. De ahhoz, hogy ezekre fény derüljön, ehhez arra van szükség, hogy beszélgessünk a beteggel. Ezért is jó, ezért is szoktam javasolni egy betegnek, főleg hát pajzsmirigy betegnek, hiszen én most rájuk jobban koncentrálok, hogy próbáljanak meg ugyanabba a gyógyszertárba járni, ha nem is hozzánk, amelyikben megbízik, hogy ismerjük, hogy tudjuk, hogy mik szoktak a panaszai lenni, ismerjük a gyógyszereit, ismerjük az étrendkiegészítőszedési szokásait, és nagyon, így nagyon könnyen fényt tudunk deríteni arra, hogy mi lehet a probléma.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, mindenkinek jó egészséget kívánunk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk iménti részében arról kérdeztük Kovács Né, dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét. A riporter Jászter Beáta volt.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódi Szatilla, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? Fölöttünk a hegyen volt egy rozzant pad. Már régóta gondoltam arra, hogy össze kellene fogni és felújítani. A közelmúltban azonban éppen arra sétáltam, és imámba mélyedve rábukkantam erre a hivogató padra, amely ráadásul arra kért felirata szerint, hogy bocsássak meg valakinek, és adjak hálát valamiért. A sok megbocsátani valóból kiválasztottam egy jó régit, ami mégis még bennem motoz, és a hála adni valóból a legfrissebbet, hogy ilyen szép őszi színek között ücsöröghetek ezen a padon. Minden növény a maga módján kezd hasonlítani a napra, és halála előtt kicsit pirosas, sárgás, fényé válik. Milyen szép az is, hogy fogalmam sincs, ki írta ezt ide. És akik majd leülnek és megbocsátanak és hálát adnak, mindegy nagy hálót szőnek, amiről senki sem tud. Mégis ezek a láthatatlan szálak éltetik, tartják ezt a világot. Dicsérni a gép is tud, hálát adni csak a természet. A hála az, amikor valamilyen előrevivő, vonzó értelemből látok mindent, és erre rá is dobban a szívem. Ez az igazi intelligencia, amikor a szavak és mondatok között is valami értelmeset ki tudok olvasni. Magukat a szavakat megérti a gép, értelmezi, válaszol, de a lényeg éppen az, ami közöttük van. Interlegó. Ha a szó eredetét nézzük, ezt jelenti. Érdemes ráülni a megbocsátás és a hála padjára, és olvasni életünk sorai között. A mai igemagyarázat Fekete Ágnes lelki pásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma. Október 4-én vasárnap éjfélig jelentkezhetnek a házi orvosok a Richter érdemérem díjra, a gyógyszerészek pedig október 11-ig nyújthatják be pályázatukat. A Richter Gedeon NRT 3 kategóriában várja a betegellátást fejlesztő, innovatív és példaértékű jó gyakorlatokat. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek alkotói az elismerés mellett bruttó 2 millió forintos díjazásban részesülnek. A cég által 2022-ben hívott díj célja, hogy még láthatóbbá tegye a betegellátásban már bizonyított értékteremtő megoldásokat, miközben elismeri a kiemelkedő szakmai teljesítményeket. A kezdeményezés hozzájárul a jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetéséhez, ezáltal támogatva a betegellátás folyamatos fejlődését és a hazai egészségügy megújulását, a szakemberek munkájának elismerését. Minden aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenykedő alapellátásban dolgozó felnőtt, gyermek vagy vegyes praxisú háziorvos jelentkezhet. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárra a főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várja az érdeklődőket a 6. református ízek találkozójára október 16-a és 18-a között. Ez az alkalom nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem találkozás és közösségépítés is. Református gazdák, termelők, a sütés-főzés iránt elkötelezett gyülekezeti tagok és érdeklődő vendégek gyűlnek össze, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, tapasztalataikat és hálát adjanak. A hétvége során a kazincbarcikai helyszínre látogatók kézműves kirakodóvásárra, hangulatos főzőversenyre és a helyi gasztronómiai értékek bemutatkozására számíthatnak. A program sorozata hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Ismét meghirdeti a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adás körzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Most arról hallhatnak, hogy keresztjén szellemiségű díjat is átadnak évről évre a Miskolci Színefesten. A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri egyik tagjával, Kézdi Beátával beszélgetek ma.
2: Ez egy fárasztó munka, tehát azt gondolják az emberek, hogy jaj, nézzünk filmeket egyhuzamban, és ez mekkora vicces vagy könnyű munka. Nem könnyű munka, mert én például jegyzetelem végig a filmeket, hiszen nem fogok tudni úgy beszélni egy filmről, hogyha a harmadik film után elfelejtem, hogy az elsőben volt egy olyan erős jelenet, volt egy olyan szép színészi megoldás, vagy egy rendezői megoldás, vagy volt egy csavar, amiről fontos lesz majd később beszélni, mert az alapján értékelem azt a mozit feljebb vagy lejjebb a pontozásos kis listánkon. Tehát ez egy komoly feladat és megterhelő. Azt hiszem az ötödik nap végére azért elfáradunk.
1: És hogy milyen a jó film? Mit gondol erről Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője?
2: Én azt szeretem, ha egy film megszólít, elgondolkodtat, akár magamról, akár a családtagomról, akár a környezetemről, akár a társadalmamról. Ha ez nem történik meg, ez a megszólítás, akkor tulajdonképpen 90 percet vagy 120 percet kikapcsolódhattam, de szerintem azért a kikapcsolódás és kikapcsolódás közt is van különbség.
1: Mai vendégünk tehát Kézdi Beáta, a protestáns filmkritikusokat tömörítő Interfilm Magyarország alelnöke, a Színefesten dolgozó ökumenikus zsűri egyik tagja. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Német vádemelés című film kapta meg idén a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díját a miskolci Cinefest filmfesztiválon. A zsűriben két protestáns és két katolikus tag döntött arról, hogy melyik alkotás felel meg leginkább a keresztény értékrendnek, vagy melyik film az, amelyiket érdemes lenne például egy ifin vagy bibliórán bemutatni, hogy aztán arról beszélgetni lehessen. A zsűri tagja volt Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője is. Vele beszélgetek mai műsorunkban a zsűrizésről, a jó és a rossz filmekről, és persze részleteiben a Vádemelés című filmről is, hogy kiderüljön, miért épp ezt választotta a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a Miskolci Filmfesztiválon díjazásra érdemesnek. Mai vendégem tehát Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője, a protestáns filmkritikusokat tömörítő Interfilm Magyarország alelnöke. Mielőtt a Cinefestről és a zsűrizésről beszélnénk, hagyj lépjünk egyet-kettőt hátra, és meséld el kérlek, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az Interfilm Magyarországgal, ami ugye delegált téged ebbe a Nemzetközi Ökumenikus Zsűribe, ami aztán Miskolcon zsűrizett. De hogy neked mi a kapcsolatod az Interfilm?
2: Egyáltalán a kultúrával kezdem. Én a Heti Válasznál voltam a színikritikus, a Heti Válasz nevű polgári hetilapnál, és akkor, amikor az Evangélikus Egyház sajtójához kerültem, akkor nagyon örültem, hogy itt is megmaradhat ez a kulturális vonal, tehát ebbe a két heti színes családi magazinba, amit úgy hívunk, hogy Evangélikus Élet, én igyekeztem moziról és színházról egyaránt írni, és akkor, mikor az Interfilm Magyarország alapult, még előtte az Interfilm nagy szervezet, akkor ugye pont a Cinefesthez kerestek protestáns újságírókat, akik kultúra iránt érdeklődnek, és akkor fölkértek akkor a Cinefestre zsűrizni, és hát ugye meg volt a újságíró létem, meg volt a protestáns hátterem, így, és akkor már említettem az Interfilm Magyarországot, ott meg azt éreztük, hogy legyen egy ilyen al szervezete a magyar protestáns újságíróknak, és akkor így igyekeztünk összetömörülni, mert szerintem fontos, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot Miskolctól Sárospatakon át, Soprontól Budapestig.
1: És akkor még egy beugró kérdés, az meg a filmekhez kapcsolódóan, hogy akár a színházhoz is, de most inkább a filmekhez, hogy neked miért fontos a film, miért tartod fontosnak ezt a műfajt, hogy arról kritikát készíts, hogy azt zsűrizd, hogy azt fogyaszt, feltételezem, hogy amúgy is szeretsz filmeket nézni a szabadidődben, és mit jelent neked a film, mint műfaj?
2: Rossz alvó gimnazista voltam, és nagyon rendes szüleim voltak, akik megengedték, hogy a akkor remek M2-n művészfilmeket, illetve a 100 éves mozi sorozatot nézzem, amit ugye mindig Szabó István vezetett be, és akkor én beleszerelmesedtem a filmbe, mint műfajba, hogy ez egy olyan fajta történetmesélés, amikor én nagyon sok mindent átélhetek, megtapasztalhatok, és ez a film iránti szeretet, ez megmaradt a későbbiekben is. Én kommunikáció magyar szakot végeztem a Pázmányon, és akkor ott is azért igyekeztem fölvenni filmes órákat, vagy filmtörténettel, filmkultúrával foglalkozó órákat, és aztán amikor az ember kulturális újságíró lesz, akkor szerintem igyekszik a jó filmeket megnézni, azokról írni, hogy egyszerűen menjen a híre annak, hogy akár most is a Cinefest programjában két remek magyar filmet láthattunk, most is az Evangélikus Életben írtam róluk, mert fontosnak tartom, hogy ezeket a történeteket ismerjük meg, hiszen az embernek alapvető igénye a történet mesélés és a történet hallgatás. És ha az jó, akkor annak adjunk teret, és hirdessük, és vigyük hírét.
1: Oké, és akkor Cinefestre térjünk át, ugye, mert te is szóba hoztad, és ezek szerint nem először zsűriztél ezen a filmfesztiválon. Most hogyan kerültél be az ökumenikus zsűribe, hogyan zajlik ez az Interfilmnél? Megkérdezik, hogy ki ér rá, vagy hogyan delegáltak téged most erre a feladatra?
2: A Cinefest egy olyan fesztivál, ahol van nemzetközi ökumenikus zsűri, nem minden filmfesztiválnak van, és ezért a szempontból is örülök, hogy Miskolcon ezt a szervezők fontosnak tartják. A nemzetközi ökumenikus zsűrit két szervezet adja, a Cygnis, ami katolikus újságírókat, illetve katolikus filmes alkotókat gyűjt össze, illetve az Interfilm, ami pedig protestáns filmalkotókat, illetve újságírókat gyűjt, és minden nemzetközi zsűribe kettő-kettőt delegál a két szervezet, és én nagyjából 8 éve voltam utoljára, ha jól emlékszem, Cinefesten, úgyhogy én úgy éreztem, hogy szívesen jelentkeznék arra, hogy újra zsűrizzek itt. Egyébként rendszerint a kiválasztás az úgy néz ki, hogy a szervezetek szólnak, hogy még keresnek egy-egy fesztiválhoz zsűritagot, van-e kedvünk. Persze, hogyha ez egy német fesztivál, akkor logikus, hogy inkább olyan újságíró jelentkezzen a szervezetből, aki mondjuk németül is beszél az angol mellett, de mondjuk ez nem kizáró ok, mert a legtöbb zsűri, mint nemzetközi, angolul biztos beszél, vagy hogyha valaki németül beszél, vagy franciául, mindig meg tudjuk találni a közös hangot. Tehát az idei munka az így történt, hogy én igazából jelentkeztem, hogy volt szabad hely, és én szívesen jönnék újra Miskolcra.
1: És miért szeretsz zsűrizni?
2: Egy kicsit kilátni az evangélikus berkekből, vagy az egyházi újságírásból, talán ez az első erős motiváció. Ugye a Magyarországi Evangélikus Egyház a harmadik történelmi egyház méretét tekintve Magyarországon, és egy ilyen családias hangulatú egyház vagyunk, és én szeretem azt, amikor a hitemmel, a gondolatvilágommal egy kicsit ki tudok lépni innen, de mégis mindazt, ami én vagyok, és amit képviselek, azt tudom képviselni, és azáltal dolgozni mondjuk egy ilyen nemzetközi filmfesztiválon, egy nemzetközi ökumenikus zsűriben, és a világ minden tájáról érkező újságírókkal és filmes szakemberekkel beszélgetni filmekről, és megvitatni azt, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Ez egy rendkívül jó munka. Zsűrizést ezt mindenkinek szeretettel tudom ajánlani. Aki szereti a filmeket, aki szeret beszélgetni idegen nyelven, szeret a kultúráról eszmét cserélni.
1: És akkor forduljunk rá a friss információkra, tehát a 2026-os Cinefesten a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a Vádemelés című filmnek ítélte oda a díját, ami számomra érdekes egyébként, hogy egy másik díjat is elnyert ugyanez a film, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját, de ez csak zárójel. Ti miért emellett a film mellett döntöttetek, és arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire volt ez egyhangú, tehát ez a te véleményeddel egyezett-e, majd ezt is fejtsd ki, kérlek.
2: Az idei zsűriben ketten voltunk magyarok, és két külföldi tag volt. Gyorsan felsorolom őket. Diekis Endre, ő egy operatőr. Mikael Otriszát, ő egy cseh lelkész, aki egyben operatőr és tévés szerkesztő is. És Adrien Fondekav, francia kollega, pedig egy rendező koreográfus volt. És alapvetően nekem az az élményem, hogy minden ökumenikus zsűri egy nagyon jó csapat. Tehát nekem még nem volt rossz élményem, vagy óriási viták, nagyon ellentétes gondolatok. Egyrészt úgy is fogalmaznék, hogy az ökumenikus zsűri dolga könnyebb, mint a többi zsűri, hiszen nekünk van egy keretrendszerünk. Minden zsűrinek van egy kritériumrendszere, de úgy gondolom, hogy az ökumenikus zsűrinek ez még inkább világosabb, tisztább. Tehát, hogy nekünk az alap, hogy az emberi méltóság, az emberi jogok megjelenjenek egy moziban, a keresztény értékek, megmutatni a kisebbségek mellett való kiállást, az igazságért való harcot. Egy csomó olyan kritériumunk van, ami szerintem szűkíti egy-egy akár remek nagy filmekből álló felhozatalt, és az is fontos számunkra, hogy legyen egyetemes hatású. Tehát, hogyha mi megválasztunk egy filmet, akkor az Mexikótól Kuala Lumpurig értelmezhető legyen, a magyar néző is élvezze. Tehát egy egyetemes történet legyen egy témaválasztás. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a szemüvegen keresztül elég egyértelműen tudtunk szűrni napról napra, hiszen mi 5 napon keresztül 16 nagy játékfilmet láttunk. Mi minden másnap, mert mindig aludtunk rá egyet, minden másnap leültünk déltájt átbeszélni, hogy mi volt az az előző 3 film, vagy 4 film akár, amit láttunk. Nekünk az volt a taktikánk, hogy mi az, amit tovább tudunk vinni egy úgynevezett shortlistre, és mi az, ami mondjuk lehet, hogy film technikailag, vagy rendező szempontból, vagy színészi játékból egy rendkívüli történet, de a mi zsűri kritériumainknak, vagy keresztény elveinknek nem felel meg, úgymond. Például ebből a szempontból a nemzetközi zsűri filmjét nagyon kedveltük, de azt tudtuk, hogy mi nem választhatjuk meg a Túl sok vadállat című filmet, mert egyszerűen annyira ellentétes azokkal a kritériumokkal, amik nekünk viszont fontosak, és pontosan ezért választottuk a Vádemelés című filmet, aminek nagyon izgalmas, hogy ugye az angol címe is Prosecution, tehát vádemelés, de a német eredeti címe, hiszen ez egy német film, idei német film, az, hogy Staatsschutz, ami igazából azt jelenti, hogy az állam védelme valamin úgy rajta van, és itt egy nagyon fiatal ügyésznőt látunk, aki az igazságáért harcol. Eredetileg ő egy ügyész, aki viszi az ügyeket, teljes harcosa az állami rendszernek, és elfogadja a kereteket, és aztán amikor ő kerül egy olyan helyzetbe, hogy őt megtámadják, akkor ő a saját ügyéért kiáll, és elkezd kutatni ez után, hogy itt ki volt a támadó, mi lehet a háttérben, és egyre több ilyen margóra tett ügyet kutat föl, és egyre több tanút talál, aki úgymond el lett hallgattatva. Igazából egy nagyon izgalmas krimit láthatunk, rendkívül jó képi világgal, nagyon erős színészi játékkal, és példát mutat nekünk ez a főhős abban, hogy hogyan kell állást foglalni, hogyan kell amellett nem elmenni, hogy cselekedni kell a méltóságomért kiállni, megvédeni azokat a demokratikus értékeket, amit egy államnak képviselnie kell, és ezt láthatjuk végig egyfajta ilyen western thriller krimi elemekkel. Magával ragadó maga a film, és egyszerűen működik, mint egy olyan film, amit mondjuk megmutatnék egy ifi órán, a konfirmandusoknak, vagy egy biblia órán elővenném, hogy nézzük meg most ezt a filmet, és erről beszéljünk.
1: És mitől működne szerinted egy biblia órán, vagy ifi órán? Milyen keresztény értékekről lehet elkezdeni beszélgetni mondjuk utána?
2: Egyáltalán arról, hogy megkérdőjelezhetek valamit, ami velem történik, elkezdek szisztematikusan utána járni, reálisan, és amikor észreveszem, hogy nekem van igazam, akkor viszont nem adom föl, akiket meg tudok kérdezni, és magam mellé tudok állni. Az is például egy nagyon-nagyon szép kép, hogy akiket ő ilyen elhallgatott tanúként megkeres a főhősünk, ők mind a tulajdonképpen a saját egzisztenciájuk kockáztatásába, de azt mondják, hogy ők kiállnak ők is emellett, az ember mellett és az igazság mellett, és nem elfogadják ezt a kényelmes álláspontot, hogy ne kapargassuk, nekem így jó, végül is ebből bajom nem lesz. Tehát, hogy több szempontból lehet szerintem erről a filmről beszélni. Van egy nagyon érdekes momentum a film végén, amihez nekem kellett egy kis idő, hogy ezen így gondolkodjam, hogy a főnöke a főhősünknek azt mondja, hogy hát azért jobb lenne, hogyha elhagynád az országot. És akkor a film végén ez a hölgy úgy dönt, hogy ő nem hagyja el az országot, hanem ő igenis tovább harcol, viszi az ügyét, de ezt nem erőszakkal teszi meg, hanem egy olyan jelenléttel. Tehát, hogy ezek is ilyen finom filmnyelvi motivumok, hogy nem meghunyászkodik, de nem ő vál agresszorrá, hogyha velem szemben agressziót követtek el, akkor majd én jövök, én fogok oda csapni, hanem intelligensen, az igazság mellé állva, de nem agresszorként próbálja ő az útját járni. Szóval szerintem ez is egy nagyon szép kép.
1: És akkor a négytagú zsűriben hogyan született meg a döntés? Tehát te ezt a filmet szeretted volna, vagy volt ebben valami, nem tudom, 3-1 arányú szavazat, vagy ilyesmi, vagy egyhangú volt?
2: Ez a film nekünk már a kezdetektől fogva nagyon, nagyon így a topban benne volt. Pont azért, mert úgy ülünk be zsűrizni, hogy tudjuk a magunk kritériumrendszerét, és amikor a moziból kijövünk, akkor szerintem a hallgatók is ismerik azt az érzést, hogy na azt a mindenit. Szóval ez az a film, ami után így meg vagyunk rázva, ilyen katartikus élménnyel jövünk ki a vetítőteremből, és hogy ez az élményünk ennél a filmnél volt meg először, de nem árulok el nagy titkot, mi nagyon szerettük a Mommy Blue filmjét Mayer Bernadettnek. Ott is azt éreztük, hogy pontosan azok a keresztény értékek kerülnek elő, az a film arról szól, hogy egy fiatalember hogy próbálja meg ápolni az egyre vakuló édesanyját, aki a cukorbetegség következtében megvakul, ugyanakkor a saját családját, ahol éppen most születik gyermek, a feleségét, hogy támogatja a gyermeknevelésben, illetve abban, hogy mondjuk a karrierje kibontakozzon, és még emellett, hogy áll helyt a saját munkahelyén. Tehát az is egy nagyon szép, egy ilyen intim társadalmi dráma volt. Azt is nagyon jó szívvel ajánlom, de valahogy ez a német mozi még inkább egyértelmű volt számunkra, hogy ezt szeretnénk díjazni.
1: Amikor meghozzátok a döntést, akkor mennyire feszül egymásnak, akár most 2026-ban, de akár korábbi tapasztalatodban, ha ott van jobban ilyen, amiben ez esetleg megvalósul. Szóval mennyire feszül össze az, hogy két protestáns és két katolikus személy közös döntését kell meghozni. Emlékszel-e ilyenre, amikor ez élesen megjelent? Vagy lehet, hogy tompán, de megjelent.
2: Abszolút nincs. Szerintem olyan keresztény egység van. Tehát az ökumenikus zsűri tényleg ökumenikusan működik, és a keresztény alapértékek mentén. Tehát inkább olyan vitáink vannak, hogy valakinek mondjuk nagyon tetszik egy film, és akkor próbáljuk arra vinni, hogy értjük, nekünk is nagyon tetszik a film, de a saját kritériumrendszerünk szerint nem elfogadható a zsűri elveinek az a mozi. Tehát tetszhet nagyon, de hogy inkább ilyen viták vannak, hogy van egy-egy magával ragadó mozi, de az nem működik a ökumenikus zsűri szemmel, úgymond. De amellett értékeljük magánemberként, csak nekünk most ott nem magánemberként kell jelen lenni, hanem zsűrizünk, dolgozunk.
1: Mondasz egy-két konkrétumot egyébként, hogy mik azok az elvek, amikre most már többször hivatkoztál, aminek az ökumenikus zsűrinek meg kell felelni, és ez alapból így leszűri, vagy kirostálja a filmek egy részét?
2: Igen, természetesen a kiemelkedő rendezői és technikai és művészeti megvalósítás mellett, ami logikusan gondolom az összes többi zsűrinél is megjelenik. Fontos kritérium, hogy az emberi méltóság, az emberi jogok megjelenjenek ebben az alkotásban, akár a transzcendens dimenzió is, a keresztény értékek is megjelenjenek, legyen szó akár a kisebbségekkel való bánásmódról, a rászorultakkal való szolidaritásról, vagy éppen a teremtett világ védelméről, hogy mondjuk most csak hármat említsek. Amit említettem már korábban, hogy egyetemes hatású legyen, tehát ne csak egy mikroközösség értse, akiknek a nyelvén szól ez. Tehát most, ha mi egy nagyon specifikus magyar történetet mutatunk be, aminek nincsen egyetemes hatása, vagy azt díjazzuk, akkor ez a film nem tud világszerte kibontakozni. Tehát erre is figyelni kell, hogy azt a filmet tényleg Mexikótól értse valaki a, nem tudom, Indiáig, és ugyanazt érezze a néző a világ két különböző pontján a moziban, hogy na, ő te mit kapott ettől a filmtől. És a téma választása, bármennyire is ennek a vádemelés történetnek is egy ügyésznőről szól, aki az igazságáért harcol, és én nem vagyok ügyésznő, és ön sem ügyésznő, és valószínű a hallgatóink nagy többsége sem ügyésznő, akkor is értjük, hogy miről szól a történet, honnan, hova jutunk el, és végig szurkoljuk ezzel a igazságharcos ügyésznőnkkel az ő történetét, hogy neki legyen igaza, és eljusson a harcában a megfelelő megoldásig, és igazságot szolgáltassanak neki.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek hamarosan itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést Kézdi Beátával, az Evangélikus Élet főszerkesztőjével, az Interfilm Magyarország alelnökével arról, hogy milyen volt a nemzetközi ökumenikus zsűri tagjának lenni a Miskolci Cinefest filmfesztiválon. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembe vételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Álmos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Ámos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Kézdi Beátával, az Evangélikus Élet főszerkesztőjével, az Interfilm Magyarország alelnökével. Ez a szervezet tömöríti Magyarországon a protestáns filmkritikusokat. A témánk pedig a miskolci Cinefest, ahol az ökumenikus zsűri tagja volt Kézdi Beáta. A film készítőivel, tehát a vádemelés készítőivel te találkoztál-e, amikor ugye átadják a díjakat, akkor feltételezem, hogy a zsűri valamelyik tagja adja ezt át. Ha ott van az alkotó, akkor lehet találkozás. Te találkoztál az alkotókkal?
2: Nem voltam ennyire szerencsés, mert most az idei Cinefest ez egy picit összefolyt a Velencei Filmfesztivállal, és Feres Sariet, a Vádemelés című filmrendezője, akit mi díjaztunk, ő Velencében tartózkodott a stábjával együtt, úgyhogy ő csak egy videóüzenetet küldött a díjátadóra, amit én is nagyon szomorúan vettem tudomásul, illetve az újság, nemzetközi újságíró zsűri is, hiszen ők is ezt a filmet díjazták, de ilyen van, hogy a filmalkotója nem tud eljönni, éppen valahol promotál a filmjét éppen egy másik filmfesztiválon van. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy videóüzenetet viszont tud küldeni, tényleg látni ezeken az alkotókon korábbi élményeim azok, hogy megérinti őket az, hogy az ökumenikus zsűri díjat kap. Sose felejtem el, amikor Enyedi Ildikó megkapta a Berlinálén az ökumenikus zsűri díját a testről és lélekről, és Magyarországon erről lehetett őt kérdezni, és egészen komoly választ adott nekem, mint újságírónak arra, hogy neki ez miért annyira fontos, hiszen ő ökumenében él, mert különböző vallásúak a családtagjai, és hogy miért fontos ez, hogy a zsűri az ő filmjét kiemelte, és milyen indoklást adott. Tehát, hogy jó élmény találkozni az alkotókkal, ez most nem adatott meg, de ettől nem érzem kisebb rendűnek a munkánkat, vagy drámainak a helyzetet.
1: És az, hogy a filmkritikusok nemzetközi szövetségének választása ugyanerre a filmre esett, az neked mit jelent, megerősítette abban, hogy akkor jó döntést hoztatok, vagy nem kell megerősítés, mert akkor nyilván anélkül is ezt a döntést hoztátok volna, de szerintem minden esetre egy érdekes információ, és esetleg ennek a zsűrinek a tagjaival beszéltetek egy kávészünetben, és rácsodálkoztatok-e a közös nézőpontra.
2: A zsűrik általában külön kávézgatnak, pont azért, hogy ne befolyásoljuk egymást, de az esemény előtt azért el szoktuk egymásnak sutyorogni, és akkor mi nagyon örültünk. Szerintem ez olyan megerősítő élmény, hogy egy teljesen más kritériumok mentén dolgozó újságírókból álló. Volt egy hondurászi tagunk, volt egy magyar tagunk ott az újságíró zsűriben, és hogy ők ezt a döntést hozták. Ez szerintem inkább megerősíti azt, hogy ez a film egyetemes témát hoz, jó filmnyelvvel dolgozik, jó a színészi játék, és megtekintésre érdemes. Tehát, hogy minél több zsűri gondolja azt a filmet a legerősebbnek, szerintem az akkor tényleg azt mutatja, hogy erős mozit láthatunk. A Cinefestnek viszont nagyon jó és erős felhozatala volt szerintem idén, tehát legalább volt 4-5 olyan film, ami nagyon jó, hogyha megnézik a hallgatók, és lehet utána róla beszélgetni. És most ne tartsanak kegyetlennek, hogy én a 16 filmből mondtam, hogy 4-5. Ez általában egy filmfesztiválon így van, hogy nem mind a 16 egetrengető és katartikus élmény, ha 4-5 olyan film van, amit utána örömmel ajánlunk a barátainknak, családtagjainknak, bibliakörre, ifi órára, akkor szerintem az jó.
1: Legalább cím szintjén még akkor azt a néhányat elmondod? Most kettőt említettünk eddig.
2: Ahogy már mondtam, én nagyon örültem a Mommy Blue című magyar filmnek, őt kifejezetten ajánlom a hallgatóknak, és nagyon örülök, hogy most kezdik el a mozikban bemutatni. Ugyanígy nagyon nagy öröm volt látni Reisz Gábornak a Földszint című filmjét, úgyhogy rögtön két magyar moziért futhatnak az érdeklődők a mozi jegyek megvásárlására. Érdekes tapasztalás volt, hogy történelmi filmeket, múltfeldolgozó filmeket is láttunk a moziban. Nem tudom, hogy a nemzetközi forgalmazók be fogják-e hozni Magyarországra, de az egyik kedvencem az a norvég, az Oszlói csata című film volt. Ez egy adott eseményt, az oszlói csatát dolgozza föl egy későbbi esemény tárgyalás szempontjából, végtelenül szép technikai megoldásokkal, nagyon erős színészi játékkal, és kapunk egy képet egy háborús pillanatból, egy helyzetkezelésből. Az is egy nagyon jó mozi volt, és hát van a... Kicsit el is akad a szavam. Tehát a Nagy Zsűri a Túl sok vadállat című filmet választotta, ez egy francia mozi, rendkívül erős történet, megpróbálok nem spoilerezni belőle, de az alaptörténet az az, hogy egy francia kisvárosban, faluban vagyunk, ahol a gazdák az elszaporodó vaddisznó állomány miatt folyamatosan megrövidülnek, megeszik a terményüket, tehát rendkívül rossz helyzetben élnek ezen a településen a gazdák, és hogy ők hogy próbálnak meg magukért kiállni, és hogy próbál meg a politika és az állam a korrupcióval ellenük fordulni, és másfele vinni a fókuszt, és hogy a kisember és az állam harcát láthatjuk itt is. Elég radikális megoldásokkal, meg izgalmas csavarokkal, de azt a mozit is, hogyha be fogják hozni Magyarországra, akkor én merem ajánlani az erős gyomrú és a francia humor iránt érdeklődőknek.
1: A zsűrizés tekintetében, hogy 16 film, 5 nap, az mennyire megterhelő egyébként, vagy annyira szereted a filmeket, hogy ez meg se kottyan, vagy egy nap azért négyet megnézni, a negyediknél azért már fészkelődsz a székbe, hogy nem baj, ha vége lesz.
2: Ez mindig attól függ, hogy a 16 filmet hogy osztják el, és szerintem a Cinefest szervezői ebben is büszkék lehetnek magukra, mert szerintem nagyon fontos, hogy akik szerveznek, azok tudják, hogy melyik filmeket melyik után teszik. Tehát, hogyha mondjuk a kritikusi csapat egy nap három mélyen megrázó, véres történelmi filmet kell, hogy nézzen, akkor valószínű három film után összeomlunk. Nagyon fontos, hogy megtalálják a filmek leadásának a ritmusát, és igen, mondjuk egy vígjáték után ne jöjjön egy véres dráma, és én úgy érzem, hogy most ez a 16 film nagyon jó ritmussal és taktikával volt egymás után téve. Igen, azért ez egy fárasztó munka. Tehát azt gondolják az emberek, hogy jaj, nézzünk filmeket egyhuzamban, és ez mekkora vicces vagy könnyű munka. Nem könnyű munka, mert én például jegyzetelem végig a filmeket, hiszen nem fogok tudni úgy beszélni egy filmről, hogyha a harmadik film után elfelejtem, hogy az elsőben volt egy olyan erős jelenet, volt egy olyan szép színészi megoldás, vagy egy rendezői megoldás, vagy volt egy csavar, amiről fontos lesz majd később beszélni, mert

0: Éjszaka, ha nem tudtál aludni, akkor nem filmet néztél, vagy ilyenkor van még kapacitás, akár valami egész más nézni?
1: Semmire. A harmadik filmet általában ilyen este 10:30-11 körül fejeztük be. Szerintem kivétel nélkül minden zsűritag ment a szállására pihenni, hogy másnap reggel, amikor leül a zsűritársaival, hogy átbeszéljék az előtte nap látottakat, akkor friss gondolatokkal tudjon ott jelen lenni, és ez nem a bulizásról, vagy a nem tudom, tehát ez nem az egyetemi létünknek az újraélése, vagy a gimnazista létünknek az újraélése, ez szerintem egy komoly munka, aminél fontos, hogy ezt komolyan is vegyük, és tényleg a legjobb tudásunk szerint beszéljünk ezekről a filmekről, és úgy hozzuk meg a döntést.
0: Visszaugorva még a többi zsűrire, az jutott eszembe meg a kávészünetre, hogyha mégiscsak úgy alakul, hogy beszélsz más zsűrik tagjaival, és te azt mondod, hogy az ökumenikus zsűri tagja vagy, és egy evangélikus újságíró, akkor mennyire szoktak kerekedni a szemek, hogy mit keresel itt egy filmfesztiválon, vagy ez teljesen természetesnek veszik a többi zsűri tagok is, akik lehet, hogy a filmipar dolgozói. Oké, vannak más újságírók is, de hát vannak szakmai díjak, feltételezem, hogy ott szakemberek ülnek, akik egyébként ilyen ismikkel foglalkoztak. Szóval hogy fogadnak téged egy ilyen eseményen?
1: Az ökumenikus zsűri tagjait szerintem ugyanúgy fogadják, mint a többi zsűri tagjait, tehát nekem sose volt olyan nézésem, hogy itt egy ilyen futottak még hívő újságírók köre van. A nyitó beszélgetések alkalmával, tehát a megnyitó után, mikor ott egy kicsit a zsűri elvonul, egy kis kocintás van, hogy megismerkedjünk, akkor szerintem ezeket akár érdekes köröket le tudjuk futni, hogy ki a lelkész, ki nem lelkész, ki hol dolgozik. De valahogy a zsűri tagokban az van benne, hogy mindannyian azért vagyunk ott, mert a filmeket szeretjük. És dolgozni fogunk itt, és megfigyeljük a filmeket, és elmondjuk a véleményünket a különböző elvek és kritériumok mentén. Tehát, hogy a közös munka és a filmek szeretete tart minket ott együtt, és ebben nincs ilyen lenézés, vagy hú, hát ő filmrendező, ha ő azt mondja egy filmről, akkor csak is az lehet az igaz. Mindenki szabadon el tudja mondani, szerintem mindegyik zsűriben, de különösen a sajátomról tudok beszélni, az ökumenikus zsűriben a véleményét, és lehet, hogy egy francia valamiről egészen mást gondol, mint én magyarként, de nyitottak, pozitívan gondolkodók vagyunk, tehát én azt érzem, hogy jó az együttműködés, és nincs ilyen lenézés, felnézés ellentét.
0: Ennyit a Cinefestről, és akkor zárásnak lenne még néhány kérdésem, mint bemelegítésnek volt, és lehet, hogy ez nehéz kérdés olyannak, aki filmekkel foglalkozik, de van kedvenc filmed? Egy kedvenc filmed?
1: Hú, ez időről időre változik, hogy mi a kedvenc filmem. Most néztem meg, hogy 25 éves volt az Amélie, mert az Amélie csodálatos életét Audrey Tautúval én annyira szeretem, hogy szerintem minden évben megnéztem egy ideig. Nem változott meg a véleményem, most is szeretem, de nem tudnám már minden évben megnézni. Tehát szerintem van olyan, hogy az ember élete változik, dolgokat megfejlődik, érzelmileg átdolgoz magán, és akkor már az, amit korábban úgy megszeretett egy filmbe, vagy az a főhőssel együtt ment, együtt szenvedett akár, az már meghaladta az életben, és akkor helyére teszi, hogy igen, ez egy nagyon fontos film volt az adott életszakaszomban, de ma már ezen a kérdéskörön én túl vagyok. Ilyen élményeim vannak, voltak. A magyar klasszikusokat én szeretem, tehát nézem, de nem tudnék úgy kedvenc filmet mondani, hogy amit minden körülmények között, de például a Jobb lázadását most biztos szívesen megnézném, ez egy csodálatos filmnek tartom. Most ez megfogott ez a kérdés, kéne egy kicsit rajta gondolkodnom, de azt érzem, hogy inkább ez változik időről időre.
0: Kérdezek mást, ha eszedbe jut még filmcím, nyugodtan mondd majd el. Volt-e olyan mozi élményed az életedben, hogy beültél egy filmre, és azt mondtad, hogy ezt nem nézem végig, az élet túl rövid ahhoz, hogy itt maradjak, és felálltál, kimentél?
1: New York bandái. Egy nagyon jó barátnőmmel ültünk benn, emlékszem, egy ilyen multiplex moziba, és 30 perc után ránéztem, és mondta, hogy ő nem merte mondani nekem, mert biztos úgy gondolta, hogy hát ha már befizettük, üljük végig, mondom, jaj, de jó, hogy ezt mondod, menjünk. Az szerintem borzalmas volt. Máig nem tudom, miről szól a mozi, de az első fél óra is borzalmas volt. És visszatérve akkor a jó filmekre, katartikus élményem egy ifjúsági hittanon volt mozi élmény szempontból. Az akkori lelkészünk elvitt minket Enyedi Ildikó Simon Mágus című filmjére, egészen döbbenetes élmény volt ez a mozi, és például az is egy olyan alkotás, amit szerintem minden év

0: közben meg tudnék nézni. És ugyanígy voltam a Testről és lélekről is, hogy szintén Egyedi Ildikó alkotása, azt is meg tudnám most nézni. Ezek azok az egészen lenyűgöző, egyetemes és finom filmek, amiket jó időről időre újra nézni.
1: És mitől jó egy film szerinted?
0: Hát vagy bele tudok helyezkedni a főhősbe, mert éppen mondjuk én is hasonlóval küzdök, vagy éppen hasonló örömem van, nem mindig csak a szomorú vagy drámai dolgokra gondoljunk, és akkor úgy együtt kacogok a hőssel, vagy azzal az élethelyzettel. Vagy pedig az is lehet, hogy pont olyasmit látok a mozivászon, amivel én nem szeretnék szembenézni, és akkor arra kapok egy mintát, hogy ott a főhős mivel hogyan foglalkozik, és az nekem esetleg segítség lehet az életemben. Én azt szeretem, ha egy film megszólít, elgondolkodtat, akár magamról, akár a családtagomról, akár a környezetemről, akár a társadalmamról. Ha ez nem történik meg, ez a megszólítás, akkor tulajdonképpen 90 percet vagy 120 percet kikapcsolódhattam, de szerintem azért a kikapcsolódás és kikapcsolódás közt is van különbség, hogy mit kaptam attól a mozitól, és csak azt, hogy 90 percig nem gondoltam a saját életemre, vagy akár problémámra, vagy bármire, és akkor azért is hálás lehetek, de én azért inkább azokban a mozikban hiszek, ami ad valamit, és tudunk utána beszélni a látottakról, azzal, akivel megnéztem.
1: Egyedül nem is szeretsz filmet nézni? Pont emiatt?
0: Szoktam egyedül filmet nézni, ugye az újságíró magánya, vagy munkájának akár úgymond nehézsége, hogy hát ha ilyen újságírói vetítésre ülünk benn, akkor sem a barátunk vagy a családtagunk van mellettünk, hanem úgy magunk ülünk, és az adott sajtóorgánum azért küldött el minket, hogy nézzük meg, és írjunk róla az adott sajtótermékbe. Végül is magányosan nézem akkor is a mozit, amikor mellettem ül a kedvesem, édesanyám, édesapám, bárkim, mert rajtam keresztül kell, hogy átfusson a film, csak utána van kivel megosztani, vagy időközönként még egymást ott megbökni, vagy megszorítani a másik kezét. Azért az a mozi élményhez persze mindig hozzáad.
1: Hogy nézel szívesebben a filmet? Eredeti nyelven, vagy magyar szinkronnal?
0: Vegyes erre a válaszom, mert vannak olyan sorozatok, vagy olyan filmek, amiknek olyan tökéletes volt a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején a szinkron, hogy eszembe nem jutna eredeti nyelven nézni. Főleg, ha kiderül, hogy az eredeti, mondjuk amerikai színésznek olyan borzalmas hangszíne van, amit a mi magyar szinkronunk csodálatosan megoldott, és tökéletes szinkronhangok adják át azt a történetet. Most, hogy ezek a streaming szolgáltatók bejöttek, a nyelvtanulás miatt én egyre többször hallgatok eredeti nyelven, vagy nézek eredeti nyelven filmet, pont azért, mert szeretném az angol nyelvtudásomat bővíteni, a németet meg a spanyolt, mert ugye ezeket a szófordulatokat mi a tankönyvekből nem tanuljuk meg, és így lehet élőnek megtartani az idegen nyelvtudásunkat, hogy egy-egy ilyen modern mozi olyan idiómákat, olyan szófordulatokat hoz be, amit én nem tudok megtanulni innen Magyarországról. Ugyanakkor, ha be tudom építeni a nyelvtudásomba, akkor meg ezáltal gazdagodom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kézdi Beátát, az Interfilm Magyarország alelnökét hallották, ez hazánkban a protestáns filmkritikusokat tömörítő szervezet, és Beáta egyben az Evangélikus Élet főszerkesztője is.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A főigazgató közölte, hogy a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. Hozzátette, az iratanyaghoz korlátozástól mentes hozzáférést biztosítanak, így a honlapon nem kérnek például regisztrációt. A dokumentumok egy egyszerű keresőben lekérhetők lesznek, például születési adatok, fedőnév, irattípus vagy dossziészám alapján. A főigazgató jelezte, hogy az esetleges hamisítások megfékezése érdekében a dokumentumokat vízjellel és hitelesítési bélyegzővel látják el. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztrációhoz szükséges 26 egyregjelű adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk egyreg adatlapot. A 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő, figyelmeztet a hivatal. 5 éves csúcson az újépítésű lakások kínálata hazánkban. Jelenleg országosan 10.700 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében, az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal. A közlemény idézte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs. Az Európa Tanács nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportjának közzétett jelentése szerint az európai országok előrelépést tettek a nők elleni erőszak elleni küzdelem terén, a megelőzésre irányuló erőfeszítések azonban továbbra sem elégségesek. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot szemláló Európa Tanács szakértői csoportjának 2025-ös éves jelentése szerint a kormányoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, vagyis azokra az intézkedésekre, amelyek az erőszak kialakulását lehetővé tevő attitűdök, sztereotípiák, viselkedésformák és nemek közötti egyenlőtlenségek kezelését célozzák. A hatékony megelőzés hosszú távú, megfelelően finanszírozott és bizonyítékokon alapuló intézkedéseket igényel, amelyek az iskolákban, a munkahelyeken, a közösségekben, a médiában és a digitális térben egyaránt érvényesülnek, fogalmaztak.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adáskörzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni, ha alszom mélyebb gödörbe lásni, magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Ebben az évben sem marad el a koronázás a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Az intézmény idén is meghirdette a gyermekolvasók királynője és királya elnevezésű olvasás népszerűsítő pályázatát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére pedig idén is versmondó versenyt hirdetnek. Emellett számos más programmal is várja az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár.
2: Az októbert két részre bontanám itt könyvtárainkban, mert az országos könyvtári napokhoz kapcsolódóan rengeteg rendezvény lesz, a könyves vasárnap és más-más író-olvasó találkozók is szerte a különböző könyvtárakban, tehát nem csak itt a központi könyvtárban, hanem a többi helyszínen is, viszont beszélnék olyan programokról, amelyek nem ehhez kapcsolódóak. Mégpedig talán az első, rögtön ott október elején, október 2-án az Opera Barátok Klubja, ez minden hónapban egyszer van, és Giuseppe Verdi Trubadur című darabját, a Bécsi Operaház előadását nézik meg 2-án 14:30-tól itt a földszinti előadóban a központi könyvtárban.
3: Valóban egy hagyományos program, mert most így elkezdtem itt magamban morfondírozni, tehát biztos 10 éve van már, 15. alkalommal azt hiszem hirdetjük, és hát maga ez a program, mint gyakorlatilag azért lehet mondani, hogy a gyermekkönyvtárnak az összes tevékenysége az olvasás népszerűsítésről szól, de hát ez a pályázat aztán tényleg arról, ugye az a neve, hogy olvasók királynője, királya pályázat.
1: Dalba szűrt versek címmel a Derengő nevű formáció mutatkozik be a Miskolci Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárban október 9-én. Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult nemrégiben Miskolcon. Viola Barbara fuvola művésszel, Lajos András színművésszel és Füvesi Norbert gitárművésszel beszélgetünk mai adásunkban.
4: A történet úgy kezdődött, hogy találtunk egy felhívást az Operett Színházba, lehetett jelentkezni a Versünnep Fesztivál keretein belül, és az volt a feladat, hogy zenésítsünk meg verseket. És akkor Norbival elkezdtünk dolgozni az ügyön, és kiválasztottunk egy Tóth Árpád verset, illetve egy Szabó T. Anna verset, és eszünkbe jutott, hogy hát ehhez egy férfi hang nagyon hiányzik, és felkerestük Lajos András színművészt.
5: Én magam részéről még soha nem vettem részt ilyen csapatban, és számomra nagyon inspiráló, ahogy Norbi és Barbara hétről hétre újabb és újabb megzenésített versekkel állnak elő, és akkor találkozunk, Barbi segít nekem, hogy is megy a dallammenet.
6: Mindig egy izgalmas terület egy zenével foglalkozó embernek, amikor egy verset meg kell zenésíteni. Ugye nagyon sok zenész kollégával beszéltem, nekem ez egy teljesen új terület. Attól jobb szöveg nincs, amit egy József Attila vagy egy Ady Endre megírt. Nagyon könnyű vele dolgozni, mert prozódiailag ugye tökéletes maga a vers.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
7: Előbb csak téged, aztán meg magamat, engedem szabadon úgy, mint egy madarat. Fontos a sorrend, össze ne ütközzünk.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Ebben az évben sem marad el a koronázás a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban, hiszen az intézmény idén is meghirdette a Gyermekolvasók Királynője és Királya elnevezésű olvasás népszerűsítő pályázatát. A szervezők mind 2008 óta mindig, most is érdekes kérdésekkel és különlegességekkel készülnek. A pályázati felhívás az általános iskola alsó tagozatos gyermekeinek szól, azoknak, akik szeretik a könyveket, és vonzó számukra, hogy egy rövid időre királynőkké vagy királyokká váljanak. Idén Gévai Csilla a Fecsegő kastély című népszerű regényével kapcsolatban lesznek kérdések. A feladatlapok letölthetők az rfmlib.hu honlapról, vagy átvehetők a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi könyvtárának gyermekkönyvtárában. A megoldásokat október 5-ig lehet beküldeni postai úton a könyvtár gyermekkönyvtára címére, vagy elektronikus levélben a gyermekkukac@rfmlib.hu címre, de személyesen is leadhatják az intézmény gyermekkönyvtárában. A megtisztelő cím, valamint a könyvajándékok ünnepélyes átadása október 11-én az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényén a Könyves Vasárnapon lesz. És lesz egy kuriózum is, hiszen a ceremónián közreműködik Gévai Csilla, az elolvasandó könyv szerzője. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
2: Valóban egy hagyományos program, mert most így elkezdtem itt magamban morfondírozni, tehát biztos 10 éve van már, 15. alkalommal azt hiszem hirdetjük, és hát maga ez a program, mint gyakorlatilag azért lehet mondani, hogy a gyermekkönyvtárnak az összes tevékenysége az olvasás népszerűsítésről szól, de hát ez a pályázat aztán tényleg arról, ugye az a neve, hogy Olvasók Királynője, Királya pályázat, és mindig olyan nagyon sok értékes pályázat anyag szokott beérkezni, pályamű, ha úgy tetszik, és akkor ebből kifolyólag kitaláltuk, hogy nem csak a királynőt és a királyt értékeljük és megajándékozzuk, hanem hercegek és hercegnők is lesznek. De valójában ez a pályázat ez azt jelenti, hogy ebben az évben Gévai Csilla, az ismert gyermekírónak az egyik művét, a Fecsegő kastély című művét választottuk ki, azt kell elolvasni, és az gyakorlatilag, ha úgy tetszik, ilyen projekt munkába feldolgozni, mert hogy nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy elolvassák a gyerekek, bizonyos kérdésekre válaszoljanak, de nem csak egy szövegértelmezős kérdéseket tartalmaz ez a pályamű, hanem saját maguktól is meg kell majd nyilatkoznunk, illetve fogalmazást kell írniuk, úgyhogy tényleg egy-egy ilyen kis dolgozatszerű, vagy pályamű, ahogy mondtam az előbb. Szóval ezt kell elkészíteniük, és bizony határidőre kell, mert most nagyon már hetek óta azt tapasztaljuk, hogy a Fecsegő kastélyt, ugye az összes példányt, hiába igyekeztünk jó sokat rendelni, kikölcsönözték, és ez biztató számunkra, hogy ebben az évben is sokan fognak pályázni, és úgyhogy most is érdeklődés van, sőt, már beérkezett egy pályamű, egy apuka délután hozta a kisfiával a kis művét, de a határidő az október 5-e, úgyhogy azért még lehet olvasni, elkészíteni, le lehet a könyvtár honlapjáról tölteni, magát a feladatlapot, vagy itt a gyermekkönyvtárban is át lehet venni, úgyhogy biztatunk mindenkit, illetve hát azt nem is mondtam, hogy a korosztály az a általános iskola alsó tagozatosai, tehát 1-től 4. osztályig várjuk a kis műveket, de természetesen nem csak Miskolc városából, hanem az egész megyéből.
1: Mik az elmúlt évek tapasztalatai, népszerű a program, a verseny?
2: Igen, és annyira jó leső érzés nekünk, hogy kis településekről is vannak mindig pályamunkák egyrészt, másrészt meg annyira egyedi fogalmazások szoktak lenni, és annyira jól megértik a gyerekek annak a műnek az üzenetét, illetve mindig az ő kreativitásuk, az számunkra tényleg a kolléganőim szokták javítani, és tényleg néha újonganak, mert annyira jó kis fogalmazások érkeznek, és azt gondolom, hogy ez mindenképp öröm, hogy a gyerekek elolvassák a könyvet is, illetve hát ugye nem titkolt cél az is, hogy ha bementek ezért a könyvért, ami éppen adott olvasó király a pályázat anyaga, bemenjenek másikért is, vagy bemenjenek egy másik Gévai Csilla könyvért is, úgyhogy igen, ez szokott lenni, és most az utóbbi években kitaláltatott az, aztán az magának az írónak, de a díjazottaknak is, a kis királynak, királynőnek, hercegnőknek, hercegeknek, és mindig azt gondolom, egy életre szóló élmény, hogy magát a koronát, tehát a maga a koronázási ceremónia mestere, ha úgy tetszik, mindig az adott író, hogy ebben az évben Gévai Csillát várjuk nagy-nagy szeretettel, ő fogja a gyerekeket megkoronázni, átadni az ajándékokat, és aznap Gévai Csillával egyébként a családoknak is lehet majd találkozni, de majd még a programokról később, de maga a ünnepélyes koronázás, tehát Gévai Csilla által lesz is október 11-én a rendkívüli könyvtári napon, mert ugye az év másnapján vasárnap nincs nyitva a könyvtár, csak akkor.
3: Az hogyan dől el, hogy mikor melyik művet kell elolvasniuk a gyerekeknek?
2: A fő szempontunk, ugye összeszoktunk mit itt a gyermekkönyvtárba dolgozók összedugni a fejünket, már időben mindig előre gondolkodunk, és hát első szempont az, hogy olyan legyen, ami nekünk is tetszik, hát persze ez egy szubjektív dolog, de olyan legyen, aki kortárs gyermekíró, éppen azért, hogy a mai gyermekirodalmat is népszerűsítsük, illetve hát azért is, hogy ugye a ceremónia mesternek meg tudjuk hívni. Úgyhogy ezek a szempontok, meg megnézzük, hogy hány példányunk van belőle, ha kevesebb van, akkor már előre úgy gondolkodunk, hogy többet rendelünk, úgyhogy ezek a fő szempontok.
1: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére idén is versmondó versenyt hirdet a II. Rákóczi Ferenc könyvtár miskolci iskolák tanulói számára. A jelentkezők két korcsoportban, az általános iskolák 7.-8. osztályai, valamint 9-től 12. évfolyamig középiskolák tanulói versenghetnek. A megmérettetésre minden miskolci oktatási intézményből nevezhetnek diákok. A döntőt október 19-én hétfőn 13 órától a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár előadó termében rendezik meg. A nevezési határidő október 12-e. Tuméknél Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár fiókhálózati osztályvezetőjét hallják.
4: 56-os szavalóversenyt, városi szavalóversenyt immáron 12. alkalommal hirdetjük meg 2014 óta. Összesen egy év maradt ki ugye a Covid ideje alatt. Két korcsoportban rendezzük a versenyt, egyrészt 7.-8. osztályosok között, illetve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok tanulói számára ugyanebben a korcsoportban, másrészt a hagyományos 4 osztályos gimnazisták számára. A megmérettetése minden miskolci oktatási intézményből lehet jelentkezni. A verseny október 19-én zajlik hétfőn délután 1 órától, és a jelentkezési határidő az azt megelőző egy hét, tehát 12-e, október 12-e délután 4 óra. Mindenkit szeretettel várunk. Tudunk segítséget is adni, a honlapon megtalálhatók az ajánlott versek, de szabadon választott verssel is lehet versenyezni. És el kell, hogy mondjam, hogy a kiemelkedő versenyzőket jutalmazzuk könyvutalvánnyal, illetve meghívást kapnak a könyvtár különböző rendezvényeire, és hogy szerepeljenek, illetve fellépésükkel színesítsék a rendezvényeinket.
1: Októberben rendezik meg az országos könyvtári napokat, amihez a miskolci könyvtár is csatlakozott. Emellett számos más programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Brizai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallják.
5: Az októbert két részre bontanám itt könyvtárainkban, mert az országos könyvtári napokhoz kapcsolódóan rengeteg rendezvény lesz, a könyves vasárnap és más-más író-olvasó találkozók is szerte a különböző könyvtárakban, tehát nem csak itt a központi könyvtárban, hanem a többi helyszínen is, viszont beszélnék olyan programokról, amelyek nem ehhez kapcsolódóak. Mégpedig lenn talán az első, rögtön ott október elején, október 2-án az Opera Barátok Klubja, ez minden hónapban egyszer van, és Giuseppe Verdi Trubadur című darabját, a Bécsi Operaház előadását nézik meg 2-án 14:30-tól itt a földszinti előadóban a Központi Könyvtárban. És ráfordulunk az OKÁN utáni hétre. Elmurányi Lászlónak megjelent egy könyve, egy beszélgető könyve, Róna Péter professzorúrral készült mindez, de rengeteg szereplője van, a politikai élet szereplői megjelennek ebben, most így hirtelen ennyiben Jeszenszky Géza neve ugrik be, akit szerintem a hallgatók ismernek, hiszen Magyarország külügyminisztere volt az Antal kormányban, és washingtoni nagykövet később. Ő is előfordul a könyvben, és itt lesz Elmurányi László, a könyv szerzője majd október 13-án 16:30-tól. Van egy másik könyv, ami egy marketing kiadvány, az a cím, hogy A város működik. Halász Norbert a szerzője, és itt lesz, aki gyakorlatilag a könyvnek a lektorálását is végezte, segített, az ő felesége Halász Erika, valamint Ulia Kocsma turista is. Na, velük beszélgettünk majd, hogy mit jelent ez. Az Urbanisztikai Társaságnál már volt ennek a könyvnek egy bemutatója, és Kazincbarcikán is, a kazincbarcikai tevékenységükhez köthető ez a bizonyos könyv. Meglátjuk, hogy mit fognak majd ezzel kapcsolatban elmondani. 70. évfordulóhoz, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához könyvtárunk is kapcsolódik egy rendezvénnyel, ami a Központi Könyvtárban van, meg egy másikkal, ami a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárunkban lesz, majd ha odaérünk, akkor elmondom ott is. De a Központi Könyvtár rendezvényéről beszélnék először. Bebádogoztak minden ablakot, Tollas Tibor verséből vett idézet, és Tollas Tibor verseiből lesznek majd különböző részletek, és kimondottan a forradalomhoz kapcsolódóan az Éltető Lélek irodalmi kör előadásában többen jönnek. Az elején még bejátszanak egy Tollas Tibor verset is, amit maga a szerző olvas fel. Hát már csak ezért is, meg az ünnepi műsor miatt is természetesen érdemes eljönni. És egy héttel később, ez október 20-án kedden 16:30-tól lesz ez a program, és egy héttel később Anonymous Miskolci volt, nem kérdőjellel, így kijelentő módban, egy kutatás története 1981-2007, Dolny Zoltánnak a könyve ez. Hát, nagyon érdekes, én itt volt a szerző nálam néhány héttel ezelőtt, és megmondtam, hogy én lehet, hogy szkeptikus leszek ezen a beszélgetésen, de ő megmondta, hogy ott, ahol az Európa Rádió stúdiója van, azon a részen, az Avasdéli Református templom környékén állt az a ház, ahol Anonymous élt. Ő legalábbis ezt gondolja, ezt kutatta, hát 30 évnél tovább. Meglátjuk, hogy mit tud róla elmondani. És folytatódik a szeptemberben megkezdett sorozatunk, amit a Magyar Madántani Egyesület helyi csoportjával indított a könyvtár. Ugye az éghajlatváltozásról volt szó, most néhány nappal ezelőtt volt, ez szeptember végén ez az előadás, de 29-én csütörtökön, majd 7 órától Dobszul az erdei színpadon a Harkályok nyomában, erről tart majd előadást Cserép György, a Harkályvédelmi Szakosztály alapító tagja a Magyar Madártani Egyesületen belül, ilyen is vagy Harkályvédelmi Szakosztály. Hát minden énekes madarat, erdőben élő madarat védeni kell, biztos a harkályokkal kapcsolatban is hasonló a helyzet. Sok-sok érdekesség hangzott el a legutóbbi előadáson is, hiszen ott egy hidrobiológiai referens jött a Bükki Nemzeti Parkból, most ugye érkezik Cserép György 29-én, csütörtökön 17 órakor. És egy kiállítás is nyílik majd, a OKÁN-hez kapcsolódóan is van egy kiállítás, de az azon túli, mégpedig egy rollap kiállítás. Ugye Rákóczi születésének 350. évfordulója kapcsán láthatták a képes lapokat, és most pedig szintén egy évforduló, kerek évforduló, hát erről nagyon sokat hallhattunk, különösen nyáron, mert akkor van a fő évforduló, az Egyesült Államok születésnapja, 250 éves ez az ország, és Magyarok öröksége az Egyesült Államokban Sorsok, Terek, Utak címmel nyílik ez a rólap kiállítás, és 13-ától 30-áig lehet megtekinteni itt könyvtárunkban. Érdemes megnézni, mert biztos sok hasznos információ éri majd az olvasókat, hogyha megtekintik ezt a tárlatot.
3: A városrészi könyvtárakban, a tagkönyvtárakban milyen programok várják az olvasókat és a miskolciakat?
5: Sok-sok program ott is, természetesen ugye az OKÁN-hez kapcsolódóan, de nézzünk néhány olyan programot, ami a József Attila könyvtár kínálatából először, amely nem abban az időszakban lesz. Nincs semmi baj, szerelmek a tatárjárás árnyékában, és Smölc Margitnak, aki egyébként az Esztergomi könyvtárnak az igazgatója, de író is. A Botticelli szerelmeiről szóló könyve apropóján volt szerencsém beszélgetni vele, és most az a szerencse ér, hogy megint megtettem ezt, október 12-én délután 4 órától. A tatárjárásról szól ez a könyv, és kimondottan Esztergomban, nem véletlenül mondtam, hogy ő az ottani könyvtárat vezeti, mindig azért ő igyekszik ilyen helyi történést, helyi vonatkozást belenni, két fiatal lány szemszögéből mutatja be, de hogy mik a részletek, majd arról a beszélgetés során biztos szó lesz. És iskolásoknak ajánlom a következő témát. Az osztályvesztese, ez Weber Anikó írónőnek a könyve, könyvének a címe, és ez egy ifjúsági regény, ami kimondottan az iskolai bántalmazásról, a diákok közötti konfliktusokról szól, ennek a világát igyekszik bemutatni. Én úgy gondolom, hogy ez mindig aktuális, és anyukák, apukák ezzel szembesülnek. Nem könnyű erre megoldást találni, biztos vagyok benne, magam is szülőként is mondhatom, de hát, ha Weber Anikó ebbe a könyvébe, biztos személyes vonatkozások vannak, vagy amiket hallott, amilyen impulzusok érték, lehet, hogy érdemes majd elmenni. Ez hát délelőtti időpont, 10 óra 45 perc, október 15-én csütörtökön, hát aki teheti, még talán egy szabadság terhére is érdemes, bár ugye ez nem az őszi szünet. A Diafilm Klubban 15-én ugyancsak itt a József Attila könyvtárban, de délután 16:30-tól pedig egy klasszikus mese elevenedik meg. Én még őrzöm, nagymamámtól kapott nagyon megsárgult és picit viseltes könyvet, Öreg néne őzikéje. Hazekas Júlia meséje a Diafilm kockákon elevenedik meg ezúttal, tehát október 15-én 16:30-tól. És lesz egy másik mese is, a Mesék a dobozból papírszínházas mesefoglalkozás keretében 29-én 16:30-tól a Születésnap tolvaj című mese. Érdekes a cím, ezt a mesét nem ismerem, lehet, hogy érdemes megnézni. 29-e tehát, és 16 óra 30 perc a kezdés. Menjünk a Kafka Margit könyvtárba, a Petneházi város részen élő könyvtárba, ahol Lelki Jajok, Testi Bajok címmel 12-én Kassai Edit természetgyógyász tart előadást. Október, Szőlő is a bor titkai, ez az előadásának a címe, és folytatódik 26-án a Jóllét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénész szakember, családterapeuta, Elengedés, megértés, megbocsátás címmel tartja meg majd ezt a beszélgetést, hová újonnan jött olvasók is bekapcsolódhatnak természetesen. A Móra Ferenc könyvtár az Avas városrészben várja, ugye már ismerik a hallgatók ezt a könyvtárat, és itt Tóth György fotókiállítása nyílik majd október 13-án, kedden 17 órakor. És ugye volt szeptember végén, említettem is, Panama a meglepetések országa, kis úti beszámoló Kuremszki Judittól a Szabó Lőrinc könyvtárunkban. Most, aki akkor nem tudott elmenni, menjen el a Móra Ferenc könyvtárba, délután 2 órakor lesz ez az előadás, és a 13-án a kiállítás megnyitó meg 5 órakor kezdődik, ezt elfelejtettem hozzátenni. És elindul egy sorozat is a könyvtárban, őszi-téli bütykölde a könyvtárban, az első foglalkozás 29-én csütörtökön lesz, ez kimondottan a Halloweenhoz kapcsolódik majd, 16 óra 30 perc a kezdés. Fordulunk és kirándulunk Diósgyőrbe, a Petőfi Sándor könyvtárba, ahol Rózsa György főlevéltárosa vetít majd Barcelona és a Misztikus Katalónia címmel egy előadást. Hát itt Barcelona és ott a környékbeli, a katalán települések fognak majd megjelenni ebben a bizonyos előadásban október 8-án csütörtökön 16:30-tól. Nyílt festőnap is lesz a könyvtárban, ugye Majorvári Sándor vezetésével 19-én hétfőn délután 3 órától, és azt kell tudni, hogy erre kell regisztrálni előzetesen a könyvtár Petőfi kvt@rfmli.hu e-mail címén, vagy a 46-os körzet 379 032-es telefonszámán. A Szabó Lőrinc könyvtárunkban, ha már utaltam a központi könyvtár esetében a 56-os forradalom és szabadságharc apropóján rendezendő ünnepségre, itt pedig a szavaló versenyünk lesz, amit lehet, hogy a hírekben már hallhattak is az Európa Rádió hallgatói. 19-én lesz ennek a szavaló versenynek itt a Szabó Lőrinc könyvtárunkban a megmérettetése, akik jelentkeztek, általános és középiskolások, egy órától. Nyilván az izgalomban lévő izgatott szülők mellett barátok is eljöhetnek, meghallgathatják, hogy hogy mond verset a diáktársuk. És fejezetek a lengyel rockzene történetéből, egy közös program a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, Rémiás Emőke fog majd előadni. Hát, a lengyel rockzenéről így kapásból egy együttesen tudnék mondani, de Rémiás Emőke biztos vagyok benne, hogy sokat ismer, és majd október 21-én szerdán 16:30-tól ezt meg is osztja majd a hallgatósággal. És egy könyvtár maradt még hátra, mégpedig lenne a Tompa Mihály könyvtárunk, ahol Úrilányok az Adrián címmel lesz egy előadás, egy közönség találkozó Huszti Gergely íróval. Délután 4 órakor kezdődik majd ez a program, október 14-én. Nem maradhat el a kézműves klub sem, október végén, 28-a szerda, 16 óra a kezdés. Őszi mécses tartót fognak majd készíteni. És ha már Úrilányok az Adrián Huszti Gergely írásának a címe, amivel kapcsolatosan lesz a közönség találkozó, októberben egy kiállítás is lesz a könyvtárban, az Adriai tenger az irodalomban. Válogatás könyvtárunk állományából. Érdekes és izgalmas téma, mert hogyha meglátják azokat a könyveket, amelyek erről a vidékről szólnak, hogyan jelenik meg az Adriai tenger, akkor hát, ha kedvet kapnak kölcsönözni, beiratkozni, aki mondjuk még nem iratkozott be, és utána kivenni az erről szóló könyvet. Úgyhogy várjuk Önöket mindegyik könyvtárunkban, mert az országos könyvtári napokon kívül októberben nagyon-nagyon sok programunk lesz.
1: Ebben az évben sem marad el a koronázás a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban, hiszen az intézmény idén is meghirdette a gyermekolvasók királynője és királya elnevezésű olvasás népszerűsítő pályázatát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére idén is versmondó versenyt hirdetnek, és számos más programmal is várja az olvasókat és az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét, Tumiknék Csurák Ágnest fiók hálózati osztályvezetőt és Brézai Zoltán PR munkatársat hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Dalba szűrt versek címmel a Derengő nevű formáció mutatkozik be a Miskolci Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárban október 9-én. Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult nemrégiben Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fuvola, finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Viola Barbara fuvola művész dalszerzőt, Lajos András színművészt és Füvesi Norbert gitárművészt dalszerzőt hallják.
2: A történet úgy kezdődött, hogy találtunk egy felhívást, az Operett Színházba lehetett jelentkezni a Versőnep Fesztivál keretein belül, és az volt a feladat, hogy zenésítsünk meg verseket. És akkor Norbival elkezdtünk dolgozni az ügyön, és kiválasztottunk egy Tóth Árpád verset, illetve egy Szabó Tiana verset, és eszünkbe jutott, hogy hát ehhez egy férfi hang nagyon hiányzik, és felkerestük Lajos András színművészt, hogy lenne kedve csatlakozni ehhez a pályázathoz, és hát nagy örömünkre Lajos András igent mondott, és a két verssel együtt gyakorlatilag megszületett egy új formáció is, mert annyira jól tudtunk együtt dolgozni, annyira kreatív kis munkakör alakult ki így köztünk, hogy versre vers következett, és hát így megszületett a Derengő nevű formáció, amivel most ugye itt ülhetünk.
1: Miért gondoltátok úgy, hogy ebbe érdemes belevágni? Miért keltette fel az érdeklődéseteket ez a felhívás?
3: Én magam részéről még soha nem vettem részt ilyen csapatban, és számomra nagyon inspiráló, ahogy Norbi és Barbara hétről hétre újabb és újabb megzenésített versekkel állnak elő, és akkor találkozunk, Barbi segít nekem, hogy is megy a dallammenet. Én ezt igyekszem megtanulni, gyakorlom magamban, aztán általában a következő lépés az, hogy Norbinál a stúdióban készül egy

0: instrumentális, illetve részben vokális muzsika, kiegészülve pár miskolci zenész kollégával, tehát ott is már hárman, négyen vagyunk néha a színpadon. És visszatérve az előző kérdéshez, mindig egy izgalmas terület egy zenével foglalkozó embernek, amikor egy verset meg kell zenésíteni. Ugye nagyon sok zenész kollégával beszéltem, nekem ez egy teljesen új terület most, és nagyon sokan így kezdik például a dalszerzői, vagy a dalírói pályafutásokat, hogy zenék, vagy verseket zenésítenek meg, mert hiszen attól jobb szöveg nincs, amit egy József Attila vagy egy Ady Endre megírt, és nagyon könnyű vele dolgozni, mert prozódiailag ugye tökéletes maga a vers, és akinek van fantáziája, és a megfelelő stílusban tudja ezt felöltöztetni, akkor ez egy fantasztikus élmény, amikor az ember életet ad egy ám mindenki által ismert vershez. Akár ugye Petőfi verseiről beszélünk, akkor most ilyen 1844-ben megírt verseit öltöztettük könnyű zenei köntösbe, ami nagyon érdekes nálunk, mert nem úgy zenésítünk verset, mint ahogy megszokhattuk, hogy ilyen autentikus módon nyúlunk a versekhez, hanem kifejezetten az volt a cél, hogy könnyű zenei megoldásokat használjunk, slágeres eszközökhöz nyúlunk, ezáltal sokan el se hiszik, de mondjuk egy Ady verset úgy el tudnak énekelni, ha már többször meghallgatták, és visszaidézik magukban, mint hogyha slágert énekelnének. Ezáltal amúgy magát a verset is sokkal gyorsabban lehet memorizálni, tehát ez én majd javasolni is fogom majd a későbbiekben, hogy úgy tanuljunk verset, hogy meghallgatunk 8-10 derengő felvételt, és akkor szinte a Lajos Andrásnak a hangja beleívódik az agyunkban, ahogy én ezt már több százszor meghallgatom egy felvétel kapcsán, itt mocorog bennem Bandinak a hangja, és az összes verset, amiket megmondom őszintén, valamit én sem ismertem még, azokat is az ember automatikusan megtanulja, úgyhogy nagyon izgalmas terület zenészként is.
1: Színészként jelent kihívást?
2: Teljes mértékben. Mint ahogy említettem, még nem vettem részt ilyen kezdeményezésben, és tulajdonképpen a színházi elfoglaltságaim mellett mindig is volt, amivel lekötöttem magamat, a szabad vegyértékeimet, a szabad energiáimat, gondolok itt az egyszemélyes előadásokra, de most nagyon örülök, hogy tulajdonképpen ebbe fektethetem az energiámat, hogy megzenésített verseket adunk elő, és eleget teszünk olyan felkéréseknek, ahol csillogó szemű közönséggel találkozhatunk, hogy szeretik ezt, és valóban a legutóbbi koncertünkön már volt, aki velünk együtt énekelte a dalokat.
1: Milyen visszajelzéseket kaptatok?
3: Hát az egyik szempontból ugye mi állunk a színpadon, és mi érzünk valamit, ami egészen más, mint amit megszoktunk, hiszen nagyon különböző közegből érkeztünk, különböző irányból, mert ugye a színpadon találkozik a színművészet, a klasszikus zene, a könnyű zene és a vers, és azt hiszem, hogy ez már lassan összművészeti találkozás és fúzió, és ahogy ez vibrál, azt érezzük, azt látjuk, hogy a közönség is csillogó szemmel néz ránk, ahogy Bandi is mondta az előbb, hiszen a verset ismerik, és látjuk a tekinteteken azt, hogy na hát, hogy ez a könnyűzenés, slágeres, színész által megformált színpadi kép, ez hat, és ez mélyre megy, és nagyon nagy a skála, hogy hogyan köszön vissza, mert van, aki elsírja magát, van, aki mosolyog, van, aki mondja velünk, van, aki énekli velünk, és korosztályról is el tudjuk ezt mondani, mert én azt látom, hogy a kicsi gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig mindenki figyel, és tetszik, és mosolyog a végén, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy öröm, mert nagyon szeretjük a verseket, és azt hiszem, ez egy igazi értékmentés is akár, hiszen kicsit leporoltuk a nyugatosokat, Petőfiéket, a romantikát, mindent, válogatás nélkül nyúlunk ugye a nagy költőinkhez, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog a mai világban, hogy közérthető módon közöljük ezt a kincset, ami ugye közkincs, és ez egy nagyon szép szó, hogy így szerepel az adatbázisokban, mert én azt gondolom, hogy tényleg kincset ér így ápolni az anyanyelvünket azokkal az eszközökkel, amik itt vannak bennünk.
1: hogyan született.

0: Születnek tulajdonképpen a dalok, hogyan születnek a dallamok, és hogyan dől el az, hogy melyik vershez?
1: Versötletek szinte mindannyiunktól érkeznek, de általában én írom mostanában tehát a versenyre ugye Barbie volt tehát ő találta ki az egész dolgot, az ő fejéből pattant ki, ezért ő kezdett el ezzel foglalkozni, és utána úgy éreztem, hogy nekem ez elég könnyedén megy, hogy közérthető zenei formába öntsünk verseket, és most egy olyan időszak élek én is, hogy elég gyakran sikerül egy verset megzenésíteni, elég jól, úgy gondolom, mert a közönség azt mondja, hogy hát ez nagyon tetszetős, úgyhogy igazániból vagy én választom ki, vagy kapok ötletet, és akkor megszületnek a dalok általam. Az énekdallamok tekintetében a két művész, aki ugye előadja énekileg, ők mindig belenyúlnak egy picit, formálják a saját ízlésükre, és hát ugye az még nagyon fontos, hogy sokszor mi duettként adjuk elő a verset, ami szerintem szintén nagyon egyedi, hogy ha van valami párbeszéd vagy kétszereplős megoldás egy versben, amit mondjuk valaki még észre se vett idáig, azt egyből meg tudjuk oldani egy férfi és egy női hanggal, és akkor két külön szólamban tudnak énekelni egy adott versrészletet. És az, hogy milyen stílus, egyenlőre eléggé parádés a skála, hiszen a rock balladától kezdve a folkosabb megoldásokig, a jazzes harmónia menetekig, a country fingerstyle, például a Tiszai csönd az egyik kedvencünk Juhász Gyulától. Ott például egy nagyon érdekes dolog történt, hogy felkértem a 100 volt Celsius együttes gitárosát, a Légrádi Pétert, aki Európa egyik legjobb country gitáros, és ő játssza ebbe a dalba a gitárszólókat, és egy fantasztikus vízközeli élményhez juthat a hallgató, hogyha a Tiszai csöndet meghallgatja.
2: Amikor a versenyre készültünk, vagy a megmérettetésre, akkor az első versek között szerepelt a kortárs költőnőtől, Szabó T. Annától a Szerelmes ballada. És én nagyon szeretem annak a dallamvilágát, amit ugye a vers ihletett, és az kifejezetten olyan, hogy ketten énekeljük, tehát férfi és női hang is szerepel a versben. De tulajdonképpen nem tudok különbséget tenni, ezt a sokszínűséget szeretem, amit képvisel a műsorunk, illetve mindig a költő által megfogalmazott hangulatot arra erősít rá tulajdonképpen maga a dallam is, és ennek megfelelően mindegyik számunk különbözőképpen hangzik. Úgyhogy tulajdonképpen én ezt szeretem.
0: Barbara, számodra?
3: Verset illetően én se tudnék nagyon különbséget tenni, mert mindegyik valamiért a szívem csücske, mert az előadásmódban én azt érzem, hogy ha mondhatjuk, így sziporkázunk, mert mindenki mást is csinál, mint amit megszokott, tehát azért hangszer arzenállal érkezünk lassan egy-egy előadásra, és András ugye kajonon játszik, kazún játszik, ütőhangszereket szólaltat meg, én is 3-4 hangszerrel megyek, különböző furujákkal, ütőhangszerekkel, sékerekkel, Norbi is kezével, lábával játszik, különböző lábdobokon gitározik, vokálozik, tehát én azt hiszem, hogy a látvány maga is olyan, hogy hozzátesz a vershez, mert vannak elmélyültebb, kicsit borongósabb számaink, vannak viccesebb megszólalások, például az új kedvencünk a Tintás üveg, ahol ugye kicsit kifigurázva Petőfi Sándor egy színész kollégáról írt egy vicces verset, és nagyon szeretjük, mert ebbe is két kézzel nyúlkálunk a hangszerekhez, és az egésznek van egy ilyen nagyon vidám, nagyon csattanós jellege, úgyhogy pont ezért nem tudnék különbséget tenni, mert mindegyiket másért szeretjük.
0: Norbert?
1: Úgy látszik, hogy én az Adi verseket nagyon meg tudom fogni, és ahogy Bandi pedig elénekli, az fantasztikus, hiszen ő nem zenekari énekesként énekeli el, hanem ő színészként megformálja és közvetíti a vers mondani valóját. És ez sokszor probléma nekem, mert elkezdek rá figyelni, és akkor én kizökkenek. Úgyhogy vannak olyan pontok a koncerten, ahol megáll a levegő. Meg néha az én kezem is, és nem tudom, hogy mit kell csinálni.
0: Barbara, említetted, hogy énekelsz, és több hangszeren is játszol. Ez neked kihívás, újdonság?
3: Mindenképpen kihívás, tehát azt gondolom, hogy egy fúvós hangszert egyszer csak letenni magam mellé és énekelni, ez kihívás. Nekem nagyon-nagyon sokat segít András, tehát az ő jelenléte az mindig egy biztos támasz, és valahogy egymásból építkezünk, és Norbira építkezünk, mert az ő gitárjátéka az meg egy folyamatos, biztos alap, úgyhogy megbirkózunk vele, és hát remélem, hogy ezzel sokat tudunk adni, hiszen az első számú cél az az, hogy a vers, és szerintem ez is nagyon sokat segít abba, hogy átlendítse minket ezeken a nehézségeken, mert a fő célunk ugye a vers mondani valójának a megjelenítése, és így könnyű énekelni.
0: András, mit gondolsz, fontosak a mai világban a versek? Igényli a közönség? Szereti?
2: Mire megszületik egy vers, tulajdonképpen a költő a saját élettapasztalatát átszűri magán, és egy olyan kulturális életvezetési eszencia születik meg, amihez szerintem érdemes nyúlnunk és útmutatásképpen használnunk nap mint nap. Olyan életérzések vannak benne, melyeket bármelyikünk átélhetett már, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy-egy versre, ha rátalál az ember, akkor az felszabadító tud lenni a saját életére vonatkoztatva. Úgyhogy ilyen szempontból igen.
0: Dalba szőtt versek címmel a Derengő nevű formáció mutatkozik be a Miskolci Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárban október 9-én. Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult nemrégiben Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fuvola, finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Viola Barbara fuvola művész dalszerzőt, Lajos András színművészt és Füvesi Norbert gitárművészt dalszerzőt hallják.
4: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
4: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
5: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat visszanemtérítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Álmos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Álmos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma. Október 4-én vasárnap éjfélig jelentkezhetnek a háziorvosok a Richter érdeméren díjra, a gyógyszerészek pedig október 11-ig nyújthatják be pályázatukat. A Richter Gedeon NRT 3 kategóriában várja a betegellátást fejlesztő, innovatív és példaértékű jó gyakorlatokat. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek alkotói az elismerés mellett bruttó 2 millió forintos díjazásban részesülnek. A cég által 2022-ben életre hívott díj célja, hogy még láthatóbbá tegye a betegellátásban már bizonyított értékteremtő megoldásokat, miközben elismeri a kiemelkedő szakmai teljesítményeket. A kezdeményezés hozzájárul a jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetéséhez, ezáltal támogatva a betegellátás folyamatos fejlődését és a hazai egészségügy megújulását, a szakemberek munkájának elismerését. Minden aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenykedő alapellátásban dolgozó felnőtt, gyermek vagy vegyes praxisú háziorvos jelentkezhet. A Központi Statisztikai Hivatal 13. alkalommal hirdette meg a StatWars elnevezésű statisztikai csapatversenyét középiskolásoknak, hogy népszerűsítsék a számok, az adatgyűjtés és elemzés világát a fiatalok körében. Ezzel párhuzamosan elindult a nevezés a 9. StatWars Uni megmérettetésre, ami viszont az egyetemek főiskolák hallgatóinak szól. A legjobbakat pénzjutalommal díjazzák. Gombos Veronika, a KSH szóvivője tájékoztatott.
6: A középiskolai versennyel egy időben elindult a felsőoktatásban alap- és mesterképzésben tanuló hallgatóknak szóló Stadtworth Uni. A KSH ezt immár 9. alkalommal a Magyar Nemzeti Bankkal és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal együttműködésben hirdette meg. A versenyre 2 vagy 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és látványos bemutatásában bizonyíthatják a tudásukat. A megmérettetés 3 online fordulóból és 1 személyes döntőből áll. A döntő december 15-én rendezzük meg Budapesten a Statisztikai Palotában. A feladatokat neves hazai egyetemek oktatóiból, valamint a KSH, az MNB és a MEG szakértőiből álló zsűri értékeli majd. A döntőbe az 5 legeredményesebb alap és az 5 legjobb mesterképzéses csapat jut majd be. A dobogósok csapatonként bruttó 1.050.000, 750.000, illetve 600.000 forintos díjazásban részesülnek. A legjobbak emellett szakmai gyakorlati lehetőséghez is juthatnak. A nevezés és a részvétel díjmentes, jelentkezni október 5-én évfélig lehet a www.ksh.hu/Stadtworth Uni oldalon, ahol minden további információ megtalálható. A verseny az egyetemisták körében is egyre népszerűbb, az elmúlt években már megközelítőleg 150 csapat regisztrált.
5: 5 éves csúcson az újépítésű lakások kínálata hazánkban. Jelenleg országosan 10.700 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében. Az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az 1 évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal. A közlemény idézte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs.
4: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Hát itt ez a hely, ami sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor

0: nekem itt vannak álmai.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 24. fejezet első két verséből. Joás 7 éves korában lett király, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Cibjá volt, Bersebából származott. Joás Jójáda főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az Úr. A Szentírás tele van hatalmas győzelmekkel, csodás szabadulásokkal és felemelő történetekkel. Időnként azonban találkozunk olyan mozdulatokkal, mondatokkal is, amelyek mellett könnyű lenne elsuhanni. Mégis, ha megállunk náluk, hideg zuhanyként hatnak a lelkünkre. A Krónikák könyvében Joás király uralkodásának összefoglalásakor pontosan egy ilyen mondattal szembesülünk. Azt olvassuk, hogy ez a fiatalember azt cselekedte, ami kedves és helyes az Úr szemében, de ott van mögötte a drámai kiegészítés, Jójádá papnak egész életében. Gondoljunk bele Joás helyzetébe. Mindössze 7 éves kisfiú, amikor a feje tetejére állt világban, egy véres bálványimádó és kegyetlen korszak után a tróna ültetik. Nyilvánvaló, hogy egy 7 éves gyermek nem tud országot vezetni, sem lelki döntéseket hozni. Szüksége volt egy tanácsadóra, egy biztos pontra. Ez a pont Jójáda a bölcs és istenfélő főpap volt. Jójáda ott állt a háttérben, fogta a gyermek kezét, tanácsolta a fiatalembert, és egyenes úton tartotta a királyt. Joás az ő hatására nagyszerű dolgokat vitt véghez. Szívügyévé tette az elhanyagolt, kifosztott templom felújítását, elkötelezett volt az igazság mellett, és 40 éves uralkodásának első szakasza minteszerűen telt. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van. A tragédia azonban akkor kezdődött, amikor a külső körülmények megváltoztak. Mihelyt az idős Jójáda meghalt, hogy a fejezet későbbi részeiből megtudjuk, Joás azonnal elfordult az Úrtól. Nem csak, hogy visszaengedte a bálvány imádást az országba, de amikor Jójáda a fia figyelmeztetni merte őt a bűneire, Joás megölette azt az embert, akinek a testvéreivel együtt nőtt fel. Hogyan juthat el valaki ilyen mélyre, aki évtizedeken át Isten előtt kedves dolgokat cselekedett? A válasz a mai igény kulcsszavaiban rejlik. Joás kegyessége és hite nem a sajátja volt, hanem Jójádá hite. Ő csupán egy kölcsönvett hitből élt. Hogy milyen veszélyes ez a saját életünkre nézve, hadd hozzam példának egy régi elszigetelt hegyi falu történetét. Abban az időben a házakban még nem volt gyufa, amivel azonnal tüzet lehetett volna gyújtani. A falu közepén lakott egy idős kovácsmester, akinek a műhelyében a tűzhely tüze télen-nyáron éjjel-nappal izzott. A falusiak, amikor szükségük volt parázsra, elmentek hozzá egy-egy üres cserépedénnyel a kezükben. Kértek az öreg kovástól egy darab parazsat, óvatosan hazavitték a házukba, rátették a fahasábokra, és azonnal lángra lobbant a tűz. Volt azonban a faluban egy ember, aki nagyon kényelmes és lusta volt. Nem akart fát gyűjteni, nem akarta gondozni és táplálni a lángot. Ő elment minden reggel a kovácshoz, elkérte az izzó parazsat, hazavitte, letette a szoba közepére, és addig melegedett mellette, amíg az az egyetlen szem parázs ontotta magából a hőt. Amikor a parázs kihűlt, ő fázni kezdett. Bebújt a takaró alá, és tétlenül várta a következő reggelt, hogy újra kérhessen a kovács tüzéből. Egy téli napon azonban az idős kovács váratlanul meghalt. A műhely ajtaja zárva maradt, a tűzhely kihűlt. Ez a lusta ember ott maradt a sötét, fagyos szobájában, tűz nélkül. Miért? mert soha nem készített saját tűzhelyet, soha nem gyűjtött fát, és nem volt saját tüze, mindig csak a máséból élt. Joás király pontosan olyan volt, mint ez a falusi ember. Az ő lelki kovácsmestere Jójádá pap volt. Amíg Jójádá élt, Joás minden reggel kapott tőle lelki parazsat, ösztönzést és vezetést. Sütkérezett a főpap hitének és tekintélyének a fényében, és elvégezte a feladatait. De a hite csupán egy külső máz, egy tanult viselkedési forma maradt. A tettei megváltoztak a tanácsadó hatására, de a szíve mélye soha nem alakult át. Nem volt személyes, közvetlen találkozása és szövetsége a mindenható Istennel. Amikor a külső támasz kidőlt mögüle, a belső üressége és gyökértelensége azonnal felszínre került, és elsodorta őt az első kísértés. Ez a történet egy rendkívül komoly és megkerülhetetlen kérdés elé állít mindannyiunkat a mai napon. Sajátunk-e a tűz, vagy csak a mások parazsától melegszünk? Gyakran, ami keresztény életünk mögött is állnak csodálatos Jójádák. Lehet ez egy mélyen hívő édesanya, vagy édesapa, egy imádkozó nagymama, egy hiteles lelkipásztor, egy ifjúsági vezető, vagy egy szeretetteljes, megtartó gyülekezeti közösség. Az ő jelenlétük, az ő imádságos hátterük, és az ő buzgóságuk hordoz minket. Amíg ők ott vannak körülöttünk, addig nekünk is sokkal könnyebb a helyes úton járni. Könnyebb imádkozni, Bibliát olvasni, eljárni az alkalmakra, és Isten előtt kedves dolgokat cselekedni. Biztonságos és végtelenül kényelmes mások lelki tőkéjéből és parazsából élni. De a mai ige arra figyelmeztet, hogy a kölcsönvett hit nem tart meg minket a krízisekben és viharokban. Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. Nem örökölhetjük a szüleink Istennel való kapcsolatát, és nem alapozhatjuk a saját üdvösségünket a közösségünk múltbeli érdemeire. Eljön az idő mindannyiunk életében, amikor a külső támaszok megrendülnek vagy eltűnnek. Eljön az idő, amikor egyedül maradunk a döntéseinkkel, a kísértéseinkkel, a magányunkkal vagy a veszteségeinkkel. Feltehetjük magunknak az őszinte kérdést. Ha holnaptól kezdve egyetlen ember sem lenne körülöttünk, aki emlékeztetne minket Istenre, ha megszűnne a támogató háttér, mi maradna meg a hitünkből? Imádkoznánk-e akkor is a szobánk magányában? Maradná-e az engedelmességünk, a tiszta beszédünk, a szentségre való törekvésünk? Vagy kiderülne, hogy a mi kegyességünk is csak addig tartott, amíg a földi Jójádáink éltek és láttak minket? A mai napon Isten arra hív minket, hogy ne elégedjünk meg a felszínes vallásossággal. Adjunk szívből hálát a tanácsadóinkért, az előttünk járókért, de értsük meg, hogy el kell kezdenünk fát gyűjteni és táplálni a saját belső tüzünket. Kérjük ma az Urat, hogy végezzen mély munkát a szívünkben, kérjük, hogy adjon nekünk személyes, megingathatatlan saját hitet. Olyan belső meggyőződést, amely nem a körülményektől, nem más emberek jelenlététől vagy elvárásaitól függ, hanem közvetlenül a feltámadott Jézus Krisztusból táplálkozik. Mert csak az a hit fog megtartani minket a végső időkben, amely akkor is rendületlenül ég és világít, ha körülöttünk minden emberi kapaszkodó összeomlik. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked azokat a hívő embereket, szülőket, nagyszülőket, lelkipásztorokat és igaz barátokat, akiket kegyelmedből mellénk adtál az életünk során. Köszönjük az ő hűséges példájukat, szeretetüket és az értünk végzett kitartó imádságaikat. De megvalljuk neked őszintén és bűnbánattal, Urunk, hogy sokszor mi magunk is lusták voltunk a lelki életben. Megelégedtünk azzal, hogy az ő hitük parazsából éljünk és melegedjünk. Bocsáss meg nekünk, amikor a mi kegyességünk is csak egy tanult forma, egy külső megszokás volt, ami inkább a környezetünknek szólt, és nem a veled való valódi személyes kapcsolatból fakadt. Könyörgünk hozzád, ne engedd, hogy Joás sorsára jussunk. tisztítsd meg a szívünket minden képmutatástól és felületességtől. Áraszd ki ránk a te szent lelkedet, és gyújts önálló mély és eloldhatatlan tüzet a szívünkben. Adj nekünk olyan személyes hitet, amely a magányban, a próbákban és a változások közepette is hűségesen és rendületlenül ragaszkodik hozzád. Formálj minket olyan tanítványokká, akik nem csak mások jelenlétében, hanem életük minden percében téged szolgálnak, és neked engedelmeskednek. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, oly messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Hol dicsőség halvány kísértete? Föl-föl tűnik, s elbúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyébe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvérinkik reán készítik a gyász s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég. Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnalik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem, imádom gyalázatában is nemzetemet.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Eltűnt a villamoskocsi. A parkban vígan voltak az emberek. Senki se gondolt másra, mint a mulatságra. Hanem aztán Szivarszon egyszer csak észrevette, hogy a kocsija eltűnt. Nem áll ott, ahol hagyta. Nagyon megijedt, és mivel okosabbat nem tudott kitalálni, szaladt a rendbiztoshoz, aki éppen akkor szállt le a beszélő teve hátáról.
1: Rendbiztos úr! Riegte. Ellopták a villamoskocsinkat!
0: No, ez már igazán lehetetlen, mondta Bastián rendbiztos.
1: Tehát így van, a rendbiztos úr is láthatja, hogy nincs ott a végállomáson.
0: Bizonyosan tudja Szivarszon, hogy ott hagyta.
1: Olyan bizonyosan, mint hogy Szivarszon a nevem.
0: Hát, ha a kalauznak kedve szottyant egy kis sétakocsikázásra.
1: Nem, kérem, erről szó se lehet.
0: Akkor bizony elég titokzatos az eset.
1: Az,
0: mondta Szivarszon.
1: No, meg
0: nem is szép tőle, hogy éppen ezt a mai napot választotta, ha már mindenáron el akart tűnni, folytatta Bastián. Tele van a fejem gonddal anélkül is. De hát, ha megtörtént, megtörtént. Mindjárt feljegyzem a zsebkönyvembe. Éppen akkor állt meg a körhinta, és a villamos kalauz is leszállt a faparipájáról. Látszott rajta, hogy élvezte a mulatságot. Oda jött hozzájuk.
1: Nem is hittem volna, hogy a körhinta ilyen jó mulatság.
0: Szivarszon a szavába vágott.
1: Ellopták a villamosunkat.
2: Az egészet?
0: Kérdezte ilyetten a kalauz.
1: Az egészet? Úgy, ahogy volt.
0: Ennyi, de furcsa. Bastián rendbiztos, aki addig szorgalmasan jegyzetett, most felpillantott a zsebkönyvéből.
1: Ide hallgassanak.
0: Tud az a villamos sín nélkül is menni?
1: Nem tud, rendbiztos úr, csak is ott mehet, ahol sínek vannak.
0: De ez akkor okvetlenül meg kell találnunk itt valahol, a kapu meg az alsó végállomás között.
1: Igaz, jól mondja a rendbiztos úr, okvetlen itt kell lennie valahol a vonalon.
0: Bastián fellélegzett.
1: Jöjjenek velem a törvény nevében.
0: És elindultak, hogy megkeressék az eltűnt villamoskocsit. Meg is találták. Ott állt a város kapujánál. A rendbiztos látta meg elsőnek, büszkén mutatott rá.
1: Ott van, azaz.
0: Megtaláltuk. Örvendett a másik kettő.
1: És egészben van,
0: állapította meg Szivarszon.
1: De a pereces láda eltűnt,
0: mondta a kalauz.
1: Csak ugyan. A láda nincs itt.
0: Ez baj, mondta bánatosan Szivarszon kocsivezető, de a rendbiztos megvigasztalta.
1: Ma annyi süteményt evett mindenki, hogy holnapig kibírják cukros perec nélkül.
0: Látja, rendbiztos úr, ebben is igaza van.
1: No, akkor üljünk fel hamar.
0: Bastián rendbiztosnak megjött a kedve.
1: Utazzunk vissza a parkba.
0: Kész, mehet, mondta a kalauz, és a villamos elindult.

a folyót, a hegyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönöm, utolsó.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak, a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma. Október 4-én vasárnap éjfélig jelentkezhetnek a háziorvosok a Richter érdeméren díjra, a gyógyszerészek pedig október 11-ig nyújthatják be pályázatukat. A Richter Gedeon NRT 3 kategóriában várja a betegellátást fejlesztő, innovatív és példaértékű jó gyakorlatokat. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek alkotói az elismerés mellett bruttó 2 millió forintos díjazásban részesülnek. A cég által 2022-ben élet hívott díj célja, hogy még láthatóbbá tegye a betegellátásban már bizonyított értékteremtő megoldásokat, miközben elismeri a kiemelkedő szakmai teljesítményeket. A kezdeményezés hozzájárul a jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetéséhez, ezáltal támogatva a betegellátás folyamatos fejlődését és a hazai egészségügy megújulását, a szakemberek munkájának elismerését. Minden aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenykedő alapellátásban dolgozó felnőtt, gyermek vagy vegyes praxisú háziorvos jelentkezhet. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvására a főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várja az érdeklődőket a 6. református ízek találkozójára október 16-a és 18-a között. Ez az alkalom nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem találkozás és közösségépítés is. Református gazdák, termelők, a sütés-főzés iránt elkötelezett gyülekezeti tagok és érdeklődő vendégek gyűlnek össze, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, tapasztalataikat és hálát adjanak. A hétvége során a kazincbarcikai helyszínre látogatók kézműves kirakodóvásárra, hangulatos főzőversenyre és a helyi gasztronómiai értékek bemutatkozására számíthatnak. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Ismét meghirdeti a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap Magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a deszkörzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
2: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
1: Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
3: Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
4: Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
1: Végül Horvátországba látogatunk, ahol Szent Péter püspök mutatja be a délvidéki református közösségek életét.
5: Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
1: Tartsanak velünk!

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
2: Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvitelét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, a Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmány ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszban, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
1: Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
2: Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érez, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll, azt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
1: Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
2: Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Nyilvánvalóan, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egyre kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget, mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
1: Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
2: Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásukat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom. Tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve, a felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztény Egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.

0: egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A Beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
2: Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzson és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióval sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a Beregszászi Református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
1: Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
2: Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra 1 óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itten ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
1: Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
3: Csimós püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és én azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
1: Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
3: Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen fordalmat találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumené jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
4: Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő, köszönthettem a hallgatókat. Nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban, mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előtte meg ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
1: Munka vagy hivatás?
4: Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
1: A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
4: Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A Beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: A horvátországi református keresztjén Kálvini egyház 2013-ban csatlakozott a magyar református egyházhoz. Szent Péter, aki jelenleg vezeti a délvidéki reformátusokat, a presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja a legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk, de van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, valamint a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
2: A presbitériumok fejlesztése paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgoznunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelemben, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre, kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
1: A számok makacs dolgok, a horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban, ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja az önöket?
2: Van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt feladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelezhető, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető, mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikbe mi, magyarok úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országuk, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az euróövezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk, és talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban, és azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. azért ezen is érdemes elgondolkodni.
1: Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
2: Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik, így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük ebbe az irányba természetesen, attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem maguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetbe horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk, igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítsuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
1: Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
2: A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a Jóisten a mi megtartó erőnk.
1: A horvátországi református keresztény kálvini egyház 2013-ban csatlakozott a magyar református egyházhoz. Szent Péter, aki jelenleg vezeti a délvidéki reformátusokat, a presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja a legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk, de van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, valamint a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Délvidéken. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Álmos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Álmos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégére meghirdetett rendezvény immáron 2 kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a 3 leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap délután 4 óráig. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adás körzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Rovatesz.
1: Reklám.
2: Abigail.
3: A bogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péteres
5: erdőjén.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Foszti fiú esete.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
13: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
14: Harisnyás búcsúzott, arra kérte őket, ha lehet, a szokottnál korábban találkozzanak a követségen, mert ma Ofélia esküvőjét ünneplik a szigeten, s a laboratóriumból még oda is el kell mennie. Valentinra mindenki számít, elvégre ő majdnem családtag Cocó miatt. Cocó fehér matrózruhát kapott az esküvőre, és jó, hogy el nem felejtette, kivételesen talán Valentinnak is ünnepélyesebben kellene öltözködnie mára. Valentin elképzelte Cocót fehér matrózruhában. Hát hiszen ezen nem múlik. Felveheti ő is a fehér ruháját, bár hogy aztán este hogy lesz a kilopózás, pláne korábban a szokottnál és ünneplőben, azt még egyelőre egyikük se tudta. Törte a fejét, mi csináljon este. Hány órára ígérheti? Felnézett a villanyoszlopra, az órára, és akkor hirtelen elkiáltotta magát, mert a villanyoszlop tetején megpillantotta a madarat, akiről Ginevra beszélt. Olyan csapzott, sáros, véres, nyomorult volt, hogy Valentin nem tudta megállapítani, milyen fajta madár. Nagyon volt valamivel a galamnál, de nem volt galam formája. A feje nem látszott, azt eldugta a szárnya alá, és ez a szerencsétlen, lemondó mozdulat emlékeztette Valentint valakire, csak azt nem tudta kire. Kandurka és Harisnyás hűségesen követték a tekintetét. Ott! Mondta Valentin. Ott van szegény. Hol? Kérdezte Harisnyás, és kimeredt a szeme az erőlködéstől. Ott, az orrod előtt, a villanyoszlop tetején. Nem látod, Kandurka? Kandurka összeráncolta a homlokát, úgy bámult fel. Aztán megrázta a fejét, és azt mondta csalódottan, nem lát senkit. Harisnyás is azt mondta, hogy ő se lát, csak... Néztek össze-vissza a téren minden házra, eresztre, fára, a villanyoszlopra is, de hasztalan. Valentin csak kiabált, mutogatott, és akkor odajött két felnőtt. Azok is sajnálták a madarat, de nem csináltak semmit, csak sajnálkoztak és tovább mentek. És mikor Harisnyás és Kandurka egyre értelmetlenebbül néztek rá, Valentin egyszer csak megértette, hogy hiába mutogatja ő a madarat a barátainak, azok nem fogják meglátni soha. Harisnyás és Kandurka szemének üres levegő rezeg az óra tetején. Akkor tudta már, ki az a madár ott, és hogy került oda. Megállapodtak, hogy Valentin vacsora után azonnal elindul Kandurkával. Valentint az orvosság reménye roppant önbizalommal töltötte el. Elvégre ez a legutolsó ilyen este. Holnap már mindent el lehet mondani maminak, és holnaptól kezdve nyíltan és engedéllyel látogathatja a barátait. Harisnyás visszament a követségre, Kandurka meg Valentin pedig haza. Kandurka nagyon sajnálta, hogy nem találták a madarat, de remélte, hogy még előkerül. Valentin éppen azon törte a fejét, mit csináljon. Pontosabban, mit tehet a Lukács érdekében, amikor megismerte a Gabriel dudálását. Gyorsan kinyitotta a kaput, és a kocsi begördült. Ügyvéd bácsi kisegítette Lavinia nénit, felmentek az irodába. A néni sápat volt, nem köszönt senkinek. Ügyvéd bácsi időnként megköszörülte a torkát, és szintén nem látszott valami vidámnak. Gabriel azt dünnyögte a garázsba, hogy a nénit iszonyú pénzbírságra ítélték állatkínzás miatt, és minden vádpontban elmarasztalták, hogy felügyelő bácsi és Hubert is ellene vallott. Sőt, a város fel is bontotta a velük kötött szerződést. Az egész nagyon nagy szégyen lavíni a nénye. Ezzel különben az ő dolguk is megoldódott, mert Lavínia néni ezek után bizonyára nem marad a városban, és akkor felügyelő bácsi is. Ők is maradhatnak a helyükön. Nem kell más állásba menniük. Valentin elgyönyörödve hallgatta. Csak az ijesztette meg, hogy mikor Gabriel sok szünet, dörmögés, válvonogatás és dünnyögés után befejezte a beszámolóját, Szakács néni elsírta magát. És valami olyat mondott, hogy ez eddig mind jó, mind szép, de hát, ha mégis új hely után kell nézniük, és akkor ugyan mi lesz ezzel a kis bárányjal itt? Ginevra ugyan azonnal felcsattant, hogy ne huhogjon, mikor semmi oka nincs rá. De Valentin azért csak elkedvetlenedett megint, mert nagyon jól tudta, hogy ő az a kis bárány, akinek a sorsán Szakács néni aggódik. És azt is tudta, mire céloz, amikor új helyről beszél. Aztán mégis megvigasztalta magát azzal, hogy Szakács néni még nem tudja, hogy mami holnapra már egészséges. Kandurka bement Gabriellel a garázsba, lefeküdt az autó ülésére. Gabriel még a pokrócot is ráborította, hogy melegebb legyen. Valentin felment a házba, hogy megnézze, kéznél lesz a fehér ruhája, és hogy pénzt vegyen ki a persejéből, mert azért nászajándék nélkül mégsem mehet esküvőre. Mit visz az ember egy oroszlánnak nászajándékba? Bár megkérdezhetné valakitől. Előbb a gardrop szobába ment, és meggyőződött róla, hogy a fehér ruha frissen mosva, kivasalva ott lóg a szekrényben. Éppen indulni akart a szobájába, hogy kibontsa a persejét, mikor valami különös hang megállította. A gardrop szoba egyik ajtaja a mami szobájába nyílt, s a sajátságos hang a mami szobájából hallatszott. Szomorú, öreges hüppögés volt. Lavínia néni sírt. Hallgatózni illetlenség, tanította mami. Valentin nem akart illetlen lenni, tulajdonképpen nem is volt kíváncsi. Ha nagyon figyelmesen magába nézett volna, rájön, hogy csak azért akart ott maradni, mert ha valakit sírni hallott, mindjárt iszonyúan dagatnak érezte a saját torkát is, még akkor is, ha nem szerette azt, aki sírt, és ilyenkor mindig azon kellett gondolkoznia, nem tudna-e segíteni rajta valamiképpen. Csak állt hát a kis gardrop folyosón, és most már az ügyvéd bácsi kurta köhögését is hallotta. Emiatt kár izgatnia magát, mondta ügyvéd bácsi. A pénz jön, megy, nagy összeg, de nem teszi tönkre. A néni bent kifújta az orrát. Maga mindig olyan ostoba volt, mondta a Valentin nagy elképedésére. Már 40 évvel ezelőtt is olyan ostoba volt. Soha nem tudta elképzelni, mi jár az eszemben. Azért sírok, mert nem tudom folytatni ezt az átkozott munkát. Azért sírok, mert nekik lett igazuk. Megint kifújta az orrát. Míg ez a munka folyt, mindig lehetett veszekedni, meg vitatkozni. Volt értelme felkelni, neki indulni a napnak. Most újjal mutogatnak rám, a szerződésemet is felbontották, és mindez a nyomorult lovak miatt. Vitatkozni, veszekedni mindig nagyon szeretett, mondta ügyvéd bácsi valami olyan félig komoly, félig mókás hangon, amilyet Valentin sose hallott tőle. Az üzleti életet is nagyon szerette. Hát persze, mondta a néni. Valamit szeretni kell. Csönd lett. Ügyvéd bácsi megint köhögött. Pedig nem ártana, ha valami más is érdekelné, mondta. A annyi árva gyerek van, annyi beteg, elhagyott öreg Lavinia. Valentin leste, hogy fog felcsattanni a néni erre a borzasztó bizalmaskodásra, de a válasz csendes volt. Én nem tudok jó lenni senkihez. Anyám meghalt pici koromban, apám meg nem jóságra nevelt, hanem üzletembernek. Ne prédikáljon itt nekem árva gyerekekről. Nincs tehetségem az érzelmességhez. Torokköszörülés, köhögés. Azt tudom, mondta ügyvéd bácsi nagyon lassan. Úgy emlékszem, ha szabad rá emlékeztetnem, hogy volt valaha valaki, aki nagyon ragaszkodott magához. Én tudok egy kezdő ügyvédről. Semmi asszonyom, semmi ügyvéd úr. Ki hitte volna, hogy ügyvéd bácsit Arthurnak hívják? Vajon mami tudja, hogy Lavinia néni azért nem ment hozzá ügyvéd bácsihoz, mert annak nem volt pénze? A néni meg mindenáron pénzt akart, még többet annál, mint ami neki van, egyre többet. És hogy Lavinia nénit addig tanítgatták otthon arra, hogy csak az üzletet szabad igazán szeretni, még annyira megtanulta, hogy másra már nem is tudott gondolni. Meg hogy mindennek megvan a maga magyarázata, de ki gondol pénzre meg üzletre meg a dédapára, mikor Lavinia néni jut az eszébe. Nem, ezek után igazán illetlenség lenne itt maradni. Most már mindegy, mondta Lavinia néni, és kifújta az orrát. Most már mindegy, mondta ügyvéd bácsi is, és egy egész picit sóhajtott. Valentin lábújhegyen visszament a szobájába, és megszámolta a pénzét. Ginevra, akit a lomos szobában talált meg, ahol a néni nagy bőröngyét porolta, holnap visszamegy a néni a birtokára. Helyette ügyvéd bácsi fog intézkedni a telepen. Úgy gondolta, hogy minden nászajándék között, amit az esküvőjén kapott, legjobban egy termofornak örült. Annak vette a legtöbb hasznát. Gabriel, amilyen nagy darab, alapjában véve gyenge gyomrú. Hányszor segített rajta a termofor? Valentin nagyon megkönnyebbült, és mindjárt el is ment hazúrról, hogy megvásároljon estére. Egy kicsit nehezen találta meg a termofort, mert eleinte mindig rossz boltba ment be. Női divatkereskedésbe, meg fűzőshöz, de végül mégis sikerült beszereznie. Visszafelé szándékosan kerülővel jött a téren át, hogy megnézze, mi van Lukáccsal. De a madár már nem volt ott az órán, és nem látszott sem erre sem. Még most se tudta, hogy fog este elszabadulni. Senki se volt beteg, senkinek nem fájt a foga, a néni bejelentette, hogy az ebédlőben vacsorázik, nem a szobájában, még senki sem volt kimenős. Kandurka és Valentin nyugtalanul tanakodtak, mit csináljanak. Már eljött a vacsoraidő, és még mindig nem jutottak semmire. A néni alig evett valamit, nagy csend volt a szobában. Mikor Ginevra leszette az asztalt, Valentin valami olyanra szánta el magát, amit sohase próbált. A néni leült újságot olvasni a kis lámpa alá. Valentin odaállt elébe. Eleinte nem vették észre, aztán a néni egyszer csak mégis ránézett a szemüvege felett, és megkérdezte, mit akar. Szeretnék elmenni ma este, mondta Valentin, és nagyot nyelt az izgalomtól. A néni nem válaszolt, csak nézett rá elképedve. Most már mindegy volt. Úgy szeretnék elmenni, hogy sajnos nem mondhatom meg, hová megyek. És azt hiszem, nagyon későn fogok hazajönni, de becsület szavamra mondom, hogy fontos ügyben kell elmennem, és nincs benne semmi rossz. Mikor azt mondta becsület szavamra, oda tartotta kis markát Lavinia néni elé. A néni leeresztette az ölébe az újságot, és megfogta a Valentin kezét. Valentin állt a sziszenés nélkül, pedig reggel rajszögbe tenyerelt, és egy mély szúrás volt a tenyere közepén. Jó volna a gondolatolvasó most. Mit gondolhat a néni? Csak állt előtte, reménykedve és félve. Úgy szeretné elkerülni, hogy kimondja a mami nevét. Pedig talán elengedni a néni, ha tudná, miről van szó. De hinne neki. Még ha beszélhetne is ezekről a dolgokról, hinne neki. A gondolatolvasó azt mutatta volna, hogy a néni ügyvéd bácsira gondolt, arra, hogy ugyan mit tenne most az ő helyében. Ügyvéd bácsinak volt egy Valentinnál 2 évvel fiatalabb unokája, akiről gyakran beszélt a néninek. Az elképedve hallgatta, és mindig azt mondta ügyvéd bácsinak, majd nézze meg, mi lesz ennek a rontásnak és nagy szabadságnak a következménye. De az ügyvéd bácsi csak nevetett, és egyszer el is hozta Totót, és a néni látta, milyen tisztelettudó, okos, bátor, jól nevelt kisgyerek. Menj el, mondta a néni kurtán, majdnem haragosan. Valentin alig akarta elhinni örömében, rohant az ajtó felé, de a néni szava visszahívta. Most én vagyok érted felelős, nézett rá komolyan. Ne hozz rám több bajt, mint ami úgy is van. Valentin megígérte. Alig köszönt, olyan boldog volt. Ki kandurkához, készülődjék. Be a gardobszobába, fel a fehér ruhát, a termofort és kandurkát a hátizsákba, pénzt autóbuszra a persejéből. Jaj, de boldog! Ginevrát nehezen lehetett meggyőzni, sokkal nehezebben, mint Lavinia nénit, s főleg a fehér ruha aggasztotta meg a hazatérés időpontjának a bizonytalansága. Felajánlotta, hogy elmegy vele. Küldte volna Gabrielt. Csak nagyon nehezen és tiltakozva nyitotta ki a kaput a néni egyenes kívánságára, aki merevebb és hidegebb volt, mint bármikor. De akit Valentin most csókolt meg először életében önszántából. Ezen Ginevra úgy elképett, hogy elfelejtett utána kiabálni és utána szaladni, mikor kandurkával a hátán eltűnt a sötét utcán. Tizennegyedik fejezet. János, a vőlegény tanúja, Mirtusz ágacska volt a kabátja hajtókáján, nem is kérdezte, hová vigye őket. A nagy elnökségi autó az egyetem felé indult, s még futott, János elmesélte, hogy az esküvőt, ahogy már szokásos, az elnökségi palotában tartják. Az a legnagyobb épület a szigeten. Ilyen ünnepélyes eseményen minden szigeti lakos részt vesz, kivéve persze az ügyeleteseket. Emma például, a harisnyás titkárnője, csak az esemény rögzítőn nézi majd végig. A tükörnél, a klinikákon is van inspekció, az természetes. A laboratóriumok? Ó, egy ubisz mindig szolgálatban van. Valentin megkönnyebbült. Mikor megérkeztek az egyetemre, az volt az első gondolata, hogy személyesen adja át a szert, sőt, meg is várja, míg az orvosság elkészül, de aztán mégsem így történt. Ahogy kiléptek a kocsiból, az izgatottságtól úgy elkezdett reszketni a lába, hogy alig tudott beszállni a liftbe. Úgy érezte, egy szót se tudna szólni most az ubiszokhoz. Csak vigye be Harisnyás vagy János a futárcsomagot. Be se megy, majd itt kín vár valahol addig, míg a vegyészek elkészítik a szert. Sápat volt. Kandurka bátorítóan szorította a kezét. Persze, itt is megvolt mindennek a szabálya. Utóbb kiderült, hogy nem is mehetett volna be a laboratóriumba. Az ubiszok munkáját senkinek se volt szabad megzavarnia. Különben is olyan mérges gőzök, gázok szállongtak a levegőben, hogy a vegyészek is védőállarc alatt dolgoztak. A futárcsomag a harisnyás aktatáskájából bátyjához, a professzorhoz került, aki a Valentin szeme láttára helyezte el a fehér tégelyt a laboratóriumi ablak forgókorongjára, amely egy szempillantás alatt befordította a szert a laboratóriumba. Valentin látta a címkét a tégelyen, az volt ráírva: Sarkvidéki Követség, Mami ügy. Félharisnyás azt mondta, nyugodtan elmehetnek, kell egy kis idő, amíg a szer elkészül. Bekopogott az ablakon, hogy megtudja, mikorra remélhetik. Csak egy ubisz volt bent, az leemelte egy pillanatra az állarcát, és a laboratórium telefonjába belesuttogta, hogy nem tud időt mondani, hanem mikor elkészül, elküldi vagy elviszi az esküvőre, mihelyt a váltása megérkezik. Addig csak szórakozzanak a többi vendéggel. Nem volt igazi mulatság, pedig Valentin más körülmények között nagyon élvezte volna. Az elnökségi palota díszterme zsúfolásig megtelt szigeti lakókkal. Ofélia pedig fehér koszorúja alatt igazán megnyerő látvány volt. Mire Valentinék odaértek, az esküvő hivatalos része már befejeződött. A díszterem kis emelvényén egy sápat ő zongorázott. Műsor volt az Ofélia esküvőjének tiszteletére. Cocó csak úgy feszített, frissen keményített fehér ruhájában. Attila, a megnyugodott, friss, jókedvű Attila azt mondta, hogy olyanok ebben az egyforma ruhában ketten, mint a testvérek. Harisnyás közben eltűnt. Cocó úgy tudta, hogy az elnököt várja. János az előcsarnokban maradt. A mennyezetig érő tükörben gondosan megkefélte a bajuszát és a fülpamatait. Félharisnyás professzortársaival találkozott, valahogy ő is elszakadt tőlük. Valentin egy kicsit felvidult, mikor Gergelyt, Kelement és Arankát megtalálta. Kelemen rendkívül csinos volt frakban. Gergely is feltűnően kifényesítette a fején a pikkelyeket. Arankának csak egy mosolyra volt ideje, mert szereplésre várt. Őz Ödön befejezte a zongora számát, a balettkar, kedves kis Hermelin lányok már felfutottak a színpadra. A balett után az Aranka szavalata következett. Ofélia körme beleakadt a fátyolába, ahogy megtörölte a szemét. Micsoda jeles nap ez a mai. Valentin csak fél szívvel figyelt. Minduntalan a kiárat felé fordult a szeme. Nem jön-e valamelyik ubisz az orvossággal? Sajnos nem jött. Láthatólag ők voltak az utolsó vendégek. Utánuk már csak egyszer nyílt az ajtó, jó negyed órával azután, hogy Valentinék megérkeztek. János osont be, utána Harisnyás, és legutolsónak egy öreg ember. Nagyon magas, nagyon szikár, hosszú fehér sörényű férfi volt. Cocó hátra nézett az ajtónyílásra, és azt mondta, hogy ez az elnök. Valentin azt gondolta, tréfál. Teljesen közönséges öreg ember volt, olyasmi, mint Boltos bácsi otthon a kis téren. És különben is, senki nem állt fel, senki nem éhenzett, a műsor tovább folytatódott. Ha hátra is pillantott valaki, csak elmosolyodott, és már nézett is vissza a színpad felé. Már csak azért se lehetett ő, mert nem ment előre az első sorba, hanem mikor észrevett Valentin mellett egy üres helyet, leült mellé. A kis békalány nem látott jól, felkérezkedett az öregember ölébe. Elnök, hogy is ne, gondolta Valentin. Jó tréfái vannak ennek a cocónak. A műsor befejeződött. Valentinnak ekkor eszébe jutott a nász ajándék. Megkereste a mennyasszonyt, és közben azon törte a fejét, hogy adja át a termofort. Sajnos nem volt külön ajándékasztal, amire letehette volna. Mit mond az ember ilyen alkalommal? Legjobb talán, ha semmit. Meghajolt Ofélia előtt, és átnyújtotta a csomagot. Ofélia elpirult örömében, láthatólag nem számított ajándékra. Mikor kibontotta a csomagot, és meglátta, mit kapott, még jobban elpirult. Bizonyára a váratlan örömtől, meg attól, hogy Valentin olyan jól eltalálta. Az öregember is odament Oféliához, megveregette a kezét, sok szerencsét kívánt. Ofélia könnyezni kezdett és megölelte. Valamit hebegett, hogy milyen sok szenvedés után érkezett el ez a nap. Örülni sose késő, mondta az öregember. A végét nézd az eseményeknek, Ofélia. Fújd ki az orrodat, lányom, tönkre megy a szép ruhád. Kandurka odalépett melléjük, meghajolt az öregember előtt, és Valentin hallotta, hogy dorombol. Egek, milyen népszerű ez a különös öregember. Rosszkedvűen elfordult, a kiáratot nézte. Harisnyás megrázta a fejét. Nem mehetünk újra a laboratóriumba, mondta. Mielőtt kész, hozzák vagy küldik. Hallottad, hogy Danubis megígérte? Ne légy olyan nyugtalan, nem tarthat már sokáig. Beszélj inkább az elnökkel. Harisnyás halkan beszélt, de az öregember meghallotta. Odafordult Valentinhoz, aki a harisnyás szavára valóban zavarba jött. Hát mégis az elnök. De akkor miért olyan, mint egy akármilyen ember? Nincs egyenruhája, kitüntetése. Nem is katona. Kardja sincs, hogy az ember mindjárt látná kicsoda. Hogy beszél az ember egy elnökkel? Ó, csak meg ne szólítaná. Sajnos megszólította. Még nincs kész? Kérdezte. És valahogy egészen természetesnek hatott, hogy mindent tud. Nagyon ideges vagy, látom. Valentin lehajtotta a fejét. Csak kérdezzen ilyeneket, aztán majd elsírja magát, mint egy kisbaba. A legjobb, ha nem is válaszol neki. Vajon sértődékeny egy elnök? Nem volt sértődékeny. Egy pillanatra ráejtette a kezét a Valentin hajára, aztán már cocóval beszélgetett. Kesely apóékat kérdezte, erre Valentin is odafigyelt. Cocó azt mondta, a hátsó szigeten vannak az üdülőben, nagyon jól érzik magukat. Jól megnézte az elnököt megint. Hát hiába, akárhogy nézi, csak egy öreg bácsi, alig hanem nagyon öreg, sokkal idősebb ügyvéd bácsinál. Hogy is magyarázta Bárány tanár úr a közismereti órán? Hogy azelőtt 49 évvel jött a szigetre két kutyájával. Azóta itt lakik. Megtanította az itt élő meg a magával hozott állatokat mindenféle mesterségre, tudományra. És lassan aztán kialakult a sziget olyannak, amilyen most. Nagyon érdekes. Bizonyosan mérnök lehet tulajdonképpen, különben nem tudta volna kitalálni az eseményrögzítőt, meg a tükröt. Illik megkérdezni egy elnököt, hogy alapjában véve mi a foglalkozása? Valentin úgy gondolta, nem illik. Nem unatkozott, csak most először, mióta új barátaival érintkezett, nem tudott mit kezdeni közöttük. Most csak mami volt benne. És olyan mindent áthatóan benne volt, hogy más számára nem is maradt hely a szívében vagy az érdeklődésében. Az elnök Kelement kereste valami miatt, aztán Valentin elvesztette szem elől, mert egyre csak a bejáratot figyelte. Nem jött senki. Egyszer csak János megrántotta a kabátja ujját, és azt mondta, hogy az elnök felment a lakásába, és arra kéri őt, menjen fel hozzá. Akármennyire olyan is volt az öregember, mint Boltos bácsi, azért mégiscsak az elnök volt. Valentin önkéntelenül körülnézett, hallja-e valaki, hogy meghívták, és csodálkozik-e. Többen hallották, de senki se csodálkozott. A kis békalány azonnal ajánlkozott, hogy felvezeti. Ő szerette volna, ha Kandurka vagy Harisnyás is vele megy, de János határozottan kijelentette, hogy az elnök csak Valentint magát hivatta. Kandurka megígérte, hogy ügyel az ajtóra, és azonnal értesíti, ha az Ubisz megérkezett. Útközben sajnos kiderült, hogy az elnökhöz mindenki jár. Hol ő hívatja egyiküket, másikukat, hol meg maguktól mennek. A kis békalány is volt már, nem is egyszer, a múlt héten is volt, mert elvesztette a vonalzóját, és nem mert hazamenni. Neki csak nagymamája van, aki iszonyú spórolós és szigorú. Az elnök aztán adott neki egy másik vonalzót, és akkor már nem volt semmi baj többé. Sok-sok emeleten át futott a lift. Valentin emlékezett az épület beosztására, jól látta lentről is, meg a fülöbből is. A palota olyan volt, mint egy alul széles, felül elkeskenyedő üveg. Az üveg nyakában volt az elnök magánlakása. Izolda a békalány nem kísérte csak a lakásig, Valentin egyedül maradt egy gömbölyű üvegajtó előtt. Az ajtón nem volt csengő, és ahogy a kilincshez ért a keze, mindjárt ki is nyílt. Inas vagy szobalány nem látszott sehol, úgy látszik, az elnök egyedül él. Valentin átment az előszobán, igazán nem volt valami híres, inkább szokatlanul egyszerű. Az otthoninál is egyszerűbb. Régi módi ruhafogas volt a falra szerelve, tükör, meg esernyőtartó, de minden nagyon ódivatú. Valentin illedelmesen kopogott, és mikor az elnök azt mondta, szabad, bement a belső szobába. Ez volt az az üvegnyak, amely annyira felkeltette a figyelmet, mihelyt valaki a szigetre érkezett. Tető, oldalfal, minden vastag, gömbölyű üvegből. Néhány mindennapi használatra való bútor, egy nagyon pici íróasztal, egy heverő, három szék, egy telefon, egy eseményrögzítő. Csak virág meg könyv volt sok a szobában, különben minden kevés, kép is csak kettő, két tájkép. Az elnök egy karosszékben ült és pipázott. Valentin meghajolt, mint az imént kandurka, és önkéntelenül megcsóválta a fejét. Az elnök elnevette magát, míg helyet mutatott neki maga mellett egy alacsony kis széken. Sajnos meg kellett okolnia, mi nem tetszett neki az előbb. Valentin megmondta, mert az volt az érzése, hogy bár ebben a szobában nincsen gondolatolvasó, az elnök azért, ha akarja, meg tudja állapítani a gondolatait. Az elnök még jobban nevetett, mikor megtudta, mi a kifogása. Minek nekem nagyobb íróasztal meg térképek a falra? Kérdezte folyton nevetve. Nem szeretek én írni. És minek nézném a térképet? Nézik a miniszterek.
13: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
0: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
2: Katalin.
0: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
2: Pacsirta.
0: Pilátus testament. Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A főigazgató közölte, hogy a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os karton, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-éig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. Hozzátette, az iratanyaghoz korlátozástól mentes hozzáférést biztosítanak, így a honlapon nem kérnek például regisztrációt. A dokumentumok egy egyszerű keresőben lekérhetők lesznek, például születési adatok, fedőnév, irattípus vagy dossziészám alapján. A főigazgató jelezte, hogy az esetleges hamisítások megfékezése érdekében a dokumentumokat vízjellel és hitelesítési bélyegzővel látják el. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztrációhoz szükséges 26 egyregjelű adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk egyreg adatlapot. A 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányos kérelmet terjeszt elő, figyelmeztet a hivatal. 5 éves csúcson az újépítésű lakások kínálata hazánkban. Jelenleg országosan 10.700 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében, az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs. Az Európa Tanács nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportjának közzétett jelentése szerint az európai országok előrelépést tettek a nők elleni erőszak elleni küzdelem terén, a megelőzésre irányuló erőfeszítések azonban továbbra sem elégségesek. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot szemláló Európa Tanács szakértői csoportjának 2025-ös éves jelentése szerint a kormányoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, vagyis azokra az intézkedésekre, amelyek az erőszak kialakulását lehetővé tevő attitűdök, sztereotípiák, viselkedésformák és nemek közötti egyenlőtlenségek kezelését célozzák. A hatékony megelőzés hosszú távú, megfelelően finanszírozott és bizonyítékokon alapuló intézkedéseket igényel, amelyek az iskolákban, a munkahelyeken, a közösségekben, a médiában és a digitális térben egyaránt érvényesülnek, fogalmaztak.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adás körzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban A Hold Viola produkció Madárka 2009-ben megjelent albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Hold Viola produkció Madárka című debütáló albuma 2010 első hetében nem várt meglepetést okozott. A kiadvány a Mahasz top 40-es albumlista történetében kiemelkedő eredményt elérve új előadóként egy pozícióban indult hódító útjára.

zenekar Bánat utca című slágere mindössze néhány hét alatt országos ismeretséget hozott a produkciónak 2009 második felében. A bemutatkozó dal közel fél éve vezette a MAHASZ Single Top 10-es sláger listáját, igazi sikersztori a hazai digitális zenei értékesítés történetében.

A lemez anyaga igazi csemege és magyar zenei különlegesség a magyarországi piacon. A formáció zenéiben a gyönyörű magyar népdalok modern formába születtek újjá. Erre kiváló példa a debütáló Bánat utca, Erdő, a Látod édesanyám, valamint a lemez további 10 dala is.

A zenekar tagjai Barta Zsófiének vokál, Farkas Péter dob, billentyűs hangszerek vokál, Gál Lajos gitár. Zenéjükben modern zenei formában kicsit tovább gondolva elevenednek meg a gyönyörű magyar népdalok, stílusuk elektrofolk, de dalaikba felelhetőek rock, pop vagy alternatív zenei elemek is.

Pletty Stult dalaikat azt teszi érdekessé, hogy bár nélkülöznek mindenféle autentikus zenei megoldást, a népdalok mégis megőrzik természetes hangulatukat. Előadásaik nem egyszerű popzenei koncertek, hanem a zene, a tánc, a színház és a film ötvözete.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Hold Viola produkció Madárka 2009-ben megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak, a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma. Október 4-én vasárnap éjfélig jelentkezhetnek a háziorvosok a Richter érdemérem díjra, a gyógyszerészek pedig október 11-ig nyújthatják be pályázatukat. A Richter Gedeon NRT 3 kategóriában várja a betegellátást fejlesztő, innovatív és példaértékű jó gyakorlatokat. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek alkotói az elismerés mellett bruttó 2 millió forintos díjazásban részesülnek. A cég által 2022-ben élet hívott díj célja, hogy még láthatóbbá tegye a betegellátásban már bizonyított értékteremtő megoldásokat, miközben elismeri a kiemelkedő szakmai teljesítményeket. A kezdeményezés hozzájárul a jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetéséhez, ezáltal támogatva a betegellátás folyamatos fejlődését és a hazai egészségügy megújulását, a szakemberek munkájának elismerését. Minden aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenykedő alapellátásban dolgozó felnőtt, gyermek vagy vegyes praxisú háziorvos jelentkezhet. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvására a főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várja az érdeklődőket a 6. református ízek találkozójára október 16-a és 18-a között. Ez az alkalom nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem találkozás és közösségépítés is. Református gazdák, termelők, a sütés-főzés iránt elkötelezett gyülekezeti tagok és érdeklődő vendégek gyűlnek össze, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, tapasztalataikat és hálát adjanak. A hétvége során a kazincbarcikai helyszínre látogatók kézműves kirakodóvásárra, hangulatos főzőversenyre és a helyi gasztronómiai értékek bemutatkozására számíthatnak. A program sorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Ismét meghirdeti a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap Magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adáskörzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági munka a Beregi Református Egyház megyében.
2: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást. Nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak.
1: Megkezdte 496. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
3: Áldjuk a Teremtőt, hogy többen vagyunk, mint ahogy én azt még a korábbiakban diagnosztizáltam magyarul. A 251 néhány hallgató, ami szám szerint, hát 253, 44 nappali hallgatót takar ugyan, de a szociális munka és az egyéb levelező képzők, amely immáron most már a mesterképzés felé is elmegy, nem fogom ezeket részezni, mindenki megtalálhatja a honlapon, és az adatszerű dolgok mind megtalálhatók.
1: Játszunk együtt, nyílt nap, százfenesen.
4: Tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni, illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével a református gyülekezetekben is újraindul a közösségi és hitbeli élet. Megkezdődik a konfirmandusok felkészítése, folytatódik a hittanoktatás, és a fiatalok számára is egyre több lehetőség nyílik a közösséghez való kapcsolódásra, a hit elmélyítésére és az együttlétre. De hogyan készülnek a gyülekezetek az új tanévre, milyen szerepet kap a fiatalok megszólítása és a hitben való megerősítése? Erről beszélgetünk Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, valamint Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával. Aki kérdez, Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
2: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyházmegyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvégezét a gyülekezetek életében különböző programokról szól, mi éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap Dédában, fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesz zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik. Mit kell erről tudni?
3: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást. Nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak. Nem csak arról szól természetesen, hogy találkozunk és jól érezzük magunkat, hanem Isten közelébe szeretnénk őket hívni, áhítattal, ige magyarázattal, közös érdekléssel, imádsággal, együtt étkezéssel, reménység szerint jó lesz az idő, és szépen leterítjük a kis pokrócokat a templom körül, és ott fogyasztjuk el majd az ebédünket. Ezek mindig olyan alkalmak, programok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
2: Milyen funkció jut a gyülekezeteinkben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt, látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeteink életében a fiatalok?
4: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárkóznak a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
5: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy ezek mondjuk megsokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekbe is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá válnak. Lehet, hogy ez volna a nagyobb mértékű aktivitás előidézésének egyik módja?
4: Hát mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ne csak megyei szinten legyenek rendezvények, hanem a Beregi Egyházmegye körzetekre van felosztva, és ezek a körzetek maguk szintjén is rendezvényeket végeznek. Így például abban a körzetben, ahol én szolgálok, a Mérce körzet váralja, ott október 10-én már készül egy újabb ifjúsági alkalom, amikor fölmegyünk Munkács mellett a vesztik kép kilátóhoz, és onnan szeretnénk egy közös imádsággal, evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetni a Krisztushoz. De gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
2: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzéseknek a fel megszervezéséről, újraszervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, teszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten igéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 éve a templomon hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgatót gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felől a gyermekünk ezt a szülők-keresztülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy a gyerekeinket, keresztgyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
3: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünkhöz szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztszülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. Mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hittanórát, tegyük fel, az egy óra. Ha van még egy gyermekistentisztelet, az kettő. Lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három. De ez még mindig csak három óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni. A gyermek legtöbbet a családban tölt időt. Tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást élvez a gyülekezetekben.
5: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsá tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni nevetetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
3: Igen, hát korábban volt olyan gyermek egy gyermek táborba, mondjuk Isten igéjét hallva, nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezd evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud elöljárni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
2: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében?
4: A KT oktatásunk többnyire információ alapú. Éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A KT-nak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliotanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. A KT maga a hitvallásunk, ami rendszeré alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a KT-nak a elkészítés, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT. Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor még volt a fordulat, hogy megkezdődött a vallásszabadság, még a felnőttek is úgy voltak vele, hogy sokkal jobban ismerték más felekezeteknek a tanítását, mint a sajátjukat. Viszont a mai fiatalok már jól ismerik a saját egyházuknak a tanítását, és ezzel örvendetes találkozni mindig újra és újra. Tehát a KT mindenképp fontos szerepe kap abban, hogy megértsük a Szentírás tanítását.
1: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével és Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával beszélgettünk.

0: hours I'm safe.
1: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Az anyaország megkezdte 496. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Dr. Engi Sándor rektor tanévnyitó beszédében az egyetem házatáján a nyári időszakban történteket is értékelte. A rektorral készített beszélgetésünk elején mi is erre kértük Dr. Engi Sándort, a riporter Bódis Attila.
3: Igyekeztem teljesen nyíltan és őszintén megfogalmazni a gondolataimat, nem azért, hogy ezekkel a gondolatokkal kitűnjek, hanem hogy lássák a kollégák, hogy a szeretetnél magasabb erő még mindig nem létezik, és ez velem még mindig összeegyeztethető. Arra gondolok, amely az egyházkerületi találkozó, az egyházkerülettel való találkozásnak a következménye. Olvastunk egy Facebook bejegyzést, és erre a kedves kollégák megpróbáltak reagálni, kételyt támasztani, vagy éppen megerősítő gondolatokat megfogalmazni. A teológia látja azt, hogy egy változó világban élünk, ennek tanúi vagyunk. A változásnak a gondolatai begyűrűztek, úgy látszik, az egyházba is, és azon fáradozunk, hogy a kerület és a teológia ebből a változásból jól jöjjön ki. Igenis vannak problémák, igenis vannak gondolatok, igenis van kritika. Pontosan úgy nem tudok másképp fogalmazni, mint egy jó családban, de lehetetlen, hogy ne szeressük egymást annyira, hogy ez a pillanatnyi állapot ne jóra vigyen bennünket. Ezért említettem éppen a rabbinak a történetét, akinek sok nyomorúsága volt, amit ő veszteségként ért meg, és ez a veszteség tulajdonképpen nyilvánvalóvá vált számára, hogy az életét mentette meg. Hitem és meggyőződésem, hogy a mai egyházi, közegyházi, teológiai állapotok olyan körülményeket teremtenek, amelyeken keresztül fog győződelmeskedni a jó. Látjuk azt, hogy az emberi vélemények különbözőek, a bennünket megítélő vélemények is megoszlanak. Nem tudok elképzelni egy olyan szekeret, hogyha azt négy irányból húzza valaki, hogy az haladjon előre. Nem fog előre haladni sem a teológia, sem az egyház, sem az egyházkerület, hogyha ezek az erők, amelyek most jelen vannak bennünk, körülöttünk, a teológia életében, a kerületben, hogyha ezek az erők nem összefognak, és egy irányba haladnak, és teológia vagyunk, nem engedhetjük magunknak azt, és ez volt a másik rabbinikus történetem, hogy ne formáljon bennünket az Isten igéje, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a szekeret négy oldalról a húzva mindenki a saját véleményét a legeslegfontosabbnak tartva, tegyük ki magunkat ezeknek az erőhatásoknak, a teológia előre kell menni, a megmaradás felé, a jövő felé, az Isten vezetése mellett nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezek az erők kioltsák egymást. Ezen fáradozunk minden egyéb véleménnyel szemben. Szeretnénk a szeretet erejét érvényesíteni a teológia és a kerület kapcsolatában. Ez a leges-leges, legnormálisabb megközelítés, úgy gondolom.
4: Térjünk rá a felvételi adatokra, hiszen ezt is ismertette. Ugye egy héttel ezelőtt volt az a tanácskozás, amelyen megfogalmazódott, hogy hogyan tovább, merre vezessen az egyetem útja, főleg a hitéleti képzést fókuszba állítva, és akkor még elhangzott egy szám, hogy 58 hallgató kapott diplomát a tavasszal megtörtént évzáró eseménye, most pedig szintén 58-an jönnek erre, tegnap azt hallottuk, hogy 78-an lettek végül az elsősök. Mit jelent ez?
3: Halleluja! Ezt jelenti, ha héber kifejezésként értékelnénk, azt is megtehetnénk, de most egyszerűen örülünk. És áldjuk a Teremtőt, hogy többen vagyunk, mint ahogy én azt még a korábbiakban diagnosztizáltam magyarul. A 251 néhány hallgató, ami szám szerint hát 253, 44 nappali hallgatót takar ugyan, de a szociális munka és az egyéb levelező képzők, amely immáron most már a mesterképzés felé is elmegy, nem fogom ezeket részletezni, mindenki megtalálhatja a honlapon, és az adatszerű dolgok mind megtalálhatók. Egyszerűen úgy látom, hogy ha csúnya vagyok, akkor azt mondom, hogy a fejkvóta el fog bennünket tartani. Természetesen nagy egyetemekhez soha nem fogjuk magunkat hasonlítani, és nem is akarjuk, noha nagy a kísértés. Mi hitéleti területen mozgunk, és azok a tartalmak, amelyek itt a épületben vannak, amelyekkel megtöltjük a diákot, ezek mindig valamilyen módon bibliai tartalmat fognak jelenteni, akárhova is kötődjünk. Tisztában vagyok azzal, hogy ezek nem annyira kelendő portékák. Én azt mondom, hogy a 10 teológus lelkészszakos hallgató a korábbiakhoz képest is föltétlen pozitívum, és attól tartok, hogy a változásokkal nekünk lépést kell tartani, és már ez a bizonyos, mondjuk ki, plusz, noha nem a maximális energiát tettük be a beiskolázásokba, ezt be kell, hogy valljuk férfiasan, igenis túlterheltek vagyunk, igenis sokféle területen kell nekünk maximumot nyújtani. Azt hiszem, hogy a beiskolázásban, a reklámban, a küldetésünknek a megfogalmazásában, kifelé, iskolák látogatásában, programok szervezésében még van tennivalónk. Élni is fogunk ezzel a jövőben, és ebben is a maximumot fogjuk kihozni magunkból, ezt ígérem.
4: Bejelentett szervezeti változásokat is, amelyek intézeteket, sőt magát a rektori hivatalt is érintették. Tehát egyrészt vannak személyi változások, másrészt pedig szervezeti változások, melyek ezek közül a legfontosabbak, amelyek alapvetően változtatják meg, vagy erősítik meg a Hittudományi Egyetem életét.
3: Anélkül, hogy maliciózus lennék, megújulnak egy-egy területen a vezetésnek a dolgai. Talán számomra a legfontosabb az oktatási rektorhelyettes személyének a változása, dr. Patyán László. Aztán úgy gondolom, hogy a gyakorlati teológiai intézetnek az összeolvadása a Bibliai Tudományok Intézetével, az is egy novum mostantól, dr. Fodor Ferenc a vezetője. Én úgy gondolom, hogy a Minőségbiztosítási Bizottság megújulása oktatói és diák hallgatói tekintetben, ez is egy fontos dolog, a kredit bizottság vezetője is megváltozott, dr. Homoki Gyula. Én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken a regisztrálható, észlelhető változás eredményeket fog hozni a jövőben is. Tele vagyok reménységgel.
4: A előttünk álló tanévvel kapcsolatban milyen reménységeket táplál, rektor úr?
3: A reménység az, hogy amiket a rektori beszédemben megfogalmaztam, ez magvetéssé válik, és az, amit magunkkal hozunk, az, amit az Isten formáló ereje okoz majd bennünk és általunk, hitelessé teszi a küldetésünket, és ennek a küldetés teljesítésnek az eredményei kézzelfoghatóak lesznek, és az egyházkerülettel való együttmunkálkodásban is partnerként, testvérként fogunk tudni megjelenni a közvélemény előtt.
2: Az elmúlt percekben dr. Engi Sándorral, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A kisgyermekkor meghatározó időszak, amikor a játék, a család, a kapcsolatok és a közösség mind fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Erről, valamint a szülők támogatásáról és a koragyermekkori foglalkozások jelentőségéről beszélgetünk a Játszunk Együtt nyílt napja kapcsán. A rendezvényt szeptember 28-án 150-esen tartották, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhattak, kérdezhettek, ismerkedhettek, és közösen gondolkodhattak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult el a Játszunk Együtt kezdeményezés 150-esen, a Játszunk Együtt koragyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímával beszélgettünk. A reporter Szabó Anita.
2: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
3: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is, és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt 150-esen.
2: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
3: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is. Illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hiszti kezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek. Úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
2: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
3: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás koragyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozáson, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatba kinetoterapeuták, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pszichológusok bekerülnek, mivel hogy nekem ezek nem szakterületeim, ezért a szülőket el tudom irányítani egy megfelelő szakemberhez. És hogyha bármi probléma van, az már időbe kiderül, és nem 5-6 éves korba jelennek meg olyan problémák, amiket, hogyha koragyermekkorban 2-3 konzultáció vagy egy-egy TSM torna nagyon könnyen kijavíthatott volna.
2: Igen, sok szülőben felmerül ez a kérdés, hogy vajon a gyermekem jól fejlődik-e a saját ütemében. Esetleg mik lehetnek azok a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
3: A legtöbb problémák 2 éves korban a határ. A határhúzás, a dac korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta, vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek, vagy például hogyha kimarad a kúszás-mászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például a lépcsőn való járás, az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszás-mászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
2: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszasson?
3: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást, illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dackorszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, hogy késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogy a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
2: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
3: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van, és arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák, és ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
1: Nyílt napot tartottak, 100 fenesen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Álmos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Álmos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégére meghirdetett rendezvény immáron 2 kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a 3 leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap délután 4 óráig. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a deszközletünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Idén a 25. tanévét kezdhette meg a Miskolci Jókaimo Református Általános Iskola, vagyis az egykori 44-es számú általános iskola a tetenvári református egyházközség fenntartásában. 2001-ben vette át a gyülekezet az iskolát. A jubileum kapcsán tartottak vasárnap hálaadó istentiszteletet a Deszka templomban, melynek során felavatták a nemrég elkészült imasétányt, illetve a megújult székelykaput is. Huszár Kata helyszínen készült összeállítását hallják.

0: Jóka és diákok műsorával kezdődött a hálaadó istentisztelet vasárnap, melynek során Barna Sándor a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Mint rádiónknak elmondta, a 100. Zsoltár vezette gondolatait az alkalomra készülve.
1: Amikor készülni kezdtem, akkor a 100. Zsoltár jutott eszembe, és készülés közben jöttem rá, milyen szépen rásimul a mai nap hálaadása, hiszen a megújított székelykapuért, az imasétányért és a 25 éve átvett Jókai iskoláért adtunk hálát, és ez valahogy mind megjelenik ebben a Zsoltárban, amely arra hív, hogy hálaadással lépjünk be a kapun. A kapu az a küszöb, ahol először azt látjuk meg, hogy mit ajándékozott Isten, de bent elhív a Zsoltár, és ebben a mozgásban pedig, ahogyan a kapuból elindulunk a belső udvar felé a templomban, akkor ott van az a mozgás, ami ott van az imasétány során, amikor megérkezünk az Isten jelenlétébe, és ott már az ajándékozó arca is fölsejlik, nem csak az ajándékok, és végül is a Zsoltár egészen bevezet minket elegészen addig, aki az alapja a mi hálánknak, egy olyan hálának, ami már nem a körülményektől függ, nem az ajándékoktól függ, mert akkor nagyon kiszolgáltatott hullámzó a hálaadás, hanem az Isten lénye, az ő karaktere, az ő jósága. Ugye három dolgot mond el a Zsoltár erről az Istenről, azt, hogy jó. Ez azt jelenti, hogy Istennek a szándéka irányunkban jó, nem harag, nem bosszú a bűneinkért, hanem az ő lénye a jóság is, és ez akkor is igaz, amikor mi nem értjük igazán azt, hogy mi miért történik velünk, amikor életünk sötét hölgyeken megy keresztül, és azt mondja az a Zsoltár Istenről, hogy kegyelmes, irgalmas, szerető, ez a hesed szó szerepel a héber nyelvben, ez pedig azt jelenti, hogy ez az Isten jóság az nem tőlünk függ. Ő hűmörad akkor is, ahogy az Új Szövetség fogalmazza, amikor mi hűtlenkedünk. És a harmadik dolog, amit mond el Istenről, az, hogy nemzedékről nemzedékre tart az ő hűsége. Ebben pedig sikerült meglátnunk azt a 25 évet, amely egy nemzedék. Akkor 25 évvel ezelőtt egy gyülekezet, szülők, tanárok úgy gondolták, hogy Isten kegyelméből elkezdhetnek valamit, ahol nem csak ismeret átadás történik, hanem valahol próbáljuk beírni a gyerekek szívébe ennek a Zsoltárnak az üzenetét, hogy az ő legelőjének nyája vagyunk, hozzá tartozunk, aki nem csak teremtett, alkotott minket, hanem meg is váltott Jézus Krisztusban.
0: Püspök úr, azért nagyon sok ünnepi és hálaadó istentiszteleten vesz részt, nagyon sok helyen, ilyenkor ugye akár szolgálatot is tesz, de azért gondolom, az nem túl gyakori, hogy egy negyed évszázados gyülekezeti iskola fenntartást ünnepelnek.
1: Igen, a mi egyházkerületünkben sok intézmény van, sok ebből egyházkerületi fenntartású, de itt egy olyan iskoláért adtunk hálát, amely gyülekezeti fenntartású és példaértékű. Látható ez abban a jelentkezők számában, én magam is, aki egyébként vidéken lakom, sokszor adok ajánlást a Jókai általános iskolába érkezőknek, mert itt a szülők a bizalmukat belénk vetik, tehát azt jelenti, hogy rábízzák a legfontosabb kincsüket, a gyermeküket, gyermekeiket. Az Isten előtt hordozott felelősség, hogy valóban, ahogy elmondtam, ma tudáson túl azt a felőről jövő bölcsességet is, és valamiképpen átadjuk, sugározzuk, ami hordoz egy életen át.
0: Évtizedekkel ezelőtt a város idős otthonná akarta alakítani az egykori 44-es számú általános iskolát. Ekkor jelezte az egyházközség, hogy átvennék az intézmény fenntartását. Erről már Szűnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese nyilatkozott rádiónknak.
2: A Miskolci Deszka templom, ahogy a Tetemvári Egyházközséget ugye szoktuk emlegetni, egy olyan szolgálatot végzett itt a városnak ebbe a részébe, de talán a város környéki gyülekezetekből is, például Bőcsről is vannak gyermekek, akik itt tanulnak, mert jó híre van ennek az iskolának. Annak idején a város meg akarta szüntetni ezt az intézményt, idősek otthonát akart belőle csinálni, aztán az egyházközségnek az a elhatározása, hogy az iskolát átveszi, ez jutott olyan lehetőséghez, hogy valóban egy egyház közeli és egyházias nevelést adó intézményé lett. Ez nem ment persze zökkenő nélkül. Volt, amikor én nekem kellett esetlegesen figyelmeztetni az akkori vezetést, hogy azért azt megköszönhetik, hogy az egyház megtartotta ezt az iskolát, és átvette, és folytathatják itt a munkát, és nem egy életből kifelé menő intézménnyé vált. Élő ige, élő hit, az jelen van, és ennek örülünk.
0: Az mindig valamilyen formában egy előremutatás, amikor mondjuk egy iskoláról van szó, a diákokról, hiszen később ők is a gyülekezet tagjai lehetnek, igaz?
2: Igen, a indulás, az életbe való indulás, ugye óvodával, iskolával kezdődik, hiszen mind a kétfajta intézmény előfordul a tetemvári egyházközség életébe, és ezek aztán azt is jelentik, hogy akik itt tanultak, ha el is kerülnek esetleg a későbbiekbe, mégis olyan emlékekkel és olyan értékekkel indulnak az útra, amely egy egész életre meghatározó lehet, sőt, ugye a vissza-vissza látogatás is előfordul, hiszen egy-egy család kapcsolódik így az egyházközség életébe. Az istentiszteleti alkalmak nyilván színesebbek akkor, amikor minden korosztály, így a legkisebbektől kezdve mindenki jelen van, és ezáltal a több szín és több elgondolás jelen van, és így együttesen tudják várni az Isten áldását.
0: És végül mit üzenne? Hát tulajdonképpen a jókais diákoknak, az egykori, a jelenlegi és akár a jövőbeni diákoknak is.
2: Minden nappal kevesebb van hátra a tanévből, karácsonyig már nincs egy fél év, úgyhogy ilyen az őszi szünet, meg a karácsonyi újévi szünet, úgyhogy addig megpróbáljanak kitartani, és a nevelőknek, tanároknak is kívánok sok erőt és türelmet.
0: Pintér Zoltán, a tetemvári gyülekezet főgondnoka így emlékszik vissza a 2001-es átvételre.
3: Mindannyian jól ismerjük azt a gondolatot, azt a mondatot, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Innen jött. A református gondolkozástól nem áll távol az, hogy nem csak a templomba járunk, hanem a gyerekek nevelését már az iskolában el kell kezdeni, és nem árt az, hogyha a templom mellett van egy iskola is, ahonnan persze az egyházközség utánpótlása is fejlődik, és ezt a lehetőséget ragadta meg a gyülekezet, a presbitérium már 2000-ben, akkor kezdeményeztük a Miskolcváros önkormányzatánál, hogy mi szeretnénk átvenni ennek az iskolának a fenntartását. Volt már rá gyakorlat, a egyházkerületünk már akkor üzemeltetett iskolát, gimnáziumot, de az, hogy itt a városban egyházközség működtessen egy általános iskolát, az még nem volt gyakorlat. Ezt próbáltuk meg az akkori főgondnok kezdeményezésére. Szilágyi István Levente főgondnok volt a kezdeményezője, aki a városban is egy köztiszteletben álló polgár volt, a helyi közlekedési vállalatnak a vezérigazgatója, és hát azt kell mondanom, hogy a csillagok állása is olyan volt, hiszen egy kereszténydemokrata polgármester, kereszténydemokrata többségű közgyűlés volt a városban, és Ráadásul még nehézségei is voltak az önkormányzatnak, nem csak ezzel, hanem más iskolának a fenntartásával, üzemeltetésével is. Ezt próbáltuk meg egy kicsit a magunk javára fordítani, és 2001. április 5-én az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy a Tetemvári Református Egyházközség részére átadja a Jókai Általános Iskola fenntartói jogát. Egy elég hosszadalmas határozatot, 9 pontból álló határozatot hozott erről a közgyűlés, de a végén az épület tulajdonjoga, a fenntartói feladatok mind-mind az egyházközség feladatkörébe, tulajdonába kerültek. Nagy volt a lelkesedés, és hát kicsi a gyakorlat, mert azért egy presbitérium az nem nevelőtestület, mégis az akkori lelkipásztor vezetésével, dr. Kádár Péter irányításával nekiláttunk ennek a feladatnak. Ő maga lett az iskola igazgatója. Ez nem volt példanélküli, mert azt vallották több ilyen iskola átvételkor az átvevő egyházkerületek vagy egyházközségek, hogy szükséges a váltást olyan módon is érzékeltetni, hogy itt most bizony egyházi irányítás alá kerül az intézmény. Ez azonban nem jelentett egy határtalan szigort. Úgy hívták ezeket a váltásokat akkor, hogy táblacserés, fenntartói váltás, vagyis türelmesen állt hozzá az egyházközség, és ez jellemző még ma is. A nevelőtestületből mindaz, aki úgy érezte, hogy át tudja venni azt a hitet, azt a hozzáállást, amit az egyházközség nyújt, maradt az intézményben, és nem jelentett senki számára megrázkódtatást az, hogy most egy egyházi fenntartású intézményt kellett vezetni, vagy ott kellett oktatni. A szülők, gyerekek is jó néven vették, mint kiderült, most már 25 év távlatából mondhatjuk ezt, és azt tapasztaljuk, hogy ma már sokan konfirmálnak a 7.-8. osztályosok közül. Ez azért korábban nem volt jellemző, és bizony a gyerekisten tiszteletekre is sokan járnak az iskolából.
0: A hálaadó istentiszteleten Gólya Zoltán, az iskola és óvoda főigazgatója ünnepi beszédében többek között arról szólt, hogy a 2001-es váltás nem csak a fenntartó tekintetében jelentett változást az iskolának, hanem egy értékközpontú építkezés is elkezdődött.
4: Nem csupán fenntartó váltás történt 2001-ben, hanem értékközpontú építkezés is, mely azóta is folyamatos, napról napra. A tudás átadása mellett hangsúlyt kapott a hitre nevelés. Az iskola közösségé vált, ahol a keresztény értékek a mindennapok részét képezik. A gyermekek nem csak ismereteket, hanem erkölcsi irányt tudnak.
5: Címerünkben 1984 és 2001 mint évszám megjelenik, és ez a 2001 a református fenntartásba vételnek az évét jelzi. Én hálatelt szívvel érkeztem, az a rengeteg munka és isteni figyelem, az úgy érzem, hogy a 25. évre beérett, és egy kimagaslóan jó teljesítményű, jó magaviseletű, megyei, városi, jó hírnek örvendő iskolát ünnepelhettünk így a mai napon.
0: Nagyon fontos azért egy iskola életében az, hogy milyen a fenntartóval való kapcsolat. Itt egy különleges dologról van szó, hiszen egy gyülekezettel való kapcsolatról beszélünk, a deszkatemplommal való kapcsolatról beszélünk, amelyet a gyerekek hétről hétre megismerhetnek, ha máskor nem a hétkezdő istentiszteleteken. Hogyan látja igazgató úr, milyen itt a kapcsolat valóban a gyülekezet, illetve a diákok az iskola között?
5: Mint biológia földrajzszakos tanár úgy gondolom a szimbiózis fogalma az, ami talán a legjobban leírja, és pedagógusként ezt tudnám említeni, hogy mind a fenntartó, mind az iskola ebből a kapcsolatból a 25 év során folyamatosan gazdagodott. Nagyon sok új gyülekezeti tag érkezett szülőktől, mi pedig a fenntartói figyelemnek köszönhetően rendkívüli értékeket kaptunk, és a hitre nevelés még hangsúlyosabbá válhatott intézményünk pedagógiai programjában, mindennapi életében.
0: Itt most az ünnepi beszédben számos nagy pontot, nagy állomást megemlített itt az iskola elmúlt 25 éve kapcsán. Arra kérem, hogy ezt most itt a hallgatók is hagyhallják.
5: Nagyon fontos év volt az iskola életében 2001, amikor a református fenntartásba kerültünk, és a beszédemben az utóbbi 10 évre koncentrálva 2014-et emeltem még ki, amikor tagovodával gazdagodtunk, valamint megjelent pedagógiai kínálatunkban a kéttannyelvű képzés. Így az angol nyelvet célnyelven tanulják a gyerekek bizonyos tantárgyak során, alsó tagozatban készségtárgyakat érint ez a terület, felső tagozatban pedig a történelem és a földrajz kerül angol nyelven oktatásra intézményünkbe. Úgy gondolom, ennek is köszönhető, hogy az utóbbi tanévekben 15-18 tanulunk B-típusú középfokú nyelvvizsgát tudott szerezni a 8-os ballagása előtt.
0: Mit gondol egyébként, igazgató úr, milyen jövő áll tulajdonképpen akár az iskola és a gyülekezet kapcsolatában itt előttünk?
5: Ahhoz, hogy egyházi fenntartású intézményként még jobban megerősítsük a kapcsolatunkat, én igazgatóként azt tudom vállalni, hogy még több teret, lehetőséget biztosítok a gyülekezetnek, hogy esetleg az intézményben programokat valósítson meg. Már most is működik egy hétfői tornafoglalkozás, de említhetem még a nyár eleji gyülekezeti táboroknak, amelyet az intézmény biztosít, ad helyet, valamint több kollégánk is szeretettel szolgál benne, és a gyülekezettől pedig azt a biztos támogató jelenlétet, hátteret kívánom, amit most is megtapasztalunk.
6: Idén a 25. tanévét kezdhette meg a Miskolci Jókaimo Református Általános Iskola, vagyis az egykori 44-es számú általános iskola a tetenvári református egyházközség fenntartásában. 2001-ben vette át a gyülekezet az iskolát. A jubileum kapcsán tartottak vasárnap hálaadó istentiszteletet a Deszka templomban, melynek során felavatták a nemrég elkészült imasétányt, illetve a megújult székelykaput is. Az összeállítást Huszár Kata készítette.
7: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, szeptember 26-án szombaton tartották a 19. Fazola napokat Újmassán. A programot a Perecesi Bányász fúvószenekar műsora után Szalai József, az Észak-Kelet-Magyarország ipartörténetének ápolásáért alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg. A szokások szerint ezt követően kihirdették a tiszteletbeli kohászokat, és az őskohó idén is látványcsapolással kelt életre. A látogató ismerkedtek a kovácsmesterséggel, az öntészettel, hengerléssel. A Miskolci Egyetem Anyagtudományi és Földtudományi Kara, a Miskolci Amatőr Csillagászok Észlelőköre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki csoportja és a Miskolci Gombász Egyesület ismeretterjesztő programjai is várták az érdeklődőket. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményét is meg lehetett tekinteni Alsóhámorban. Ide hívjuk most a kedves hallgatókat. Én azt hiszem, hogy Magyarország egyik legszebb helyén, a legszebb ipartörténeti múzeumban vagyunk. Hadd mutassam be az igazgatórad.
3: Üdvözlöm, dr. Harcsik Béla vagyok, okleves kohómérnök, kohászti múzeológus. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászti gyűjteményének múzeológusa, a helyi vezetője. Az alapító okirat 1770. július 28-án került aláírásra. Mária Terézia akkor írta alá azt az alapító okiratnak tekintett királyi feljegyzést, királyi leíratot, amiben engedélyezte Fazola Henriknek, hogy megalapítassa a Diózsér Hámori Szentelki Vasművet.
2: Tulajdonképpen az eredeti kancellária épületben vagyunk, maga az épület is egy gyönyörű hely.
3: Mindenképpen, hiszen bár Fazola Henrik már nem élhette meg ennek az épületnek az átadását, mivel 1779 áprilisában meghalt. Maga az épület 1779 júniusától 1871-ig látta el a Diózsér Hámori Vasmű hivatalházának kancellári funkcióját. Amikor beköltözött a mai helyére a diózséri kohászat, akkor is megmaradt továbbra is gyári tulajdonban ez az épület. Mikor 1970-ben 200 éves volt a Diózsér Hámori Vasmű, akkor ide telepítették a vasgyári vendégházban működő központi kohászti múzeumot, immár 50 éve ebbe az épületben működik. Ebbe az épületben jön el az a évi több száz, alkalmanként több ezer ember, aki kíváncsi arra, hogy végül is mi is a kohászatnak a története. Honnan eredeztethető, hiszen itt összefoglalja az ókortól egészen az 1980-as évek végéig azokat a technikai eljárásokat, berendezéseket, amikkel az ember megtanulta, hogy hogyan lehet a fémet elállítani. Érceiből, hulladékából, és hogyan lehet feldolgozni olyan anyagokká, olyan alapanyagokká, amivel később gépek, berendezések készülnek. Igazából magukat a bemutató anyagokat már csak apránként tudjuk módosítani, viszont kaptunk egy olyan tévét, amin olyan filmfelvételeken tudjuk bemutatni a kohászatot, ami akár a régmúltat, akár a közelmúltat, akár a jelen időszakban legmodernebb technológiát is be tudjuk mutatni. Hiszen, hogyha valaki kért állatvetést, meg tudjuk mutatni, hogy az ősidőkben, ha nem is az ősember, de az ókori ember egészen az 1600-as évekig hogy állította elő bucavas eljárással a gyepvasércből a vasat, de be tudjuk mutatni a legmodernebb acélgyártási technológiákat is.
2: Kérem, mondja, mit látunk?
3: Itt az első emeleti előtérben a Fazola időkre emlékezünk. Itt mutatjuk be, honnan indult el Fazola Henrik 1730-ban Würzburgból, hogy érkezett meg Magyarországra. Láthatjuk a első, egyik legkomolyabb magyar művét, az Egri Vármegyeháza díszkapuját. Láthatjuk ugyanakkor annak a második kohónak is, az újmassai kohónak a gyufaszából készült modelljét, amit már a fia épített. Fazola Henrik 1770-ben kapta az engedélyt Mária Teréziától, hogy megalapíthassa a vasművét. Ennek egy fotómásolatát is láthatjuk a falon. Ennek a vasműnek az első vasolvasztója a Szentélek elágazásnál a mai Ómassa területén épült föl. A második kohót, az újmassait, ezt már a Frigyes nevű fia építette, de Frigyesnek köszönhetjük a Hámori tavat is, hiszen ő kezdeményezte egy olyan víztározónak a felépítését, amivel a mai felső hámor, illetve alsó hámorba felépült hámor műhelyeket, vasverő műhelyeket folyamatos vízellátással egy zsilipen keresztül el tudták látni. Valamikor azt mondta nekem egy múzeológus ismerős, hogy ez a múzeumok múzeuma, hiszen egyrészt bemutatjuk diorámák segítségével a múltat. A diorámák az 19. században, illetve a 20. század első felében voltak nagyon divatosak. Már a minimálisan találhatók már csak múzeumokban, hiszen a modern múzeumok inkább a terekben, a tágas terekben hisznek, nem kell az embereket túl erőltetni a sok kiállított tárgyal. Szerencsére nálunk ezek megvannak, nem bontották le, és éppen ezért unikális, hiszen a legtöbb helyen úgy gondolkodnak, hogy legyenek nagy képek, legyen egy-két működő modell és kész. Hát nálunk egyszerre minden megvan, hiszen egyrészt üvegképeken mutatják be a múltat, ott érzékeltetik, hogy hogyan is éltek régen az emberek, hogyan működtek ezek az üzemek, hogyan működtek az egyes eljárások. De ugyanakkor diorámák, például az egyiptomi dioráma hieroglifák alapján készült, mutatja az aranyolvasztást, hogy lábbal pumpált, hogy lábbal hajtották a fújtatót, nád elszennyesített náddal olvasztották meg az aranyat. Alatta egy középső szinten, a harmadik szinten mutatjuk be egy ilyen üvegvitrínbe korabeli feltárásokból származó például bronzkori tokot, fejszetokot, alatta pedig legalsó szinten pedig mindenféle reprodukciók láthatók, például középkori fegyverekről, illetve eszközökről.
2: Hadd idézzek, a Bibliai Ószövetség története megemlékezik a vasról, illetőleg a buca eljárással készült acélról.
3: Igen, maga a vasgyártás, sokan nem hiszik, de egészen az 1600-as évek másik feléig olvadékig nem tudott eljutni, csak később fejlődött ki, amikor egyre nagyobb és nagyobb vasolvasztókat építettek. Egy egyszerű eljárás, ugyanakkor roppant fárasztó eljárással gyártottak. 5 óra alatt 5 kiló vasércből 50 dekányi úgynevezett vasbucát nyertek ki. Olyan vasbucát, amiben még a salak be volt záródva, volt tiszta vas, salakkal keveredve, gyakorlatilag egy olyan cipójuk volt, ami mai szemmel nézve használhatatlan, de odaadták a kovásnak, ő megtüzesítette, meglágyult ez a vassalak keverék, addig-addig püfölték, amíg ki nem verték belőle a salakot. Úgy keveredett Miskolcra, Diózsérbe, Fazara Henrik, hogy a Uponyi hegységben talált vasércbányát. Az első vasércbányát Tapolcsány, Neki és Zsenybán Horvátiban voltak, majd később, amikor ezek kimerültek, akkor már jöttek a jobb minőségű vasércet kerestek, például ilyen volt a Rudabányai, de Erdélyben, Felvidéken, Rozsnyó környéken elég sok vasércbánya volt, majd amikor Trianon követően elcsatolták a vasércbányáknak a túlnyomó részét, akkor először még az akkori jugoszláv királyságból importáltak, majd a szocialista időkben jöttek a szovjet ércek. Majd amikor véget ért az a rendszer is, akkor pedig már igazán világpiaci lett. Hoznak a mai napig még Ukrajnából, Oroszországból, de inkább a jobb minőségeket hozzák Brazíliából, Indiából, Dél-Amerikából. Manapság már minden piac. Mindent a piac dönt el.
2: Na hát itt közben ugye zajlik az élet, működik a kohó. Mi történt addig, amíg beszélgettünk?
3: Most éppen csapolnak. Maga a vasgyártásnak a fő első lépése a nyersvasgyártás. A vasércből itt olvasztják ki a vasat. Ez úgy történik, hogy elégetnek mellette kokszot. A kokszból képződött szénmonoxid első körben egyrészt elvonja az oxigént a vasércből, a vasoxidtől tiszta vasat képez. Illetve a koksznak a széntartalma beoldódik, a égésője pedig meg is olvasztja a nyersvasat. Így a folyékony nyersvas 1400 fok körüli hőmérsékleten távozik a kohóban. Naponta két részletbe csapolnak. Egyszer a nyersvasat és a salakot. Ez a modell is nagyon jól illusztrálja, hogy ez hogy történik. A mai napig kohász hagyomány, hogy harangozással, úgynevezett harangozással jelzik a csapolást. Ez a csörgés is azt szimbolizálja, hogy harangoznak.
2: Erre megyünk tovább.
3: Az acélgyártás teremben folytatjuk. Itt megmutatjuk a legegyszerűbb acélgyártástól kezdődően, ami itt működött Diózsőrben, az úgynevezett kavarókemence. Ezek a kavarókemencék az 1800-as évek közepétől már működtek Diózsőrben. Gyakorlatilag az első kemencék, amik 1868-ban áttelepített gyárnak, még ilyenek voltak. Elég hamar bebizonyosodott, hogy ez egy nem a legszerencsésebb elavult technológia volt, de szerencsére voltak olyan nagy formátumú emberek, mint például Tétsei Ferenc, akik ezeket felismerték, és nagyon hamar javasolták, hogy új modern technológiákat vezessenek be. Ilyen volt a Bessemer acélgyártó, illetve Martin Kemence, Siemens Martin eljárással. Tétsei Ferencnek nem véletlenül van meg a szobra itt a múzeumunkban, hiszen ő volt az, aki egyébként egy pár évig működő gyár, már elég hamar, ez egy tisztán állami tulajdonú gyár volt már 1868-tól, elég hamar a nagy veszteségei miatt már a politikai támadása keresztüzébe került, milyen veszteséges volt. Azt mondták, mindenki egy államnak gyár, mindenki egy államnak pont egy kohászat, majd a magánszfére megoldja. De szerencsére ő megtalálta azt a technológiai módosítást, azt a technológiai javaslatokat, fejlesztést, amivel sikeresítette a gyárat, sőt nem csak sikeresen, nélkülözhetetlenné. Hiszen az első terméke a Diózsőri új gyárnak, a mai helyén működő kohászatnak, a sín és sínszerek voltak. Hiszen ebben az időszakban, amire a kiegyezés követően kellett Magyarországon a vasutat kiépíteni. Csak olyan síneket találunk, ami 1920 előtt készült. Találunk az 1890-es évekből, 1900-as, 1910-es évekből származott.
2: Láthattam én csatornafedelet is?
3: Igen, mindenképpen, hiszen Diózsőrben működött Magyarország legnagyobb öntödéje. Vas és acél öntödés létezett. Miskolcon rengeteg aknafedő a mai napig még a diózsőri kohászatnak a különböző neveit megőrzi, hiszen van Dimávagos, van LKMS, van DAF Kft-s, van DÖM Kft-s, különböző feliratok, ez mind-mind diózsőri termék volt. Sajnos ezek az öntödék is már megszűntek, a vasöntöde még a 2000-es évek előtt, de az acélöntöde is 2009-ben befejezte működését. Sajnos ezeket is most már vagy az ország másik feléről, vagy egyenesen importálni szükséges.
2: Na de térjünk vissza ide a múzeumi terembe, a Felsőhámori kancellária épületére, ahol Harcsik Béla tovább kalauzol bennünket. Nos, igazgató úr, hogyan folytassuk ezt a látványbemutatást a rádióban, ami nem egyszerű dolog?
3: Hát itt ebben az acélgyártás teremben ez a legrészletesebb termünk, hiszen itt egyszerre mutatjuk be az 1860-as évek technológiáit, a 70-es, az 1870-es, 90-es, de még a 2000-es évekét is, hiszen egy modern tévén tudjuk bemutatni tálatvezetése jelenkezőknek a mai acélgyártás technológiákat, Dunai Városi, Ózdi, de akár világ különböző részéről származó felvételeken.
2: Megyünk tovább, a múltban kalandozunk.
3: Itt megláthatjuk azokat egyrészt olyan régmúltban készült gyönyörű kályhákat, amiket általában a hölgyek itt szoktak a leginkább leállni. Nagyon szeretik ezeket a öntött vaskályhákat, de ugyanakkor az uraknak, aki középiskolában, műszaki középiskolában végzett, mind-mind megtalálhatja azokat a különböző anyagvizsgáló berendezéseket, amikkel mi még tanultuk még 14 éves koromtól kezdődően, hogy is határozhatják meg az acélnak a különböző, vagy a fémeknek különböző tulajdonságait.
2: Mennyire lehetnek ezek pontosak mai szemmel?
3: Hát azért van köztük olyan, ami még a mai napig hasonló berendezések működnek, csak annyira most már számítógépen vannak vezérelve.

0: működött egy vasgyári fogyasztói szövetkezet, egy ezerfős munkásétkezde, a teljes életüket segítette a gyár, hiszen működtetett orvosi rendelőt, gyógyszertárat, kórházat, kisdedóvot, tehát óvodát.
1: Volt zenekaruk.
0: Zeneiskolájuk volt.
1: Igen.
0: Szakmunkásképző, szakközépiskola, technikum, de még a Miskolci Egyetem is jó részt a Diózseri Kovásznak köszönhette, hogy pont ide költözött Diózserbe.
1: Újabb terembe érkeztünk. Számomra egy kicsit félelmetes nagy gépek közé.
0: Hát ez a kovácsolás terem. Ugye meg itt egyrészt bemutatjuk, hogy hogyan lesz a vasércből nyersvasból acél, továbbá a feldolgozását is. A legősibb feldolgozási mód természetesen a legegyszerűbb a kovácsolás, hiszen már az ókori egyiptomiak megtanulták, hogy az aranyat lehet nyújtani akár egy kővel, de később is, amikor már jött a középkor, különböző eszközöket kovácsolásra állították elő, ami bár nem volt túl produktív, nem volt túl nagy hatékonyságú, de ugyanakkor nagyon változatos formákat lehetett csinálni. A kisfiúk nagyon szeretik, hiszen itt láthatják, hogy hogyan készültek el a középkori páncélok, hogyan készültek ehhez a lemezek, de van egy nagyon szép modellünk, egy nagyon szép diorámánk, nekem a kedvencem a hámor. Egy ugyanilyen hámor műhelyünk van kint Újmassán, és ez a hámor műhely a mai napig működőképes. Évente néhány alkalommal szoktuk beüzemelni, valóságban is, akkor hívjuk a kovács barátunkat, Nics Rászlót, ő újra begyújtja a kovács tűzhelyet, és elkezd kalapálni. Az a vízigeres kalapáccsal, ami a Szent Gotthárdi kasszagyárból származik, de az országban már ez egyetlen működőképes ilyen jellegű kalapács. Ebben a kovácsolás teremben egyrészt különböző kalapácsoknak láthatjuk a modelljét, de láthatjuk ennek az újmassai szélesítő kalapácsnak, vízigeres kalapácsnak is a működő modelljét. De láthatunk itt olyan kalapácsokat, a mokettjét, modelljét, amiket a valamikori szintén diózseri kohászatba gyártottak. Annak idején, ahogy létrejött a diózseri kohászat a mai helyén, először a vasutat kellett felfejleszteni, majd pedig a következő, mikor már kielégítették a hazai vasút igényeit, tehát már nem kellett annyi új sín, akkor az új fegyver, az új téma a fegyver lett. A győri ágyúgyárnak gyártottak először még ágyúcsöveket, hiszen állami gyárként tudott gondoskodni a megfelelő minőséggel. A diózseri kohászat kielégítette a magyar vasútnak a fejlesztését, akkor az új terméke a fegyver lett. A fegyvergyárból lett a későbbi digép. Gyártottak nagy kalapácsokat, ez például egy 1000 tonnás préstömegű nagy kalapácsnak a modellje, még dimávak felirattal. De itt készítettek targoncákat, ágyúcsövek mellett természetesen már nehéz fegyverzetet, de gyártottak nagyipari hűtőket, húzógépeket, élhajlítókat, forgácsológépeket, hidakat, például a Eskütéri új híd, új Eskütéri híd, a későbbi Erzsébet híd, az első Erzsébet hídat is itt Diózserbe gyártották. Ezek az emlékek már szépen lassan elenyésztek, már egyre kevesebben tartják számon.
1: Vajon a világnak melyik az a legtávolabbi pontja, ahova eljuthatott valamelyik termék?
0: Hát gyakorlatilag Ausztráliát leszámítva bárhol, mindenhova. Tehát például Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is egész biztosan találnánk. Más kollega egy nyugat-németországi bányában talál diózseri sínt. Azt mondhatnánk, hogy kevesebb az olyan hely, ahol nem találnánk.
1: Most megint a múltba térünk vissza.
0: Megyünk tovább, megnézzük a hengerlést. A hengerlés teremnek az a exkluzivitása, hogy itt nem csak a legősibb hengerlési technológiákat mutatjuk be, hanem a drótgyártást is, hiszen Miskolcnak a drótgyártásban is igazán komoly hagyományai vannak. De itt megláthatjuk azok, hogy egy olyan sín kiállításunkat is, amikor 1871-ből származó öntött vassín, 1875-ből még egy ilyen kezdetleges úgynevezett ilyen rétegen, ilyen kévézett acélgyártással készült sínét is bemutatunk 1875-ből, de vannak 1890-es, 1900-as, 1910-es évekből származó sínek, de megtalálhatók az a vájusín, amit itt Diózserben gyártottak a villamosok részére. De itt Diózserben gyártották a metrónak, a fogaskerekűnek, minden egyes olyan helynek a sineket, amik egyáltalán a vasúton közlekedtek.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 26-án szombaton tartották a 19. Fazola napokat Újmassán. Ebből az alkalomból a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményét is meg lehetett tekinteni Alsóhámorban. Ide hívtuk a hallgatókat dr. Harcsik Béla, az intézmény vezetőjének segítségével.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: tokunyufwa.
1: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A főigazgató közölte, hogy a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os karton, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. Hozzátette, az iratanyaghoz korlátozástól mentes hozzáférést biztosítanak, így a honlapon nem kérnek például regisztrációt. A dokumentumok egy egyszerű keresőben lekérhetők lesznek, például születési adatok, fedőnév, irattípus vagy dossziészám alapján. A főigazgató jelezte, hogy az esetleges hamisítások megfékezése érdekében a dokumentumokat vízjellel és hitelesítési bélyegzővel látják el. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztrációhoz szükséges 26 egyreg jelű adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk egyreg adatlapot. A 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányos kérelmet terjeszt elő, figyelmeztet a hivatal. 5 éves csúcson az újépítésű lakások kínálata hazánkban. Jelenleg országosan 10.700 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében, az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs. Az Európa Tanács nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportjának közzétett jelentése szerint az európai országok előrelépést tettek a nők elleni erőszak elleni küzdelem terén, a megelőzésre irányuló erőfeszítések azonban továbbra sem elégségesek. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot szemláló Európa Tanács szakértői csoportjának 2025-ös éves jelentése szerint a kormányoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, vagyis azokra az intézkedésekre, amelyek az erőszak kialakulását lehetővé tevő attitűdök, sztereotípiák, viselkedésformák és nemek közötti egyenlőtlenségek kezelését célozzák. A hatékony megelőzés hosszú távú, megfelelően finanszírozott és bizonyítékokon alapuló intézkedéseket igényel, amelyek az iskolákban, a munkahelyeken, a közösségekben, a médiában és a digitális térben egyaránt érvényesülnek, fogalmaztak.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán adáskörzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Hold Viola produkció Madárka 2009-ben megjelent albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Hold Viola produkció Madárka című debütáló albuma 2010 első hetében nem várt meglepetést okozott. A kiadvány a Mahasz top 40-es albumlista történetében kiemelkedő eredményt elérve új előadóként egy pozícióban indult hódító útjára.

zenekar Bánat utca című slágere mindössze néhány hét alatt országos ismeretséget hozott a produkciónak 2009 második felében. A bemutatkozó dal közel fél éve vezette a Mahasz Single Top 10-es sláger listáját, igazi sikersztori a hazai digitális zenei értékesítés történetében.

lemez anyaga igazi csemege és magyar zenei különlegesség a magyarországi piacon. A formáció zenéiben a gyönyörű magyar népdalok modern formába születtek újjá. Erre kiváló példa a debütáló Bánat utca, Erdő, a Látod édesanyám, valamint a lemez további 10 dala is.

zenekar tagjai Barta Zsófiének vokál, Farkas Péter dob, billentyűs hangszerek vokál, Gál Lajos gitár. Zenéjükben modern zenei formában kicsit tovább gondolva elevenednek meg a gyönyörű magyar népdalok, stílusuk elektrofolk, de dalaikba felelhetőek rock, pop vagy alternatív zenei elemek is.

Leti Stult dalaikat azt teszi érdekessé, hogy bár nélkülöznek mindenféle autentikus zenei megoldást, a népdalok mégis megőrzik természetes hangulatukat. Előadásaik nem egyszerű popzenei koncertek, hanem a zene, a tánc, a színház és a film ötvözete.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Hold Viola produkció Madárka 2009-ben megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A főigazgató közölte, hogy a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os karton, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési